0: katolikus, minden út Rómába vezet, katolizálás az egyházban. És azt mindenképp szeretnénk megemlíteni így az elején, hogy ez egy érzékeny téma, és nem arról szeretnénk beszélni, hogy az egyik felekezet miért lenne jobb a másiknál, és a többi. Itt igazából Marian fog tanúságot tenni nekünk a hitéről, és a személyes tapasztalatairól és megéléseiről. Kicsit repüljünk vissza az időbe a 16. századba, hogy hogyan is történt ez a reformáció.
1: Az egésznek a lényege igazából, nem éltem abban a korban, de... A reformátoroknak a célja az az volt, hogy a hitünknek a lényegéhez jussunk el, az alapjához, Jézus Krisztushoz, aki a szegletkő, akit ugyan megvetettek az építők, de ő lett az a szegletkő, ő lett az, akire épül az élet. És hát erre törekedett Luther Márton is, amikor 1517. október 31-én, ami a protestáns ünnep, a protestantizmus ünnepe, a legenda szerint a Wittenbergi vártemplom ajtajára azt a bizonyos 95 pontot kiszögelte. Hát Luther Mártonról azt kell tudni, hogy ő egy katolikus pap volt, tehát igazán belülről élte át először az eseményeket, és ez a távolodás, ez nála úgy hiszem, hogy fokozatos lehetett. És valóban az ösztönözte, az hajtotta, hogy Jézust megtalálni mindenhol, és őt imádni. Az eszközök, az út, a szétszakadás, az bekövetkezett, de őt ez hajtotta. Kálvin János pedig, és én református vagyok, úgyhogy Kálvin tanain nőttem föl. Kálvin János pedig nem volt katolikus pap, hanem jogot és teológiát is tanult, és ő próbálta tovább tisztítani azokat a tanokat, amiket Luther megfogalmazott. Tehát az ő célja is igazából az volt, hogy Jézust imádjuk minél tisztábban. És mivel hát Luther Márton belülről látta a meghasonlásokat az egyházban, ez ő neki fájt, és ezeket próbálta először megtisztítani. Hát így mentek egyre odébb. Négy szólát tanít a mi egyházunk, az úgynevezett négy kizárólagosság. Az, hogy először is csak egyedül Jézuson keresztül üdvözülhetünk, nincsen más, senki más, aki által életünk lehetne, örök életünk lehetne, solus Christus, sola scriptura, egyedül a Szentírás a tekintély, a legfőbb tekintély, hát Jézus a legfőbb tekintély, de a Szentírást fogadjuk el, a legfőbb tekintélyünknek, amiben az evangélium kinyilvánítatik számunkra, és így az egyházat és a pápát, mint tekintélyt megkérdőjelezi, vagy hát nem fogadja el a protestantizmus. Aztán sola grácia, egyedül kegyelem a mi üdvösségünk, tehát mi semmit nem tehetünk a kegyelmünkért, az üdvösségünkért, hanem csak Jézus halála és feltámadása, az ő szeretete az, ami minket üdvözíthet. És akkor itt a különböző engesztelések, szertartások, akár a gyónás, vagy... Hát itt akkoriban voltak a búcsú cédula, ami ellen...
0: Töri óráról is igen.
1: Ezt utasította el a protestantizmus, és most nem jut eszembe, hogy mit hagytam ki. Segítsetek!
0: Igen, ez az eleve elrendeltség, hogy igazából...
1: Fide! Igen, szóla fide!
0: Szóla fide! Igen. Ezt is adom a szót. Igen, nekem még ez az eleve elrendeltség jutott eszembe, hogy igazából az Isten már tudja, hogy az adott ember most a pokolba vagy a mennybe fog kerülni halála után. Vagy nem tudom neked erről, mi a véleményed, mi a tapasztalásod tesz, hogyan élted meg a...
1: Igen, a predestinációra gondolsz, igen, amit Calvin dolgozott igen. ki. Igen, ezt nagyon sokszor elhangzik, ami így eszébe jut az embereknek, akik egy kicsit... már tájékozottabbak a protestáns tanokról. A predestinációt legalábbis én a teológián úgy tanultam, hogy az nem arról szól, hogy Isten egyeseket kiválasztott, hogy te a pokolra jutsz, vagy a mennybe, vagy én a pokolra, vagy a mennybe jutok, hanem igazából annyira szerette volna Calvin Istennek megadni a tökéletes, szuverén hatalmat és jogot afelett, hogy hát szóval, hogy ő az Isten, és mi csak porból vagyunk, hogy ezt egy kicsit ilyen jogi megfogalmazásban érte el, hogy Isten eleve mindent tud rólunk, ő tudja, hogy mi hova fogunk kerülni. Most nem vagyok igazából, nem tanítok teológián, én ennyit jegyeztem meg, de hogy ez az egész arról szól, hogy mi semmit nem tehetünk, nem tehetünk azért, hogy üdvözüljünk, csak Istenen múlik. Tehát ezt akarta ő egy ilyen nagyon részletes módon kidolgozni.
0: Hát igen, a Jóisten biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy mi lesz a következő lépés, vagy hogy egy adott döntéshelyzetben hogyan fogunk, mint fogunk dönteni. Hoztam egy KSA adatot, ez a legutóbbi népszámláláshoz köthető, 2022-es adat, hogy 9,6 millióan élünk Magyarországon, és ebből 2,9-en vallották magukat katolikusoknak, és 944 ezeren pedig reformátusoknak. Érdekes amúgy ez az arány. Kérlek, mesélnél kicsit a családodról? Azt ugye említetted, hogy református családba születtél. Hogy néztek ki gyerekkorodban a mindennapok? Mennyire gyakoroltátok akkoriban a vallást?
1: Nagyon izgalmas a mi családi életünk ilyen szempontból, mert egy nagy fordulat volt a mi családunk életében. 6 éves koromig az édesanyám református hívő szülőknek a gyermeke, édesapám pedig ortodox, bolgár származású, és a nagymamám hívő ortodox asszony volt. Tehát így jött össze, ők így jöttek össze, és nem igazán gyakorolták olyan elkötelezetten a keresztségben megkapott hitüket. Tehát 6 éves koromig havonta egyszer elmentünk egy református istentiszteletre, de úgy nagyon nem is meséltek otthon Istenről vagy Jézusról. És aztán, amikor a rendszerváltozás megtörtént, akkor mondhatom azt, hogy mi annak vagyunk a gyümölcsei részben, de valójában már néhány évvel előtte elkezdődött azon a helyen, ahol mi laktunk, ahol fölnőttem Gazdagréten, egy katolikus és egy református közösségnek a plántálása. És ezt úgy kell elképzelni, hogy a lakótelep egyik oldalán van ugye a Szent Angyalok temploma, a másik oldalán most már a Gazdagréti Református Egyházközségnek a temploma. Akkor még egyiküknek sem volt temploma, hanem iskolákban, ilyen bolt helyiségben, vagy nem is tudom hol gyülekeztünk, házaknál, vagy lakásokban. És így kezdődött az én hittanos pályafutásommal az egész, hogy anyukám megkérdezte, mikor elsős lettem, hogy na, hát akkor, ha érdekel, végül is elmehetsz egy református hittanra, mert hát református templomban kereszteltek, mondtam, hogy jó, engem érdekel. És hát egy egészen különleges világ nyílt meg számomra. Olyan embereket küldött oda Isten, olyan lelkipásztorokat, akik atyák voltak. Először megtanította nekünk a lelkipásztor, hogy Isten a mi mennyei atyánk. És én ezt szó szerint vettem, hogy Isten, hát mert az. Tehát, hogy tényleg az én atyám, és bármikor szólhatok hozzá, bármikor megszólíthatom, hogyha hintázok éppen, vagy hogyha rossz jegyet kaptam, bármit, tehát teljesen nyíltan oda mehetek hozzá, és csodálatos dolgokat tanítottak, és ezt mind hazavittem, hazahordtam, és nem kellett olyan nagy noszogatás végül is édesanyámnak, hogy egyre szorosabban kezdtünk kötődni ehhez a tényleg először nagyon pici kis maghoz, egy kis családi közösséghez, ami aztán növekedett, és a Szentlélek által, mint ahogy nemrég ünnepeltük Pünkösdöt, tehát nagyon hasonlóan ott kiáradta a Szentlélek az emberek életében, és megtértek emberek a lakóterepen. Úgyhogy az egész családom végül is hitgyakorló és elkötelezett református lett, illetve apukám nem lett református, de ő is a református közösséghez tartozik. Egy nővérem van, és ő is ott találta meg a társát, és az egész családjukkal oda kötődnek. Tehát így gyakoroltuk mi a hitünket. És mit mondjak még? Igen. Nem tudom, ezt később mondjam.
0: Hogy... Nyugodtan. Szent Margitról lenne szó?
1: Igen, akár. Igen,
0: akkor pont
1: igen.
0: Rá akartam kérdezni, jó. Szóval igen.
1: Jó. Tehát még ezelőtt, az egész történés előtt, még óvodás voltam, nagy csoportos, és az én nővérem nagyon szorgalmas, nagyon precíz, és nagyon szeret tanulni. Ő tényleg az, aki holtáig tanul. Én meg játszottam, és éppen Szent Margitot tanulták, és hát ő mindig hangosan mondott föl mindent, úgyhogy nagy lelkesedéssel sorolta az életének az eseményeit, soha életemben nem hallottam Szent Margitról, de ahogy ő így lelkesen mondta, és közben én meg ott valamit, nem tudom, babám haját vésültem, egyszer csak valami leesett, de nem tudom, ezt így már olyan kicsi voltam, hogy sem tudnám pontosan megmondani, hogy melyik pontnál, csak amikor másnap mentem az óvodába, akkor volt egy legjobb barátnőm, a Julcsi, és a Julcsinak mondtam, hogy képzeld el, hogy tegnap hallottam erről a királylányról, királylányosat játszottunk, tehát királylányról hallottam, aki beszélgetett Istennel, és hogy Isten létezik, és lehet vele beszélgetni, és lehet őt szeretni, meg hogy ő szeret. Körülbelül ennyit értettem meg, és akkor ezt rögtön elmondtam Julcsinak, Julcsi pedig így rám nézett, és akkor mondta, hogy te hülye vagy. Hát így kicsit hideg zuhanyként ér az első tanúságtételem eredménye.
0: De nem tántorított
1: el, hanem igazából megtartottam magamnak utána ezt, tehát otthon erről nem beszéltem, meg sem tudtam volna nagyon fogalmazni úgy olyan felnőttes módon, csak nagyon mélyen belém ivódott ez a belső felismerés, hogy Isten van, és hogy ő, nem tudtam így mondani, hogy személy, de hogy őt lehet szeretni. Nagyon, nagyon szép évek voltak a teológius évek. Munkás, már úgy értem, hogy nyilván küzdelmesek voltak, de hogy így ezzel együtt nagyon áldottak voltak. És a lelkészi éveim, azok is nagyon küzdelmesek voltak, kifejezetten sok, hát ma már úgy mondanám, hogy kísértés ért. Ez talán nem is olyan különleges, biztos a paptestvérek erről tudom. Valaki így odaszánja az életét, akkor, hát én még esküvő előtt is beszéltem nem egy lányjal, meg magam is átéltem, hogy tényleg az egész életemet, most tényleg az ezzel az emberrel fogom leélni? És hogy amikor lelkész lettem, akkor is nyilván voltak ilyenek, most tényleg föltettem erre az életemet, és lehet, hogy amiről beszélek. Szóval, hogy így egy csomó kételj van az emberben, de hogy ezzel együtt, majdnem 2 évig egy idős otthonban voltam, és az nagyon nagy ajándék volt látni, meg hallani főleg életeket, történeteket, micsoda fordulatok, néha nagyon nehéz helyzetek, de van, amikor meg egész csodás, hálaadásra méltó helyzetek. Meg hát fogni idős emberek kezét, amikor már készülnek a halálra, vagy nekem nagyon sokat adott, amikor eltemethettem valakit, hogy ott lehettem, az ő porainál. Úgyhogy hálás vagyok. A legtöbbet egyébként az úrvacsora jelentette, amikor az úrvacsorát vihettem a betegeknek, és az hiányzott a legjobban, mindig az hiányzott a legjobban eleinte, hogy amikor már eldöntöttem, hogy katolikus leszek, egy evangélikus gyülekezetben szolgáltam, az volt az átmenet, mert ugye református voltam, azt gondoltam, hogy evangélikus leszek. Neki is megvan az oka. És óriási öröm volt nekem, hogy osztatom az úrvacsorát, és akkor már eldöntöttem, hogy katolikus leszek, de még az atyával, amikor találkoztunk, hogy felkészüljek az első áldozásra, akkor mondtam neki, hogy hát tegnap is osztottam az úrvacsorát. És akkor, hát szóval, hogy... Nehéz volt ezt, hogy az úrvacsora egy szentség. És ennél a szent eseménynél lenni, amikor a másik embernek adhatod, az valahol egy nagy megtiszteltetés, vagy egy nagy öröm.
0: És ez egy hosszú folyamat volt, amikor igazából eldöntötted, hogy te katolizálni szeretnél, vagy tudod kötni egy konkrét fordulóponthoz? Vagy mi az, ami rávilágított, mm-hmm. hogy áttérje a református felekezettől a katolikushoz?
1: Mm-hmm. Tehát egészen őszinte akarok lenni, akkor nem szabad kihagynom a történetből azt a részletet, hogy végül is nem lelkészségből lettem én katolikus, hanem már nem voltam lelkész, amikor így döntöttem. És ez azért fontos, mert ha valakinek az az egzisztenciája, hogy ő teljes lényében minden nap ott van a gyülekezetben, és szolgál, akkor szerintem meghozni ezt a döntést, hogy ő most katolikus lesz, ez nem csak annyit jelent, hogy elmondja a családtagjainak, barátainak, vagy volt kollégáinak, mint én, hanem ott abba az egyházba, mint szolga kell kilépjen, és nem tudom egyébként, hogy azt hogy tudtam volna. Meg tudtam volna lépni, de így nekem azért könnyebb volt, hogy már nem voltam lelkész, mert a férjem katolikus, és amikor férhez mentem, akkor hát ez kizárók volt, tehát a lelkészséget kizárók, hogy nem református vagy evangélikus a házastársam, mert hogy így szólt az egyházi törvény akkor, hogy csak református vagy evangélikus házastársa lehet valaki lelkész. Úgyhogy az én életemben az az elengedés, ami egy nagyon fájdalmas út volt, de megtörtént hosszú évek sora alatt, és igen, ez egy gyász folyamat volt, de megtörtént. És a válasz a kérdésedre az, hogy sok kis lépés volt a döntésem, amíg eljutottam. Nem egy hirtelen nagy fordulat, nem ez a pálapostoli fordulat. De voltak benne olyan állomások, vagy volt egy olyan kiemelkedő állomás, amikor valóban ilyen fordulatszerű volt a felismerés, hogy én a katolikus egyházban találtam meg valamit, amit sehol máshol. Igen. Erről beszéljek?
0: Igen, kérlek.
1: Négy gyereket nevelünk, négy gyerekünk van, de öt gyermekünk született. És a második gyerekünk születésénél elég hamar kiderült, hogy ő súlyosan beteg, fejlődési rendellenességgel fog születni. Azonban olyan ritka betegsége volt, hogy nem tudták ezt azonosítani nagyon profi ultrahangos berendezésekkel sem, semmilyen vizsgálattal. Úgyhogy nem tudtunk róla semmit, hogy mennyire lesz ez súlyos. Hát mozgásszervileg gondoltuk, hogy biztos probléma lesz, de hogy egyébként... Bocsánat. Szóval... Igen. És amikor ő megszületett, akkor sem derült ki még rögtön, de egy kicsit később kiderült, hogy nagyon súlyos betegsége van, és hogy nagyon kicsi az esélye arra, hogy életben marad. És öt hetet élt közöttünk. Ez az öt hét, ez úgy nézett ki, hogy felváltva látogattuk őt a kórházban. Köszönöm. Nem készültem fel eléggé. Köszi. Felváltva látogattuk őt a kórházban, a férjem is én, és hát az egy ilyen Evezza mélyre volt, tehát az egy ilyen lép ki a vízre és jár, tényleg olyan volt. Úgy szoktam fogalmazni, hogy mint egy ilyen öt hétig tartó lelki gyakorlat, de egy ilyen nagyon kemény lelki gyakorlat. És viszont nagyon nagy gyümölcsei voltak, és vannak. Tehát olyan titkok, olyan a Jóistennek olyan jelenléte, ami egészen különleges és tapintható volt, és van azóta is. És Na, tehát ez úgy nézett ki, hogy ott mi nagyon sok mindent nem tudtunk csinálni, hanem álltunk és néztük. Egy-két dologban mondjuk tisztába tehettük, vagy,

ő lelkiségéből fakadt. Tehát láttam ott a házaspárokat, akik jöttek a többi babához. És hát főképp édesanyák jöttek, voltak édesapák is, akik nagyon gyönyörűen ott voltak, de azért sok édesapa nem volt. Vagy ha bejött, akkor csak tényleg rápillantott és kiment, ami teljesen értető, hiszen nem tudott semmit tenni a gyerekével. És a férjem pedig, hát imádkozott, és ott volt, és végig imádkozott. Addig, amíg ő ott volt, addig imádkozott, és nem, hát biztos volt benne, nem, biztos, hogy volt benne egy frusztráció, vagy egy nagyon erős ilyen belső, hát tudjátok, amikor gátol vagytok, hogy tennétek valamit, de nem tudtok, de mégis én azt láttam, hogy mindezek ellenére egy békesség árad belőle, hogy ő tudja, hogy a legtöbb, amit tehet, az az, hogy a rózsafüzért imádkozza. És mindezek mellett még gyönyörködött is a gyermekünkben, ami egészen kimondhatatlan volt. Én pedig hát nagyon aggódtam, és egyik kétségből a másikba estem, de ez egy nagy megtartó erő volt. És amikor egy ilyen kétségbe esett pillanatomban ott álltam, és hát próbáltam azt tenni, amit Szabolcs, a férjem, szóval követtem őt, de mi együtt sosem mehettünk be, mindig csak külön. Szóval ott álltam, és imádkoztam, más nem tudtam tenni. És rápillantottam Kincsére, Kincsének hívják a babánkat, akkor Jézust láttam a kereszten. És ez egy olyan, hát ez egy olyan jelenés volt, amit soha nem fogok elfelejteni, mert noha ez nem is tudom, ez tényleg egy pillanat töredéke volt, ez hihetetlen, hogy ennyire rövid idő és ennyire beleég az emberbe, de tényleg Jézus testi valójával találkoztam a saját gyermekemben. Értitek? És nem csak ennyi történt, szóval nagyon sok minden történt bennem. Nem csak ennyi történt, bár már ez önmagában is csodálatos, hogy Jézussal találkozhattam, mert nagyon megerősítő az ő testi jelenléte. Hanem ott elindult egy nagyon mély átformálódás bennem, aminek a vége az lett, hogy katolikus. De amikor meghalt a gyermekünk, akkor, hát én protestáns gyökereimet nem tudom megtagadni most sem, és nem is akarom, mert csodálatos, hogy a protestánsok, nem mindenki, de ahogy tisztelik a Bibliát, Isten szavát, igéjét, mennyi mindent tudnak kívülről, és ez nagyon nagy erő, testvérek, az, hogy tudják kívülről egy csomó mindent, amit Jézus mondott, vagy hát mondjuk azt még szerintem a katolikus testvérek is, de hogy Izaiás próféta könyvéből rengeteget tudnak idézni. Meg emlékszem, amikor egyszer jött a férjem egy ilyen közösségi találkozóra, csak úgy egy ilyen agapéra, Gazdagrétre a gyülekezetünkbe, és akkor ilyen röpködtek az ószövetségi nevek, és mondta, hogy kik ezek? Milyen nevek? Na, szóval, hogy visszatérve, hogy egyszer csak jött egy gondolat, ami nem tőlem jött, miután meghalt Kincse, az Izaiás próféta könyvéből, és ez tudjátok, az a nagyon híres rész, amikor arról Jézusról jövendől a próféta, hogy mi azt gondoltuk, hogy Isten büntetése sújtotta ezt az embert, mert olyan torz volt, olyan beteg volt, olyan nem volt jó ránézni. Pedig ő a mi vétkeinket viselte, a mi bűneinkért kapott sebeket, és ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. És akkor eszembe jutott ez a profécia, tudtok követni? Szóval eszembe jutott ez a profécia, és tudtam, hogy ez Jézusban teljesedett be.
De azt is tudtam, hogy

0: nem Jézusról van szó most. Ezt most nem azért kaptam ezt most, hanem itt kincséről van szó. Kincséről. És ez azért nagyon fontos, mert egy katolikus tanulja ezt, hogy a szenvedést azt felajánljuk, és Krisztussal együtt tudunk szenvedni, de a protestáns nem tanulja, nem kapja meg ezt az igazságot. És úgy szenvedünk, hogy azt gondoljuk, hogy ami igaz, hogy Isten megszentelődésben segít a szenvedés által, tudjátok, lefaragja rólunk a fölösleget, és így egyre jobban fogunk hasonlítani Krisztushoz, ez igaz. De az, hogy te hogyan tudsz a szenvedésben Krisztussal egyesülni, az ő megváltásában, és hogy ez milyen nagy ajándék, hogy ez milyen nagy feladat, és hogy egészen mássá var, egészen más dimenziót nyit az ember életében. Egyébként azt látom, hogy néha még katolikus testvéreknek is ez kihívás, tehát hogy megérteni ezt a misztériumot, ezt a titkot, mert ez egy titok. De akkor nekem nem egy szent beszédben magyarázták el, vagy elolvastam egy lelkiségi könyvet, hanem egyszerűen ott feltárult kincse által ez a titok, és nekem ez nagyon fontos. Ez az egyik pontja, amiért katolikus lettem.
1: És ebben az időszakban a Szűzanya hogyan munkálkodott benned? Akkor már el tudtad őt fogadni, mint az égi édesanyánkat, vagy hogyan viszonyultál hozzá?
0: Nem. Ő volt az utolsó, akit el tudtam fogadni. És már amikor eldöntöttem, hogy katolikus leszek, akkor is úgy voltam vele, hogy nyitott voltam, tehát hogy vezess Uram, mutasd meg, hogy mi ez. De hát no, látnotok kell, hogy tehát református teológiát végeztem, és azt szerintem ilyen szempontból egy plusz páncélzat. Tehát, hogy találkoztam olyan református asszonyokkal, akik katolizáltak, és azt mondták, hogy nekik az első volt az, hogy nagyon szeretik a Szűzanyát, semmi probléma. Tehát ilyen szempontból az, hogy én teológiára jártam, ugye az egy csomó érv, amit megtanultam, nem nagyon tudtam. Tehát, emlékszem, kérdezte az atya, aki felkészített, Ferences testvér, hogy na, és akkor most már mindent átbeszéltünk, megbeszéltünk, van-e még kérdés? No, igen. Szűzanyával mit kell kezdeni? Hát. No, tehát viccet félretéve hosszú folyamat volt, és tavaly? Vagy már két éve? Nem, tavaly. Másfél éve. Nem tudom. Jutottam el, vagy nem jutottam el, szóval az is egy ajándék volt, amit megkaptam, hogy pont egy protestáns ilyen konferencián voltam, ahol meghívtak már, így visszahívtak nagyon kedves testvérek. Itt ül az egy nagyon régi kedves társaság, testvéreim, akiket szeretek, és ott, ahogy hallgattam egy elmélkedést, egy előadást, nem is tudom, a nőiségünkről volt benne elég erősen szó, és Éváról, és aztán valahogy csak futólag megemlítve, hogy Mária. De mindez egy teljesen protestáns. és akkor azt felfogtam, hogy ja, nekem ő az égi édesanyám, és ne, ez nem kérdés, és annyira öröm járt át, hogy amit nagyon-nagyon sokáig így nyaggattam a lelki atyámat, hogy nagyon szenvedtem, hogy az anyaságomban úgy éreztem, hogy nincs egy olyan kapaszkodó, no, tehát hogy
1: példaképpen.
0: Igen, én nagyon szerető, nagyon drága édesanyám van, de ő egy földi édesanya, és ezt megkaptam most már ajándéknak. nagyon lassan lépegettem felé. Tehát amikor a gyermekünkért, vagy az ő halála után imádkoztunk, akkor már hittel tudtam imádkozni az üdvözlégyet a férjemmel. Addig nem nagyon értettem, hogy ennek mi értelme van, hogy mondjuk az üdvözlégyet, de akkor még csak annyit tudtam, hogy egy nagy béke az, ami megtalál. Tehát, hogy egy olyan helyzetben, ahol békétlennek kellene lennem, vagy mindig mondták, hogy te hogy bírod ezt elviselni, ezt a veszteséget, vagy milyen jó, hogy nem bolondultál meg, vagy nem tudom, nem vagy depressziós. Minden nap együtt mondtuk a tizedet a férjemmel, és valahogy még nem igazán értettem meg, nem igazán volt olyan mély kapcsolatom a Szűzanyával, de mégis egy menedék volt. És most meg már egész más, tehát most meg már pont az ellenkező.
1: Ez nagyon jó hallani. És a szentekhez hogyan viszonyulsz? Van esetleg példaképed a szentek közül?
0: Hát Szent Margit.
1: Szent Margit.
0: De még egy valaki, illetve többen vannak, mivel ugye ferences közösségbe tartozunk. Nekem nagyon sokat jelent Szent Ferenc, és talán azért is, mert Szent Ágoston is Szent Ferenc az, akit reformátusok is nagyon nagy tisztelettel vesznek körbe. És hát ő az egyszerűség, a szeretet, igen, az egyszerűség, a szegénység, és ez egy protestáns szemmel is teljesen nagyon közeli. Sőt, ráadásul ugye a köszönés, az áldás békesség is a ferencesektől jön, tehát a béke és jóság, pax et bonum, áldás békesség, ez onnan vált hagyományá a magyar reformátusok körében. De visszatérve Szent Margit, hát nekem egy olyan kapocs a Jóistenhez, amit tényleg így szavakkal nem lehet elmondani, hogy... Valahogy azt érzem, hogy talán ő kiválasztott engem, tehát hogy így megszólított engem. És az, hogy ott lakhatom Margit-sziget mellett, a Margit híd Budai híd főjénél, a Margit körúton, ez már nem is kell ennél több, nem én kerestem. Illetve Szent Klára önátadása, ami nagyon nagy hatással volt rám, ahogyan ő... Hát minden szent teljesen átadja magát Istennek, ezért lesznek szentek, de akkor engem nagyon megragadott, amikor először olvastam az életéről a legendákat, hogy egyszerre volt rémisztő, hogy ilyen kizárólagosan átadja magát Jézusnak, és ugyanakkor hihetetlenül vonzott. És hát hozzá kell tenni, hogy nagyon sok... magzatot is elveszítettünk, és pont amikor már így zsinórban a harmadik kis babánkat veszítettük el, pont előtte olvastam Szent Klára életét, és egészen máshogy éltem meg azt a veszteséget. Tehát úgy tudtam megélni a mély fájdalmat, hogy ugyanakkor mégis bennem volt egy tökéletes béke, hogy jó kezekben van Istennél a gyermekem, és hogy én is jó kezekben vagyok, bármi is történik.
1: Kicsit evezünk át a szentségek témakörére. Én hoztam egy idézetet Carlos Acutistól, akit az Eukarisztia szentjének is neveznek, és őt 2025. szeptemberében avatták szenté, szóval nem is olyan rég, egy nagyon fiatal fiú volt, és ő mondta azt, hogy az Eukarisztia mennybe tartó autópálya. Neked mi erről a véleményed, és hogyan változott így a katolizálás során az, hogy hogyan viszonyulsz az Eukarisztiához?
0: Hát amikor eldöntöttem, hogy katolikus leszek, akkor ezt nem tudtam még megfogalmazni. Nagyon csak a vonzást éreztem, nagyon erősen, és azt, hogy ott van a helyem, hogy Jézust akarom követni, és a szüleimnek is ezt tudtam mondani, meg aki megkérdezte, akit megrázott ez a hír, hogy én nem... Volt, aki azt gondolta, hogy azért lettem katolikus, mert tudom, a férjem katolikus. Ez részben igaz, és jó is, én úgy gondolom. De mégiscsak külön személyek vagyunk, tehát ez egy egészen külön történet az enyém. Tehát ez nem ilyen egyszerű. Hanem így úgy képzelem, hogy Jézus a jó pásztor, és a nyomában lépdelek, és hogy az ő nyomai arra vezettek, tehát nem akartam másfelé menni, mert minél közelebb ott a lábánál akartam lenni. Szóval azt éreztem csak az elején, hogy ott lehetek a legközelebb hozzá, de nem tudtam megfogalmazni ilyen nagyon szép, letisztult szavakkal, hogy mert az eukarisztiában, testben egyesülhetek Jézussal, mert az eukarisztiában, mert az oltári szentségben folyamatosan jelen van testben Jézus. Ezeket így igazából nem tudtam megfogalmazni akkor. Amikor elkezdődött mégis bennem ez a szentségi élet, akkor egyre erősebben tisztultak le ezek a gondolatok, vágyak, megtapasztalások, egyre erősebb volt a vonzás is. Igen, most már ott tartok, hogy hát nem tudom elképzelni anélkül, hogy üdvözülhetnék én, tehát most magamról beszélek, hogy Jézust megkaphatnám meg az eukarisztiában. És van ehhez egy történetem, akkor még nagyon távol voltam, már nem voltam nagyon távol, de nem gondoltam arra, hogy katolikus leszek. A kislányunk 3 éves volt körülbelül, vagy tudom mennyi, és húsvét után megkérdezett engem, hogy hát ha Jézus föltámadt, és fölment a mennybe, akkor most hogy van velünk, anya? És akkor mondtam neki, hogy nagyon egyszerű, tudom a választ, a Szent Lelke által a szívünkben van. Megvan a válasz, és akkor férjem rögtön mondta, hogy és testben is velünk van. Iszonyúan megdöbbentem, tehát mint akit így leforráztak, mondom, álljunk meg, tehát azért én lelkész voltam, mert az én gyerekemnek akármit ne tanítsanak, én pláne nem a férjem, és akkor mondtam, hogy hát ezt hogy gondolod? Hogy is van ez, kérlek? És akkor mondta, hogy nagyon egyszerű, hát az oltári szentségben, testben is velünk van Jézus. Hát nem mondtam semmit, és szöget ütött a szívemben mindenképp, de a fejemben is. És nem azóta, tehát hogy ez egy olyan pont volt, egy olyan vallástétel, nagyon egyszerű, amiben ő vállalta a hitét előttem, és ennek ez egy ilyen magvetés volt, ami kikelt.
1: És a reformátusok, ők hogyan gondolkodnak az eukarisztiáról, vagy így ugye említetted az úrvacsorát, ők esetleg csak így, mint szimbolika élik meg, vagy hogyan látod ennek a különbségét?
0: Nagyon jó, köszönöm, hogy kérdezted, mert ez nagyon fontos, és ha már ugye erről az egész református katolikus kérdésről van szó, annyira fontos elmondani, hogy a reformátusok nem csak szimbolikusan veszik magukhoz ott a hát Krisztus testét. Ez egy tévedés. Úgyhogy örülök neki, hogy ezt most elmondhatom, hogy nem egy emlékvacsora, nem. És Kávén sem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy a vétel pillanatában a Szentlélek által Jézust vesszük magunkhoz. És ez nagyon valóságos. A Szentlélek által Jézust vesszük magunkhoz. Lehet, hogy nem testben, de mégis fizikai jegyekben. És a reformátusok, amikor úrvacsorát vesznek, szentséghez járulnak. Tehát ők úgy élik meg, hogy szentséghez járulnak, egy titokhoz. És következésképpen ilyen a hatása is az életükben. Tehát ha én úgy tekintek, mint egy misztérium, és egy atyával beszéltem erről, mondta, hogy a Szentlélek által ott titok történik, tehát hogy ott van Jézus, és gyógyít, és a megváltást közli, és az ő szeretetét közli. az ő szent lelkét adja. Tehát nem egy emlékvacsora. És én is, amikor lelkészként voltak bennem ezek a nagy tusák, akkor egy Mária misszionárius nővérhez jártam lelki vezetésre már akkor, tehát hosszú az én történetem, de kérdezte, hogy mi az, ami téged megtart. És akkor mondtam, hogy két dolog, egyébként három, csak mindig kettőt mondok, mert a harmadik az titok, azt nem árulom el senkinek. Kettő dolog, az egyik egy karácsonyi ének, aranyszárnyú angyal, ez volt az egyik, ami megtartott. A másik pedig az úrvacsora. Szóval azért ezt nem becsülöm le. És ahogy mondtam nektek, ez az, ami a legjobban kötött.
1: És akkor hogyan látod, mégis mi a legnagyobb különbség így a két felekezet között, ami miatt azt tudod mondani, hogy te a katolikus egyházat közelebb érzed a szívedhez?
0: Hát az eukarisztia egyértelműen, tehát ettől függetlenül...
1: Hogy akkor ott testben is jelen van az Úr Jézus?
0: Igen. Tehát egy mise, egyébként találkoztam, lelkészként mentem beteget látogatni a János kórházba, és volt egy ilyen fogadalmam, egy marha nagy követ cipeltem a kezembe, tudom a bűneim miatt, vagy már nem tudom miért, és jött velem szembe egy ilyen kórházi dolgozó, egy egyszerű ember, és megszólított, hogy miért cipeled testvérem ezt a nagykövet, hát miért szenvedsz te, és akkor képzeld el, hogy én katolikus vagyok. Mondom már meg, én meg református lelkész, és akkor mondja, hogy jó, hát én is református voltam, jó, persze, gyönyörű, de hát a mise, meg az eukariszt, és mondom, nem igaz már, hát hagyjon már békén, és mondom, meg egyáltalán hogy jön ehhez, hogy az én hitemet itt lebecsüli, és akkor... Annyiszor eszembe jut, hogy teljesen más volt a célja, tehát nyilván nem akart kioktatni, hanem hogy az az öröm benne, hogy mondta, hogy az úrvacsora is nagyon sokat jelent, így mondta, de hát az eukarisztia sokkal többet jelent. És ez fájt nekem akkor, és szerintem a református testvérek is lehet, hogy fáj, hogyha ezt hallják, de én hát meg kell valljam, hogy igen. Tehát, hogy egy nagyon mély egyesülés Istennel, amire egyáltalán nem vagyok méltó, és pont ennek a kettőssége, hogy annyira nem vagyok méltó, és annyira mély ez az egyesülés, ez az, ami felemel és gyógyít, és hát sokszor úgy jövök ki a miséről, hogy nyilván nem a családos miséről, mert akkor a gyerekekre kell figyelni, de amikor hétköznap megyek misére, akkor, hogy szaladnék, táncolnék, a madarakat nézném, a növényeket simogatnám, énekelnék, meg is teszem sokszor, hát, tehát, hogy ilyen Szent Ferences lelkülettel. Szóval ezt nem lehet elmondani, ezt csak megélni lehet. És az első ilyen tapasztalásom is ez volt, mikor még lelkész voltam, és elvitt akkor még nem férjem, Szabolcs, egy nagy heti szertartásra, telve kételyekkel, meg küzdelmekkel, és egy olyan megfogható, tapintható jelenlét volt ott, ami ellen nem is tudtam semmit csinálni. És később ezt meséltem neked, amikor... gyászoltam a gyermekünket, és volt alkalmam elvonulni a szociális testvérekhez egy pár napra, ami elindított egy nagyon mély folyamatot, de aztán még egyszer akartam menni, és akkor pont nem értek rá a szociális testvérek, úgyhogy egy lelkész barátnőmet, aki nagyon ökumenikus, és nagyon szeretem, megkértem, hogy akkor nála lehessek így elvonuláson, és mondta, hogy itt a református templom kulcsa, és akkor bemehetsz, és egész nap ott lehetsz, vagy ahova akarsz. És este beszélgettünk, és mondta, hogy na hát milyen volt neked, és mondtam, hogy hát nagyon hiányzott valami. És akkor azért megértettem, hogy mi hiányzott, vagy ki hiányzott, amit ugye így az örök mécses jelent a katolikus templomokban, az a kis piros világító, hogy ott van. És akkor képzeljétek, azt csináltam, amit tökre megértett a barátnőm, a református lelkész barátnőm, teljesen megértette, tehát nem az volt, hogy megsértődött. Mondtam, hogy már mindent csináltam, már kerestem, ide mentem, oda mentem a karzatra, az urasztalához, a szomszékre, a padsorba, és végül lefeküdtem az urasztal elé keresztbe, egy ilyen keresztformában, és akkor megnyugodtam. Tehát, hogy maga a kereszt is nagyon vonzott egyébként a katolikus egyházban, a feszület jelenléte, de hát az még így a kezdet volt, és akkor aztán egyre közelebb jött.
1: És a Szent Jónás kapcsán mi a véleményed? Szerinted szükséges az, hogy legyen egy földi közvetítő a papnak a jelenlétében, vagy nem?
0: Igen. Nemrég találkoztam egy, nem ismertem előtte, nem barátnőm, egy református édesanyával, aki nagyon gondolkodik a katolizálásom. És emiatt találkoztunk, és pont erről kezdett elő, szóval kezdtünk beszélgetni, hogy ez mennyire nagy hát segítség, hogy a bűneinket letehetjük, és megszabadulhatunk tőlük, és hogy konkrét bűneinket tehetjük le. Tehát nem úgy általánosságban, hogy a bűnös természetünket, mert szerintem azzal minden protestáns ember tisztában van, hogy nem méltó az örök életre a bűnei miatt, és még föl is tud idézni magában olyan pillanatokat, eseményeket, amikor tudja, hogy most bűnt követtem el, de mégis ez az egész valahogy egy kicsit olyan puttonyszerűen, zsákszerűen olyan ránk nehezedik, és nem igazán tudsz úgy kihalászni belőle dolgokat. És én 33 éves voltam, amikor katolizáltam.
1: Krisztusi kor.
0: Igen. Hát és akkor így visszanéztem az életemet. Nem volt könnyű, de most nemrég, pont egy szent misén, egyszer csak eszembe jutott valami nagyon-nagyon régi dolog, hogy na az egy komoly bűn volt, és hát nagyon fájt, és nagyon nehezen tudtam kibökni, tényleg így az atya előtt. De sikerült, és az a, hát az, emlékszem, amikor így az elején voltam az első gyónásoknál, azt mondta, hát több mindent megtanultam, vagy ami nagyon sokat jelentett, amit a pap mondott nekem, hogy ide nem csak azért jövünk, hogy megtisztuljunk. És mindig erre gondolok, amikor megyek, szóval igazából ez motivál még nagyon. Hanem főként azért jövünk, hogy Jézussal találkozzunk nagyon mélyen. És ő megtisztít, de hogy ez a szentségi találkozás, ami minden szentségben ott van, ez a gyónás, a megtisztulás által találkozunk vele.
1: Igen, meg azt is kiemelném, hogy igazából minden pap visszavezethető egészen Szent Péterig, és onnan már csak egy ugrás Jézus Krisztus maga.
0: Igen, hát ez tudom, ez is furcsa volt, eleinte emlékszem. Gyerekeket szoktam felkészíteni első áldozásra, és akkor vittem a gyóntatószékbe a gyerekeket, megmutatni nekik, hogy ne féljenek majd nagyon, nem lesz ez olyan szörnyű. És akkor jött egy idősebb pap testvér, nagyon aranyos egyébként, és mondta, hogy ja, mutatod nekik, hát nélkülem nem fog menni. Mondom, na hát azért kicsit nagy a mellény, de hogy igazából sokszor eszembe jut, hogy viccesen, de igen. Nélküled nem fog menni, testvérem. Tehát, hogy... és én ezért nagyon hálás... Vagy nem mindegy, nem akarok így hálálkodni, de... Szóval jó, hogy vannak papok.
1: Az biztos.
0: Az egész életüket odaadják Jézusnak, és tényleg Jézus szeretete sugárzik át.
1: Ugye a beszélgetés végéhez érve, te mit gondolsz? Vajon minden út Rómába vezet?
0: Hát csak egy könyv jut eszembe, a Scott Hahn és a feleségének a könyve, nagyon ajánlom, katolikus és református testvéreknek is. Egy ideig nem lehetett beszerezni, a Szent István Társulat adta ki. de a férjem nekem megvette, és most viszont már újra lehet kapni, remélem legalábbis még. Úgyhogy olvassátok el, testvérek, mert ez arról szól ez a könyv, hogy mindenütt Rómához, hogy egy protestáns lelkész házaspár az Egyesült Államokban hogyan lesz katolikussá, és a férfi, ő nem csak lelkipásztor volt, hanem teológiai tanár is, és úgy katolizált először ő, aztán a felesége, hogy semmilyen közösségi kötődése, baráti kapcsolata nem volt, hanem egyszerűen teológusként kezdett el az igazságot kutatva, a legfőbb igazságot kutatva eljutni oda, hogy a katolikus egyház tanításában lelte meg a legtisztább jelenlétét Istennek, a megváltásnak. És aztán nagyon mély tanúságtétel lesz, tehát nem egy ilyen száraz irodalom, mert a felesége visszaemlékezéseit is párhuzamosan lehet olvasni, és a felesége pedig óriási szenvedéseken ment át, hiszen ő egy református lelkészhez ment hozzá, és ez volt élete álma, hogy egy református lelkészhez megy hozzá, és, de tényleg, és nagyon sok szenvedésen át ő is megtalálta az utat a katolikus egyházban Jézushoz, és nagyon szép történet, nekem nagyon sokat jelent. Úgyhogy talán igen, de ebben így nem mélyedtem el, hogy ki hogyan, kit hogy vezet Isten, de nekem mindenképp.
1: Hát nagyon szépen köszönjük a tanúságtételedet, és egy tapssal köszönjük meg.
0: Köszönöm szépen.
2: A Café Francesco Podcast 84. adásában Alexandrova Marian történetét hallották arról, miért lesz egy protestáns katolikus.

0: s lám az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő sziklákat sodró hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor Illés észrevette, befötte arcát köntösével, kiment és a barlang szája elé állt. Bizonyos pontján az ember életének nagyon fontos, hogy hallja tisztán az Istennek a szavát. A beöltözési lelki gyakorlat alatt történt ez, hogy belül nagyon-nagyon szerettem volna valamit. Annyira vágytam arra, hogy azt úgy észleltem, hogy nem hallom, vagy nem tudom észlelni, hogy akkor ezzel kapcsolatosan mit mond nekem az Isten. És hát így az egyik ima óra után volt, hogy kimentem, tehát imádkoztam bent a kápolnába, aztán utána fölálltam és kimentem, és megálltam a sekrestye mellett, és ilyen nagyon-nagyon szépen, gyengéden fújt a szél, a szellő, úgy, ahogy lebbent. És ahogy lebbent a szellő, azzal együtt érkezett meg az Úrnak a válasza az én lelkembe. Teljesen más volt a szöges ellentéte annak, mint amire én vágytam. De annak az öröme, hogy hallom, meg annak a döbbenete, hogy így szól hozzám, minden ellenkezésemet elmosta, tehát teljesen megnyitott, és teljes szívvel tudtam befogadni azt, amit mond nekem.
1: Kakucs Adél Petra, Domonkos nővér gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió monoron, az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem, vihrasztva kereslek. Az én Istenem te vagy nékem, téged szomjaz a lelkem.
2: Uram Istenem, neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
7: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
7: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
7: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Légy áldott, Uram, irgalmas Istenem, legyen áldott szent és tiszteletre méltó neved mindörökké.

Dicsőítsétek Istent, és adjatok neki hálát mindazért a jóért, amit tett. Áldjátok, és dicsőítsétek nevét. Hirdessétek Isten tetteit, és ne szűnjetek meg magasztalni őt. Isten tetteit dicséretes felfedni és megvallani. Tegyétek a jót, és akkor a gonosz nem árthat nektek. Jobb az imádság bőjtel, az alamizsna pedig igazságossággal társulva. Többet ér a kevés, ha igazságosság társul hozzá, mint a sok, ha igazságtalanság tapad hozzá. Jobb alamizsnát adni, mint aranykincset gyűjteni. Akik jótékonykodnak, életet nyernek, de akik bűnt és igazságtalanságot cselekszenek, ellenségei saját maguknak. Dicsőítsétek az Urat ezen a földön, és magasztaljátok Istent.

0: Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, elfordulnak az igazságtól, és átadják magukat a meséknek. Te azonban, Incent Pál, légy megfontolt mindenben, viseld el a szenvedéseket, töltsd be szolgálatodat.
1: Boldog ember, aki féli az Urat, aki az Úr törvényében örömét leli. Hatalmas lesz ivadéka a földön, áldott lesz az igazak nemzetsége. Rossz hírtől nem kell félnie, szíve nyugodt, mert az Úrban bízik. Szíve erős, nem ismer félelmet, ellenségei szégyenben maradnak. Hűséges adományt oszt a szegényeknek, igazsága megmarad örökre, feje dicsőségesen felemelkedik.

0: Mária, béke királynője, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió.
3: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
4: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét, s ki tud betelni, látva szépségüket.

a Szent Lélek hatalma alatt állsz? A Szent Lélek hajtja Jézust a pusztába. Márk egy rendkívül erős kifejezést használ. A lélek űzi ki, ekbalei, Jézust a pusztába. Jézus teljesen a Szent Lélek hatalma alatt áll. Atyának engedelmeskedve, keresztségekor kapta meg a Szent Lelket, és most a léleknek engedelmeskedik, tanulékonyan, hajlékonyan felkészülve minden megpróbáltatásra. Keresztségedkor te is megkaptad a lelket. A Szent Lélek hatalma alatt állsz. Ő oda vezethet, ahova csak akar. Valóban figyelmesen fogadod a vezetését? Tetteid leggyakrabban nem inkább saját magadból, önakaratodból erednek, ahelyett, hogy a lélek indítására válaszolnál? Lehet változtatni. Élesítheted a hallásodat, hogy felfogd a lélek sugallatait. Hogy teljes akarattal kövesd ihletését és válaszolj ezekre. Pontosan engedelmességed helyez a lélek uralma alá. Mivel Jézus engedelmessége teljes volt, a lélek hatása is teljes volt fölötte. Ne mondj ilyeneket! Nem tudom kijavítani magamat, ilyen a karakterem, semmit sem tudok rajta változtatni. Isten ugyanis azonnal átalakíthat, mihelyt feltétlen igent mondasz a Szent Lélek vezetésére. Értékes idődet vesztegeted, amikor folyton csak ezt ismételed, majd, később. Állj talpra! Lépj ki bénultságodból! Ébredj föl! Hallgass! Légy engedelmes és készséges a lélek követésére! És akkor azonnal megtapasztalod, mennyire átalakultál. Felül emelkedve önmagadon, a lélek végtelen terére jutottál.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinja.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Prószéki Anna Mária nevében is. Anna Mária ma a technikai háttér biztosításában segít nekünk, én Takács Ibolya vagyok. A nyár az mindig kihívás a szülőknek, hogy ezen a hosszú nyári szünetben vajon mit is csináljanak a gyerekek, hogy kicsit értelmesen töltsék el az időt, és ne csak a számítógép és a telefon legyen az ő társaságuk. Azt hiszem, hogy a mai világban ez egyre jobban leköti a gyerekek figyelmét, és egyre nehezebb őket elmozdítani a technikai kütyük mellől, ha fogalmazhatok így. És ezért a szülők nézik a táborokat, hogy milyen táborba vigyék a gyerekeket, ott jól érezze magát, mégis olyan legyen, ami az életkorának megfelelő. Na most én három tábort ajánlok a mai műsorban hallgatóinknak. Olyan tábort, ami a 6. kerületben van, itt Budapesten, viszont azok a gyerekek, akik elmennek valamelyik nyári táborba, itt a 6. kerületben úgy érezhetik, mintha egy külföldi országban lennének, egy teljesen más világot ismernek meg. Vendégem a stúdióban Szabó Beatrix, óvodapedagógus, fejlesztőházvezető. Bea, jártál már itt nálam, akkor az iskola érettségről beszéltünk, meg arról, hogy hogyan is készítsék fel a szülők az iskolára a gyermekeiket. Szeretettel köszöntelek ismét.
1: Köszönöm, hogy meghívtál, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mielőtt rátérünk a nyári táborokra, egy picit mesélj magadról. Hogyan lettél fejlesztőházvezető, óvodapedagógusból, mióta csinálod a gyermekekkel a fejlesztő foglalkozásokat?
1: 40 éve vagyok óvónő, pont most lesz augusztus 1-én. De már ez egy ilyen gyerekkori álom volt számomra, úgyhogy én azon az úton haladtam, amit megálmodtam magamnak. És egy olyan 20-valahány évvel ezelőtt ismerkedtem meg a dr. Lakatos Katalinnal, és nagyon-nagyon sok kérdésemre választ kaptam tőle, ő a TSMT-nek a anyukája, így szoktam mondani, nekem a példaképem. És ő indított el azon az úton, hogy lehet többet tenni a gyerekekért, mint ahogy a iskolában, akkor még ugye csak főiskola volt, tanultuk. És ugye, ahogy itt telt az idő, egyre nehezebbek voltak a gyerekek, másmilyenek voltak, mint amikor a pályán elkezdtem dolgozni. Mindig így 4 évente, amikor jött egy újabb csoport, akkor mindig újabb kihívás elé került az ember. Úgyhogy így építettem be a TSMT-t az óvodai életembe, de mindig volt egy ilyen kis álom, hogy de jó lenne egy saját hely, de nem voltam elég bátor, meg mindig lebeszéltek róla, és akkor jött a COVID, amikor az emberek behúzódtak a kis kuckójukba, és én minden ilyen másodmunkámat elveszítettem, mert ugye nem lehetett sehová menni, és akkor jött a gondolat, hogy most itt az idő, van még egy kis pénzem tartalékba, és akkor kerestem egy helyet, és rögtön elsőre beleegyezett a tulaj abba, hogy oda menjek, megcsináljam, akkor már egy csomó eszközöm volt, és a COVID alatt megnyitottam az X-okosító bázist.
0: Ez helyileg hol van pontosan?
1: Ez a Munkácsy Mihály utca 27-ben, a 6. kerületben. Nagyon könnyen megközelíthető, nagyon szeretem, mert a nyári táborok miatt ugye közel van például a Városliget, és ott nagyon-nagyon sok lehetőség van a szabadon való mozgás, egy csomó tevékenységet ott folytatunk kint. Nyilván az okosodó részét az bent a bázisnak a területén, de amint lehet, megyünk ki a kertbe, a szabadba, és ott folytatjuk a munkánkat.
0: Ez nagyon érdekes, hogy mozogtok, torna gyakorlatokat végeztek, ha mondhatom így, és mégis azt mondod, hogy okosító bázis. Én azt gondolnám, hogy ha okosodik a gyerek, akkor egy tankönyv fölött ül.
1: Igen, gondolkodtam, hogy mi legyen a bázisnak a neve. És nem akartam fejlesztő házként hívni, meg fejlesztő helyként, mert annak olyan fura hangzása van. És
0: meg akkor abban rengeteg van.
1: Igen. És akkor ugye a TSMT az eleve okosító tornaként van egyébként, az egy ilyen második neve a TSMT-nek, hisz miközben mozognak a gyerekek és tornáznak, a homloklebe nyírik, és a homloklebenről ugye tudjuk, hogy azon keresztül jönnek a tanulásos hatások a gyerekekre, és ugye tényleg a tapasztalataim is azt mutatták, hogy azok a gyerekek, akik legalább 2 évet végig szenzoros mozgást végeztek nálam, azok a gyerekek mindig sokkal okosabbak voltak. Még azok is, akik mondjuk egy kicsit mélyebbről indultak, mint a hétköznapi gyerekek, hogy így ne mondjak ki furcsa szavakat.
0: Mint az átlag gyerekek.
1: Mint az átlag, igen. A tipikusan fejlődő gyerekekre is nagyon jó hatása van, de az atipikus gyerekeket viszont szájra kelti. Nagyon-nagyon sok szép történetem van.
0: Milyen atipikus jegyeknél lehet csodát elérni?
1: Hát nagyon sok autista gyerekem volt. Volt olyan, hogy sírva jött az anyuka, hogy a gyerek ül a sarokba, és egész nap a sarkot nézi. Nem lehet semmilyen tevékenységbe belevonni, csak ül, és néz ki a nagy világra, de semmi nem történik. Akkor még nem volt meg a kódja egyébként. És akkor először egyéni tornát kezdtünk, de nagyon kemény volt az anyuka, tehát ő tényleg megértette, hogy ez majdhogy nem az utolsó lehetősége arra, hogy valami tegyen a gyerekéért. Nagyon sokáig egyénizett, utána be tudtam már tenni csoportba, és ez a kisfiú ma fölvették az Operaház gyerekkórusába énekelni. Egyéni, vagy ilyen szólókat énekel templomba, és nyilván autista maradt, tehát hogy nem azért volt ez az egész, hogy a kód lekerüljön róla, de hogy azzal, hogy a szülők megértették azt, hogy a szenzoros tornának milyen nagy jelentősége van, ezzel nagyon-nagyon jó, normál útra terelték a gyereküket. De volt olyan is, hogy nem beszélt a kislány, hetente egyszer elhordta az anyukája tornázni, és egy év múlva küldött egy videót, ahol a kislány népdalt énekel. Kiderült közben róla, hogy autista, most egyébként matek versenyeket nyer. Nagyon-nagyon sikeresen integrálták őt a normál gyerekek közé, teljesen jól el van.
0: Mi a szenzoros tornának a lényege? Eleve mit jelent az, hogy szenzoros?
1: Hát, hogy az érzékszerven keresztül, tehát, hogy az idegrendszert, ugye az van, hogy ha éretlen az idegrendszer, akkor ingerekre van szüksége, valami miatt vagy lassan, vagy egyáltalán nem jut az idegrendszernek arra a területére inger, ahová éppen szükség van. És akkor azokon a mozgás fejlődési fázisokon küldjük keresztül a gyerekeket, amiket korábban, babakorában csinálni kellett volna, de esetleg vagy kimaradt, vagy kevesebbet csinált belőle, és nagyon nagy ismétlésszámmal, nagyon-nagyon kreatív körülmények között tornáztatjuk a gyerekeket, és újból bombázzuk az idegrendszert ezekkel az ingerekkel.
0: Mondtad, hogy nagyon sok eszközöd van, vagy eszközöd volt, de hát akkor gondolom, ez még mindig megvan, igen, amivel el tudtad indítani ezt a központot, ezt a fejlesztő központot. Milyen eszközökre gondoljunk?
1: Hát mint egy rendes tornatermi, tehát bordásfalak, zsámoly, pad, nagyon-nagyon sok kiegészítő eszköz, de nagyon sok mozgáskotta eszközön van, megvan a NILD-nek az összes eszköze, akkor mindig kutatok újabb és újabb eszközök után, akkor Muffi készletem van, ami ugye egy ilyen szenzoros érzékenyítést csinál, hogyha mondjuk mezitláb megy végig, de most van 2 kedvencem, az egyik egy ilyen kis dobogó, amire ha rálépnek a gyerekek, akkor zenél, meg plusz még világít is, meg van egy ilyen láva csempe-szerűség, amin ha lépked a gyerek, akkor a folyadék mindig másképpen keveredik össze. Tehát mindig keresem azt, hogy újabb és újabb ingereket tudjak adni a gyerekeknek, és azon keresztül eljutni hozzájuk.
0: Ugye a nyári táborok azok nálad mindig másképp zajlanak, illetve van egy mag, ami mindig ugyanaz, a keret, de az, hogy ti milyen országba mentek, hogy éppen milyen ismereteket nyújtasz a mozgás mellett, az mindig más. Mesélj az idei táborokról.
1: Idén 3 helyre utazunk, nyilván csak a képzeletünk szárnyán. Az egyik Los Angelesbe fog minket vezetni, és a gyerekek megismerkedhetnek a filmkészítésnek a világával. Fogunk a Korda stúdióba is ellátogatni, hogy igaziból lássanak olyan helyet, ahol a filmeket készítik. és ez ilyen hollywoodos. Tehát itt igazából a mozgás most táncolás lesz, akkor filmet fogunk forgatni, jelmezeket készítünk, jelmezekbe öltözünk, kifestjük magunkat is, ugye a sminkelés is egy része a filmkészítésnek, és akkor az utolsó napon pedig meghívjuk a szülőket vendégségbe, és akkor előadjuk nekik azokat a dolgokat, amiket ez alatt, az 5 nap alatt tanultunk.
0: Arról nem beszéltünk, hogy hány éves kortól és hány éves korig jelentkezhetnek hozzád a gyerekek?
1: Korábban úgy volt, hogy 5 és 12, de mindig van egy 4 éves testvér, aki bekéreckedik, és hát természetesen a 4 éveseket is el tudjuk nyilván az ő szintjükön szórakoztatni. Azért is jók ezek a táborok, mert ők is megtalálják a mozgásban is a maguk helyét, a kreatív foglalkozásban, és az okosító részt is úgy rakjuk össze, hogy van egy nehezebb, mondjuk, hogyha iskolások vannak, és van egy könnyebb rész, amit az óvodások el tudnak sajátítani.
0: Ugye Hollywood azért tőled sem áll olyan nagyon-nagyon messze, hiszen te egy Oscar-díjas óvodapedagógus vagy, most ez így most jutott eszembe, hogy azért a kettőt össze lehet kapcsolni. Erről mesélj egy picit, erről az Oscar-díjról, aztán majd folytatjuk a táborokat, jó? Mert ez azért ritkaság szerintem, hogy egy óvodapedagógus Oscar-díjat kap.
1: Ezt a NetEdukáció találta ki ezt a díjat, ezt minden évben meghirdetik, és titkos ajánlásra lehet egyébként bekerülni, tehát nem én jelöltem magam, hanem kiderült, hogy az akkori óvodaigazgatóm írt egy bemutatkozó levelet róla, egy bemutató levelet rólam, és akkor ezt elolvasták, és meghívtak engem erre a versenyre, hívjuk úgy, és akkor kellett magamról írnom, vagy csinálnom egy filmet, egy 2 vagy 4 perceset, és akkor az alapján bekerültem a döntőbe, és akkor a döntőnél ugye az volt, hogy azok a óvodapedagógusok, tanárok, akik indultak, azoknak a filmjére lehetett lájkokat küldeni, és akkor a közönségdíjat is én nyertem el, és amit ők adtak díjat, azt is nekem a szakmai díjat is, és akkor végül, hogy nekem nem lehetett mind a kettőt, úgyhogy a közönségdíjat kaptam én meg, és akkor a szakmait odaadták egy másik hölgynek.
0: És igazi kis Oscar figurát kaptál?
1: Igen, hát nyilván nem színaranyból, hanem egy ilyen aranyos, tényleg rá volt írva, hogy az év pedagógusa, Szabó Beatrix.
0: Ez mikor volt, akkor 2020?
1: Hát ugye 3-4 éve talán, mert még az előző csoport.
0: Hol őrzöd ezt a kis szobrot?
1: Hát az óvodában.
0: A gyerekek
1: között? Gyerekekkel együtt, igen. Hát ezt ővelük igazából, ez nélkülük nem ment volna.
0: Változott valamit azóta a munkásságod, amióta ezt a díjat megkaptad?
1: Hát jobb lett. Mindig, ugye az ember megcsinál valamit, és akkor a következő alkalommal már sokkal, egy csomó, én olyan vagyok, hogy csinálok valamit, és közben jönnek az ötleteim. Tehát mindig egy kicsit több lesz az, amit csinálok.
0: Tehát akkor így jött, gondolom, a Hollywood is. Vagy nem tudom, ez honnan jött, hogy
1: pont Hollywood az azért legyen, jött egyébként, mert akartam egy olyat, ahol esetleg a nagyobb gyerekek is megtalálják az elképzelésüket, mert mindig jelentkeztek 12 évesek, és akkor őket már nem annyira érdekelték a régebbi témák, és az a sminkelés, a táncolás, a filmforgatás, szerintem ez egy ilyen menő tevékenység.
0: Igen, mert ugye, hogy úgy épül fel minden napotok, hogy délelőtt van egy torna.
1: Hát itt
0: egy
1: most
0: mozgás,
1: ugye a
0: mozgás,
1: tánc. A tánc lesz, és akkor ahhoz hozzá kapcsolódik egy okosító foglalkozás. Nyilván itt most a Hollywooddal kapcsolatos ismereteket fogjuk átadni a gyerekeknek.
0: A filmkészítés?
1: Filmkészítés, honnan kapta a nevét, hogy ez az egész micsoda, de az egész bázis úgy lesz berendezve, mint a Hollywoodban lennének. Már megvettem a vörös szőnyeget, a Oscar-díjat is, akkor ilyen kis csapót is vettem, akkor vettem olyan díszeket, ami a bejáratnál lesz, mert elkészültek már ezek az oszlopok is, ami a vörös szőnyeg szélén. Tehát, hogy tényleg olyan lesz minden, mintha ott lennénk.
0: És ugye ez a Hollywood kalandos tábor, ez lesz július 6-ától 10-éig. De ha jól olvastam, akkor lesz egy egynapos Hollywood kaland, ez pedig július 9-e.
1: Igen, mert mindig van olyan szülő, aki nem akar egész hetet táborba lenni, és akkor aznap egy annyira érdekes program lesz, hogy én arra gondoltam, hogy ez külön volt már ilyen egyébként, amikor Arizonában voltunk, és akkor elmentünk a tordasi Western faluba, és akkor ezt külön meghirdettem azt a napot, és akkor még egy olyan 5-6 gyerek csak arra a napra csatlakozott hozzánk. Mert én nagyon várom, hogy oda bemehessek ebbe a filmstúdióba, és megnézhessem, hogy milyen. Voltam a nyáron Los Angelesben egyébként, az Universal stúdióba is bementünk, és még felnőttként is nagyon-nagyon nagy élmény volt látni, hogy készül a film, milyen effektek, hogy csinálják, sétálni azok között a díszletek között, amit az ember a filmekben lát, nagyon-nagyon-nagyon nagy élmény volt.
0: Főleg egy gyereknek milyen élmény lehet majd.
1: Igen.
0: A következő tábor az július 20-a és 24-e között lesz, ez pedig egy afrikai szafari tábor.
1: Igen. Itt már lesz szenzoros fejlesztés, tehát úgy lesz a nap fölépülve, hogy a tornateremben lesz rendezve afrikai szafari stílusba, tehát, hogy minden tornaszer igazából nem tornaszer lesz, hanem ennek a szafari kalannak egy része. És akkor a fele gyerek tornázik, a másik fele pedig okosító foglalkozásokon vesz részt, és akkor utána kicseréljük a gyerekeket, mindig kis csoportban dolgozunk, tehát nem szeretjük a tömeget.
0: Az mit jelent? Is,
1: hát, hogy nagyon-nagyon-nagyon extrém esetben van 16 gyerek, de ott akkor bekönyörögték magukat. Jobb szeretjük azt, hogyha 10-12 gyerek van, mert sokkal jobban lehet a gyerekekkel foglalkozni. Emiatt is van az, hogy egy kicsit drágábban kell a táborok díját megállapítani, hogy minden klassz dolog beleférjen, de úgy az a tapasztalatom mostanában már, hogy sokkal jobb kisebb létszámú gyerekek között lenni, mint nagy létszámú. Tehát itt nem tömeggyártás van nálunk, hanem minőség minden szempontból.
0: És akkor az afrikai táborban ott mi lesz az okosítás?
1: Afrikáról fogunk, mindig van magáról Afrikáról egy napunk, akkor mindig van az afrikai állatokról egy napunk, afrikai kultúráról lesz egy napunk, amikor el fogunk menni a Richter Safari Parkba. Nem lesz egyszerű, de ezt így elterveztem, hogy kimegyünk, mert ott közvetlenül tudunk olyan állatokat látni, meg etetni, meg az egésznek a hangulata tényleg olyan, mintha Afrikába csöppennénk. És az utolsó nap pedig egy ilyen összegző napunk lesz. Olyankor szoktunk egy kicsit afrikai ízeket fogunk kóstolni, egy kicsit így összerakjuk az előző napoknak a tapasztalatát.
0: Kézműveskedés is van nálatok. Minden nap. Miket készítetek majd?
1: Fogunk afrikai ékszereket készíteni például, akkor afrikai hangszereket fogunk készíteni, meg igazából mindig többféle dologgal készülünk, hisz nem tudhatjuk, hogy mi az, ami érdekli a gyerekeket. Úgyhogy ez lehet, hogy ott a táborban fog kiderülni, hogy látjuk, hogy ez nagyon, akkor gyorsan éjszaka legyártja az ember hozzá. Esőbotot fogunk készíteni, akkor ilyen díszeket, amiket magukra vehetnek a gyerekek, ilyen tánchoz. Szóval bőven.
0: Élménydús lesz ez a hét is. És ugye az utolsó tábor nálatok augusztus 3-a és 7-e között pedig Indiába, az indiai világba repítél azokat, akik ott lesznek.
1: Igen. Nagyon-nagyon sok helyen voltunk már egyébként az elmúlt években. Tényleg szerintem már az összes klassz helyet végigjártuk. Indiában még nem voltunk. És azok a csodálatos illatú fűszerek, az Indiának az a színessége, az a kultúra, ami azért teljesen távol áll az európai kultúrától, ezt szeretnénk a gyerekeknek átadni.
0: Hova mentek? Merre fele mentek ezen a héten?
1: Megvan ez már? Még az nem alakult ki. Több gondolatom is van, hogy jó lenne odahívni táncosokat, akik az indiai táncot bemutatnák. Volt már olyan táborunk, amikor afrikai gyerekek jöttek el hozzánk, mert pont akkor volt a szigeten egy ilyen Afrika nap, és itt voltak afrikai gyerekek, és mi pont akkor telefonáltunk, amikor szabadok voltak, hogy nagyon-nagyon nagy élmény volt. de volt már olyan, az óvodába is el szoktam vinni ezeket az utazásokat, és akkor, amikor Grönlandon voltunk, akkor a grönlandi expedíció magyar tagjait hívtuk meg vendégségbe, úgyhogy mindig van valami különleges dolog, ami most ezek az elmenések, ezek a kirándulások lesznek a különlegességei a tábornak, de igen, van, amikor jön hozzánk. Vagy például, mikor Japánban voltunk, akkor elmentünk a Wasabiba, és akkor ott, mintha Japánba csöppentünk volna, elkészítettük a sushit, aztán megettük a sushit, jól éreztük magunkat, láttunk egy kicsit Japánból egy kis morzsát.
0: Most egy picit zenéljünk, és majd zene után folytatjuk a beszélgetést. Jó rendben.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Mozaikot hallják, a Mária Rádió két hetente jelentkező programajánló magazin műsorát. Nem sokára elkezdődik a nyári szünet, és a szülőknek ajánlunk három tábor lehetőséget. 5-4 éves testvér is mehet, ahogy megtudhattuk. Tehát 5 éves kortól 12 éves korig a 6. kerületben a Munkácsy Mihály utcában, és vendégem ennek a fejlesztőháznak a vezetője, Szabó Beatrix, Oscar-díjas óvodapedagógus. Ugye beszéltünk a három táborról, hogy ugye lesz egy Hollywood tábor, ez július 6-ától 10-ig, július 20-a és 24-e között Afrikába látogattok el, és India világát pedig augusztus 3-a és 7-e között ismerhetik majd meg a résztvevők. Mondtad, hogy szereted, hogyha kevesebben vannak a gyerekek, mert hogy jobban lehet velük foglalkozni. Hogyha egy gyereknek megtetszik mondjuk az egyik tábor, az első tábor, akkor ő neki van-e lehetősége arra, hogy a következőre is beiratkozzon, vagy...
1: Igen. Van olyan évek óta visszajáró gyerekünk, aki már januárban mind a három tábort lefoglalja.
0: Hol lehet jelentkezni, hol lehet utána nézni ennek a három tábornak?
1: Van egy Facebook oldala az X-okosító bázisnak, oda szoktam a saját személyes oldalamon is meg szoktam osztani, TikTokon is szoktam berakni plakátokat, meg egy kicsit a X-okosító bázis életéről ilyen kis egyperces videókat, meg van telefonszám is, ahol föl tudnak hívni, meg van e-mail cím, ahol írni tudnak a szülők. És akkor még vannak ilyen csoportok a Facebookon, ez a táborok, és akkor oda is minden héten egyszer beteszem a lehetőséget felkínálva a szülőknek.
0: Meddig lehet jelentkezni egy táborra?
1: Folyamatosan van olyan, volt már olyan gyerekünk, aki a tábor előtt egy nappal jelentkezik, már mint nem a gyerek, hanem a szülő, akkor jött neki szembe, és akkor hívott, hogy van-e még hely. Hát nyilván az ember nem küld el gyereket, de azért van egy határ, amikor már nem fogadunk több gyereket.
0: Hogyan képzeljünk el egy napot? Beszéltünk arról, hogy van mozgásos része, van az okos része, de megérkezik reggel egy gyermek.
1: Reggel megérkeznek a gyerekek, 8 és 9 óra között szoktak, de nyilván aki fél tízkor érkezik, az fél tízkor érkezik. Egy kicsit ugye lekéssi egy-két programot. Ami a tavalyi évben nagyon-nagyon nagy sikere volt, és nem is gondoltam volna. Én az oviban azt csinálom az ovisaimmal, hogy nem engedem, hogy a dadus nénik elkészítsék a reggelit, hanem csak annyit kérek, hogy küldje be az aznapi alapanyagokat, tehát az üres kenyeret, üres kiflit, üres mindent, olyat, akkor például szoktak ilyen kis kenceficék, szalámék, zöldségek lenni, és akkor a gyerekek saját maguknak készítik. Kapnak kést, és amióta ezt csinálom, azóta sokkal jobban esznek, mert mindig azt teszi aznap, amihez éppen kedve van. Nyilván van egy korlát, mert mondjuk, ha nincs májkrém, akkor nem tud májkrémes kenyeret enni, de ha neki aznap éppen csak üres kenyeret van kedve enni, akkor üres kenyeret eszik, ha ő csak a vajas kenyeret eszi, akkor vajat. Tehát, hogy annyi variáció van, és nagyon-nagyon nagy sikere van. Már a kicsikkel elkezdtem, és annyira cukik voltak. Még épp, hogy meg tudták a kést fogni, és így fogták a vajat, és így belerakták a zsemle közepébe, és a maga kis ügyetlen kis kezüket, de olyan gyerek is leül azóta reggelizni, aki nagy évben elkerült addig. És a táborban az volt, hogy mindig nagyon-nagyon macera volt ez a reggeli. Nem akartak enni, nem ették, kidobtam egy csomót. Már azon voltam, hogy már nem fogom reggeliztetni őket, mert minek? És akkor jött az ötlet. Mi lenne, ha nekik is kitenném az alapanyagokat? Mindig nagyon sokféle. Én azt megfogadtam, hogy az ennivaló az mindig jó minőségű, és sokféle lehetősége van a gyerekeknek. Tehát sokféle szalámi, sokféle kenceficel, sokféle zöldség. És ebből az lett, hogy egy órán keresztül ott ültek, csinálunk ilyenkor egy óriási nagy asztalt, és ott ülnek, és beszélgetnek, és mindenféle izgalmas szendvicseket csinálnak maguknak, mosolygófejeset, ami éppen még azok a gyerekek is, akik eddig soha nem voltak hajlandóak enni, vagy csak max. Egy fél kenyeret, azok is ott ülnek, esznek, jól éreznek, a legcsodálatosabb dolog.
0: És annyi mindenre fejleszti a gyermeket.
1: Igen. Csodálatos, de tényleg. Nyilván gazdaságilag nem. Mindig nevettünk a szülőkkel, hogy de hogy ezt videóra kéne venni, ezt mindenkinek így kéne csinálni. És akkor a reggeli után elpakolunk, ugye nyilván az első nap egy kicsit megismerkedünk egymással, különböző játékokat szoktunk játszani, ismerkedőset, és akkor ketté válik a társaság, az egyik fele bemegy a tornaterembe, ami úgy van berendezve, hogy ez a téma éppen, tehát amikor Afrikában leszünk, akkor tényleg úgy fog kinézni, mintha egy afrikai faluban, vagy egy dzsungelben, vagy bárhol lennénk. A másik fele pedig okosító foglalkozáson vesz részt, és akkor különböző témákat fogunk, például az Afrika táborban az afrikai állatok, magáról Afrikáról fogunk beszélgetni, afrikai ételeket fogunk kóstolni, afrikai kultúrával fogunk megismerkedni, és akkor utána jön egy kis 10 órai, és utána pedig kicseréljük a gyerekeket. Aki eddig tornázott, az megy és okosodik. És úgy szoktam ezt csinálni, hogy mindig a éretlenebb gyerekek kezdik a tornázást, mert az a tapasztalatom, hogy torna után mindig sokkal ügyesebbek a gyerekek, és akkor az okosító foglalkozáson is ügyesebben, nyugodtabban vesznek részt, és az érett iskolások, akik azért már esetleg végig tornáztak ott nálam egy pár évet, ők megmennek okosodni, és utána cseréljük. Amikor ennek vége van, gyorsan fölöltözünk, és irány ki a Városliget, vagy pedig megyünk a Benczúrkertbe, nagyon szeretjük, mert az egész játszótér árnyékos, tehát hogy nem kell a tűző napon lenni a gyerekekkel. Meg el szoktunk még a Károly kertbe menni, azt is nagyon szeretjük. És akkor ilyenkor viszünk magunkkal vizet, viszünk magunkkal gyümölcsöt, és jól érezzük magunkat. És utána olyan fél egy felé indulunk el az étterembe, ahol nagyon finom főtétel várja a gyerekeket, mindenki azt teszi. Most például egy olyan étteremben leszünk idén, hogy 9-kor föl fog hívni engem az étteremnek a tulajdonosa, és el fogja mondani, hogy aznap milyen ételek közül lehet választani. És mindenki azt fog enni, amihez kedve van. Tehát, hogy teljesen ahhoz fog kapcsolódni, ami a reggelinél lesz, hogy nem egy bizonyos menü, és akkor, aki mondjuk éppen nem szereti, ez aznap nem eszik túl sokat, hanem több féléből választhatnak a gyerekek, és akkor, amikor mi odaérünk egy óra, akkor mindenki a saját általa megrendelt ételt fogja kapni. Utána hazamegyünk, ilyenkor kajakóma, 10 perces rajzfilm, mert annál többet nem szoktunk a tévé előtt ülni, de az pont kell, hogy az ember ott egy kicsit így megígyjon egy kávét, a gyerekek is ilyenkor lefekszenek, és így.
0: Tehát ez így az alvás helyett.
1: Igen. De tényleg az szinte kihagyhatatlan. És akkor utána kezdődnek a kreatív foglalkozások. És nyilván nagyon-nagyon-nagyon sokat játszunk, nagyon-nagyon sok játék van a bázison, mindenki a korának megfelelő játékot megtalálja, tehát azért a játék sem marad. És akkor délután 5-ig tart, vagy kreatívkodik, vagy játszik, amikor éppen kedve van. Nem csinálunk semmit úgy, hogy kötelező. Nyilván a mozgáson kötelező részt venni, de az egy más. De egyébként egy kicsit, sőt nem
0: de
1: is kicsit ilyen.
0: De azt szeretik is
1: nagyon,
0: szerintem a gyerekek.
1: Nagyon szeretik.
0: Tehát, hogy nagyon-nagyon
1: nem
0: változatos.
1: Nem is lehet őket kiszedni, igen. Tehát az a sok eszköz, meg hogy tényleg olyan, mintha Afrikában lennének, ez nekik nagyon nagy élmény.
0: Azt mondtad, hogy ugye az egyik része tornázik, mozog, a másik része okosodik. Akkor ez azt jelenti, hogy nem egyedül viszed a tábort.
1: Nem. Van egy kolléganő, akivel már nagyon régóta együtt dolgozunk, és ott dolgozik ő is a Józsefvárosban, ahol én. És akkor ő szokta ezt a részét összerakni. Úgyhogy, és akkor szoktunk készíteni játékokat például, vannak ilyen, hát ezek ugye ilyen számítógépes, tehát egy picit azért muszáj a képernyő előtt lennünk, de csak azért, mert ott tudjuk a gyerekeket elvinni egy olyan helyre, ahol, tehát hogy
0: hát
1: meg tudják nézni.
0: De korlátozott, és figyelitek, igen, hogy
1: nincsen,
0: mennyi, így van.
1: Nincsen sok, nagyon sok játékot készítünk nekik, fejlesztő játékokat, és akkor azzal játszanak, akkor ilyen versenyek szoktak lenni, ki tud többet abból a témakörből, amit éppen akkor azon a napon mutatunk a gyerekeknek, és ami soha nem marad el, az a tánc. Tehát mindig minden hely, ahova elutazunk, én fölkutatok egy könnyen megtanulható táncot, nyilván nem nagy koreográfiás valamit.
0: Az ottani zenével?
1: Igen, és akkor azt meg szoktuk tanulni. Tehát, mint tavaly, amikor Hawaiion voltunk, be voltak a gyerekek öltöző fűszoknya, a kis virág a nyakukba, virág a hajukba, és úgy táncoltuk a nagyon aranyos kis Hawaii táncot.
0: Vaja, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Akkor mondjuk el még egyszer, tehát ugye, hogy Hollywoodba július 6-a és 10-e között lehet menni, július 20 és 24 között egy afrikai szafari tábor lesz a bázison, augusztus 3-a és 7-e között pedig India világába repíted el a gyerekeket, és akkor még egyszer hol lehet utána nézni a Facebookon?
1: Ő van az X-okosító bázisnak egy Facebook oldala. Engem is megtalálnak, mint Szabó Beatrix a Facebookon.
0: És van még hely, úgyhogy bátran van, jelentkezhetnek igen. A szülők. Köszönöm szépen,
1: én
0: hogy
1: köszönöm
0: itt voltál.
1: A lehetőséget.
0: Nagyon szépen köszönöm hallgatóink adományait is, hiszen ez a műsor sem jöhetett volna létre hallgatóink adománya nélkül. Köszönöm szépen a mai figyelmet is, valamint Prószéki Anna Máriának a technikai háttér biztosítását. 2 hét múlva is lesz mozaik, hallgassanak minket akkor is. Viszont hallásra! Takácsi Bolyát hallották.
2: Mozaik, a Mária Rádió programajánló magazinját hallották.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Juhász Gábor atyával.
1: Dicséretessék a Jézus Krisztus, szeretettel üdvözlöm Mária Rádió hallgatóit. A katekézis alatt be lehet telefonálni a témával kapcsolatban a 061-374-0904-es telefonszámon. Még egyszer 061-374-0904. Legjobb emlékezetem szerint a 308-as pontnál fejeztük be legutóbb a kompendiumnak az elemzését, magyarázatát, kinek van fenntartva bizonyos bűnök feloldozása. Tehát vannak olyan bűnök, amelyek úgymond fenntartott bűnök, püspöknek vagy pápának fenntartott bűnök. Tehát például valaki a pápa életére összeesküvést sző pápa élete ellen, vagy kifejezetten merényletet kísérel meg, vagy követel. Az a pápának fenntartott, értem szerint a következő, tehát ha sikeresen megmerényelte a pápát, akkor a következő pápának fenntartott bűn. Tehát akárki, akárhogyan nem oldozhatja fel, mert annyira súlyos. És vannak még ilyen bűnök, amelyek pápának fenntartottak, ezeket a gyóntatóknak ismerniük kell. Hála Istennek azért nem minden nap találkozunk azzal, hogy Józsi bácsi Piripós falván a pápa élete ellen merényletet akart elkövetni. Az már gyakrabban előfordul, hogy valaki egy papot kifejezetten azért bántalmaz fizikailag, ver meg, pofoz meg, mert pap. Tehát hangsúlyozott, nem azért, mert, hogy is mondjam, mit tudom, lopott az üzletből, mert bántalmazta a feleségét, vagy valami ilyesmi. Nem. Hanem kifejezetten azért, mert pap. Tehát ez is egy fenntartott bűn. És még van egy jó pár ilyen fenntartott bűn. Egy kis érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy mit is jelent. Régen ez úgy jobban benne volt a köztudatban, és több is volt belőle, mint manapság. Egy érdekes esetet hadd mondjak el, Talleyrandnak az esete. Ugye Talleyrand volt az, akiről Napóleon csak azt mondta, hogy ő a harisnyába bújtatott fekália. Most nagyon finoman kifejezve a dolgot, ezt mondta Napóleon. Tekintve, hogy Talleyrand az püspök volt, és kiszolgálta a francia forradalom összes kormányát. Mindent. És Napóleonnak is szolgált egy darabig, amíg nem látta meg, hogy Napóleon túllőtt a célon, túlterjeszkedett, tehát előre látta, hogy ez kudarc lesz, tehát főleg itt az Oroszország bevonulni Moszkvába. Akkor elkezdődött az ukrán háború, és akkor a Nógrádi Gyuri bácsinak hallottam az egyik ilyen elemzését, és azt mondja, hogy a háborúzás első vagy másodlagos, nem tudom, törvénye, ne vonulj be Oroszországba. Hát ez annyit akarát nevettem, hogy mondom, ez nem semmi gyakorlati dolog. Egyszerűen, mert annyira nagy, hogy ezt el nem tudjuk képzelni. Tehát ez túl nagy. Ne vonulj be Oroszországba. Na, Napóleon bevonult. A németek bevonultak. Most ha megint Európa be akar vonulni, uram, irgalmaz nekünk, drága testvérek, jó lesz megtanulni, hogy a mezei füvekből mit lehet megenni. Annak a fele nem lesz tréfa. Na mindegy, visszatér Talleyrandra. Talleyrand látta, hogy ez nem lesz jó, amit Napóleon csinál, úgyhogy ki is ment Amerikába. Akkor később visszatért. Természetesen ő benne volt mindenben, amiben benne lehetett lenni, a pápa fogvatartása, szabadkönyvesség, különböző az egyházi dolgokat meggyalázó szertartások, tehát egy abszolút gátlástalan gazember volt. És az a lényeg, hogy a halálos ágyán jött az abbé, a pap, és hogy megkeni őt, és hát feloldozza őt, tehát ezt nem lehetett csak úgy, szükség volt arra, hogy pápai engedélyt kapjon a feloldozásra, tekintve, hogy Talleyrand szabadkőmes volt, és mindenféle olyan dolgokat csinált, ami hát fenntartott volt, tehát rengeteg tétel volt, ami fenn volt tartva a pápának. És ezért a pápához el kellett menni a követnek, engedélyt kellett kérni, hogy egyáltalán feloldozhassák, akkor megjött az engedély a pápától, ment a pap Talleyrandhoz, hogy akkor feloldozza az öreg püspököt, és akkor tehát a beteg kenetének a feladásánál föl akarta rakni a kezét, vagy meg akarta kenni a fejét, és akkor figyelmeztette őt Talleyrand, hogy ne, azt ne, hát én püspök vagyok, azt ő pap, ezt nem teheti meg. Tehát szó se róla, önérzete az volt, de az abból nem volt hiány. Na mindegy. Tehát akkor még bizony nagyon kőkeményen vették ezeket a dolgokat. Ma már a szabadkülönbség nincsen kiközüstés alatt, tehát ezt eltörölte, meg nem mondom kicsoda, talán 23. János vagy 6. Pál. Pedig volna rá igény, tegyük hozzá, tehát ma nagyon lazán vesszük ezt a dolgot, az emberek többsége úgy van vele, hogy ki a fene, és talán különböző jelzőket használnak, kik ezek a szabadkülönbségek egyáltalában. Tehát vannak rabszabadkülönbségek, vagy rabkülönbségek, vagy miről van szó? Hát miről van szó? Az egyház ős ellenségei. Szóval, igen, a másik ilyen történet Caravaggio, aki egyszerűen megdöbbentő, számomra mindig megdöbbentő volt Caravaggio-nak a művészete. Tehát az ő festményei. Erre mondja az ember azt, hogy megmozdulnak. Ugye Caravaggio valakit megölt, és ezért el kellett menekülnie, többek között Máltán alkotott igen sokat, és ő is azért küldött festményeket a pápának, hogy bocsásson meg neki. Tehát tekintő, hogy egy köztörvényes, agresszív ember volt, de amit alkotott, az abszolút elképesztő. Tehát a fény árnyék, a érzelmek kifejezése, olyan elképesztően plasztikus, olyan hihetetlenül kifejező, hogy na én erre mondom, bocsánatot kérek, erre mondom azt, hogy ez művészet. Tehát ez, amit manapság csinálnak, hogy egy vonallal, ezt meg azt, és akkor milyen fantasztikus térre imához, ez bocsánatot kérek, én nekem erre nincs időm. Nekem modern művészet, posztmodern, nekem nincs időm. Ez számomra ez felháborító. Én megértem, hogy a művésznek is meg kell élnie, de én is élni akarok. Tehát hagyjanak békén. Nem érdekel. Ismerjük ezt a történetet, ugye, hogy elmegyünk az orvoshoz, mert az orvos... Ja, igen,

A kegyelem híre már nem érte őt el. De nem tudok többet erről. Tehát itt is fenntartott bűnökről volt szó. Aztán Mozarttal kapcsolatban még szeretném azt. Nem tudjuk, hogy halt meg. De Mozarttal is tudjuk, hogy szabadkönyves volt. Ugye a varázsfúval az egy kifejezetten a szabadkönyvességnek a szimbólumairól szól. És csak reméljük azt, hogy valahogy sikerült egy papot még begyűjteni, mielőtt meghalt volna az akkori pestis járványban, azt hiszem pestis járványban halt meg, tömegsírba temették, tehát igazából nem maradt ránk még a sírja se, és az ember meghallgatja az ő műveit, és tényleg azt mondja, hogy hát édes Istenem, én nem tudom, mit csinált, hogyan halt meg, de amiket a te kegyelmedből és a te általad adott talentumokból ő megalkotott, az annyira szép, hogy jó Istenem, nem lehetne, hogy bevedem ennyi országba? Tehát én valahogy így vagyok ezzel a dologgal, mert nem lehet. Ez egyszerűen az emberi elképzelésem fölül gyönyörű. Tehát amit Mozart alkotott, az a Bach, Mozart, Beethoven, stb. Tehát ezek azért túl vannak egy-két dolgon. Tehát egy-két kategórián túl vannak. És a modernek, mint mit tudom, éppen beszélgettünk el, a Bionix nevezetű állítólag énekes, aki a valami Eurovíziós ilyen nyökögésen valamit nyert, és szóval, ja, igen, állítólag szerelmesek belé, meg lelkesednek érte, de ezeket én nem értem, nem is akarom megérteni, ezek felfoghatatlanok, tehát az ember meghallgat egy mit tudom, egy Pavarottit, vagy operákat, vagy ilyesmit, és kész, utána azt mondom, vannak szép, modern, úgynevezett popzenék is, lát, mit tudom én, a Time to Say Goodbye, vagy Aranjuice Concerto, vagy nem, mindegy, rengeteget lehetne mondani, ami tényleg azt mondja az ember, hogy Andrew Lloyd Webbernek nagyon-nagyon gyönyörű zenéi vannak, ami tényleg döbbenet. De azért a 20. század második fele, 21. század nagy domináns művészeti alkotásai azért, hogy is mondjam, tehát a sugárfertőző szennyeződés kategóriába sorolandók. Na, a következő dolog tehát kellett titkot tartani a gyóntatónak. Ez szolgálat kényes és súlyos volt, és a szemét megillető tisztelet miatt minden gyóntató, minden kivétel nélkül és nagyon súlyos büntetések terhe mellett köteles megtartani a szentségi pecsétet, azaz abszolút titoktartásra van kötelezve a gyónásból megismert bűnökre vonatkozóan. Na, még egyszer. Tehát a szolgálat kényes és súlyos volt. Ezt nem igazán tudom most hirtelen értelmezni, hogy kényes és súlyos volt, tehát végülis ezért fizetik a papot, engem is, hogy ezt csináljam, tehát van, akinek vasat kell rakodnia, van, akinek még gyóntatnia kell. Tehát az én részemről ez azért, hogy mondjam, hát nem olyan súlyos dolog. Tehát kényesnek kényes, de főleg a gyónó részéről, és a szemét megillető tisztelet miatt. Hát a szemét megillető tisztelet, igen, valóban, az is egy nagyon fontos szempont, de itt a legfontosabb szempont az, legalábbis, most bocsánatot kérek, hogy itt ezt így kielgészítem, de legalábbis én nekem, az a legsúlyosabb szempont, hogy nem én hallgatom meg a Szent Gyónást, hanem az Úr Jézus Krisztus. Tehát itt én olyan szinten 72. senki vagyok, hogy az már fantasztikum. Tehát itt kifejezetten az Úr Jézusnak gyónt meg a hívő, tehát bejön a gyóntató szívbe, azt mondja, hogy gyónom mindenható Istenek, és neked lelki atyám, hogy legutolsó Szent Gyónásom óta, ami mitől mikor volt, ezeket a bűnöket követtem el. Tehát gyónom mindenható Istennek, és neked lelki atyám. Tehát a mindenható Isten fölszentelt téged lelki atyám, hogy meghallgasd a gyónásomat, és te általad
az atyán keresztül ő szóljon hozzám pár értelmes szót a szent tanítás fényében az én gyakorlati ostobaságommal kapcsolatban, esetleg elméleti ostobaságommal kapcsolatban.

és föloldozzon. De a pap ott szentségi jel, azért van fölszentelve. De ezért nagyon fontos, aki nincs fölszentelve pappá, vagy tehát értem szerintem püspök, ki a püspök, az pap is. Tehát aki nincs pappá szentelve, az demoldozhat föl. Hát persze, elmondhatja, hogy feloldozott téged, de hát ez körülbelül olyan nem árt, nem használt címszó, de még árt is. Szóval ezért itt nagyon fontos, hogy persze a személyt tiszteljük, hogy nagyon is, hogy ne. Na de hát itt mindenek előtt azt tisztelem, hogy az Úr Isten megadta ezt a szentséget, és hogyha én magam elmegyek gyónni, és számot tartok arra, hogy az atya nem fogja kikürtölni, hogy milyen disznóságot csináltam, hát az ég szerelme, pontosan azért, mert az Úr Jézus Krisztus nevében ült be oda a gyóntató székbe, hát az ég szerelmére, hát nehogy már kinyissam a számat, nehogy egy gondolattal, inkább elfelejtem, tehát ez magától értetődik, de Krisztusra való tekintet, önmagamra való tekintet, hogy szeress fele barátod önmagadat. Ha magamat nem szeretem, a fele barátnak messzeltek. Tehát itt józan paraszt ésszel, azért bontsuk le ezt a dolgot, hogyha magamnak nem kívánom a mennyek országát, az Úr legyen irgalmas minden hívőhöz, akivel én kapcsolatba kerülök. Ha önmagamnak nem kívánom a bűnbánatot, a feloldozást és a korrektséget a paptól, akkor én hogyan tartok számot rá? Szóval magától értetődik, hogy persze tiszteljük, de hát barátom, mielőtt téged tisztelek, tisztelem magam, mielőtt azt akarom, hogy üdvözüljél, szeretnék én is üdvözülni. Szeresd fel a barátodat, mint önmagad. Tehát az önmagad iránti helyes, normális, Isten előtti kegyelemben lévő szeretet a mércéje minden másnak. Ezért szeresd önmagadat. Hogyne? És a pap úgy szereti önmagát, hogy befogja a száját. Tehát minden kivétel nélkül és nagyon súlyos büntetések terhe mellett köteles megtartani a szentségi pecsétet. Hát, na, hangsúlyozott, mert nem neki gyónták meg. Ő ott egyszerűen eszköz jellegűen van, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus szóljon általa egy pár szót ahhoz a lelki beteghez, ahhoz a gyónóhoz, és esetleg tényleg hát dogmatikai alapon, tehát igaz híd szerint szóljon hozzá valamit. Itt azért mondom ezt, mert hogy igen, erről beszéltem már, hogy nem egyszer találkoztam ilyennel, hogy a hívő azt mondta, hogy atya, meg szeretnék gyóni, mert itt voltam, ott voltam, és az egyik az Kína, Olaszországban lakik, és azt mondta, atya, nem tudtam olaszban elmenni olyan helyre, ahol a pap ne akarta volna nekem elmagyarázni, hogy ez meg az nem bűn. Hadd mondjam már el, hogy mi a bűnöm, és oldozzon fel, és ne arról győzzön meg, hogy nekem az nem bűn. Szóval, tehát persze lehet erre azt mondani, hogy jó, hát azt nem lehet meggyónni, hogy megsimogattam a kis cicát. Valóban, hát ez, abban semmi bűn nincsen, ha csak nem ott kis cica, a fertőző beteg volt, tudtuk nagyon jól, de ennek ellenére emberségesek voltunk, és ezek után megsimogattunk egy kislányt. Tehát persze lehet ragozni ezeket a dolgokat, de nem muszáj. Tehát értsük a példát a maga dolgában. Tehát a pap nem azért van, hogy megmondja a hívőnek, hogy amit ő úgy gondol, hogy hát az bűn, az tulajdonképpen nem is bűn. Ha ő úgy érzi, ha ő úgy látja, hogy ő van mulasztott, vagy legalább mulasztott, akkor hagyjonja meg. Szóval, igen. Tehát itt jön a lelkipásztori bölcsesség, itt jön ezért volt jó igazából az úgynevezett kazuisztika. Ilyen a 20. század másik felében, hogy a zsinat után legyünk personálisak, stb. Personalizmus, egzisztencializmus, és akkor a kazuisztika, hát az csúnya dolog volt. Az ég szerelmére. Vagy nem a példákon keresztül értjük meg az elveket? De igen. Tehát a példa az nem helyettesíti az elvet, a példa az megmutatja az elvet. Rámutat, megérezteti. Tehát éppen ezért a kazuisztika az egy jó dolog, érdekes dolog. Ezért csodálatos, hogy Aquinói Szent Tamást olvassa az ember, akkor mit talál benne? Őrületes elvek példákkal szemléltetve. Döbbenetes példákkal szemléltetve. Tehát
Tehát, és ez így szép, és minden nagy teológusnál ezzel találkozunk, hogy valóban olyan példák, amik abszolút megragadják az ember értelmét, és csodálatos. Tehát úgy mélyen megérti, hogy hát igen, ez így van. Ezért ezt szerint kell gondolkodni, és ezt szerint kell vinni az életemet. Oké? Okay? Tehát meg kell tartani kötelességszerűen, amit eddig elmondtam, a szentségi pecsétet, azaz abszolút titoktartásra van kötelezve a gyónásból megismert bűnökre vonatkozóan. Igen, a bűnökre vonatkozóan. Itt azért, na, egyrészt, tehát itt lehet direkte és indirekte elárulni bűnöket. Például, ha valaki kimegy egy gyóntatószékből mondjuk délben, és azt mondja, hogy hát 3 órát gyóntattam gyerekek, de rögtön legeslegelső gyóna az mit tudom én, gyilkossága jött be. Végszeremére. És azok közül, akik éppen meghallgattak, lehet, hogy ismerősök akár véletlenül tudja, hogy ki volt a legelső gyónó. Indirekte elárultam, hogy gyilkosságot gyónt meg. Tehát itt azért veszett óvatosnak kell lenni. Tehát ez nem úgy működik, a gyerecipő, azt honnan bekaplak. Tehát itt nagyon-nagyon vigyázni kell a szánkra, hogy nehogy indirekte is valamit eláruljunk. Tehát arról lehet beszélni, hogy mit tudom én, gyónta meg, tehát általánosságban, főleg amikor az ember már mint a 30 éve pap, találkoztál-e már olyannal, hogy valaki a pápa életére tört? Hát olyan, amire nem találkoztam. Találkoztam már egy, mit tudom, állatkínzó. Hát azzal találkoztam. Egy gyilkos, azzal is találkoztam már. Szóval ilyen általánosságban lehet ezekről beszélni, de semmi olyan konkrétum, ahol rá lehet ismerni. Isten ments! Mert az a diszkréciót, a gyónás pecsétjét sérti meg, és arra az emberre valamiképpen egy tehát olyan dolgot fedek föl, amire semmi, de semmi közöm nincs hozzá, azon túl, hogy Krisztus nevében meghallgattam, és felejtsd el. Tehát talán érezzük, hogy ez mennyire fontos. Na, még a pecséttel kapcsolódó a legjobb példa, egyik szép példa, Nepomuki Szent János. Amikor őt szenti avatták, az akkor volt, amikor a dunai svábok jöttek be Magyarországra, Mária Terézia alatt. És éppen ezért nagyon-nagyon népszerű lett. Ezért van az, hogy a sváb falvakban, amikor bringázunk, átbringázunk rajta, akkor lehet, hogy a falu határában, de inkább a templom közelében, templom előtt, vagy valahol a főtéren találunk egy Nepomuki Szent János szobrot. Tehát a sváboknak köszönhetjük ezt a nagy tiszteletet. És miről volt ez híres? Tehát, hogy nem mondta el a gyónási titkot, a királynőnek a gyóntatója volt, és a király szerette volna tudni, meggyanúsította a királynőt házasságtöréssel. És Nepomuki Szent János pedig, hát nem mondta el. A történelem szerint itt azért más dolgok is voltak, tehát a király mást is szeretett volna, mindegy, ő a gyónási titok, a gyónási titok pecsétjének az egy nagy védőszentje. És ez, tehát azért érdekesek a szentek, és szépek a szentek, az ő történeteik, mert egy ember életével, illetve szent halálával pecsételi meg az Anyaszent Egyház dogmatikáját. Ez nagyon fontos dolog. Tehát ezt tanítja az egyház. Ennek így kell lennie, ezért így kell viselkedni. A gyónás arról szól, édes fiam, hogy odaültél Krisztus nevében. Ezért nem te vagy ott, hanem Krisztus. Tehát próbálj meg hozzáméltóan viselkedni. Nem te oldozod föl, Krisztus oldozza föl. Próbálj meg hozzáméltóan viselkedni. Tehát a szentekben ez a szép. És itt visszatérek erre, amit már szerintem egyszer-kétszer elmondtam itt az évek alatt, hogy a dogmatikát, kik azok, akik a legjobban megmutatják nekünk életszerűen, megint a szentek, a misztikusok. Mert a misztikusok átélik mindennél mélyebben, személyesebben, bensőségesebben, szó szerint misztikus természetünket meghaladó élményekben az oltári szentség titkát, az áteredő bűn titkát, misztériumát,
a személyes bűnöknek az Isten sértő volt. Tehát ők mindennél jobban tudnak megrettenni a bűntől, és mindennél jobban tudják szeretni az erényeket, mert már réges-régen gyakorolják az erényeket, és ezért mi nagyon-nagyon magas szinten látják a bűn borzasztó voltát. Tehát éppen ezért nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a misztikusok azok nem elvont emberek, akik van ilyen is, mert mit tudom, ezt választotta, nem, ők abszolút gyakorlati emberek. Mert ők látják, hogy a gyakorlatban mit is jelent a halálos bűn, mit jelent az erény, mit jelent az, hogy Krisztus itt van egyházával, és ő kormányozza az Anya Szent Egyházat. Tehát lehet itt mondani azt, hogy ilyen meg olyan püspök, pápa, pap, hívő, király, akárki van, miniszterelnök, és hogy milyen az egyház sorsa így, úgy amúgy, az Anya Szent Egyházat Krisztus kormányozza. Krisztus oldozza föl, Krisztus váltotta meg, Krisztus erősíti meg Krisztus tisztítja meg a keresztségben, a bűnbánatban, erősíti meg a konfirmációt, konfirmáció a latinul, tehát latinul, az valóban, tehát a vérmálásban, akkor a betegkeltében a haldoklók számára ő adja meg az erőt, hogy valóban úgy fogják föl, ahogy azt föl kell fogni, stb. Tehát ezt a legjobban a szentek, a misztikusok mutatják meg nekünk. Ezeket a vonalakat, ezeket az abszolút gyakorlati dolgokat, amiket el kell sajátítani, és hogy nem azzal kell foglalkozni, hogy mondjam, hogy most rettegjünk attól, hogy mit tudom, milyen az állami vezetés, vagy milyen jó, vagy milyen rossz, hanem ez mindig változik, hanem ami nem változik, az Krisztus. Ő irányít, vezet. A legnagyobb baj, ami minket érhet ebben a világon, az, hogy elhagyjuk a hitünket. Az, hogy elhagyjuk Krisztust. Tehát az, hogy belehalunk a hitbe, hát, drága testvérek, mindenkinek kívánom. Legyen úgy. Nem, mert magam is ezt kívánom. Tehát, de mitől félünk? Tehát Krisztus velünk, ki ellenünk? Ezt így kell fölfogni. Én mondtam, sokszor mondtam a híveknek már az előző években, hogy drága testvérek, itt van egy kormányunk, aki távol tartotta tőlünk az iszlámot, távol tartotta tőlünk az LMBTQ-t. És hangsúlyozó, hogy keresztény alapon áll az ország. De felújították a plébániai csirkeolakat is. De nem tud helyettünk elmenni a kormány templomba, nem tud helyettünk meggyónni, nem tudja helyettünk egyetlen kormány se Krisztus Urunk szent törvényeit komolyan venni, és ha nem veszük komolyan, már pedig a templomok folyamatosan ürülnek ki, mindegy, megvannak a maga sokrétű háttere, de folyamatosan ürülnek ki a templomok, egyre kevesebb a pap, katasztrófa előtt állunk, ennek nem lesz jó vége? Én megmondtam, évekkel ezelőtt megmondtam a kedves testvéreknek, hogy én végtelen örülök annak, hogy nekünk is felújították templomunkat, csodálatos, szép, jó, de senki nem tud behozni. Ki hozta be a legtöbb embert, és visszagondolok, ki hozta be a legtöbb embert a templomba, amióta én plébános vagyok, vízafogó plébánián? A Gyurcsány Ferenc. Mert olyan elképesztő, hogy nyomor volt a Gyurcsány Bajnai kormány alatt, hogy az emberek elkezdtek jönni templomba. Olyan elképesztő nyomor volt, hogy nem tudták elvinni a gyereküket semmilyen táborba, nem nyelvi tábor, lovász tábor, Erzsébet tábor, mit tudom én, nem. Plébániai tábor. Fillérekből megoldottuk, mindenki jól érezte magát, ezerrel odafigyeltünk, imádkoztunk, hát ugye megvan ez a nehézsége, hogy a félateista gyereknek is el kell jönni a szentmisére, és imádkoznia kell, hát ugye valamit valamiért, de gondoskodtunk róla. És a legutolsó táborban voltunk talán 44-en, vagy valami ilyesmi. Ja. Azóta kihalt a tábor, nem is táboroztatunk egyáltalában. Mert annyira elszegényedett a az ország, hogy mindenki lovas táborba, nyelvi táborba, akármilyen táborba, Horvátországba, Görögországba, Amerikába, Dél-Amerikába viszi a gyerekét táborozni, nyaralni, mert borzasztó, iszonyatos szegénység lett az országban. És azt kell mondjam, drága testvérek, teljesen igaza volt a jelenlegi
a Kossuth téri Bolondok háza jelenlegi főnökének teljességgel igaza van abban, hogy ez, amit állítólag a beiktatásán mondott, én nem hallgattam, csak mondta valaki, hogy, hogy azt mondta, hogy ez az ország teljesen elzülött az elmúlt időkben. Sajnos egyet kell, hogy értsek vele, tényleg elzülött. Ha ezt az embert megválasztották, ez az ország csak züllött lehet. És ezt láthattuk az éveken, évek alatt, hogy kiürülnek a templomok. Az emberek imádják a pénzt, imádják az élvezeteket, és az Isten tisztelete, a szent áldozat, a bűnbánat, hogy nekem gyónnom kell, a szent áldozatot magamhoz kell venni. Semmi. Nem. Inkább helyette az van, hogy de én úgy gondolom. A klasszikus, ami sokszor elmondtam a híveknek, hogy látod, tessék, bejön egy idős férfi, 10-15 évvel ezelőtt bejön az irodába, és elmondja, hogy hát ő is valamikor minisztrált, meg templomba jár, de aztán jöttek a Kádár évek, nem is a Rákosi, a Kádár évek, amikor már gulyás kommunizmus volt. És hát akkor nem lehetett templomba menni. Nem tudom, apáméknak valahogy sikerült, még engem is fölneveltek a hídben, igaz, hogy négyen voltunk beiktatva, 440 gyerekből négyen voltunk hittalra beiratva. Négyen. És de hát akkor nem lehetett. De mondom, nézze, hát azért már pár éve vége a kommunizmusnak. Hát igen, de én már megszoktam, hogy odahaza úgy imádkozom, meg úgy odahaza. De mondom, de a jó Isten azt mondta. Hát én értem, de én úgy gondolom, hogy jó, oké, dicsértessék a Jézus Krisztus. Tehát nekem itt nincs hozzászólásom. Tehát egy olyan beszélgetés, ahol a plébános azt mondja, aki állítólag olyan tekintélyi szerepe van neki, meg felszentelés, meg ilyesmi, tehát, hogy valami tisztelendő úr, meg ilyenek, meg főtisztelendő, és akkor azt mondja, hogy tehát értsünk szót, Józsi bácsi, tehát itt van, mit tudom, 60 és a, vagy 70 és a halál közt. És tudja nagyon jól, hogy el kell járni. És el tud járni. De nem akar, mert most már úgy gondolja. De az Isten nem ezt mondta, de ő úgy gondolja. És ez hogy lehet összerakni? Isten azt mondta, full stop, vége. El kell menni. Kötelesség. Ez az üdvösségnek a feltétele. Na, ilyen gondolatok, ja, ilyen dolgokban élünk, drága testvérek, ilyen dolgokban élünk. Úgyhogy de raffinált a mai kor, nagyon raffinált a mai kor. És itt lehet hangsúlyozott mindenfélét mondani, hogy így a kormány, a múlt, a jelen, a jövő, de drága testvérek, kedves hívek. És ez, ha Isten előírta, hogy a szent áldozatot be kell mutatni, azon részt kell venni a bemutatáson, hiszen a szent áldozat a pap mutatja be. De részt kell rajta venni. Ki vagyok én, 72. senki, hogy azt mondjam, hogy de én úgy gondolom. És a jó Istenek úgyis jó lesz. Már engedemet kérek. Nem kérem megkérdezni jó Istent? Az Ószövetség nem ezt mutatja nekünk? Az Új Szövetségi Egyház történet nem ezt mutatja nekünk? Hogy nekünk valamit itten engedelmeskedni kell? Nem azt írja Szent Pál, hogy Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálig, és a kereszt, mégpedig a kereszt halálig. Tehát nem azt mondja, hogy Krisztus nevetett, Krisztus jól érezte magát, Krisztus, mit tudom, golfozott értünk, mint halálig, mégpedig a kereszt, a golf halálig. Nem. Engedelmes volt értünk a kereszt halálig. Tehát itt vannak tutizi kijelentések, most az, hogy egy szabadkönyves protestantizmus hogyan ragozza ezt a dolgot, hol érdekel engem római katolikust? Tehát én megértem, hogy a világot rettentő bonyolultan lehet szemlélni, mert látjuk, hogy hát igen, van benne sok bonyolultság, hogy ne. De azért az emberi és az Isten iránti szeretet nem olyan bonyolult. Engedelmes volt, értünk, mint halálig. Egyszer megtanuljuk egy katekizmust, és engedelmeskedünk a jó Istennek, és ő pedig engedelmeskedik saját ígéreteinek. Ő megígérte. Ha ezt megteszitek, én is ezt megteszem. Mert mielőtt bármit tettetek volna, én tettem lehető, hogy megtegyétek. Én teremtettelek, én váltottalak meg, én mondtam el, hogy mi a törvénye az életnek, a megváltott életnek és az örök életnek. Mi kell ennél több? Egy nagyon érdekes dolog, hogy ezzel kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy az Úristen kinyilatkoztatta? Nemrégen
nemrégen lett föltöltve az internetre, akárcsak Charlie Kirk, ugye, akit lelőttek Amerikában, definitíve nem azért, mert ateista volt, hanem azért, mert katolikus, mert keresztény volt, jó lehet, hogy szektás irányzatot követett, mindegy, lényegtelen, kétségtelent, és szerette a jó Istent. És az ő hozzá hasonló ilyen apologéta, vitatkozó a Matt Walsh. És ő csinált egy elképesztő érdekes programot arról, hogy a mostanában az ateisták által felmagasztalt amerikai őslakosok, az indiánok, észak-amerikai indiánok, akik állítólag egy ilyen ősi, vad, ártatlanságban élték életüket, míg a fehér ember a maga keresztény barbarizmusával oda nem ment, és kiirtotta őket. De amit te elmond erről az egész történelmről, hogy ezek a vad, szelíd emberek hogyan éltek, azt nem biztos, hogy már a rádióban el lehet mondani. Mindenkinek, hogyha ki tud, valaki angolul, szeretettel ajánlom, Matt Walsh, amit a valami ilyesmi, hogy amit a modernek nem akarnak elmondani az észak-amerikai indiánoktól, valami ilyesmi angol a címe, meg lehet keresni, és megnézni. Hát nem gyerekeknek való, tehát ez mindenképpen 18 éven felülieknek való, tehát korhatáros, de ott van minden. Ott aztán van minden. Ilyen erőszak, olyan emberevés, amit el nem tudunk, én meg voltam többenve. Tehát nekem azért nagyjából még a legrosszabb élményeim az észak-amerikai indiánokkal kapcsolatban az volt, hogy a nagy indián könyv, ami egy történelmi regény. Történelmi regények. Nekem az volt a legrosszabb elképzelésem. Hát az, drága testvérek, az éjszakai mese 5 éveseknek. Ahhoz képest, ami a valóság volt. És lehetne sok népet és sok történet megvizsgálni, hogy ők úgy gondolták, hogy az isteneknek így tetszenek. És ezért elképesztő dolog az, hogy eljött, az Úristen megmutatta meg, kinyilatkoztatva meg Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, az ősatyáknak, Mózesnek, és Krisztus által mindenkinek. Elküldte a Szent Lelket. Tudjuk, mi az, hogy szeretet. Tudjuk, mi a jó. Tudjuk egyáltalán, mi az ember. Hát mit jelent embernek lenni? Mert látjuk, hogy Isten nélkül, Krisztus nélkül annyi ostobaságot kitalált az ember már, hogy annak a fele nem tréfa. És ezért értsünk szó, drága testvérek. Ha Isten azt mondta, hogy vasárnap el kell menni templomba, akkor el kell menni templomba. Ha Isten azt mondta, hogy nincs válás, akkor nincs válás. Ha Isten azt mondta, hogy ne öld meg a gyereket, akkor ne öld meg a gyereked. És ha ezzel elkezdünk megalkudni, akkor ott találjuk magunkat, hogy teljes ateizmus, moloch kultusz, számüzetés, elveszítünk mindent. Ezt nem értik meg az emberek csak akkor, amikor már ott a számüzetés, amikor mindent megmeszeltek. De értsünk szót, gondolkodjunk el rajta, még van idő rá. Tehát még nem vagyunk a donkanyarban, még nem vagyunk a koncentrációs táborban, de jöhet az is. Drága testvérek, ennyit már a tudományok újdonságaiból. 2 hét múlva találkozunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.

mindenható, fölséges és jóságos Úr! Tied a dicséret, dicsőség és imádás és minden áldás. Minden egyedül téged illet, fölség. És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod. Legfőképpen Urunk, bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságodat. És szép ő, és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldjon, Uram, téged hold nénénk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, tégedet, szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kiáltal élteted minden te alkotásod. Áldjon, Uram, tégedet, vízhúgunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged, földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak. Boldogok, kit magukat megadták te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Ámen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
4: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük Istent, hogy hitük legyen épp és erős, és ez mutasson nekik utat az Istennek tetsző életre.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindenki, amen!
5: Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermekei imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen!
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
6: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, tetszartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban leírik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozat belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. a szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülbelül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordoz a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordozzál.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes,
8: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben. Csodálkozó által örvendezve, az ő békéjében indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Isten.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szűrődtél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szűrtél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak évalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér

0: hogy ez az út a Golgotára vezet. És ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg mindet a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét. A megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mígében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérjünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasónak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
4: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösség hitének erősödéséért ajánlottuk fel.
5: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 11-e. Istenek vagytok-e? Izajásnál a 41. fejezet 23. versében olvasjuk ezt. Istenek vagytok-e? Kinek tartották az urat? A fogságban élő nép számára életfontosságú kérdés volt, hogy kinek tartották az urat? Kiben, miben bíztak? És a fogságban élő nép számára létfontosságú kérdés volt az is, hogy kinek tartották saját magukat. Erre kérdez rá Izajás. Mégpedig úgy, hogy hangsúlyozza, egyedül az Úr az Isten. Mert az ő kezében van minden ügyünk, a peres ügyeink is. Mert egyedül az Úr, ő a tanácsosunk. Egyedül az Úrtól, őtől lejön minden érvünk, amely életet szolgál, nem csak saját érdekeinket védve. Az Úr kezében van mind a múlt, és mind a jövő. Mindezt azért hangsúlyozza az ige, mert szembeállítja az élő Isten tulajdonságait mindenféle hamis istenségekkel, akik tehetetlenek, akik semmik és semmit érők, és tiszteletük utálatos dolog, ami azt jelenti, hogy utálatos dolgokra visznek bennünket. Gondolj csak valamire, amitől undorodsz, és érted, miről van szó. Felmerjük-e vállalni a vallásszabadság alkotmányos korában azt a hitvallást, hogy az Úr, az Isten is rajta kívül nincs más, ahogy Ezékiás király imája kimondja, hogy mások, akiket Istennek neveznek, valójában nem Istenek. Az Úr elindította már követét keletről, hogy bizonyítsa egyetlenségét és Úr voltát. Ennek a keletről érkező Jézus Krisztusnak csak halovány előképe Círus perzsa király, aki rendeletével hazaengedi majd a fogságban sínlődőket, hogy életüket újra kezdhessék. Ez az örömhír igaz. Az Úr megváltó követe előtt állni, örömhírét meghallani és befogadni, ez kegyelmi állapot. Akik azonban emberként istenítik magukat, azok olyanokká lesznek, mint a pusztaság szele által elsodort, kiszáradt tövis. Istenek vagytok-e?
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Köszöntök mindenkit szeretettel! Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket! Áldás legyen mindenkin. Szabó Tamást hallottátok.
4: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
0: Hírpercek.
5: A betegek adatainak védelmére szólított fel Leó pápa. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa üzenetet küldött Peggioráro püspök címzetes érseknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének Parolin bíboros aláírásával. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az akadémia június 1-én és 2-án tartott ülést az egészségügyi adatok megőrzéséről szóló dokumentum a Taipei nyilatkozat felülvizsgálatáról Rómában. Az orvos etikai dokumentum határozza meg az egészségügyi adatok és a biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. A gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a személyes életet hasznosítható adatokká próbálja alakítani. Ez ellentétben áll minden ember méltóságával, hangsúlyozta a pápa. Minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, szólított fel a Szent Atya. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képél rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Súlyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Cseh Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térden állva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartottatok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget. Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Krisztus meghalt bűneinkért az írás szerint. Eltemették, és harmadnap feltámadt, ismét az írás szerint.

0: Mondjunk méltó dicséretet üdvözítőnknek, aki legyőzte a halált, evangéliumával felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Kérjük alázattal, erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben. Te, aki egyházadat szent és kiváló elöljárókkal megörvendeztetted, adj mindig bölcs vezetőket keresztény néped örömére.
1: Erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben.
0: Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű lelki pásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak. Közben járásukra tisztítsd és szenteld meg mindig egyházadat.
1: Erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben.
0: Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra, és rájuk árasztottad lelkedet. Töltsd el a szent lélekkel néped minden vezetőjét.
1: Erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben.
0: A szent lelki pásztoroknak te magad lettél jutalma. Add, hogy akikért véredet hulladtad, el ne veszítsenek téged.
1: Erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben.
0: Te, aki egyházad pásztorai által részesített híveidet az örök életben, üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad, hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből.
1: Erősítsd meg egyházadat hitben és szeretetben.

0: Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szent lélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő oly buzgón hirdetett. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben, Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.

0: Leopápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leopápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 ezer fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozás töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
1: Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
0: Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
2: Es necesario cultivar una sana inquietud.
0: Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása, mint ahogy a saját imázs gondozása nem más, mint érzéstelenítő szer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdított a pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
3: Estic así perquè Déu m'ha donat una segona oportunitat i li estaré eternament agraïda.
0: Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
2: Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
0: Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozó központban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
4: ¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
0: Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal, hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát. Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
2: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
0: Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvosság a rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.

0: Leupán a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szent Atya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt imavirrasztáson 40 000 fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
0: Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság. Hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll. Így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási áranceinkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására. A változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel is egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szent Atya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
2: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. mindez igaz a fogva tartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terjét viselik, és szenvednek is jelenlegi állapotuk miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben, és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az emberség és a kereszténység nem abban áll, hogy soha ne hibázzunk, hanem abban, hogy nevekedjünk a megtérés, a bűnbánat, a jóvátétel és mindenek előtt a kiengesztelődés és a megbocsátás képességében. Az irgalmasság anyja közben járására bízlak benneteket, és kérem az Urat, hogy áldjon meg benneteket. Zárta rövid köszöntését Leó pápa.
3: 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb kegyhelyét, a Montserrat hegyen álló Miasszonyunk Bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett az zarándokokhoz.
4: Sei contente poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle per la confianza nella sua intercessione maternale.
3: 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította. Tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást.
4: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre.
3: A szentatya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés és a béke útját mutatja meg az embernek, ugyanakkor figyelmeztetett azokra a rejtett erőszakformákra, amelyek gyakran megjelennek szavainkban és magatartásunkban. A megalázó kritika, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztó agresszivitás sokszor saját sebeinkből és félelmeinkből fakad. Ezért arra hívta a híveket, hogy tegyék le Mária lábai elé azokat a páncélokat, amelyek lassan megkeményítették szívüket. 14. Leó pápa a montserrati szűzanya kezében látható földgömbre utalva kiemelte. Az egész világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a keresztényeket, hogy minden ember testvérük, és senkit sem szabad kizárni a szeretetből, és hogy a szeretet közösség legyen erősebb minden megosztottságnál. A béke királynőjéhez fordulva azért imádkozott, hogy a hívek megtanuljanak lemondani a sértő szavakról, a rágalmazásról és az elhamarkodott ítéletekről, és a családban, a társadalomban, valamint az egyházi közösségekben is a béke és a remény építői legyenek.
4: Che lodi doni paz all'esperanza e la pau.
3: A rózsafüzér imádság végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a Monserrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
5: Mária Rádió.
6: Programajánló következik.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
8: Elvált szülők zarándoklata és ima napja gyerekeikért Andocson. Az elvált szülők gyerekeit megsebezte, hogy szüleik nem együtt élnek. Lehet, hogy még kicsik, lehet, hogy már felnőttek és kirepültek. A szülők nem szeretnék, ha gyerekeik magukkal cipelnék a fájó emlékek, a rossz minta, a család széthullásának terhét. Budapestről közösen bérelt busz indul, de az ország minden részéből várják a résztvevőket akkor is, ha már új kapcsolatban élnek. Mindenképp szükséges regisztrálni. A részletes tudnivalók az avelap.hu oldalán olvashatóak. A gyermekekért zarándokolnak, és nem a gyermekekkel, ezért csak a szülőket várják ezekre a zarándoklatokra. A nap során keresztutat járnak a gyermekekért, és a szűzanya oltalmába ajánlják őket. A szentmisét is értük ajánlják fel. Minden szülő mehet, akár kicsi, akár már felnőtt a gyereke. Az az egykori egyedülálló szülő is mehet, aki azóta új kapcsolatban él. Ezúttal nem lesz hosszabb gyaloglás. A Kálvária dombon és a kegytemplomban imádkoznak a gyermekekért. A programon való részvétel ingyenes. Az odajutáshoz budapesti indulással közös buszt bérelnek. Az első 50 jelentkezőnek van hely rajta. Nagy érdeklődés esetén 2 buszt indítanak. Az ország bármely részéről lehet egyénileg vagy másokkal összefogva érkezni. 3. Verbita Fesztivál Budapesten. Mottója: bolygónk őrei vagyunk. Az időpont: június 20-a szombat. A helyszín: Názáret Missziós Ház, Budapest, 22. kerület, Bajcsi Zsilinszki utca 3-5. 9 óra 45 perctől köszöntés és dicsőítés, adoráció dicsőítő szolgálat. 10 óra 30 perckor ünnepi szentmise kezdődik, melyet bemutat Varga János Verbita atya. 11 óra 30 perctől előadás, melynek címe: Bolygónk őrei vagyunk. Az előadó dr. Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója, volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár. 13 órakor ebéd, vagy pörkölt. Nemzetközi kóstolók, indiai, indonéziai, koreai, Fülöp-szigeteki és más missziós ízek. Majd tombola. 15 óra 30-tól kulturális programok. Magyar népzene, koreai tánc, Fülöp-szigeteki tánc, koncert, kultúrák kézfogója. Közreműködik Gesszus Mesi Trió. Láthatunk indonéziai táncot, Bollywood táncot Indiából. 18 órától esti koncert. 2 nemzetközi hírű művész koncertje, egy régi és egy új generáció találkozása a színpadon. Mornár Levente és a Fényerő zenekar. Közreműködnek a Páciumi Keresztény Egyetem diákjai. Ezt követően fellép Mága Zoltán és a Gypsy Virtuózok. Apropó, Ural Motorcycle élmény. A fesztivál ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek határideje június 17-e szerda. Jelentkezni a következő e-mail címen lehet benvinmada@gmail.com. Mobiltelefonszám +36 30 558 63 39, illetve +36 30 99 32 391. Adományokat szeretettel fogadnak, mindenkit szeretettel várnak.
6: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Leó pápa alapítványt hozott létre a Vatikán megújuló energiaellátását biztosító rendszer kiépítésére. A Magyar Képzőművészeti Egyetem legjobb diploma műveiből nyílik kiállítás a Hungarian Art and Business Központban. Az egység építésére buzdította a híveket Leó pápa Barcelonában. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa június 1-én kelt saját kezüleg aláírt rendelkezéssel létrehozta a Napfivér alapítványt, hogy előmozdítsa a fenntartható fejlődés modelljére való átérést a Vatikánban. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az új létesítmény mind a Vatikáni Rádió állomás, mind a Vatikán város állam számára biztosít majd áramot. A Leó pápa által megalapított Fratello Sole alapítványnak a célja egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítése Róma külvárosában, amely nem csak a rádió állomás, hanem a Vatikán város állam teljes energiaellátását is biztosítja. Ferenc pápa már szorgalmazta ezt a projektet a 2024. június 21-én aláírt Fratello Sole kezdetű apostoli levelében. Az agrofotovoltaikus rendszer egy agrár és energetikai megoldás, amikor egyazon földterületen történik a növénytermesztés vagy állattenyésztés és a napelemekkel való villamos energiatermelés. A Magyar Képzőművészeti Egyetem a frissen végzett hallgatók legkiemelkedőbb diploma munkáiból válogat a Best of Diploma 2026 című kiállításra, amely július 10-től látható a Hungarian Art and Business Kortárs Fókuszú Művészeti Központban. Írja az MTI. Milyen kérdések foglalkoztatják ma a pályakezdő művészeket? A kiállítás átfogó képet nyújt az egyetemen zajló művészeti képzés sokszínűségéről, valamint betekintést ad a következő művészgeneráció gondolkodásmódjába és alkotói szemléletében. Az Andrássy úton működő Hungarian Art and Business Művészeti Központ immár második alkalommal ad otthont a tárlatnak. A válogatásban a nagy múltú képzőművészeti szakok, a festészet, a szobrászat, a képgrafika mellett helyet kapnak a tervezőgrafika legújabb irányai, a színpadi látványtervek és a felsőfokú restaurátor képzés kiemelkedő diplomaprojektjei is. A tárlat augusztus 9-éig látogatható. Spanyolországi utazása negyedik napján Leó pápa a déli imaóra közös elimádkozása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz Barcelonában. Írja a Vatikán News. Arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, amely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet alázatos és hálás szívvel. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületét és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, az egységünket a lélek adja, hangsúlyozta Leó pápa. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: s lám az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő sziklákat sodró hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor Illés észrevette, befötte arcát köntösével, kiment és a barlang szája elé állt. Bizonyos pontján az ember életének nagyon fontos, hogy hallja tisztán az Istennek a szavát. A beöltözési lelki gyakorlat alatt történt ez, hogy belül nagyon-nagyon szerettem volna valamit. Annyira vágytam arra, hogy azt úgy észleltem, hogy nem hallom, vagy nem tudom észlelni, hogy akkor ezzel kapcsolatosan mit mond nekem az Isten. És hát így az egyik ima óra után volt, hogy kimentem, tehát imádkoztam bent a kápolnába, aztán utána fölálltam és kimentem, és megálltam a sekrestye mellett, és ilyen nagyon-nagyon szépen, gyengéden fújt a szél, a szellő, úgy, ahogy lebbent. És ahogy lebbent a szellő, azzal együtt érkezett meg az Úrnak a válasza az én lelkembe. Teljesen más volt a szöges ellentéte annak, mint amire én vágytam. De annak az öröme, hogy hallom, meg annak a döbbenete, hogy így szól hozzám, minden ellenkezésemet elmosta, tehát teljesen megnyitott, és teljes szívvel tudtam befogadni azt, amit mond nekem.
1: Kakucs Adél Petra domonkos nővér gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A mai műsort a Ciszterci Szent István Gimnázium iskola tanulói készítik. Név szerint
2: Kocsis Kamila Napsugár,
1: Szűcs Gréta,
3: Petrovics Adél
4: és Csanádi Jászmin.
1: Először hallgassuk meg a nap evangéliumát, melyet felolvas Molnár Attila Bruno atya, magyaráz Brückner Ákos elődatya.
5: Ezt a 12-t küldte Jézus megparancsolva nekik. A pogányokhoz vívő utakra ne térjetek rá, s a szamariaiak városába ne menjetek be. Forduljatok inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek! Közel van a mennyek országa. A betegeket gyógyítsátok meg, a halottakat támasszátok fel, a leprásokat tisztítsátok meg, a gonosz lelkeket üzzétek ki. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Övetekbe ne szerezzetek se arany, se ezüst, se részpénzt. Ne vigyetek magatokkal az útra tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. A munkás ugyanis megérdemli a bérét. Ha egy városba vagy faluba betértek, érdeklődjetek, ki az, aki méltó, és maradjatok nála, egészen amíg tovább mentek. Amikor házába léptek, köszöntsétek. Ha méltó rá a ház, rászáll a békétek. Ha nem, békétek visszaszáll rátok.
6: Ez a szakasz két megjegyzést, előzetes megjegyzést érdemel. Az egyik az, hogy Szent Barnabásról van szó, a vigasztalás fiáról, arra az apostol jellegű, bár nem a 12 közé tartozóról, aki nagyon értékesen segített, mégis ő hozta Pált helyzetbe, amikor az első megtérés, a lelkesedés után, ugye jöjjön egy hosszabb, hát elmélkedése, elkezdett készítette őt, haza kell menjen Tarzuszba, és onnan nagyon jó kor és nagyon fontos pillanatban Barnabás hozta ki, aki Barnabás ma Antiochiából jött oda. Barnabás igaz egy Ciprus-szigeti lakos volt, és a pünkösdi élmények kapcsán egy-kettő az első keresztelet között került Jézus Krisztus közösségébe, és nagyon méltóan szolgált, végül is érte nagy részét Cipruson töltötte, de hogy az első apostolpárt meghívta, ez egy nagyon nagy lépés volt, és tudta bátorít, és olyan megérzési voltok, olyan istenes meglátás, amely Pált nagyon segítette. Tehát ő vitte be abba a stílusba, ami Szent Pált annyira jellemzett. Hát ezt azért kell tudni, hogy most olyas olvastunk, amit egy adott szent megélt. A mai nap az egy lekötött nap, tehát itt most minden, az egyszerűen mindenki Szent Barnabásra szokott emlékezni, és róla vannak a liturgikus szövegek. Hát ezért kell tudnunk, hogy ez most nem a folyamatos olvasásból, hanem mai nap szentjéhez alkalmatlan jött. A másik megjegyzés az, hogy itt két sort beolvastunk az elején, ami a mai idézetben nem szerepel a misében, de fontos, mert Jézus kicsit az apostoloknak egy útbaigazító, nagyon szeretetteljes, helyzetet föltáró küldetés kapcsán, hogy csak a zsidósághoz, a választott néphez menjenek, hogy Jézusnak ez a terület volt, a kitűzött feladat a mennyatjától, annál döbbentesebb, hogy a föltámadás után, a pünkös után az apostolok elmentek a világ minden sarkára, meg a térítők, az akkor ismert világot bejárták csak hamar, de minden esetre Jézus ezen a belső területen maradt, és ide küldte őket is, mert a pogányok, hát még egész más kultúra, és a szamaritek olyan eretnekféle nép volt, egy összekevert nép, egy elhúzás nyomán visszakerültek meg az ottani letebelek közti, hát furcsa körülmények alakultak ki, és a vallásosság, nem egyezett a választott népnek a vallási látásával. Ami a szöveget illeti, ugye ez egy igazán szép, szeretetteljes útbaigazítás. Tehát Jézus elvárja tőlük, hogy hirdessék az Isten országát, elközi Isten országa. Isten országa közel van, ugye menjetek, hirdessétek, és gyógyítsatok betegeket, támasztatok halottakat, tisztel meg a leprásokat, üzli ki az ördögöket. Tehát egy nagyon széles, gyógyító, karitatív, és ugyanakkor az Isten országa száma, hát ilyen fölmelegedés, ilyen megnyilást teremtő feladatot ad nekik. Tehát úgy kell az ember megszólni, ahol van, úgy kell rajta segíteni, ha hit jót akarunk neki, hogy Krisztust akarunk ajánlani neki, ahol ezt el tudja fogadni. És ez a mondat, hogy ingyen kapsz, ingyen is adjátok, ez nagyon érdekes. Aztán körülje nagyon részes, hogy mit ne vigyen magukkal, semmi fölösleget, csak a legminimálisabbat. Ez egy arról szól, hogy az ember legyen teljesen ráutalt Istenre. Nem a mi erőlködésünk, a pasztoráció, meg a térítés, vagy az Isten ország meghívás. Az Isten műve persze általunk, rajtunk, amit látok, egy ilyen tapintatos megközelítéssel, de mégis teljesen ő segít benne. Hát ezt mi sokszor megtapasztaljuk, mert sokszor hihetetlen dolgokhoz jutunk hozzá, vagy értetlen, nem látjuk, hogy miért nem megy előre az evang ügye. Tehát mennyi az Isten kedve a mindez, és ezért jó, ha imádkozunk ilyen szándékkal, és itt csupa fiatal között vagyok, hát jó, hogyha bátrak is vagyunk, mert ezt vállalni kell. Tehát a szeretes élet nagyon közel van ehhez, hogy az ember hogy tud teljesen szabaddá válni anyagiaktól és minden más ember ösztönségtől. Az embernek az Isten ráutaltsága a biztonsága, de ez nagy merészséget kíván és nagy hitet, bizalmat. Hát köszönöm, hogy ezt megértettük, ezt elfogadtuk, és kérjük, ma igen nagy szükség van arra, hogy ezt a szemléletet kövessük. A pápa most óriási példát ad nekünk, amit a spanyolokat megközelített, hogy ott napokat tölt. Hát minden megnyilatkozás egy külön érdekes éjszakai. Az éjszaka megcsodálásán, mondom a fiatalok, erről volt egy remek ilyen találkozó a fiatalok, vagy 40 000 fiatal, hogy az éjszaka Nikodémus helyzeket, hogy sok kesergő vagy elesett fiatal van, sok bizonytalan, hogy ezt ragadjuk meg. Ez a legfrissebb, a mai ilyen küldetésünk Jézus, annak idején mondott a mai evangéliumban. Köszönöm, megértettük.
1: Most pedig hallgassuk meg a Ciszterci vegyes kantor, a Bingeni Hildegard Spiritus Sanctus című számot.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallhatják. Én Kocsis Kamilla Napsugár vagyok, és mai interjúanyom Fodor Paprika, röplabdázó. Fontos megemlíteni, hogy műsoron kívül megegyeztünk az interjúanyammal, hogy tegeződjünk a műsorban. Szia Réka!
1: Szia!
0: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Kérlek, mesélj nekünk, hogyan kezdtél el röplabdázni?
1: Első osztályos koromban lehetőségem volt elmenni a nyári röplabda táborba, ahol megtetszett ez a sportág, és másodikos koromban már elkezdtem járni rendszeres edzésekre, és azóta is járok.
0: Mit szeretsz ebben a sportban?
1: Szerintem nagyon jó benne az, hogy az összetartást tudja növelni a csapattagok között, és hogy minden csapattag egymásra tud számítani és segíteni egymásban.
0: És hogyan vannak a csapatbeosztások?
1: Hát most is változik, szóval erre nem tudok válaszolni, mert most U16 és U18 lesz, például U15 és U17-es korosztály helyett.
0: És a korosztályokban is vannak csoportrabontások?
1: Igen, van három, hát eddig úgy volt, hogy három csapat volt minden egyes korosztályban.
0: Mi az, ami a legfontosabb neked a röplabdában?
1: Hát, mint már említettem, szerintem nagyon fontos a csapatmunka, és az, hogy kitartást a bíztat.
0: Mi szerinted a legnagyobb siker ebben a sportban?
1: A folyamatos fejlődés az, és az, hogyha a csapat egy kitűzött célt el tud érni.
0: Mi a legnagyobb veszteség ebben a sportban?
1: Hogyha valaki nem tudja elérni azt a célt, amit kitűzött, és egy nagyobb sérülés is erre ez nehezíti.
0: Akkor ezek szerint szoktak lenni sérülések?
1: Nagyon gyakori a boka vagy tért sérülés is, ez majdnem mindenkivel előfordulhat.
0: És neked van ilyened?
1: Külön a röplabda miatt nem történt ilyen, de ilyen növekedési problémám volt már is a térdemmel.
0: Fiatalon hogyan tudod összeegyeztetni a tanulással?
1: Mivel számomra mind a kettő fontos, a röplabda és a tanulás is, ezért próbálok időt adni mind a kettőnek.
0: És milyen napi rended van?
1: Hát általában iskola után vagy egyből szoktam menni edzésre, vagy pár óra különbsége, és utána pedig este van időm tanulni.
0: És a röplabda mellett jut másra is időd? Milyen hobbikra?
1: Igen, nekem például a sütés az egyik ilyen hobbim. Gyakran sütök a családomnak vagy barátoknak tortákat is például.
0: És melyiket szereted jobban?
1: Mármint hogy a hobbik.
0: A röplabdát vagy a sütést?
1: Hát a röplabdát természetesen.
0: Kinek ajánlanád ezt a sportot?
1: Akik nagyon szeretnek csapatban játszani, és nagyon kitartóak.
0: Milyen terveid vannak jövőben ezzel a sporttal? Szeretnéd esetleg munkaként csinálni, vagy szeretnéd, hogy megmaradjon egy idézőles hobbinak?
1: Hát, ha lenne rá lehetőségem egy nagyobb csapatba átigazolni, akkor nyilván munkaként is úgymond folytatnám ezt.
0: Milyen nagyobb csapatok vannak?
1: Hát például nagyon jelentős olasz csapatok is vannak, de ezen kívül nyilván Magyarországon is vannak jobb csapatok is.
0: Te hol röplabdázol? Hogyha már nagyobb csapatokról beszélünk, ezért fontos ezt is megemlíteni, mi neked a kisebb csapat. De hol röplabdázol?
1: A Mávelőrénél, ami egyébként nem rossz csapat, tehát az is egy nagyobb csapatnak számít, viszont a női kategóriában nincsenek annyira kiemelkedő szerepek benne.
0: És mik a legkisebbek? Azt tudod esetleg, hogy ugye van a Mávelőre, ami most, ahogy mondtad, úgy tudom belőle, nagyjából középszinten van. Meg vannak a nagyobb-nagyobb csapatok Olaszországban, akkor ezek szerint. És akkor vannak a kisebb csapatok, azok mik?
1: Hát inkább, hát a Mávelőre is igazából egy kisebb fajta csapathoz tartozik, szóval, hogy az ilyen kisebb városi csapatok, még az ennél is ilyen nagyon kisebb, vagy sokkal kisebb városok.
0: Értem. Van kedvenc versenyed esetleg? Vagy voltál már olyan verseny, ami mérkőzésen, ami esetleg nagyon megmaradt benned, és ilyen nagyon fontos emlék.
1: Az idei szezonban kettő nemzetközi tornán is részt vettünk a csapattal, ezek mind nagyon jelentősek voltak, és szerintem nagyon nagy fejlődési lehetőséget adott mind a kettő.
0: Ha már játszol, akkor nézni is szoktad, vagy csak játszani szeretsz?
1: Nézni is szoktam szabadidőben, hogyha van rá lehetőségem, és van ilyen meccs, ami így érdekelne.
0: Van példaképed a sportban?
1: Hát így kifejezetten csak egy nincs, de például a legjelentősebb szerintem a magyar röplabda válogatott játékos, ő Szedmák Réka, és ő egy nagyon jelentős játékos a magyar röplabdában is.
0: Miért?
1: Hát a mentalitása is már a csapathoz, ahogyan hozzááll, az is nagyon jelentős.
0: Ha nem a sport, akkor mivel foglalkoznál?
1: Hát amit a hobbinál is említettem, ez a sütés, ez is érdekel egyébként. Szóval, hogyha ebből így jelentősebben meg tudnék élni, akkor akár még ez is fontos lehetne.
0: Mi a kedvenc recepted?
1: Nincsen külön kedvenc receptem, az inkább ilyen bonyolultabb tortákat szeretem elkészíteni.
0: Rendben. Köszönöm szépen, hogy velem voltál ma, és részt vettél a műsorban. Kedves hallgatóink, most pedig önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatták. Most pedig következik a Ciszterci Gyermekkart az I Like the Flowers.

0: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A mai vendégem Keresztény Karolina, edző, akivel az egészséges táplálkozásról fogunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok, remélem, hogy jól hallotok.
0: Igen.

0: találni, hogy milyen megfelelő táplálkozással tudja biztosítani számára a megfelelő tápanyagokat, és tudja tartani a megfelelő energiaszintjét a nap során. Úgyhogy számomra egyébként ez a változatosságot, a minél színesebb tányérokat jelenti, tudatos, kiegyensúlyozott életmód mellett.
1: Melyek a legfontosabb ételcsoportok, amelyeknek naponta a tányérunkra kellene kerülniük?
0: Első körben szerintem mindenkinek a zöldségek és a gyümölcsök jutnak az eszébe, és ugye már említettem ezt a színes tányér effektust, ugye legkönnyebben ezekkel tudjuk majd színezni a napi étkezéseinket. Emellett azonban fontos, hogy teljes értékű gabonákat is fogyasszunk, ilyenek például a barna rész, a rés, a zab, illetve a fehérjeforrásokat is muszáj beépítenünk a napi étkezésbe, és ezeket is érdemes minél inkább variálni, ugye a halak, húsok, tojás, a hüvelyesek, ha esetleg valaki vegetáriánus vagy vegán étkezés mellett dönt. Aztán fontos az egészséges zsíroknak a beépítése az étkezésbe. Itt például olajos magvakkal, növényi olajokkal fogunk tudni majd jól operálni ugye a napi étkezések során. Valamint tejtermékek, vagy valamilyen tej alternatíva bevezetése is fontos. Ezeket egyébként így változatosan érdemes minden nap fogyasztani, és akkor tényleg fogjuk tudni biztosítani a napi energiaszükségletet, illetve a szükséges tápanyagokat a szervezet számára.
1: Hogyan néz ki a megfelelő arány a zöldségek, a húsok és a keretek között?
0: A legegyszerűbb tányérmodell, szintén egyébként ezzel a zöldség és a gyümölcsvonallal kezdődik, hogy nagyjából a tányérunk 50%-a az érdemes, hogy zöldségekből, gyümölcsökből, inkább zöldségekből tevődjön össze, és akkor a maradék 50%-ot pedig megfelezve, hogy a fehérjére és szénhidrátra bontanám. Fehérjéből ugye, ahogy már mondtam, érdemes változatosan halat, húst, ugye itt is megint bejöhetnek a hüvelyesek, mint zöldségek, illetve tojást fogyasztani. A maradék 25% pedig a szénhidrátok, burgonya, rizs, tészta, gabonák, ezeket is érdemes folyamatosan váltogatni és változatosan fogyasztani őket.
1: Miért fontos a változatosság a keretek között?
0: Igen, nagyon sokszor használtam ezt a változatosság szót. Ugye minél különbözőbben táplálkozunk, annál különbözőbb tápanyagokat fogunk bevinni a szervezetünkbe. És ugye ez azért is fontos, mert ha valamiből nem fogyasztunk eleget, akkor abból hiánybetegség alakulhat ki a szervezetünkben. Szóval ezért fontos az, hogy mindenképpen próbáljunk változatosan étkezni, és minden tápanyagot biztosítani a szervezet számára.
1: Léteznek egyértelműen jó és rossz ételek, vagy minden csak a mennyiségen múlik?
0: Alapvetően tiltólistás ételeknek nem mondanék semmit. A sovargás, illetve az, hogy a szervezettől megtiltunk valamit, az szintén egyébként egy rossz válasz fog a szervezetben létrehozni. Úgyhogy ilyen ténylegesen rossz ételt nem is tudnék mondani, de vannak olyanok, amiket érdemes a minimálisra csökkenteni, és nagyon ritkán fogyasztani, illetve kismértékben. Ilyenek például hogy az alkohol, a cukros ételek, üdítők, a chips, a gyors éttermi ételek, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk nem fér bele néha egy hamburger, vagy mondjuk egy ünneplés során egy szelet torta, vagy mondjuk néha egy péntek esti beülés a barátnőkkel, és megiszunk pár koktélt, de természetesen nem szabad, hogy mondjuk a napi étkezéseinkben szerepeljenek ezek az ételek. Érdemes mértékletesen fogyasztani őket, a mennyiség és a gyakoriság a kulcs, nem pedig az, hogy tiltólistára helyezünk valamilyen ételt.
1: Mekkora szerepe van a tiszta víz fogyasztásának az egészséges táplálkozásban?
0: Alapvetően nagyon sok jó funkciót ellát a vízfogyasztás a szervezetünkben, amellett, hogy segíti az emésztést, illetve ez az alapanyag csere szükségletek folyamatának a végben meneteléhez is szükséges, akár ugye a testhőnknek a szabályozásában is segíthet. Úgyhogy főleg most ugye itt a nyári időszakban azért nagyon kell figyelni a megfelelő folyadékbevitelre, de alapvetően egyébként egy ilyen másfél-két és fél liter naponta szükséges lenne, hogy elfogyasszon mindenki, de ilyenkor nyilván azért a melegebb időben ennél többet érdemes, hogy ígyunk. Szóval nagyon fontos, szabályozza a testhőt, segíti az emésztést, illetve szállítja a tápanyagokat.
1: Milyen
0: nagyon-nagyon fontos.
1: Milyen folyadékokat érdemes teljesen elkerülni, ha egészségesen szeretnénk étkezni?
0: Igazából itt, amikor beszéltünk a jó és rossz ételeknél, akkor már szerintem az ömét említettem is. Olyan nincs, hogy teljesen elkerüljük, hogy a tiltólistára nem helyezünk semmit, de érdemes a cukros üdítőket, az energiaitalokat, magas koffein tartalmú ilyen szénsavas üdítőitalokat, túlzott alkoholfogyasztást is kerülni, illetve azokat az üdítőket, gyümölcsleveket, amik magas cukortartalommal rendelkeznek, és inkább nyúljunk azokhoz az alternatívákhoz,

0: amik tényleg mondjuk tényleg csak gyümölcslövekből készülnek, vagy ígyunk citromos teát cukor nélkül, vagy szénsavas ásványvizet, sima vizet, hogy alapvetően szerintem fontos, hogy itt is megmaradjunk ezeknél a tisztább változatoknál, és aminél inkább feldolgozott alternatívákat kerüljük.
1: Hányszor kellene enni egy nap ahhoz, hogy a szervezetünknek a legjobb legyen?
0: Általánosságban ezt a reggeli ebédvacsorát szokták mindenkinek javasolni, természetesen ez is egyébként egyéntől függ, hogy kinek milyen gyors az alapanyag cseréje, vagy hogyan tudja beilleszteni a napi rutinba. Ez a három fő étkezés, ez egyébként általánosságban jól tud működni, illetve még egy-két kisebb étkezést is be lehet iktatni ilyen snack, gyümölcs, olajos magba, vagy bármilyen apróság, amit így napközben gyorsan bekapsz, és akkor megy tovább a nap. Fontos, hogy ne hagyjuk azt, hogy éhezzen a szervezet, hanem mindig legyen azért valami, amihez tudunk nyúlni.
1: Miért fontos, hogy lassan, alaposan megrágváljuk meg az ételt?
0: Az, hogy lassan és alaposan megrágva étkezzünk, egyébként több szempontból is fontos. Az egyik az, hogy az agyunknak nagyjából ilyen 20 perc kell, hogy tudjon reagálni a jól lakottság érzésére. Azzal, hogy lassan étkezünk, nyilván így könnyebben meg tudjuk várni ezt a jól lakottság érzést választ a szervezet részéről, és el tudjuk kerülni a túllakottságot. A másik oldalról viszont, hogy ez a lassú és jól megrágott étkezés segít abban, hogy jobban felszívódjanak majd a tápanyagok, ezzel támogatja ugye az emésztést is.
1: Hogyan hat a késő esti nehéz étkezés a szervezetünkre és az alvásra?
0: A nehéz, zsíros, késő esti étkezések ugye alapvetően egy rosszabb alvás minőséget fognak jelenteni. Alapvetően ezek a nehéz étkezések egyébként a nap során sem sincsenek jó hatással a szervezetre, hiszen refluxhoz vezethetnek, gyomorégést okozhatnak, megterheli az emésztőrendszert, illetve egy mondjuk a normálistól eltérő inzulinválaszt is ki tud váltani, valamint a rendszeres késő esti étkezéssel akár súlygyarapodáshoz is juthatunk, hiszen az esti energia felhasználásunk a legalacsonyabb. Úgyhogy ilyenkor érdemes egy-két-három órával, bár nem érdemes nagyobb étkezést beiktatni az esti alvásba, de ha mégis éhes az ember, akár közvetlenül alvás előtt, akkor valamilyen könnyed joghurt, gyümölcs, egy-két szem magvat megenni, de semmiképpen sem érdemes nehéz nagy étkezést bevezetni így alvás előtt.
1: Hogyan ismerhetjük fel a boltban a valóban tápláló minőségi élelmiszereket?
0: Az egyik nagy kiabáló jel, hogyha mondjuk egy terméket leveszünk a boltok polcairól, akkor az, hogy ilyen óriási, hosszú listát látunk az összetevők listájáról, és nem hogy az, hogy nem ismerjük fel ezeket, de még kiolvasni sem tudjuk. Ilyenkor érdemes elgondolkodni, hogy valóban erre van-e szüksége a szervezetnek. Szóval alapvetően a rövid összetevő lista lenne az első, amit kiemelnék, hogy olyan ételekhez nyúljunk, aminek tényleg nincsen sok adaléktartalma, tartósítószertartalma, illetve érdemes megfigyelni azt is, hogy milyen a rost tartalma, mennyire tudja hasznosítani a szervezet, azt mondjuk milyen fehérjét tartalmaz, vagy éppen mit szeretnénk elérni azzal a termékkel, hogy a szervezetünkbe jutassuk, és hogy azt a célt ezt szolgálja. Pici utára jár, azt szerintem igényel az, hogy ki tudjunk alakítani egy jó, egészséges életformát a táplálkozás terén. Ehhez kell, hogy ismerjük azokat az élelmiszereket, amiket mi a szervezetünkbe juttatunk. Ehhez olvasni kell, utána olvasni, és megismerni azt, hogy mire van szüksége a mi szervezetünknek, és tényleg kerülni ezeket az ultrafeldolgozott élelmiszereket a boltok polcairól.
1: Miért érdemes a feldolgozott készítelek helyett a friss alapanyagokat választani?
0: Igazából már csak az íze miatt is azt mondanám, hogy érdemesebb ezeket a friss alapanyagokat választani. Akár egy friss zöldség, gyümölcs sokkal nagyobb ízélményt tud adni, mint mondjuk egy bolti feldolgozott termék. Magasabb is a vitamintartalmuk egyébként általában, és beszéltünk ugye arról, hogy kerülni kellene ezeket a feldolgozott élelmiszereket, hogy már csak azért is érdemes helyette a friss alapanyagokat választani, valamint az elkészítésük is egyébként egyszerűbb, jobban tudod kontrollálni vele a diétát, ismered azt az adott alapanyagot, elkészíteni is jobban tudod, és monitorozni is jobban fogod tudni azt, hogy mondjuk azzal hogyan fog hatni annak az elfogyasztása a te napi étkezésedre, valamint ugye kevesebb sót, cukrot, meg adalékanyagot tartalmaznak ezek az ételek.
1: Milyen egészséges alternatívái vannak a fehérlisznek és a finomított cukornak?
0: Szerencsére az utóbbi években egyre jobban elterjedtek a fehér lisztetnek a különböző alternatívái, ugye itt a gluténérzékenységnek a nagymértékű felismerése, terjedése is szerintem hozzájárult ehhez, és nagyon sok alternatívája van egyébként a fehér lisztetnek, és nagyon változatosak. Egyébként érdemes is őket keverni, és minél változatosabban fogyasztani, hiszen mindegyik ilyen forrás más profillal rendelkezik, illetve más mondjuk szénhidrát tartalommal, de például néhányat említve vannak a teljes kiöllésű lisztek, az apehely liszt, mandula liszt, hajdina liszt, valamelyikek nagyon jó különleges liszt tudnak adni süteményeknek is akár, de az egészséges életmód fenntartáshoz egyébként, illetve akár egy diétásabb fogyókúrához szükséges étrend kialakításához is nagyon jók ezek az alternatívák, valamint a finomított cukrok helyett pedig érdemes természetesebb alternatívákhoz nyúlni. Én például minden nap a kávémat mézzel szoktam fogyasztani, de már elterjedtek, nagyon elterjedtek ugye az édesítők használata is, de az eritrit, a stevia a mindennapokban. Természetesen ezeket is ugyanúgy mértékkel kell fogyasztani, valamint hogyha mondjuk ezek a fehér liszt és ezek a finomított cukrok maradnak az étrendben, az sem okoz problémát. Itt is ugye a mennyiség, a gyakoriság az, ami a fő szempont.
1: Hogyan befolyásolja a szezonalitás az ételek egészségügyi értékét?
0: Hát itt is ugye az ízélményhez visszacsatolnék, ott a friss alapanyagoknál már ezt említettük. Alapvetően frissebbek, nem kell szállítmányozni őket, nem kell tartósítószerrel ugye ellátni őket, ezek már alapvetően szerintem nagyon pozitív tulajdonságok. Valamint ha azt nézzük, hogy mondjuk egy idényzöldség megvásárlása akár olcsóbb is lehet, szerintem ez is egy nagyon fontos tényező lehet a napi étkezés kialakításánál, hogy pénztárca barát is legyen. Úgyhogy igazából az ízletesség, az, hogy tápanyagban dúsabb és nem tartalmaznak tartósítószert, szerintem ezek így magukért beszélnek.
1: Milyen egyszerű módszerekkel lehet csökkenteni a só és a nehéz zsíradékok használatát?
0: Só helyett érdemes más fűszerezést alkalmazni. Egyébként lehet használni akár friss zöld fűszereket, változatosabb is lesz tőle az étkezés, illetve nem fog só után sovárogni az ember az ételekben. Természetesen a sót sem szabad teljesen kitiltani, elhagyni, illetve akár zöld fűszerek mellett fokhagymát, citromlevet is lehet használni, különböző fűszer keverékeket is tudunk használni az ízesítéshez. A zsíradékoknál ugye nem csak az fontos, hogy csökkentsük, szerintem a zsíradéknál is fontos az, hogy hogyan tudjuk lecserélni, vagy kiváltani, vagy milyen zsíradékot használunk. Alapvetően az olívaolaj, illetve a kókuszzsír az már elég elterjedt manapság, érdemes inkább ezekhez nyúlni, illetve ugye a bőolajban sütés helyett, mondjuk airfryerben, sütőben sütni az ételeket, vagy grillezéssel készíteni őket, párolással. Itt is a mértékletesség fontos, nem probléma a zsírbevitel, a sóbevitel egyébként fontos is a szervezet számára, de mértékletesen kell ezekkel bánni. A sót tudjuk támogatni más fűszerekkel, hogy ne kelljen olyan sokat használnunk, a zsíradéknál pedig a megfelelő zsíradék kiválasztás mellett ugye a különböző elkészítési módok variálásával tudjuk csökkenteni ezeknek a bevitelét, használatát.
1: Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Az imént Keresztény Karolinával beszélgettem az egészséges táplálkozásról, most pedig hallgassuk meg az anyától az Only Time című számot.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Talán sokan tudnak azonosulni velem, hogyha azt mondom, hogy amikor bármikor napközben, hogyha csak egy kicsit is elkezd fájni a fejem, akkor rögtön olyan tanácsokat kapok mindenkitől, hogy hát gyorsan vegyél be egy fájdalomcsillapítót, sőt, szerintem sokan arra is gondolunk, hogy akkor már rögtön szinte reflexből beveszünk egy gyógyszert. Vagy ha nem, akkor a vége úgy is az lesz, mert nem múlik el a fejfájás. Viszont lehetséges, hogy ki tudnánk ezt küszöbölni. Erre többek között szeretném megtalálni a választ dr. Berta Zsófiával, gyógyszerésszel, aki most a vendégem. Üdvözöllek, Zsófia!
1: Üdvözöllek téged is, és a Mária Rádió kedves hallgatóit!
0: Te, mint gyógyszerész, hogyan kezdtek el érdekelni a gyógynövények?
1: Hát ez a növények már gyerekkorom óta érdekelnek. Nagymamámnak van egy hatalmas nagy kertje, és ott állandóan növényeket ültettünk, átültettünk, metszettünk. Aztán ettől függetlenül ugye elkerültem a gyógyszerészeti egyetemre, ahol volt kettő tantárgyunk is a gyógynövényekből. Volt egy gyógyszerészeti növénytan, és egy gyógynövény és drogismeret. Az egyiken mindenfélét tanultunk a növényekről, tehát nem csak a gyógynövényekről, hanem besoroltuk, osztályoztuk őket mikroszkóppal, igen, de tényleg, tehát hogy a magokat, a levelek keresztmetszetét, mindenfélét, és akkor utána viszont jött a gyógynövénytan és drogismeret, ott viszont már kifejezetten a növények hatóanyagait vizsgáltuk, ugye azt is tanultuk, hogy melyikben mi található, ez hogyan hat a szervezetre, és hogy ezeket hogyan lehet kivonni a növényekből. És itt.
0: És akkor azóta is érdekelnek, és foglalkozol velük?
1: Hát érdekelnek, és foglalkozom velük, de most már inkább úgy, hogy van egy kertem, és akkor ott, amit tudok, azt elültetek, illetve ha látok egy új növényt, akkor utána nézek, hogy azt a, ez most mit tartalmazhat, hogy lehetne belőle valamit csinálni, persze nem mindenből lehet, de inkább így a hétköznapokra vittem át, tehát nem feltétlenül nagyon tudományos szempontból vizsgálom őket.
0: Viszont azt abszolút kijelenthetjük, hogy értesz hozzájuk, és van egy olyan szóbeszéd, hogy igazából jó-jó megelőzésnek jók a gyógynövények, de hogy igazából gyógyítani velük nem lehet. Ezt én is már nagyon-nagyon sokszor hallottam így a környezetemben. Ez tényleg így van, vagy ez csak egy ilyen, ez csak azért kezdődött el, hogy
1: ez
0: inkább a gyógyszer.
1: Inkább szerintem. Tehát ha megnézzük, akkor a szintetikus gyógyszerek azok sokkal gyorsabban hatnak, agresszívabban, mint ahogy mondtad, hogy a fejfájásra gyorsan bekapok egy valamilyen fájdalomcsillapítót. Hát a gyógynövények nem hatnak ilyen gyorsan, sokkal lassabb a hatásuk, sokszor 2-3 hét is kell, hogy rendszeresen ígyunk egy mondjuk egy stresszoldó teát, hogy az tényleg kifejtse a hatását. Bár egyébként a depressziós gyógyszerekre is igaz, azt is sokáig kell szedni. Tehát ez itt egy párhuzamos dolog. De a gyógynövények sokkal kíméletesebbek és lassabbak. Viszont, hogy hoztam neked pár példát, hogy azért, ha megnézzük, akkor rengeteg gyógyszer hatóanyagnak az alapja, az a növényi hatóanyagra vezethető vissza. A fűzfakérekben van a szalicilsav, ebből készült, vagy fedezték fel ugye az aszpirint. A mággubóban lévő alkaloid, az a morfin, hát azt a mai napig használják. Természetesen ezeket is már módosították, hogy jobb felszívódása legyen, jobban kötődjön, ne legyen annyi mellékhatás, ezeket már itt tudják módosítani, de alapból a mággubóból jött a morfin. Vagy például egy nagyon mérgező növénynek számít a digitalis, a gyűszűvirág, de az ebben lévő digitalis glikozidok, például a digoxin vagy a digitoxin, ezek viszont mint szívgyógyszerként használhatók. Aztán a malária ellen az artemizinin, ez az egynyári ürömnek a hatóanyaga. Ezt például egy kínai gyógyszerész találta meg, hogy amikor már nem volt az előző gyógyszer olyan hatásos, akkor ő jött rá, hogy ez egy 1600 éves recept alapján segít a maláriában. Igen.
0: Ez elképesztő. Ugye említetted, hogy te is ültetsz gyógynövényeket a saját kis kertedben. Vannak olyan a kertes ház körül is megtalálható, tehát nem feltétlenül kell elültetnünk, hanem azt gondolnánk, hogy egy gaz, de igazából kiderül, hogy, hogy abszolút gyógynövény, és vannak jótékony hatásai?
1: Igen, hát hogyha a gyomnövényeket nézzük, akkor például a csalán. Ez egyrészt vizelethajtó hatása is van, meg emésztés segítő, vagy a pittypang. A pittypangnak a levele az az ebeműködés serkenti, és salátába is remek egyébként. Bár ezt még én sem próbáltam, de nagyon szeretném kipróbálni. Vagy a pásztortáska, ez pedig vérzés csillapítóként, például menstruációs görcsök esetén, vagy vérzés esetén használható. De hogyha gondolod, még elmondhatom, annak fűszer és virágzó növények, amik hát a nagy része megtalálható a kertemben is, igen, például ilyen a levendula, a körömvirág, a kamilla, a citromfű vagy borsmenta, fűszernövények, a fűszernövények többsége is egyébként valamilyen szinten gyógynövény, ilyen a rozmaring, az orvosi zsája vagy a kakukkfű.
0: Tehát azt mondod, hogy abszolút használjuk ezeket, és,
1: igen.
0: És van, amit esetleg azért valamire odafigyeljünk, hogyha ezeket szeretnénk fogyasztani?
1: Hát igen, tehát azért mértéktelenül nem lehet semmit sem fogyasztani, még a gyógynövényeket sem. Először is, ha például vadon szedjük, nem a kertbe, akkor nagyon fontos a pontos meghatározás, mert sokszor, mint ahogy a gombáknál is tudni kell, össze lehet keverni, és hát van ilyen, hogy halálos foltos bürök, ami nagyon hasonlít a kaporra, vagy az ánizsra. Jó, mondjuk nem tudom, hogy erdőben ki akar kaprot szedni, de mondjuk tegyük fel, hogy a nadragúja bogyói pedig a fekete áfonyához hasonlítanak, úgyhogy ezt nem érdemes leszedni.
0: Ujjaj.
1: Igen. Akkor ilyen autóutak mentén, vagy ahol mezőgazdasági területen permeteztek, ott se szedjünk olyan gyógynövényt, amit még ha megismerünk, akkor se. Ezekre ugye nehéz fémek, meg ólomszennyeződ is rakódik re. Illetve ami nagyon fontos, hogy attól még, hogy használjuk, tudnunk kell a pontos adagolást, tehát nem mind az, hogy hatni fog, vagy mérgezni fog, az attól függ, hogy mekkora dózist használunk, és mi a kivonási technikánk. Tehát ki lehet vonni egy gyógynövényből forrázattal, főzéssel, vagy macerátummal. A forrázat az, amikor csak hirtelen ugye leöntjük forró vízzel, ez jelent, akkor használjuk, ha mondjuk valamilyen illóolaj van benne, amit nem akarunk elveszíteni, mert az mondjuk könnyen lebomlik, vagy elpárolog, hogyha sokáig főzzük, illetve levélből és virágzatból könnyű kivonni, tehát azt akkor csak így leforrázzuk. Mondjuk egy gyökeret, vagy egy gumót, azt már főzni kell ahhoz, hogy kijöjjön belőle a hatóanyag. A macerátum pedig a kifejezetten érzékeny hatóanyagoknál van, ahol ez egy gyakorlatilag egy ilyen hideg, vizes, lassú kivonás, vagy langyos, vizes kivonás. Például a csipkebogyóból a C-vitamin így marad meg legnagyobb mennyiségben, hogyha azt csak úgy langyosan áztatjuk, vagy hidegen áztatjuk ki.
0: De érdekes, nem is gondoltam volna.
1: Igen. Még tudok ide mondani, bocsánat, hogy nem szabad szemre mérni. Tehát, hogyha valaki tényleg nem csak egyszer iszik, hanem kúraszerűen szeretné csinálni, vagy szedni akármi, akkor fontos, hogy utána járjon, hogy akkor mekkora az az adag, mérleggel kell mérni, vagy adagoló kanállal. Illetve azt is tudni kell, hogy ezeket csak kúraszerűen érdemes, tehát mondjuk 4-6 hétig, és utána 2-3 hét szünet. Tehát a mérték itt is fontos. Illetve amire még mindenki figyeljen oda, hogy a gyógynövényekben, mivel hatóanyag van, ezért azok ugyanúgy interakcióba, kölcsönhatásba tudnak lépni más gyógyszerekkel. Tehát ha valaki folyamatosan szed valami gyógyszert, és el szeretne kezdeni kúraszerűen egy gyógynövény használatot, akkor előtte mindenképp egyeztessen a házi orvosával, vagy a gyógyszerésszel, mert például a vérhigítók mellé tilos ginkóbilóbát, fokhagymát, vagy gyömbért használni. Ezek fokozzák a hatását. Mondjuk a grapefruitot hoztam még ide, ami nem annyira gyógynövény, viszont annál érdemes tudni, hogy hat a májban lévő egyik enzimre, pontosabban azt gátolja, és emiatt, ha szedünk mellette rengetegféle gyógyszert, akkor annak a hatása mind nagyon erősen felfokozódik. Szóval, ha valaki grapefruitot fogyaszt, akkor de csak akkor érdemes, ha nem szed más gyógyszert. Jó? Illetve, ami még fontos, hogy azért mondjuk terhesség és szoptatás alatt nem érdemes túlzásba vinni szintén egy gyógynövénynek sem a használatát. Például a zsája elapasztja az anyatejet.
0: Jaj.
1: Igen.
0: Azért ez elég ijesztően hangzik.
1: Igen. 12 éves kor alatt sem annyira ajánlott, hogy valaki ezt tartósan használja. És ami még fontos, hogy hogyan tároljuk. Ugye ahhoz, hogy megmaradjon a hatóanyag, és ne bomoljon el, vagy esetleg ne bomoljon, vagy alakuljon át egy mérgező hatóanyaggá, ezért fontos, hogy ugye sötét helyen, hűvös, száraz legyen, és a levelek, virágokat körülbelül egy évig érdemes tartani, utána viszont nem, és a gyökereket pedig 2-3 évig.
0: Ezeknek akkor érdemes azért utána olvasni.
1: Igen, igen.
0: És szerintem most már egyre több ember szed stresszkezelésre gyógyszert. Ennek tényleg így kell lennie, vagy esetleg van olyan gyógynövény, amely segíthet az alvás támogatásában és a stresszkezelésben?
1: Abszolút vannak ilyen gyógynövények, bár mindig azt mondom, hogy a legfontosabb az életmódváltás, vagy hogy valaki olyan életmódot válasszon, de hogyha mondjuk elkezdi már az életmódváltást, és még szeretné ezt megtámogatni gyógynövényekkel, akkor egyébként rengeteg lehetőség van. Van a kifejezetten alvás segítő, tehát ezek erős nyugtatók, a különböző orvosi macskagyökér, tehát a Valeriana officinalisból készült készítmények, vagy például ilyen a komló, nem csak sört lehet belőle készíteni, hanem nagyon jó nyugtatót is. Ezek ugyanúgy, mint a szintetikus gyógyszerek, az agyban egy GABA nevű receptoron hatnak, viszont nem okoznak hozzászokást. Napközben nagyobban nem ajánlott, mert tompítanak. Tehát ezeket csak éjszakára, lefekvés előtt. Nappali stresszoldónak pedig tudom ajánlani a citromfüvet, az orbáncfüvet, bár ennél vigyázni kell, mert elég sok kölcsönhatása van más gyógyszerekkel, illetve fényérzékenyítő hatása van, tehát nyáron annyira nem jó. Illetve még a levendula, ami nem csak teába, hanem illóolaj cseppenként is. És akkor én azt javasolnám, hogyha valaki mondjuk lefekvés előtt akarja, akkor egy ilyen 30-60 perccel korábban készítse el ezt a citromfű, borsmenta, levendula, vagy macskagyökeres teát, és akkor azt tudja fogyasztani. Érdemes megvárni, egy kicsit kihűljön.
0: Nagyon-nagyon köszönöm, nagyon érdekes dolgokat hallottunk tőled. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Nagyon szívesen.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Most pedig hallgassuk meg a legfrissebb híreket.

0: Hírek.
1: Leó pápa fogadta a Pápai Magyar Intézet és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársait. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Pápai Magyar Intézet közössége és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársai részt vehettek Leó pápa egyik szerdai általános kihallgatásán, és személyesen is találkozhattak a Szentatyával májusban. Adta hírül a Pápai Magyar Intézet. A találkozón jelen volt Veres András győri megyés püspök, a Pápai Magyar Intézet korábbi rektora, Törő András olaszországi főlelkész, az intézet jelenlegi rektora, és Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet is. Az audiencia során a résztvevők kifejezték szeretetüket és imádságos támogatásukat a Szentatya iránt, valamint jó kívánságaikat megválasztásának első évfordulója alkalmából. A rövid személyes találkozás nagy örömet jelentett a közösségek számára, valamint megerősítette a Magyar Egyház és a Római Magyar Intézmények kötődését Péter utódához. A találkozás követően közös fénykép is készült a Szentatyával. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Cseh Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térdenállva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen kép él rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Súlyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Szent Barnabás apostol. Barnabás ciprusi származású zsidó volt, akinek neve a Szentírás szerint annyit jelent, mint végasztalás fia. Eredetileg Józsefnek hívták. A Barnabás nevet az apostoloktól kapta. Családja valószínűleg Lévi törzséhez tartozott. Ciprus mindig is vonzotta a zsidó kereskedőket, de másokat is, kedvező és élénk kereskedelme miatt. Itt aztán valamennyien az akkori görög műveltség hellenizmus hatása alá kerültek, s több megértést tudtak tanúsítani a pogányokkal, majd később a kereszténységgel szemben, mint az óhaza zsidósága. Barnabás is hellenista zsidó család gyermeke, ami nagyban segítette a pogányok közötti apostolkodásban. A Szentírás más helyen még azt is írja róla, hogy derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. Hogy mikor és milyen körülmények között jött Palesztinába, arról csak a 6. századból eredő források szólnak. Ezek szerint fiatalként Jeruzsálembe jött, hogy Gamáliel iskolájában tanuljon. Itt kötött barátságot Saullal, a későbbi Szent Pállal, aki szintén a híres törvénytudó lábainál nevelkedett. Jelen volt az Úr csodájánál, amet a Betesda tavánál végzett, amikor meggyógyította 38 éves beteget. Barnabást ez annyira megrendítette, hogy odaborult Jézus lábai elé, és többé nem hagyta el mesterét. Egyike volt a 72 tanítványnak. Ezt 190 óta hiteles adatokkal igazolhatjuk. Jézus mennybe menetele után az első jeruzsálemi keresztény közösséghez tartozott. Más lelkes keresztényekhez hasonlóan ő is eladta földjét és árát az apostolok lábaihoz tette le. Amikor a damaszkuszi úton megtért Saul és Szent Pál lett belőle, Barnabás volt az, aki a valamikori nagy keresztény üldözőt fölkísérte Jeruzsálembe az apostolokhoz, Péterhez és az ifjabb Jakabhoz. Itt, amint az apostolok cselekedeteiben olvassuk, elbeszélte nekik, mint látta meg Pál az Urat útközben, hogyan beszélt vele, s milyen bátran működött Damaszkuszban Jézus nevében. Így felbecsülhetetlen érdeme Szent Barnabásnak az, hogy ő volt a nemzetek apostolának első támogatója, valósággal a fölfedezője, a későbbiekben pedig a leghűségesebb kísérője és jó barátja. Ettől fogva tágas út nyílt számára az apostoli munkára Jeruzsálemen kívül is. Az üldözött és szétszóródott krisztusi tanítványok eljutottak a szíriai Antiókiáig. Ott egyházközséget alapítottak, csatlakoztak a pogányságból megtértek is. Nincs kizárva, hogy a későbbi Lukács evangélista is közülük való. Amikor ezt Jeruzsálemben megtudták az apostolok, Barnabást bízták meg a hitközség vezetésével. A buzgó és okos apostol fölismerte, hogy itt milyen szép lelki aratás ígérkezik. Ezért elutazott Tarzusba, és magával vitte Szent Pált munkatársnak. Körülbelül egy évig működtek Antiókiában. Itt kapták Jézus követői először a keresztény, Krisztus követő elnevezést is. Krisztus után 46-ban pedig kettesben vitték el az éhező jeruzsálemi híveknek az antiókiai hívek szeretet adományait. Jeruzsálemből visszatérőben magukkal vitték Antiókiába Márkot is, a második evangélium íróját, aki Barnabásnak az unokaöccse volt. Majd a Szentlélektől küldetve elindultak arra a nagy missziós útra, amely Szent Pál apostol első útja néven került be egyházunk történetébe. Márkot is magukkal vitték. Először Barnabás hazájába, Ciprusra hajóztak, azután Kis-Ázsiába, mindig a pogányok lakta helyekre. Ezen a missziós úton a megtért pogányokat úgy vették fel az egyházba, hogy nem kényszerítették rájuk a zsidó körülmetélési előírást. Időközben Márk elvált tőlük, s a zsidóság ellenséges magatartása miatt több városból is el kellett menekülniük. Lisztrában az ellenkezőjét tapasztalták. Áldozataikkal, istenekként akarták tisztelni őket. De itt az lett tartózkodásuknak a vége, hogy Pált megkövezték. Pál azonban és Barnabás a megkövezés után tovább ment a következő városba, és visszafele jövet meglátogatták az újonnan alapított egyházközségeket. A híveket eltöltötte a Szentlélek öröme. Visszatérve Antiókiába, viszály támadt a zsidók és a pogányok között. Oka a körülmetélés volt, amelyet ők nem szorgalmaztak. Ügyük megvédése miatt Jeruzsálembe mentek fel, ahol végül kettejüknek adtak igazat. Nem sokkal később nézeteltérés támadt a két apostol között. Pál Barnabással akart menni a második missziós útra, de nem akarta vinni unokatestvérét Márkot. Így hát a két jó barát elvált. Pál más kísérőkkel Szíria felé indult. Barnabás pedig Márkkal Ciprusra. Ettől kezdve nem tudunk biztosat Barnabás apostolról, hogy mi történhetett vele. Valószínű, hogy nem volt tartós köztük a szakadás. Egy régi milánói hagyomány szerint Barnabás volt Milánó első püspöke, de ezt ma már bizonyítani nem lehet. Halálának helye és ideje is ismeretlen. Valószínű, hogy hazájában, Szalamiszban szenvedte el a vértanúságot Jézus Krisztusért, vagy agyonkövezték, vagy mágián égették el. Keresztény testvérei a fővárostól nem messze egy barlangban temették el. Június 11-én, Zénó császár idejében találták meg erekéit. Mit is kérünk a mai szentmisében, Szent Barnabás ünnepén? Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szentlélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő olyan buzgón hirdetett. Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Ettől kezdve nem tudunk biztosat Barnabás apostolról, hogy mi történhetett vele. Valószínű, hogy nem volt tartós köztük a szakadás. Egy régi milánói hagyomány szerint Barnabás volt Milánó első püspöke, de ezt ma már bizonyítani nem lehet. Halálának helye és ideje is ismeretlen. Valószínű, hogy hazájában, Szalamiszban szenvedte el a vértanúságot. Vagy agyonkövezték, vagy mágián égették el. Keresztény testvérei a fővárostól nem messze egy barlangban temették el. Június 11-én, Zénó császár idejében találták

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. A következő interjúban Dolhai Attilával, a Székesfehérvári Vörös Márti Színház igazgatójával fogok beszélgetni a hitek kialakulásáról és fontosságáról a mindennapjaiban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó reggelt kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Hogyan alakult ki a hite?
1: Bocsánat, nem értettem, elnézést.
0: Hogyan alakult ki a hite?
1: A hitem, hát egyrészt én egy keresztény, egy konzervatív családba születtem, úgyhogy annak mindenféle hagyományait megörököltem, hogy a szüleim gyakorolták a hitüket a hétköznapokban és az ünnepek alkalmával. Nyilván ebben az is együtt járt, hogy első áldoztam, mi is találtunk, tehát valahogy együtt éltünk az egyházközségnek a hétköznap életével és a hit életével, úgyhogy elég kézenfekvő volt, hogy akkor ebből a hitben én benne maradok, vagy Isten igazából nem is volt okom, vagy vágyom elhagyni a hitemet. Nyilvánvalóan a vallásomat többnyire azt jelentette, hogy a hithez kötődő, vagy valláshoz kötődő hagyományokat megörököltük a szüleinktől, és aztán ezt később szép lassan telítődött meg azzal a tartalommal, amit már a sajátomnak érzek és gondolok. Ez nyilvánvalóan hozzásegítettek azok a mondatok, amiket ugye a szüleinktől hallottunk, hogy nem szabad kétségbe esni, hogy mindig van egy maga Jóisten, egy mindenfölötti jóság, ami irányítja az életünket, a világot, és ebben érdemes is kell is hinni, hogy mindig van hova odafordulni, hogyha kétségbe esünk, hogyha valami olyan bánatunk van, amit nem tudunk megosztani másokkal, akár éppen velük. És hát nyilván az előttünk járóknak a példája az ránk is hatott, rám is hatott, és aztán egy olyan fiatalkori problémával, amit úgy nem tudtam mással megosztani, ezt többnyire jó Istennel osztottam meg, vagy egy-egy pappal, vagy akivel így gondoltam, hogy tudok a problémáimról beszélni, akár az iskolaválasztás, akár a társválasztás, akár a későbbiekben a szakmához kötődő kérdésekben, azokat mindig követte valamilyen ima, vagy egy nem csak követte, megelőzte, vagy egy templomba vonulás, vagy egy Istenhez való fordulás, és ezekben én mindig megtaláltam azt a segítséget, ami átsegített azokon a problémákon, amik éppen előttem álltak. Úgyhogy én valójában így erősödött meg apránként az Istennel való kapcsolatom. Természetesen az én ifjúsági életemben is vannak olyan pontok, amik kevésbé jellemzik a hit életet és a valláshoz való kötődést, de amikor bajba kerülök, akkor talán azt is mondhatnám, hogy gyarló emberi tulajdonságunkhoz értem, mindig akkor fordulunk legjobban a jó Istenhez, amikor kilátástalannak látunk valamit, vagy kétségbe esünk. Vagy olyan feladattal találjuk szemben magunkat, amit úgy érezzünk, hogy én úgy éreztem, hogy egyedül nem tudok megoldani. Úgyhogy és hát valahogy a jó Isten mindig úgy adta, hogy ezekben a kétséges időszakokban ott állt mellettem, vagy számíthattam arra, hogy valahogy megnyugszom az ő hozzá irányított imákban, beszélgetésekben. És hát volt azért az utóbbi időben is egy-egy megerősítés. A Ferenc pápa magyarországi látogatása előtt volt egy hangszalag műtétel, ami során hogy aminek körülményeiben nagyjából nem nagyon tudtam felfedezni, mi történt, amiért ezt a műtétet meg kell csinálni, és épp akkor úgy gondoltam, hogy talán nem azt a szakmát kellene csinálnom, amit éppen gyakorolok, és miközben kijelölték a műtét időpontját, megcsörent a telefonom is, és a pápa látogatásának a hírnökének kértek fel, és én kérdeztem, hogy de hát hogyan, hiszen most műtik meg a hangszínalomat, nem fogok tudni beszélni hetekig, több héten át, 4-6 hét a gyógyulás, és utána is kérdéses, hogy akkor hogyan tovább. Éppen elhagyni készülöm a szakmámat, hogy biztos ez, hogy engem akarnak felkérni egy hírnöki feladatra. És hát valójában nagyon gondolom, hogy az is egy isteni megerősítés volt, hogy nem kell elhagynom a szakmámat, hanem csinálnom kell tovább, csak egy nagyobb odafigyeléssel a Jóisten felé. Szóval, hogy mindig kapok valamiféle útbaigazítást, megerősítést, és mindig természetesen, hogy az emberek általában én is elbizonytalanodom, hogyha talán a napi imádságok rutinnál válnak, akkor mindig jön valami kétségbeesés, vagy emberi gyarlóság, aminek nyilván újra és újra odafordulok a Jóistenhez. Valahogy így alakult ez ki. Most nagyon tömören megpróbáltam összefoglalni, de azt gondolom, hogy sokan vagyunk, nem csak művészek, hanem az élet más területen tevékenykedő emberek, akik küzdenek olyan problémákkal, amik mentálisan vagy lelkileg megpróbálják az embert, és a hit és a vallás ebben nagyon nagy segítséget nyújt. Nyilvánvalóan a személyes megélés az még többet tud segíteni ebben. Tehát minél többet gyakoroljuk a hitünket, talán azt hiszem, annál mélyebben megélhetjük ezt az Istennel való kapcsolatot.
0: És említette, hogy már egy vallásos családban nevelkedett. Fontosnak tartja azt, hogy ezt a hitet átadja a gyermekeinek?
1: Igen, teszünk is érte, hál' Istennek a feleségem, mert ebben nagyon ugyanazon a hullámhosszon vagyunk, mert egy irányba húz a család, és valóban ilyen szellemben próbáljuk nevelni a gyermekeinket. Az egy nagyon nehéz helyzet, hogy mindenki a saját élet korában, még akkor is, hogyha 2-3 vagy 4 év különbségekről beszélünk, hogy más hogyan kapcsolódik, érzi, elutasítja, teher, meg gondolja ezeket a vallási hagyományokat, vagy éppen megéri, vagy szóval mindenki máshol tart ezen az úton. És ennek az útnak a kísérésében azért ez egy szülői nem könnyű feladat, és hát van, hogy kudarcot vallunk, és van, hogy hát hál' Istennek az is van, hogy olyan élményekhez tudjuk juttatni a gyermekeinket. Például egyébként a Ferenc pápa látogatása annak idején hetekig vitte a gyerekeink gondolatát is, és itt volt velünk az esemény, talán most nem akarok nagyokat mondani, de hogy téma volt itthon az ő élete, az ő hite, az ő jelenléte, és hát igyekszünk minél több ilyen élményben részesíteni a gyerekeinket, mert azt gondoljuk egy-egy búcsújárás kapcsán, hogy lehet, hogy a családi élmény segíti őket közel ahhoz, hogy a hitüket is el tudják mélyíteni. És persze van, hogy távolabb kerülnek ők is, mint ahogy én is ifjúkoromban többször is távol kerültem, mert csak a gyakorlatot láttam, vagy a hagyományt láttam, és a tartalom kevés volt még. Hát ebben meg talán azt is szokták mondani, hogy a hit az kegyelem kérdése, és ebbe a gondolatba kapaszkodom, hogy olyankor, amikor esetleg nem sikerül valami nagy elutasítást kapunk a vallásgyakorlás kapcsán.
0: Az ima mellett tud esetleg más módon is kapcsolódni Istenhez, például a zenén keresztül?
1: Hát én azt gondolom, hogy a zene is ima. Tehát amikor dicsőítünk, vagy amikor szolgálunk egy misét, vagy egy lelki gyakorlaton vagyunk, az is egy ima. Azt hiszem maga nyilván ennek a hagyományos imáink, amikben a rózsafüzérbe belekapaszkodhatunk, de minden hónapban van a férfiak rózsafüzére, a bazilika előtt, de én igyekszem naponta is imádkozni rózsafüzért. Ez egy fontos bázisa volt az életemnek, ha még erre konkrétan kitérhetünk, mert egyébként egy gyónás kapcsán, vagy egy pappalról beszélgetés kapcsán, neki napi feszültségeimről beszélgettem a gyóntatóval, és azt kérdezte tőlem a gyóntató, hogy szoktam-e a szeretteimnél imádkozni. És akkor mondtam, hát nem. És kérdezte, hogy hát miért nem? Hát nem fontosak, és mondtam, hogy de igen, fontosak, és azt javasolta, hogy ha egy-egy olyan konfliktusba kerülök, akkor ne csak azt csináljam, hogy megnyugtassam magam, hogy kilépek a házból is addig, mert még meg nem nyugszom, hanem hogy imádkozzak. És az első pillanatban nagyon nehéz azokért, vagy azért a helyzetért imádkozni, amiben éppen feszültségben vagyunk, és ez egy tudatos önmagamnak a ránevelése volt, hogy akkor a feszültségből nem csak kimentem, hanem imádkoztam. És valóban, mire egy-egy imának a végére értem, addigra kvázi már nem is tűnt olyan nagynak az a probléma, vagy az a feszültség, amiből az a dolog elindult, és aztán ezt egy napi imádsággá alakult bennem, és aztán nem is tudom, talán az is a Ferenc pápa kérte, hogy imádkozzunk naponta, és aztán ez a napi rózsafüzérben teljesedett, meg teljesedett be az életembe, és így sokkal kevesebb konfliktust élek meg az életemben, ezt határozottan állíthatom, amióta a rózsafüzért imádkozom, és imádkozom a szeretteimért. Azért is imádkozom, hogy el tudjam fogadni az ő döntéseiket. Azért is imádkozom, hogy ne akarjuk a saját igazamat rájuk telepíteni, vagy tehát, hogy nem biztos, hogy az én igazságom az annyira fontos. Tehát, hogy ennek nagyon sokszor gyakorlati oldala van, és ez innen nyilván, amikor rózsafüzért imádkozom, az egy belső találkozás a Jóistennel, Szűz Máriával is egyáltalán. A dicsőítünk, az pedig egy, a zenélünk és énekelünk, az megint ad egy lehetőséget arra, hogy valami közösségben, a többnyire közösségben, mert egyedül a dicsőítés, azt hiszem végsősorban arról is kell, hogy szóljon, hogy egymást erősítsük a hitünkben, és ebben azért jó összekapaszkodni, és hogyha egy-egy dalt elénekünk, az, ugye azt szokták mondani, aki énekel, az kétszer imádkozik, aki zenére talán rá is vonatkozik ez. Úgyhogy ez is egy alkalom. Időnként a vasárnapi miséken van erre lehetőség. Azt is hozzáteszem, hogy nekem a hagyományos népénekek is nagyon fontosak. Tehát ez kis korom óta hallgatom, énekelem őket, és valahogy jobban kötődöm mondjuk a népénekekhez, mint a keresztény könnyű zenéhez.
0: Nagyon szépen köszönöm, Sános, ennyi fért bele az időnkbe.
1: Örömöket, amikkel együtt muzsikálunk, vagy együtt dicsőítünk, hogy az is tud egészen felemelő lenni. Úgyhogy szerintem minden eszközt meg kell ragadnunk ahhoz, hogy dicsőíthessünk, és hogy imádkozhassunk, és a Jóistenre rábízzuk az életünket, akárhol is tartunk éppen.
0: Köszönöm szépen, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és megosztotta velünk a gondolatait, és sok sikert kívánok a jövőben is.
1: Nagyon szépen köszönöm, Isten áldja.
0: Köszönöm. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. Az előző percekben Dolhai Attilával beszélgettem a hite fontosságáról és megéléséről a mindennapokban, most pedig hallgassuk meg a Santa Maria Stralladó díjjal kezdetű dalt a Ciszterci Gyermekkar előadásában.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották. A mai műsort a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulói készítették. Név szerint Szűcs Gréta,
1: Csanádi Jászmin,
2: Petrovics Adél,
0: Kocsis Kamilla. A következő napindítónk időpontja

Kedves hallgatóink, most a mi rádiónk hírei következnek. Hit a művészetekben. Június 11-én 21 óra 5 perckor jelentkezik a Hit a művészetekben című sorozatunk ünnepi adása, mely a negyedik éve tartó műsorsorozatunk gyümölcseként az ünnepi könyvhéten a Püski kiadó gondozásában megjelenő Hit a művészetekben könyvben szereplő művésznagyságok riportjaiból idéz fel felejthetetlen részleteket. Műsorunk többek között Pitti Katalin operaénekes, Madarasi István ötvös szobrászművész, Weber Marian jelmeztervező, Pártai Lilla balettművész koreográfus, Medvecki Ádám karmester, Vásári Tamás zongoraművész karmester, tehetséggel áldott hittel vezérelt gazdag életművéből. Teremtő sugallta alkotásaiból és bölcsességeiből válogat, hogy hallgatóságunk számára kedvet csináljunk a művészek pályájáról, alkotásairól készült színes fényképillusztrációkkal gazdagított Hit a művészetekben könyv megvásárlásához. 2026. 6. hó 12-én 17 óra 15 perctől lesz hallható Barátnővér című műsorunk, melyben Csaba Veronika nővér vendége, Lubics Szilvia ultrafutó bajnok, az Ultra Balaton és a Spartatlon többszörös győztese. Civilben fogorvos, három gyermek édesanyja. Kilencszeres magyar bajnok és hétszeres spártai hősnő. Az év ultrafutója Magyarországon 2011-ben, 2012-ben, 13-ban, 14-ben és 2016-ban megkapta a Magyar Becsületrendet. Tartsanak velünk! Lélekjelenlét. Nem cserélnék senkivel, beszélgetés Wagner Anna öt gyermekes édesanyával, minden emberi élet egyformán értékes. Ki tudja ezt jobban, mint egy édesanya, aki fogyatékossággal élő és nem fogyatékos gyermeket is nevel. Elképzelhetetlen kihívásokkal szembesülnek, azonban a fogyatékosságra, mint állapotra, a lehető legkitartóbb, legodaadóbb és legelfogadóbb szeretettel válaszolnak. A 18 éves autista, középsúlyos értelmi fogyatékos Barnabás és öccse, a súlyos értelmi fogyatékos Domonkos, három nem sérült testvérükkel és szüleikkel Budapesten élnek. Édesanyjukkal, Wagner Annával, Király Eszter arról beszélgetett, milyen utat jártak be a férjével és öt gyermekükkel, illetve hogyan tapasztalják meg Isten gondoskodását mindennapjaikban. Ne félj, nem ítéllek el, messzebb látást adott az Úr. Kovács Ferenc és Trér Mária Ne félj, nem ítéllek el műsorok vezetőinek tanúságtétele kalandos életútjukról, küldetéseikről szól. 2026. május első vasárnapján Andocson a templomban hangzott el. A Mária Rádióban 6. hó 23-án 21 óra 5 perckor kerül adásba. Esztergomi imaóra. Az emberek nagy többsége hisz valamiben, valakiben, mégis ha Isten nem is ismeri, vagy éppen nem fogadja el, még a létezését sem. A keresztényeknek kicsit könnyebb a dolga e téren, de a szilárd hit keveseknek adatik meg. A hit ajándék. Fel kell ismernünk, el kell fogadnunk és élni vele. De a hitünk tartalmát időnként pontosítani kell, hogy valóban hívőknek, kereszténynek tudhassuk magunkat. Júniusi imaóránkon gondolkodjunk arról, mit is jelent hívőnek lenni. Az imaóra hangfelvétele új időpontban, 24-én szerdán, 21 óra 5 perckor hallható a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink!

0: Köszönjük egész tanév során kitartó figyelmüket. Az idei tanévben ez volt az utolsó napindító adás, amelyet az Éves
1: Mária Rádió. Otthon a családban. Nemes egyszerűséggel. A történelmi családokról napjainkban.
2: Üdvözlöm Önöket, Riddel Lórán vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Vendégem ma Jós István, aki informatikai vállalkozóból lett önismereti tanító, az Én Akadémia alapítója. Az önismeretről, a férfi és a női működésről, és arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet önazonosan élni. Köszönöm szépen, István, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást. Örömmel jöttem, és főleg azért jöttem örömmel, mert itt talán ennek a közönségnek beszélhetünk erről úgy, és ez egy szívemhez közel álló összefoglalása a lényegnek, hogy a tékozó fiú útja. Tehát, hogy a tékozó fiú útjáról beszélünk, vagy legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Tehát ez az önismereti rendszer, vagy ez a rengeteg tapasztalat, mert 20 éve segítek embereknek kívásokat, válságokat megoldani. Én azt látom, hogy az önismeret útja végül Istenhez vezet. Csak ezt soká nem tudjuk így érteni, és soká nem lehet emberekkel, ezekkel a fogalmakkal beszélni, de a tékozó fiú útját azt viszont értik.
2: Igen, nagyon sok mindenről terveztem veled ma beszélgetni, mivel a műsorunk ugye alapvetően olyan személyeket, olyan embereket szólít meg, akik történelmi családoknak a leszármazottai, te is az vagy, bár ha jól tudom, te ezzel nagyon szoktál dicsekedni. Melyik családhoz tartozol?
3: Igen, egy gyerekkoromban nekem ez nagyon fontos volt. Én rettentő büszke voltam arra, hogy hú, hát mi nem is tudom, hanyadfokú rokonságban vagyunk az angol királyi családdal, és igazából nekem ez egyik felmenő rédei nálunk, és akkor nekem ez volt a legfontosabb. Egyrészt, és másrészt nálunk volt egy nagy sértettség. Ugye én édesapám ágán is részben történelmi családok, és édesanyám ágán is részben történelmi családok leszármazója vagyok. És volt egy ilyen nagy sértettség bennem, meg valahogy a szocializációs közegben, ahogy én nevelkedtem, ez nagyon erősen ott volt, hogy elvették, és hogy mennyire nem igazságos, ami történt. És nagyon érdekes, mert engem nagyon meghatározott, a fiatal felnőtt koromat abszolút meghatározta tulajdonképpen pont ez a tény, hogy egy olyan családból jövök, akinek valamikor sok minden volt, és azt elvették. Mert ráadásul nem csak történelmi család volt ez, hanem a másik oldalon meg rettentő gazdag is. Mert a Pesti az első takarékpénztárnak voltak az édesanyám ágán ezek a hajósok alapítói, meg vezetői, meg részben tulajdonosai. És egy ilyen, hát történelmi család egyrészt, de másrészt ottani léptékkel, vagy a század előről nézve talán egy újonnan emelkedő, vagy akár új gazdagnak mondható történelmi család volt ez. De a lényeg, hogy nekem ez nagyon megártott igazság szerint. Tehát így visszatekintve én nagyon sokat kaptam ebből, szocializáció, neveltetés, nyilván emberek, kapcsolatok, kultúra, nyelvtudás, érzékenység, sok mindenre, ami kifinomult és szép a világban, de ugyanakkor nekem meg egy rettentő bizonyítási kényszert is eredményezett ez. Tehát én nagyon azt éreztem, hogy nekem meg kell mutatni, nekem sikeresnek kell lenni, nekem vissza kell szerezni, ráadásul első szülött vagyok 4 gyerekből, és így nagyon az volt a program, hogy akkor én megyek és megmutatom, megyek és megcsinom, megyek és visszaszerzem. És ennek az eredménye volt az, hogy nagyon korán vágtam egy vállalkozói karrierbe, nagyon korán lettem sikeres, és nagyon korán buktam. Tehát én ezt a tékozó fiú útja sztorit tulajdonképpen szó szerint műveltem igazság szerint, mert annyira erő, tehát fontosabb volt az, hogy én megmutassam, és sikeres legyek, és bizonyítsak magamnak, meg a világnak, mint az, hogy helyesen éljek, vagy helyes döntéseket hozzak, hogy erkölcsös cégvezető legyek, hogyha tetszik. Én bölcsészkarra jártam meg egyetemre, és egy családi ösztöndíj révén kerültem ki Amerikába egy évre tanulni, és ott akkor indult az internet, és ott interneten keresztül tartottam a kapcsolatot az itthoniakkal, tehát az öcsémmel még, tehát ilyen nagyon, annak idén az e-mail egész máshogy nézett ki meg, mint most, tehát hogy nem volt ilyen grafikus
2: 20 évvel terület ezelőtt, sem, vagy
3: semmi
2: 30
3: sem, évvel tehát ilyen doszos kommandokkal lehetett e-maileket írni. Tehát, hogy én nagyon hőskorban találkoztam az internettel, és miután Amerikába hazajöttem, akkor ez annyira új volt itt, hogy az egy jó ötletnek tűnt, meg összetalálkoztam néhány sráccal, hogy akkor mi építsünk ilyen websájtokat vállalatoknak. És ezek azok az idők voltak, amikor nagy hazai bankot úgy tudtam felhívni, hogy akkor én hát mi építenénk nekik websájtot, és akkor mondja, hogy köszöni, az nekik már van, és akkor kezdem, hogy hát jó, de hát nem látom, hát mi a cím, és akkor mondja, hogy XY, ugye az ő neve kukac.banknév.hu. De mondom, az e-mail cím, amire beszélek, az a webhomepage. Tehát ez egy nagyon
4: haros volt még, igen.
3: Igen, és akkor ebből lett egy ilyen sikeres vállalkozói 10 évem, ahol nagy vállalatok, nagy bankok, minisztériumoknak a nagy internetes rendszereit építettük.
2: Hát akkor egy elég nagy utat jártál be a jó menő vállalkozóból, hogy most már ugye gyakorlatilag egy akadémiának, vagy egy idézőjelbe téve az
3: hát önismeretiskolának
2: vagy a vezetője, és önazonosulás és az önmagának, az embernek az elfogadását próbálod az embereknek ezt így átadni. Mi volt az a pont, amikor te úgy érezted, hogy váltanod kell?
3: Én igazából csak pofonokból tanultam mindig, tehát nekem, én tényleg a tékozófi útját jártam olyan értelemben, hogy nekem a szenvedés mélységei segítettek végül fordulni. Tehát itt volt, ha tetszik, két nagy fordulat. Az egyik, amikor elhagytam a mintákat, és már pedig választottam magamat, és egy nagyon önző, nagyon önközpontú módon igazából a saját céljaimra és a saját érdekeim szerint, és mondom, senki más nem tekintettel, kamatoztattam a tehetségeimet, csak azért, hogy én sikeres legyek és gazdagodjak, meg nőket szerezzek, ami akkoriban nekem egy fontos cél volt ezzel. És aztán utána ez vezetett tényleg a vájúhoz el. Ez vezetett a szenvedésnek egy olyan fokához el, hogy muszáj volt szembenézni azzal, hogy minden tehetségem, intelligenciám, neveltetésem, nyelvtudásom, stb. Ellenére én egy teljes katasztrófában navigáltam az életemet, és akkor muszáj volt feltenni kérdéseket, hogy így mi a túró történt, meg hogy ki a felelős, meg ki vagyok, vagy ki kéne legyek a továbbiakban. És akkor itt találtam azt, hogy végül én erre jutottam, hogy végül a tehetségeinket a Jóisten tervében kell tudni helyesen kamatoztatni. Tehát, hogy a kérdés az nem az, hogy én a saját céljaimra hagytam hasznosítani azt, amit kaptam, hanem a helyes kérdés az az, hogy tudom helyesen a teremtés ügyéhez a magam kicsi részét hozzátenni. Csak ez nekem, és ezt azóta sokoknál látom, hogy tapasztalnom kellett az önzésnek a túlzásait, hogy tudjam, hogy nem arra való. Uh-huh. Nem arra való a tehetség.
2: Mondom, azért nehéz volt azt az életformát letenned, ami a korábbi életedhez.
3: Igen, de azért nem, mert tényleg rám omlott. Tehát ott egy időben tönkre ment. Tehát a cég, én felvettem egy hitelt, amit hamarabb kellett volna visszaadjunk, végül el kellett egy versenytársnak, tehát ilyen kényszerhelyzetek sorozata volt, tehát el kellett egy versenytársnak adni a cégemet ezekben az időkben, és ez együtt jött azzal, hogy a családunkban is válságok történtek, vagy derültek ki, meg az én magánéletembe kapcsolatilag is rámomlott az akkori kapcsolatkezdeményem, amiről azt hittem, hogy az lesz az életem, meg majd egy házasság ezből. Tehát igazából nem az történt, hogy én valaha így megbölcsültem volna, hanem az történt, hogy nagyon arrogáns voltam, tehát nagyon bátor, nagyon radikálisan mertem magamat választani, és nagyon hamar kaptam nagyon nagy pofonokat, amiből kénytelen voltam tanulni. És ez annyiból érdekes, hogy sok embernél látom azt, hogy igazából nem mer élni, ami egy ilyen fura tanulság talán, és nem tudom, hogy a Mária Rádióban mennyire illik, de sokaknál látom, hogy a nagy nehézség az, hogy azért nem tudja rendbe tenni az életét, azért nem tudja helyét megtalálni, azért nem tudja a saját férfi tehetségeit fölvállalni, vagy nőként azért nem tud a világban úgy megjelenni, hogy az ő potenciálja tényleg kibontakozzék, mert nem meri választani átmenetileg magát, meg az önzést, meg az önközpontoságot. Én azt látom, hogy nagyon kevesen ússzák meg bizonyos értelemben azt, hogy magukat válasszák. Tehát mondhatom ezt úgy is, hogy olyan, mintha az élet útjának a felén lenne egy ilyen nagy tó, ami így az önismerett tava, és bár elvileg lehet vízen járni, de akkor lehet vízen járni, ha az ember tekintetét folyamatosan Jézuson tartja, és ez nagyon keveseknek megy. Nagyon keveseknek van annyira erős megtartó közege, közössége, lelkivezető pap személyében, hogy meg tudja úszni azt, hogy ő valahogy belekóstoljon a kibillentségbe, a bűnbe, a hibázásba, a saját tökéletlenségünkkel való szembesülésbe. A társadalom is ezt erősíti, tehát ez a válasz magad, te fontos vagy, te menj, te jössz, te élj, te mit tudom én, te válj el.
2: És valójában nem is élnek az emberek.
3: Igen.
2: Szerinted ez törvényszerű, hogy egy ilyen korszakváltás, amit te is mondasz, hogy az általában valamilyen életi válsággal jár együtt, vagy pedig az ember ezt meg tudja véghez tudja vinni tudatosan és békében megvalósítani, tehát a folyamatában.
3: Én azt látom, hogy szenvedni kell hozzá, hogy nyitottak legyünk, hogy lehet, hogy másképp kéne csináljuk. Tehát én azt látom, hogy jókedvében az ember nem változtat. De minden rendben van akkor, mert a változás mindig ismeretlen, amit én nem akarok magamnak, és nem választok, és nem engedem be az életembe, ha csak nem vagyok kényszerült. És ami változik, az az, hogy mennyire kell szenvednie. akinek van erős közössége, jó lelkivezetője, vagy terapeutája, vagy baráti köre, vagy rokoni köre, tehát hogy van olyan közeg, amit ahonnan tud fogad. Tehát ugye végül a kérdés, hogy mikor tudok megnyílni, és kiknek. Ez a nagy kérdés. Tehát én azt látom, hogy ez a fő kérdés. És az emberek szenvedését én azt látom, hogy leginkább az okozza, hogy nem tudnak megnyílni. Nem segítséget kérni nem tudnak, egyáltalán beszélni arról, hogy valami nem stimmel, nem tudnak. És csak fokozódik a boldogtalanság, és aztán az egész felrobban, vagy ilyen nagy cunamiként az egész életüket mossa el. Tényleg a házassági válságok, ugye sokat foglalkozunk kapcsolati válsággal, sokan érkeznek magánéleti, tehát ilyen kapcsolati válság, meg karrierválság témába, és azt látom, hogy a házasságok jellemzően azért buknak, mert túl későn kezdenek el beszélni. Nem azért buknak, mert valami történt, ami az egyiknek vagy a másiknak fáj, hanem azért, mert túl későn kezdenek beszélni, és azért túl későn, mert nincs hol beszéljenek. Tehát összességében azt tapasztaltam, hogy, és ez most már közel 20 év tapasztalat, tehát én közel 20 éve kísérek embereket a személyes válságaikba, sok száz, vagy már valószínűleg néhány ezer élettörténetet ismertem meg, és mindenhol ezt látom, hogy kell a szenvedés, és ráadásul az arányba, hogy az ember arrogáns, vagy nem mer segítséget kérni, vagy azt hiszi, hogy a férfi nem kér segítséget, azzal arányban halogatja azt, hogy szembenézzen a kihívásaival, és ezzel arányban növekszik a szenvedés, és ezzel arányban lesz egyre nagyobb a robbanás, tehát ezzel egyre katartikusabb, vagy kataklizmikusabb a változás aztán, amikor eljön. Tehát ez megint a tevének a tűfokán, és a szegény, vagy a gazdag embernek a mennyek országába téma, hogy ez, azt látom, hogy ez korrelál azzal, hogy mennyire büszke az ember arra, amit elért. A nagyon sikeres férfinek nagyon erős az azonosulása azzal az identitással, aki ő. A nagyon büszke anyukának, akinek négy... Tehát, hogy vannak ilyen identitás azonosulásaink, amik nagyon megnehezítik, hogy megengedjük a változást. És az emberek nagy része valahogy azt képzeli, hogy az élet úgy működik, hogy 10 évesen tanulunk, 20 évesen küzdünk, és 30 éves korunkra kialakul az életünk, amit aztán meg kell tudni óvni. De én azt látom, hogy a megóvás az valahol az élet ellensége, hogy az élet folytatódik, kihívások jönnek, és kell tudni merni megengedni a változást, kell tudni merni a megérzéseinkkel menni, ha tetszik a Szentlélekre hallgatni, sokféleképp lehet erről beszélni, de hogy kell tudni menni tovább, mert az egész életben lehetőségünk van fejlődni, meg dolgunk, hogy fejlődjünk és kamatoztassuk a talentumainkat, és folyamatosan jönnek új helyzetek, amik növekedni segítenek. De aki ezt elzárja, aki ezt nem meri megengedni, aki ezt nem tudja választani, aki az ebből következő kihívásokról nem tud beszélni, az fokozódó válságba jut. És bocs, hogy ilyen hosszú monológó vagyok, csak nehéz velem beszélgetni. Nem vicces olyan értelemben,
4: hogy... voltam lekészülve.
3: Igen, ebből, tehát erre így rámennek házasságok, rámennek gyerekkorok, tehát a gyerekeink életeivel is játszunk azért, és rámegy sokszor az egészség. Én azt látom, hogy a lelki meg a testi folyamatai az embernek, szellemi, lelki, testi, ezek, tehát nem véletlen történnek a testünkkel dolgok, hanem hosszú ideig fenntartott önelnyomás vagy súlyos elfolytásoknak aztán testi eredményei lesznek, és aztán itt az emberek csodálkoznak, hogy nem tudom, a rák miért népbetegség ma Magyarországon, meg a nyugati világban, nekem ez meglehetősen egyértelműnek tűnik.
2: Nagyon sokat foglalkozol a párkapcsolati problémákkal, és hát valóban egy párkapcsolatban sokszor úgy tűnik, hogy az a legjobb, hogyha a problémákat a szőnyeg alá söpörjük, és már nagyon nagy a baj, akkor kezdenek el a felek erről beszélni, de addigra már olyan szinten eltávolodnak egymástól, hogy hát gyakorlatilag nem is értik azt,
3: hogy igen, kezdenek el beszélni, de már üvöltve.
2: Ez meg a legrosszabb eset. Most már statisztikák egyértelműen kimutatják, hogy majdnem minden második házasság az válással végződik. Ebben a mai kort mennyiben játszik szerepet, illetőleg az, hogy a női és a férfi szerepek, a hagyományos női és férfi szerepek gyakorlatilag elmosódnak. Amit a férfi végzett hagyományosan, igen, azt már a nőnek kell végeznie, és amit gyakorlatilag, amit a nőnek kellett hagyományosan végezni, a férfinak kell elvégezni, hogy ebben a te tapasztalatod szerint ebben mennyire játszik el szerepet?
3: Tűnhet úgy, hogy ez fontos, de az én tapasztalatom az, hogy van egy hármas tagozódása valahogy a személyiség fejlődésének. Én úgy hívom ezt, hogy van a tudatlan korszak, a tudatos korszak, meg a céltudatos korszak. A tudatlan az, amikor a minták szerint élünk, és akkor a férfiak férfias módon, a nők nőies módon, és jellemzően ebben az állapotunkban házasodunk, vagy a mi generációnk legalábbis még ebben az állapotában házasodott, most ez már kitolódott, és találunk társat. És aztán utána jön egy nagy elbizonytalanodás az embereknél azért, mert megépítik az életüket. Megépítik a házat, elérik a karrierbe, amit el tudtak érni, és megszületett a 2-3-4 gyerek. És akkor egy ilyen célválságba kerülnek az emberek, hogy oké, ez most így eddig megvolt, de hogyan tovább. És azt látom, hogy mivel nincs lekötve az energiája, mivel nem tiszta, hogy akkor hogyan tovább, mit csinál a következő 40-50-60 évében, így felszabadul neki figyelme a jogaoktatóra, a titkárnőre, a mindegykire. Tehát, hogy amit mondani próbálok, az, hogy ez, hogy célválságba kerülünk, ez a tudatos korszak, itt egy szerepcsere történik. Tehát az én megfigyelésem az, hogy a középső időszakban a nők határozottabbak, magabiztosabbak, jobban tudják, részben talán elnyomva érezték magukat, és most meg kell mutassák, tehát hogy a nők egy ilyen férfiasabb működést kezdenek el, és a férfiak meg reflektálnak az első 20-30-40 évükre, és kicsit így magukba mélyülnek, és akkor többet imádkoznak, vagy elkezdenek terápiába járni, vagy megtalálják a családállítást, teljesen mindegy, tehát hogy elkezdenek magukkal foglalkozni. Tehát van egy ilyen szerepcsere, és én nem azt látom, hogy ebből lennének a válások egyébként. Én azt látom, hogy ez a szerepcsere a középső időszakban, ez normális, és ez fontos, hogy történjék, és jó, hogy történik. És a szerepcsere után jön a harmadik korszak, a céltudatos, amikor a férfi megtalálja a dolgát, hogy neki az ő talentumaival mi a dolga a teremtésben. Tehát, hogy ő hogyan kell a Jóisten munkatársa legyen itt a Földön, és a nő is megtalálja, miután a középső időszakban nők a világba harcolnak, érvényesülnek, karriert építenek, itt általában rájönnek arra, hogy ők nem biztos, hogy ezt akarják, hanem inkább egy lenyűgöző férfi mellett ők szívesen lennének kicsit nyugodtabb életformába. Tehát visszarendeződünk a férfinő, a klasszikus férfinő szerepekbe a harmadik korszakra. Tehát itt a gond nem abból szokott lenni, hogy van egy szerepcsere. Tehát én úgy látom, hogy úgy történik ez, hogy van egy szerepcsere ilyen 20-30-40 éves korunk körül, ki mikor jut válságba, amikor a nők kijebb jönnek, a férfiak bejebb húzódnak, és aztán van egy újabb szerepcsere, egy ilyen 4-5-6 év múlva, amikor a férfi már eleget foglalkozott önismerettel, és tud mondani valami olyan lenyűgöző dolgot, ami a nő szerint is nagyszerű, és akkor ez a közös cél összerendezi őket. Tehát megtalálják a közös zenét, amiről ők tényleg táncolni akarnak, és akkor így megint irányba áll, és működik a kapcsolatuk. A válások okát én nem ebben látom, hanem két dologban. Egyrészt abban, hogy eltérő tempóba haladunk, tehát sok olyat látok, hogy a nő vagy a férfi már változtatna, de a másik meg a régi életet szeretné fenntartani. Tehát, hogy ő még. Tehát az egyik azt gondolja, hogy működjünk így tovább, mert amúgy mindenünk megvan, tök jó életünk van, hát ez micsoda hülyeség, hogy te nem vagy a munkahelyeden boldog. Tehát, hogy ilyen eltérésbe kerülnek. Tehát az egyik már menne tovább oda, hogy gondolkodik és reflektál az első 30-40 évére, a másik meg még szeretné működtetni ezt a rendszert. És itt szoktak így szétnyílni egyébként a házasságok, ez az egyik. A másik, ami miatt szétnyílnak a házasságok, hogy az emberek egész egyszerűen nem tudnak arról, hogy ez normális, hogy ez történni fog. És ez már nem életközepi válság, hanem élet egyharmad válság, de szerintem nem is válság ez igazából, hanem ez az igazi önmagunknak a születése, talán így tudom mondani. Tehát elindulunk egy programmal, valahogy elkezdjük az életet, de nagyon kevesen választják, vagy találják meg így első próbálkozásra 20 évesen tényleg azt, hogy mi a dolguk. És akkor itt tök nagy korrekciók történnek ilyen 30-40 éves korunkban, hogy én ki is akarok igazából lenni. Vagy mi is az én dolgom, vagy mit várt tőlem a Jóisten, hogy nekem így mit kell hozzátennem a világhoz. Tehát ezt tulajdonképpen én úgy látom, és itt szoktam embereknek magyarázni, hogy a házasságok nagy része úgy történik, hogy két tojás találkozik. Hát te is kerek vagy nagyjából, meg én is, kicsit te pöttyös vagy, én nem, de mindegy, majd csak lesz ebből valami. Aztán ki kell egy sas, meg egy krokodil, és így, tudod, így marhára csodálkozunk, hogy akkor most ez miért nem működött.
4: Előadásaidban többször elhangzik a titán, tudatos és hős, ez gyakorlatilag ennek a szerepnek a leképezését jelenti?
3: Igen, és köszönöm, hogy visszatereltél a tékozló fiúhoz, mert ugye amiről itt az előbb beszéltem, hogy van ez a tudatlan, tudatos, céltudatos, ez igazából, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a titán, a tudatos és a hős ugye a férfiaknál, mert a férfinő különbözik, tehát a nőknél ez a királylány, a királynő és a királyné, de a lényeg, hogy a tékozló fiú az jól példázza ezt, mert ugye a tudatlan állapot, tehát a titán állapot, ami a nőknél a királylány, amikor a minták szerint élünk, ez amikor otthon élünk. És aztán van az, hogy választjuk magunkat, az önzésünket, és kikérjük az örökségünket, és akkor ezt most így elverjük a világba, és követjük a vágyainkat. És ez valahol a tudatos korszak. Ez a férfiaknál is ez a kalandor időszak, amikor a közepén így megy, és magát választja, megtanul erről, és aztán utána, ugye nyilván, amikor már ott a moslékba a disznók között találjuk meg, látjuk meg az égő csipkebokrot, ha tetszik egy ilyen képzavarral, de hogy akkor fordulunk. És akkor találjuk meg azt, hogy mi a cél, és indulunk el hazafelé, hogy elfoglaljuk azt, ami tényleg a helyünk, vagy a dolgunk a világba, és akkor az a céltudatos, tehát az a hős. A hős az, aki tudja a dolgát a világba. Ezt olykor lehet erről úgy is beszélni, ez a király, A király az, aki tudja, hogy neki kiket kell szolgálni. A király nem az, akinek ostor van a kezébe, a diktátornak meg a fárónak van ostor a kezébe, de az még mind a tudatlan működés, az még mind a titán működés. A király az, aki tudja, hogy neki mi a szolgálata, tehát neki kiket kell szolgálni. Ország nélkül, akiket én szolgálok, király se lehet az ember. Tehát ez a harmadik, a hős.
4: Létrehoztad az önfejlesztő Én Akadémiát és az Ego Mastery programot. Ezzel gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor nem csak az interneten tartasz előadásokat, hanem hát az országot járod, és különböző helyszíneken tartasz előadást. Mi volt az indítatás arra, hogy ezeket létrehozzad, és mennyiben más, mint a klasszikus pszichológiai vagy terápiai megközelítés?
3: Az indítatás az volt, hogy nekem a terápiám az írás volt. Tehát én túl arrogáns és túl büszke voltam, meg túl hiú ahhoz, hogy belássam, hogy segítséget kell kérjek. És végül egy fórumba kezdtem írogatni, de főleg azért, hogy a saját nagyszerűségemet megmutassam. És ebből lett az, hogy kiderült, hogy nekem ez lett a terápiám. Tehát, hogy így elkezdtem a felszín meg a látszat mögött végül a valóságról is írni, mert egy álnéven végre volt hozzá bátorságom, és ehhez kezdtek emberek kapcsolódni. És igazából csak annyi történt számomra a lehető legmegdöbbentőbb módon, ezt én soha nem terveztem, hogy ez lesz az életem, hogy emberek elkezdtek hívni, elkezdtek kérdezni. Éveken át jártam különböző tázókba teljesen ingyen beszélgetni, mert emberek kíváncsiak voltak a tapasztalatomra, és így egyre több élettörténet gyűlt, és ahogy az egyre több élettörténet összegyűlt, kezdett kirajzolódni egy térkép, egy út, amiből lett egy ilyen korszakos rajz, amit sokat használok. Van egy oldalam, hogy josistvan.com, ott minden egy helyen látszik, ha valakit az érdekel, akkor ott meg lehet nézni, josistvan2ova.com. De a lényeg, hogy jöttek emberek, akiket az érdekelt, és én meg egyre több egyezést láttam a történetekbe, és akkor mondták, hogy hát nem lehetne erről kurzust csinálni, hogy mi ez a rajz. Megírtam egy könyvet is róla, és akkor mondtam, hogy dehogy nem, tehát igazából valahogy a világ mindig akart tőlem valamit. Én annak próbáltam megfelelni, ebből lettek a kurzusok, aztán azt felvettük, mert már többször megtartottam, abból lett az online kurzus. Emberek hívtak, máig hívnak, most legközebb Szegeden leszek egyébként december 10-valahanyadikán, tehát 17-én. Hívnak vidékre, hogy akkor menjek és beszélgessünk, vagy én adjak elő ezekről a dolgokról. De nekem a veszőparipám amúgy most a társadalmi szövet újra szövése. Tehát az én aktuális veszőparipám az, hogy a tökéletességnek, pózolásnak a kultúráját éljük. Facebook, Instagram, meg általában az internet valósága ma ez. És a működő élet titka a tökéletlenségünket merni mutatni, mert aki a tökéletlenségét tudja mutatni, azt tudja megmutatni azt a valóságos kirakós darabot, aki ő, aki más embereket tényleg kapcsolódni tud, mert aki tökéletességbe pózol, az egy ilyen biliárd golyóként létezik a világban, és nem lehet vele kapcsolódni. Tehát aki tökéletesnek pózol, fogalmilag magányos, nem lehet más. Ha kapcsolódni szeretnénk, mutatni kell az emberségünket. És erre indítottunk egy anti-Facebookot. 10 év alatt be fogjuk érni, meg lenyomjuk, meg stb. De indítottunk tényleg egy magyar közösségi oldalt, úgy hívjuk, hogy Humánia, meg én a Jós István Komon ezek mind megtalálhatók, ami arról szól, hogy mutasd meg az emberségedet. Tehát merd vállalni a tökéletlenségedet. És a veszőparipám most az, hogy embereket egymással összekapcsolni. Tehát nekem nem az az ambícióm, hogy tőlem mindenki online kurzusokat vegyen, hanem az az ambícióm, hogy segítsünk embereknek azon az úton jönni, ami velem is történt, hogy egyszerűen csak elkezdtem felvállalni a tökéletlenségemet, és ettől egyre érdekesebb és hitelesebb lettem más embereknek. Megérkezett a feleségem, és lett egy boldog családom, megtaláltam a helyemet, a küldetésemet az életbe, és ez mind csak abból következik, hogy mertem nem tökéletesnek lenni, hanem tökéletlennek lenni. És most az én törekvésem az, hogy segítsünk embereknek megmutatni a tökéletlenségüket, és alakuljanak ebből útitársi kapcsolatok, legyen mindenkinek beszélgetőtársa, akit fel tud hívni, aki ma még vadidegen, de holnap megismerhetett például ezen a közösségi oldalon, meg főleg legyenek helyi csoportok, találkozók, tehát legyen egy közösség, ami ezen az úton, ami még egyszer szerintem a tékozló fiú útja, haladni segít a Jóisten felé, haladni segít afelé, hogy megtaláljuk a helyünket, ahogy a Jóisten országát itt a Földön mi gazdagítani tudjuk. Én ezt játszom.
4: Remélem, hogy még egyszer majd elfogadod a meghívásomat, és akkor...
3: Én szívesen jövök, még csinálhatnánk egy hosszabb verziót.
4: Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
3: Köszönöm, hogy jöttem, és tényleg az igazság által meg lehet menteni. Tehát így, tényleg azt látom, hogy az igazság által így szinte bármi lehet. Tehát egy csodák lehetségesek. Tehát, hogy így tessék merni hinni abba, hogy működik az igazság. Köszönöm.

0: hírek.
1: A betegek adatainak védelmére szólított fel Leó pápa. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa üzenetet küldött Peggioráról püspök címzetes érseknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének Parolin bíboros aláírásával. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az akadémia június 1-én és 2-án tartott ülést az egészségügyi adatok megőrzéséről szóló dokumentum a Taipei nyilatkozat felülvizsgálatáról Rómában. Az orvos etikai dokumentum határozza meg az egészségügyi adatok és a biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. A gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a személyes életet hasznosítható adatokká próbálja alakítani. Ez ellentétben áll minden ember méltóságával, hangsúlyozta a pápa. Minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól. Szólított fel a Szent Atya. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képél rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Súlyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Csesz Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térdenállva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nálit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a Budapest Újlaki Sarlós Boldogasszony templomból. A Szent misét Berán Ferenc atya mutatja be.

0: Boldog az a szent, aki az apostolok sorsára juttatott, mert derék férfi volt, telve szent élekkel és hittel. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Élek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai napon az Szent Egyház Szent Barnabásra emlékezik. Óriási jelentősége volt az induló egyházban. Ő volt az, aki egyrészt Sault, a későbbi Pált megvigasztalta, ugyanakkor meg elfogadtatta az apostolokkal. És hosszú időn keresztül együtt hirdették az evangéliumot. Ezt az entmisét több szándékra is felajánljuk. Egyrészt elhunyt Anita és Attila lelküdvért, ugyanakkor pedig, hogy mi is így a vigasztalás fiai tudjunk lenni. Korunkban nagyon sok megtört emberrel találkozhatunk, nehézségekkel küzdő emberekkel. Megtaláljuk ezt a hangot velük, amivel megszólíthatók, és tudjuk közvetíteni felük Istennek a jóságát, szeretetét. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szent lélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő olyan búzgón hirdetett, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Azok a hívek, akik az István diakonus miatt kitört üldözés elől szétszélettek, eljutottak egész Föníciáig, Ciprusig és Antiohiáig. Velük volt az Úr segítsége, úgyhogy sokan megtértek, és az Úr hívei lettek. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi egyházba is, ezért elküldték Barnabást Antiohiába. Amikor megérkezett, örvendezve látta az Úr kegyelmét, mindenkit buzdított, hogy őszinte szívvel ragaszkodjék az Úrhoz, és mivel derékember volt, telve szent lélekkel és hittel. Így aztán nagyon sokan csatlakoztak az Úrhoz. Barnabás erre elutazott Tarzuszba, hogy fölkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte őt Antiochiába. Egy álló esztendőn keresztül részt vettek az összejöveteleken, és nagyon sok embert tanítottak. A tanítványokat először Antiochiában nevezték el krisztusiaknak, azaz keresztényeknek. Az antiochiai egyházban több proféta és tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simon, a cirenei Lucius, továbbá Manaén, aki együtt nevelkedett Heródes fejedelemmel, és Saul. Egy alkalommal, amikor Isten tiszteletet tartottak és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: válasszátok ki Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre meghívtam őket. Erre böjtöltek és imádkoztak, majd rájuk tették a kezüket, és útnak indították őket. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasz: az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Zengjetek az Úrnak új éneket, csodálatra méltó, amit művelt. Diadalt aradott jobbjával, győzelmet szentséges karjával. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Az Úr megmutatta szabadító erejét, igazságosságát feltárta a népek előtt. Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét Izrael népe iránt. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Meglátta a föld minden határa, a szabadulást Istenünk hozott nekünk. Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, újongjatok és zsoltát mondjatok. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Daloljatok az Úrnak citerával, citerával és zsoltárok hangjával, harsonákkal és zengő kürtökkel, újongjatok az Úr király és király előtt. Az Úr megmutatta üdvösségét a nemzetek színe előtt. Alleluja! Jézus mondja, menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, én veletek vagyok a világ végéig. Alleluja!
0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasztátok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, és üzzétek ki az ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Legyen a övetekbe se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal utitalisznyát, két ruhát, se sarut, se botot, méltó ugyanis a munkása kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek egy házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor a békétek visszaszáll rátok. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ahogy a Szent Mise bevezetőben mondtuk, az induló egyháznak, vagy ősegyháznak egyik legkiemelkedőbb személyiségére, Szent Barnabásra emlékezünk, aki bár nem tartozott a 12 közé, de mégis apostolnak nevezzük őt, ne hívjuk őt a liturgiában, és mindenhol így emlékezünk meg róla. A Szentelcét, ha olvassuk apostolok cselekedetében, látjuk azt, hogy milyen rendkívüli munkát végez. Indul az egyház, de rögtön üldözésére őket. Olyan emberek kellenek, akik hitelesek, akik szólnak, akkor hatással vannak a környezetükre. És az egyik ilyen Barnabás. Elküldik őt Antiokiába, leírja Lukás, a szerzője apostolok cselekedetnek, a szerző óriási hatással volt, ott nem csak ő, hanem a többiek is, de kisugárzó ereje lehetett. És utána pedig, mivel tudja, hogy Saul ugye megtért, de visszatért Tarzusba, nem mer a keresztények közé kerülni, hiszen korábban üldözte őket, elmegy, megvigasztalja, innen a Barnabás név is talán kapcsolatba kerülhető, így, hogy hozható ezzel. Utána elviszi őt Antiókiába. És olyan erővel hirdetik az evangéliumot, hogy ott Antiókiában nevezik először a keresztényeket Krisztusinak. Ez egy fontos megállapítás. Tehát Krisztus követők, olyanok, mint Krisztus. Szó szerint ezt jelenti a keresztény. Magyarok, a magyar nyelv az a keresztből eredezteti a keresztény nevet, de az eredeti az keresztény, Krisztusit jelent. Az emberben úgy fölmerül a kérdés, hogy miért volt ekkora tekintélye Barnabásnak. Sőt, hát azt is tudjuk, hogy később a zsinaton ugye elviszi az apostolokhoz is Sault, és elfogadják őt az ő hatására. Valószínű azért, és ezért olvassa föl a mai napon az Olyan Szent Egyház ezt az evangéliumi részt az ő emléknapján, mert ez Istennek odaadta az életét. És ennek látták a jeleit, nem csak szépeket beszélt az Istenről. Amikor fölismerte, hogy neki az a küldetése, hogy én apostoli munkát végezzen, akkor azt a vagyont, amit örökölt a szüleitől, azt eladta a szegényeknek, adta a húgát, azt rábízta a környezetére, és teljesen az apostoli munkának szentelte magát. De megengedte, hogy megossza őt, tehát akár a örökséggel való foglalkozás, az addig tevékenysége. Teljesen Istennek szentelt életet élt. Ne vigyetek magatokkal se ezüst, se részpénzt, mondja Jézus. Alkalmazható rá. És ennek a teljesen Istennek odaadott életnek volt ilyen kis sugárzó ereje. Hogyan lehet ezt a mi életünkre alkalmazni? A induló evangélium hirdetésről beszél Lukács, a apostolok cselekedetében, most pedig arról beszélünk, hogy újra kéne evangelizálni Európát. Új evangelizáció. Mindenféle módszereket ajánlanak, hogyan és miképpen kellene ezt megtenni, hogy hatással legyünk a volt keresztény, vagy kultúrájában talán keresztény, de Istentől eltávolodott európai kereszténységre, vagy emberekre. Hát itt van egy példa. Hát ameddig az életünk nem hiteles az emberek előtt, akármilyen szépeket mondunk, a jó Istenről, vagy a Isten által adott parancsokról, vagy a szeretetről, ameddig a mi életünk nem ilyen hiteles, mint Barnabásé. Istennek szentelt élet, vagy adott élet, addig, ha meghallgatnak minket, aztán másfelé fordulnak. Nem lehet őt se kopírozni, különleges helyzetben volt, nem volt családja, örökölt, neki ezt az utat kellett járni. Ezért nagyon fontos az, hogy fölismerjük egyéni küldetésünket. Miben tudunk mi Istennek szentelt életet élni? Mert fölismerik az ember, hogy ez tényleg olyan, aki nem a saját egyéni érvényesülését keresi, hanem az Istennek az ügyét. Ebben példa Szent Barnabás apostol. Imádkozzunk azért, nagyon sok imádság kell ez, hogy fölismerjük úgy általánosságban és meg egy-egy helyzetben is, hogy az Úr mit kíván tőlünk, és tudjuk minden másról lemondani, az olyan fontos, és azt tenni, hogy ilyen hiteles embereké tudjunk mi is válni. Amen. Kérjük testvéreim, Urunkat, mennyi főpásztorunkat, hogy Szent Barnabás és a többi apostol közbejárására hallgassa meg kéréseinket.
1: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig az apostolok hite és buzgósága lobogjon szívükben. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon. Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész világon. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tarts távol az elemi csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán.
0: Mennyei Atyánk, ez a Szent Misi Telmunt, Anita és Attila, lelküdvért ajánljuk föl ajándékos számukra örök életet, hozzátartozóiba, akik ezt a szándékot kérik, tápláld a reményt, hogy te nálad majd újra együtt lehetnek. Hallgass meg, Urunk! Hallgass meg, Urunk, hitből fakadó kéréseinket, és teljesíts reményünket. Hiszük és reméljük, hogy ami a munkra válik, megadod nekünk Krisztus, ami Urunk által.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bűkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. E víz és bor titka által részesünk annak istenségében, akik egyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mosd, Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, az én áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházi javára. Kérünk, Urunk Istenünk, szenteld meg áldásoddal felajánlott áldozati adományainkat, hogy szeretetednek tűzével áthevítsenek minket, hiszen Szent Barnabás apostol is szereteted indítatására vitte az evangélium világosságát a pogányok közé, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert nyájadat örök pásztorunk magára nem hagyod, hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, hogy azok kormányozzák hívő népedet, kik rendelésedből állnak nyájad élén, fiat helyett, mint pásztorok. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene. Dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, fiad, amirunk Jézus Krisztus által, fogadd el, és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban a szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekséges szolgáddal, Leó pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, segédpüspökeivel, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostol hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, kinek hitét és búzóságát ismered. Akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódulatukat bemutatják neked az örök élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk, mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd meg engesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és végy fel választottaid körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt. Tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ugyanis szenvedésének előestén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható Atyához. Vagy hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta. És így szólt.
vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy, tisztelet emiatt a szent kezébe vett ezt a csodálatos kelyhet. Nagy ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta. És így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való föltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézz kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyának Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, melyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod, vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséges szín elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, elsősorban Anitára és Attilára gondolunk, itt a szentmisét felajánljuk. Szolgáidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából és a béke almát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhont hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közössége szent apostolaiddal és vértainddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, a majdnap szentjével, Barnabással, és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, de mindezeket a javakat, mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg, és adod nékünk. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkönörökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőség.

Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

azokkal együtt, akik nem tudnak részt venni a Szentmisén, de belekapcsolódnak a liturgiába, itt vannak lelkileg közöttünk, mondjuk el főpásztorunk imáján. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak

0: Nem mondalak többé szolgálnak titeket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam atyámtól, tudtulattam nektek. Könyörögjünk. Az örök élet zálogát magunkhoz véve alázatosan kérünk, Urunk Istenünk, hogy a mi Szent Barnabás apostol emlékezetére a szentségi színek alatt elnyertünk, annak örvendező részesei lehessünk a mennyben Krisztus a mi Urunk által. Háborús időket élünk, kérjük Szent Mi Arkangyal segítségét a gonosszal szemben. Szent Mi Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: A Szent Misét Berán Ferenc atya mutatta be a Budapest Újlakisarlós Boldogasszony templomban.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: Második rész. Visszatérés Krisztushoz, minden remény forrásához. 18. szakasz. Hitünk megvallása. A szinódus résztvevőiben megszületett az a világos és egyértelmű bizonyosság, hogy az egyház tudja felajánlani Európának a legdrágább kincset, amit senki más nem tud neki adni. A hitet Jézus Krisztusban, a meg nem csaló remény forrásában. Ebből az ajándékból fakadt az európai népek kulturális és spirituális egysége, s ma is és a jövőben is lényeges összetevője a fejlődésüknek és az egyesülésüknek. Igen, 2000 év múltán, a harmadik évezred elején az egyház ugyanazzal az örökérvényű örömhírrel áll elő, ami egyetlen kincse. Jézus Krisztus az Úr. Senki másban, csak ő benne van üdvösség. Európa és az egész világ számára Krisztus a remény forrása. És az egyház a csatorna, melyen keresztül folyik és szétoszlik a megváltó, átszúrt szívéből áradó kegyelem. E hitvallásból születik szívünkben és ajkunkon a remény örvendező megvallása. Ó, Urunk, aki föltámadtál és élsz, te vagy az egyház és az emberiség mindig új reménye. Te vagy az ember és a történelem egyetlen és igaz reménye. Te vagy köztünk a dicsőség reménye, már ebben az életben és a halálon túl. Benned és veled el tudunk jutni az igazságra. Benned és veled értelme van a létünknek, lehetséges közösség, gazdagsággá válhat a különbözőség. Benned, Uram, az ország hatalma már működik a történelemben, és segíti az ember városának építését. A szeretet örök értékét adja az emberiség erőfeszítéseinek. És a fájdalom üdvözítővé válhat. Az élet benned le fogja győzni a halált. És benned és veled a teremtés részesedni fog Isten fiainak dicsőségében. A 19. szakasz első rész. Jézus Krisztus a mi reménységünk. Jézus Krisztus a mi reménységünk, mert ő Isten örök igéje, aki öröktől fogva az Atya ölén van. Ő annyira szeretett minket, hogy a bűnt kivéve magára vette egész emberi természetünket, s hogy üdvözítsen, részévé lett az életünknek. Ennek az igazságnak a megvallása áll hitünk szívének közepében. Ha elvész a Jézus Krisztusra vonatkozó igazság, vagy nem értjük meg, ez megakadályozza, hogy behatoljunk Isten szeretete és a Szent Háromságos közösség misztériumába. Jézus Krisztus a mi reménységünk, mert kinyilatkoztatja nekünk a Szent Háromság titkát. Ez a keresztény hit középpontja, amely mint korábban ma is jelentősen hozzájárulhat olyan struktúrák felépítéséhez, amelyek a nagy evangéliumi értékekből merítve erőt vagy velük szembesülve előmozdítják a földrész különböző népeinek életét, történelmét és kultúráját. Sokféle szellemi gyökérből származik az az éltető nedv, melynek gyümölcse a személy értékének és elidegeníthetetlen méltóságának, az emberi élet szent voltának és a család központi szerepének, az oktatás fontosságának, a gondolat és szólás és vallásszabadságnak az elismerése. Sokféle szellemi gyökérből származik az az éltető nedv, ami a személyek és csoportok törvényes védelme, a közjó és a szolidaritás előmozdítása, a munka méltóságának elismerése. E gyökerek hozzásegítettek ahhoz, hogy a törvény érvényesüljön a politikai hatalom fölött is, és elismerjék a személy és a népek jogait. Emlékeztetnünk kell az ókori görög és római szellemre, a kelta, germán, szláv, finnugor népek, a zsidó kultúra és az iszlám világ hozományára. Mindazonáltal el kell ismerni, hogy e különböző szellemiségek történetileg a zsidó-keresztény hagyományban találkoztak olyan erővel, amely képes volt valamennyit összhangba hozni, megőrizni, megerősíteni és támogatni. Olyan tény ez, ami nem hagyható figyelmen kívül. Éppen ellenkezőleg a közös európai ház építésekor el kell ismerni, hogy ennek az épületnek azokra az értékekre is alapulnia kell, amelyek teljes megjelenése a keresztény hagyományban van. Ennek elismerése mindenkinek a javára válik.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok a tudományról. Nárai Szabó Gábor műsora.
1: Jogállam. A jogállam olyan államberendezkedés, amelyben a hatalom működését törvények korlátozzák, és az állampolgárok, a kormány, valamint az állami intézmények egyaránt a jog hatálya alá tartoznak. Az államnak is előre meghatározott nyilvános szabályok alapján kell működnie. A jogállamban biztosítottak az alapvető jogok és szabadságok, például a véleménynyilvánítás szabadsága, a tisztességes eljáráshoz való jog és az egyenlő bánásmód elve. Fontos eleme a hatalmi ágok szétválasztása, ideális esetben a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom egymást ellenőrizve működik. A független bíróságok garantálják, hogy a jogsértések kivizsgálhatók legyenek, és az állam is felelősségre vonható maradjon. Ezt nevezik a fékek és ellensúlyok rendszerének. A gyakorlatban azonban ez az egyensúly ritkán valósul meg tökéletesen. Például az Amerikai Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának tagjait a mindenkori elnök nevezi ki, és a szenátus hagyja jóvá. Előfordulhat tehát, hogy valamely politikai oldalhoz köthető kinevezettek jelentős többségbe kerülnek, ami egyesek szerint elfogult ítéletekhez vezethet. A fékek és ellensúlyok rendszere emellett politikai bizonytalanságot vagy döntésképtelenséget is eredményezhet, amelyből bizonyos gazdasági és pénzügyi érdekcsoportok profitálhatnak. A jogbiztonság azt jelenti, hogy a szabályok kiszámíthatók, nem változnak önkényesen vagy visszamenőleges hatállyal, és mindenki számára hozzáférhető. A jogállam a demokrácia egyik alapja, mert védi az állampolgárokat a hatalommal való visszaéléstől. Ha sérül a jogállamiság, megnőzhet a korrupció veszélye, sérülhetnek az állampolgári jogok és gyengülhet a közbizalom. A kiszámíthatatlan jogi környezet a gazdaságra is negatívan hat, mert visszatarthatja a befektetéseket. A jogállamiság egyik vitatott mellékhatásának tekintik a jurisztokrácia kialakulását. Ez akkor történik, amikor a demokratikus felhatalmazással nem rendelkező bíróságok nem csupán jogi kérdésekben döntenek, hanem jelentős befolyást gyakorolnak a politikára, a társadalmi normákra és a közéleti vitákra is. Ilyenkor megsemmisíthetnek törvényeket, korlátozhatják a parlament vagy a kormány döntéseit, és végső szót mondhatnak fontos társadalmi kérdésekben. A jogállamisággal szembeni egyik kritika, hogy elsősorban a jog betűjére és a joguralom elvére támaszkodik, miközben háttérbe szorulhatnak az erkölcsi szempontok, köztük az keresztény erkölcs tanításai. Ilyen vitatott kérdés például az abortusz, az eutanázia vagy az azonos neműek házasságának megítélése. Mi keresztények azt valljuk, hogy a kérdések megítélésében nem elegendő az emberi jogalkotásra és az aktuális társadalmi konszenzusra hagyatkozni, hanem szükség van a kinyilatkoztatásra és a Biblia erkölcsi tanítására is.
0: Nézőpont. Nárai Szabó Gábor osztotta meg gondolatait a tudományról.

0: Hírpercek.
1: Leo pápa alapítványt hozott létre a Vatikán megújuló energiaellátását biztosító rendszer kiépítésére. A Magyar Képzőművészeti Egyetem legjobb diploma műveiből nyílik kiállítás a Hungarian Art and Business Központban. Az egység építésére buzdította a híveket Leo pápa Barcelonában. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leo pápa június 1-én kelt saját kezüleg aláírt rendelkezéssel létrehozta a Napfivér alapítványt, hogy előmozdítsa a fenntartható fejlődés modelljére való átérést a Vatikánban. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az új létesítmény mind a Vatikáni Rádió állomás, mind a Vatikán város állam számára biztosít majd áramot. A Leo pápa által megalapított Fratello Sole alapítványnak a célja egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítése Róma külvárosában, amely nem csak a rádió állomás, hanem a Vatikán város állam teljes energiaellátását is biztosítja. Ferenc pápa már szorgalmazta ezt a projektet a 2024. június 21-én aláírt Fratello Sole kezdetű apostoli levelében. Az agrofotovoltaikus rendszer egy agrár és energetikai megoldás, amikor egyazon földterületen történik a növénytermesztés vagy állattenyésztés és a napelemekkel való villamos energiatermelés. A Magyar Képzőművészeti Egyetem a frissen végzett hallgatók legkiemelkedőbb diploma munkáiból válogat a Best of Diploma 2026 című kiállításra, amely július 10-től látható a Hungarian Art and Business Kortárs Fókuszú Művészeti Központban. Írja az MTI. Milyen kérdések foglalkoztatják ma a pályakezdő művészeket? A kiállítás átfogó képet nyújt az egyetemen zajló művészeti képzés sokszínűségéről, valamint betekintést ad a következő művészgeneráció gondolkodásmódjába és alkotói szemléletében. Az Andrássy úton működő Hungarian Art and Business Művészeti Központ immár második alkalommal ad otthont a tárlatnak. A válogatásban a nagy múltú képzőművészeti szakok, a festészet, a szobrászat, a képgrafika mellett helyet kapnak a tervezőgrafika legújabb irányai, a színpadi látványtervek és a felsőfokú restaurátor képzés kiemelkedő diplomaprojektjei is. A tárlat augusztus 9-éig látogatható. Spanyolországi utazása negyedik napján Leo pápa a déli imaóra közös elimádkozása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz Barcelonában. Írja a Vatikán News. Arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, amely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet alázatos és hálás szívvel. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületét és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, az egységünket a lélek adja, hangsúlyozta Leo pápa. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Érdekes módon már a kisebb, hűvösebb időre ébredtünk, remélhetőleg sokfelé eső is esett, ami után annyira vágyik, nem csak az emberi természet, hanem a világ, a természet, a föld, a növények. Na, minden esetre ma Szent Barnabás apostol ünnepe van, vagyis annak az apostolnak az ünnepe, aki igazán nem volt apostol, mégis kiérdemel működésével az apostoli címet. Ő volt ugyanis az, aki Szent Pál, a megtért Szent Pált, akkor még Sault fölkarolta, elvitte Antiohiába, ahova őt az apostolok küldték, és látta, hogy milyen buzgó keresztények vannak ott, és elvitte magával Sault, aki aztán vele együtt igen buzgón térített egy esztendőn keresztül, úgyhogy Antiohia igazán keresztény lett, és ott nevezték először keresztényeknek a Krisztus hívőket, vagyis Krisztusról elnevezetteknek, krisztusiaknak. Kérhetjük tőle a buzgóság lelkületét, és kérhetjük tőle természetesen azt az irgalmasságot, amivel lám fölkarolta Sault, és az egész egyházzal milyen nagyon-nagyon nagy jót tett. Na, nem csigázom tovább a kíváncsiságot, mert vannak újabb kérdéseim, amiket mindjárt el is mondok, mihelyt elmondtam a telefonszámot. Tehát a telefonszámunk 061-374-0904-es. És akkor nézzük a kérdéseket. Az első így hangzik, melyik két törzs vezette a honfoglaló zsidó sereget? Második kérdés, ki térítette meg Sault az egyház üldözőjét? Harmadik kérdés, csecsemő megkaphatja-e a kenet szentségét, vagyis a betegek kenetét? Na, még egyszer a telefonszám, 061-374-0904. A három kérdés pedig, első, melyik két törzs vezette a honfoglaló zsidó sereget? Második, kitérítette meg Sault az egyház üldözőjét? Harmadik, csecsemő megkaphatja-e a kenet szentségét? Hát kérem szépen, június eleje is nagyon szép ünnepekkel van tele, holnap éppenséggel Jézus szentsége szívének ünnepe lesz. Nem csak az első péntekeket szenteljük az Úr Jézus szívének, hanem ezt a nagy irgalmasságú és hozzánk bő irgalmú szívet külön ünneppel is megünnepeljük, ez pedig holnap lesz. Úgyhogy akinek módja van, szíveskedjék valóban igazán engesztelni is, na meg ünnepelni is Jézus szent szívének bőségét, jóságát és irgalmasságát. Az utána való nap pedig Szűz Mária szeplőtelen szívének van szentelve, úgyhogy igazán jól kezdődik ez a június, majd még aztán lesz egy-két szép ünnep a végén is. De hát most éppen ezeket kell kiélveznünk, Jézus szíve iránti szeretetünket és odaadásunkat növelni. Az azért mindenféleképpen érdekes, hogy azt mondjuk, hogy alakíts szívünket a te szíved szerint. Hát úgy gondolom, hogy nem elsősorban Jézus szívének, hanem nekünk magunknak kell alakítanunk a szívét, szívünket Jézus szent szíve szerint. Vagyis meglátni benne az erényeket, és aztán követni azokat. Hát persze, nyilván az Úr Jézus kegyelmével tudjuk mindezt megtenni, hiszen magunk gyarlók vagyunk, még a földi életünkben, és hát még a kegyelmi életünkben. Úgyhogy nagyon rászorulunk az Isten kegyelmére, éppen ezért kérhetjük bátran és buzgón, hogy Jézus szíve fogadjon szívébe bennünket.
Azért az olyan jellegzetes, hogy a hitetlenkedő Tamás apostol, aki nem akart elfogadni, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halottak közül, amikor meglátja a föltámadott Jézust, és az Úr Jézus bíztatja, hogy tegye oldalába a kezét, vagyis érintse meg a szívsebét, akkor egyből, egy pillanat alatt megváltozott. Én Uram, én Istenem. Nem is csak azt vallotta meg, hogy tényleg föltámadt az Úr Jézus, hanem ennek az igazi lényegét és okát nevezte meg. Én Uram, én Istenem. Hát milyen jó lenne, hogyha mi magunk is, még ha nem is érinthetjük az Úr Jézus szentsége szívét, de legalább a rágondolással, a róla való elmélkedéssel eljuthatnánk oda, hogy legalább lassanként, ha nem is egy pillanat alatt, de igazán nem csak hódolói legyünk a szent szívnek, hanem az okát is elismerjük és felfedezzük, Isten szíve, Jézus szentsége szíve, aki szeret bennünket, és aki áldozatot hoz értünk. Már önmagában maga a szeretete is csoda, mert hiszen igazán nem szolgáltunk rá, hogy még áldozatot hoz értünk az ilyen nyomorúságos emberért, aki kénytelen vagy képtelen az Isten szavát megtartani, és a zabolátlan természete elragadja, hogy meg is sértse az Istent a bűnével. Na hát egyáltalán nem szorulunk rá az Isten irgalmára, segítségére, illetve nem szolgáltunk rá Isten segítségére. De hát végül is Isten, Isten, mi pedig csak nyomorúságos teremtmények vagyunk, és éppen ezért adja nekünk a kegyelmét bőségesen, ahogyan mondja a Szentírás, hogy jól megrázott, túlcsolduló mértékkel mérnek öletekbe. Úgyhogy csak győzzük elfogadni, és jól felhasználni a kegyelmeket. Bizony nagyon sokat elvesztegetünk belőle. Hát itt az alkalom, hogy most neki duráljuk magunkat, és próbáljuk minél többet felhasználni a nekünk adott kegyelemből. Még egyszer mondom a telefonszámot, meg a kérdéseket. A telefonszám 061-374-0904-es. A három kérdés. Melyik két törzs vezette a honfoglaló zsidó sereget? Második kérdés. Kitérítette meg Sault, az egyház üldözőjét? Harmadik kérdés. Csecsemő megkaphatja-e a kenet szentségét? És akkor most egy kis zene.

Mielőtt megkezdenénk a hittanórát, szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy Esztergomban most szombaton lesz a papszentelés. Sajnos még nem bíboros atya szentel papot, még nem érzi magát annyira jól, de két diákonost pappá szentel, a mahos segédpüspök úr, és kettőt pedig diákonossá kettőt, úgyhogy két-két személy van, akiért igen buzgón kell imádkoznunk. Papok egyre jobban fogynak, kellenek utánpótlások, úgyhogy aki jön papnak, azt csak becsüljük meg, és imádkozzunk buzgón. Maga az Úr Jézus is azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat. És ez nem csak az apostoloknak szól, ez minden hívőnek. Hát akkor kérjük őt. No, kérem szépen, imádsággal kezdjük a hittanórát, akár ezt is föl lehet ajánlani ezekért az új szentelendőkért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Egy hete azzal foglalkoztunk, hogy itt a közép-európai részen az ide bevándorlók hogyan is lettek megtérítve. Na, ezek között volt a magyar nép is, és úgy gondolom, hogy tartozunk annyira magyarságunknak, hogy erről egy kicsikét részletesebben is beszéljünk, úgyhogy a mai alkalommal a magyarok megtérítői Pannóniában ezt a címet adtam a hittanórának. A magyarok vándorlásai során megismerhették már a kereszténységet, elsősorban a keleti kereszténységet a kazárok között, meg már másutt is. Pannóniába érve már találtak itt keleti keresztényeket, Szent Ciril és Metód működése nyomán, mint ahogyan Géza fejedelem felesége, Sarolt, már korábban megkeresztelkedett, még Bizáncon áttérve, vagy a bizánci birodalomon áthaladva. Méghozzá egy Hieroteosz nevű papnak a kezéből nyerte el a keleti, tehát ortodox kereszténységet. Ez nem von le semmit az ő érdeméből, majd aztán a férje is megtérde ő már nyugati kereszténységgel. A nyugati kereszténység terjesztése igazából Géza alatt kezdődött meg. Hát a politika akkor is beleszólt az egyház életébe. Az egyik, hogy a keletiekkel Géza igencsak rossz viszonyban volt. Ugyanakkor a nyugatiakkal pedig, miután megszűnt már a különféle kalandozás, békességben voltunk. Na, két oldalról is voltunk sarkalva, a keletiek részéről is, meg a nyugatiak részéről is, és Géza fejedelem úgy gondolta, hogy hát akkor itt az idő, hogy valóban békességben tudjunk élni, ezért a nyugati kereszténységhez fordult, vagyis a császárhoz, hogy segítsen megtéríteni a magyar népet, mégpedig a nyugati kereszténység által. Első Ottó császár volt az, akihez fordult, és aki szívesen vette ezt a kérést, sőt, mi több, térítőt is küldött számunkra. Egy Prunvárd nevezetű valakit, aki Szangállenben, vagyis svájci földön volt szerzetes, őt küldte el, és ő lett aztán később a Szent Bruno. 972-ben jött közénk, már püspökké szentelve. Működését segítette a passaui püspök Piligrim. Ő adott szerzeteseket is segítőül Bruno mellé, hogy itt a magyarok megtérítését szorgalmazzák.
de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Bruno előtt már járt itt egy térítő, mégpedig Wolfgang nevezetű, aki szintén a svájci vidékről, Einsiedelnből jött, és ottani szerzetes volt. A munkáját azonban félbe kellett hagynia, mivel hát úgy látszik, hogy kicsit hadalában állt az egyház joggal, vagy az engedelmességgel, mit tudom én. Minden esetre a passzói püspökhöz tartoztunk akkor jogilag, és tőle nem kért engedélyt a térítéshez. Na, ezért aztán a működését félbeszakították, de hát akkor már itt volt Bruno, és nagy lelkesedéssel folytatta, átvette, kiteljesítette, és igazán eredményessé tette a térítés működését, munkáját. Országunkba érve Szent Bruno megkeresztelte magát, Géza fejedelmet, meg a családját, kivéve a feleségét, mert az már keresztény volt, és amint följegyezték, több mint 5000 előkelő magyar is megkeresztelkedett Bruno működése és a segítői működése nyomán. Eredményességét őrzi, ennek a működésnek őrzi több dunántúli helység név. Ugyanis kérem szépen, azok a templomok, amelyek a térítő működése nyomán fölépültek, nagyon sokszor templom is, meg maga a körülötte lévő kis település is átvette a Szent Gál nevet, ugye Szent Gallenből jött, tehát a Szent Gál, ott az volt a védőszent, és ezek a falvak is valamilyen módon Szent Gál nevet vettek föl, és ezek utalnak arra, hogy milyen eredményes volt a Brunónak a működése közöttünk. Tehát meg is maradtak ezek a helységnevek, és igazolják a Bruno működését. Legtöbb ilyen hely, ahol ilyen Szent Gál elnevezésű falvak vannak, az az Árpád nemzetség birtoka volt. Ezek szerint ők szívesen vették, talán még segítették is a térítés munkáját. Új lendületet azonban a későbbiek során majd Szent Adalbert ad ennek a térítő munkának. Szent Adalbert pedig számunkra igen fontos, nagyon rövid időt töltött nálunk, legalábbis viszonyítva a térítéshez, de ugyanakkor igen nagy hatással volt a magyarokra, elsősorban a leendő királyunkra, Vajkra, akit még a Bruno keresztelt meg, de ugyan egyesek azt mondják, hogy maga a Szent Adalbert keresztelte meg, az biztos, hogy ő bérmálta meg Vajkot, vagyis a mi Szent István királyunkat. Vagyis a működés zajlik, működnek, a szerzetesek eredményesen működnek, és amikor aztán Vajkból király lesz, akkor ő maga is támogatja ezt a működést.

0: Úgy látszik, hogy nyaralni mentek a kedves hallgatók, és nincs olyan merész, aki telefonálna. Elmondom még egyszer tehát a kérdéseket. A telefonszámot tetszenek tudni 061-374-0904-es. A kérdések, melyik két törzs vezette a honfoglaló zsidó sereget? Kitérítette meg Sault az egyház üldözőjét? Csecsemő megkaphatja-e a kenet szentségét? Én azt hiszem, hogy nem olyan rettenetesen nehezek ezek a kérdések, hogy ne lehetne ráválaszolni. Tessék bátorságot gyűjteni, a csokoládéra gondolni, és édes elhatározással fölemelni a kagylót és telefonálni. Ha nem jó, akkor sincs semmi baj, a világ nem dől össze. Na, akkor kérem szépen nézzük Szent Adalbertet, aki két évet volt csak Magyarországon, mégis óriási hatással volt. Hát elsősorban Szent István királyunkra, akivel lelki barátságot is kötött, és Szent István igen nagyra becsülte, ő bérmálta meg Szent Istvánt, majd aztán a későbbiek során, amikor már vértanú lett, éppen Szent István volt, aki az első templomot Adalbert tiszteletére szentelte, ez pedig az esztergomi bazilika. Na, Adalbert cseh fejedelem fia volt, és a keresztségben a Wojtek nevet kapta meg. Adottságai alapján a család világi pályára szánta őt, igen tehetséges volt. Egy súlyos betegsége azonban arra figyelmeztette a szülőket, hogy lemondjanak erről a tervről, és amúgy is vonzódott Wojtek afelé, hogy ő vallásos, és éppen ezért pap legyen. Magdeburgban küldték a felgyógyult gyermeket a Dóm iskolájába, akkor igen híres iskola volt ez. Vallásosságával már ott kitűnt a társai között. Ott kapta meg a bérmálás szentségét, és mégpedig az érsek, ottani érsek bérmálta meg, és az ő tiszteletére vette föl az ő nevét, tehát ettől kezdve nevezik Wojtek Adalbertnek. Prágába tért vissza, amikor az érsek meghalt, és kezdte meg működését. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont, örülök, hogy tetszik telefonálni.
1: Ki térítette meg Sault az egyház üldözőjét? Hát maga a feltámadt Jézus Krisztus. És a damaszkuszi hitvalló Anániás volt, aki megkeresztelte.
0: Az első kérdésre is kérem a választ, mert azt nem hallottam.
1: Az melyik volt az első kérdés?
0: Melyik két törzs vezette?
1: Igen, a melyik két törzs. Hát Efraim és Manasse külön törzsként lett számon tartva, de tulajdonképpen 12 törzs vett részt a honfoglaló zsidóságban, amikor honfoglaltak, de ez az Efraim és Manasse volt ez a Jó. Két külön törzs. Igen, és akkor a harmadik
0: Saul,
1: volt...
0: Saul megtérítője, igen. Kicsoda?
1: Maga feltámadt Jézus Krisztus.
0: Nagyon köszönöm, és aztán...
1: És aztán a damaszkuszi hitvalló Anániás keresztelte meg.
0: Igen. Csecsemő megkaphatja a kenet szentségét?
1: Hát erre azt mondom, hogy megkap... Nem tudom. Erre nem tudok igazán választ mondani. Megvan keresztelve, akkor nem szükséges.

0: 981-ben pappá szenteli őt. Két év múlva Dietmar is meghal, és az érsek halála után Adalbertet választják meg püspöküknek. Hát ebben a mainzi érseknek is szerepe van, aztán végül is ő az, aki püspökké szenteli, és megadja neki a megválasztott püspöknek a szentséget, tehát attól kezdve rá van bízva a prágai egyházmegye. A baj az, hogy Adalbert az egy befelé forduló természetű ember volt. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont. Tessék, halló.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mit dörög ki ember?
1: Tetszene-e hallani?
0: Most már igen.
1: Jó, akkor az első kérdésre mondanám a választ. Én úgy tudom, igazából nem két, nem kettő honfoglaló alapító zsidótörzs volt, hanem 12, de a kiemelkedő a Manasse és az Efraim törzsi rangra emeltek voltak a fő.
0: Igen. Második?
1: A második kérdésre hát természetesen a feltámadt Jézus térítette meg a jelenlétével a Sault a damaszkuszi úton, amikor támadta az egyházat. És
0: mit kérdezett az Úr Jézus?
1: Saul, Saul.
0: Idáig jó.
1: Miért támadsz engem?
0: Miért üldözöl?
1: Miért üldözöl, igen.
0: Jó,
1: igen.
0: Köszönöm szépen. Igen. Harmadik?
1: A harmadik pedig csecsemő nem kaphatja meg, mert a betegek kenetének a feltétele, hogy a hívő elérje az értelemnek a használatának a korát, vagyis tudatában legyen annak, hogy igazából milyen szentséget
0: hogy
1: is
0: meg fog halni. Vagy minek?
1: Nem, a betegek szentségét kapja meg, hogy a szentség vételére fel tudjon készülni. Súlyos betegségben, öregségben, aki van.
0: És aki kómában van, akkor az nem kaphatja?
1: De az már megkaphatja, mert...
0: De nem tudja, hogy kapja, mert éppen kómában van.
1: Igen, de a csecsemő az még a betegek kenetére nem alkalmas.
0: Nagyon szépen köszönöm. Megtetszik hallani a válaszainat a végén. Köszönöm szépen a merészséget, hogy végül is a szabadságolás ellenére is telefonált.
1: Igen,
0: áldott napot kívánok!
1: Szabonultam kicsit, igen.
0: No, kérem szépen, nézzük akkor tovább. Befelé forduló természetű volt, tehát inkább szerzetesnek való, és ezt ő önmagáról nagyon jól tudta. De hát megválasztották püspöknek, és ez a helyzet, amiben ő volt, egy harcos embert kívánt volna meg. Minden esetre ez mutatja, hogy a Dietmar az elődje sem volt valami nagyon harcos. Hát örült, hogy Prága érseke, de igazából nagy eredményeket nem ért el. A cseh nép ugyanis csak félig meddig tért meg, amikor Adalbert lett a püspöke, és nagyon sok pogány vonást őrzött meg a mindennapi életében. Hát például ilyenek, hogy sok nejűség, nem csak két, hanem sok nejűség, vagy rabszolgatartás. Aztán kérem szépen, a varázslás az mindennapi dolog volt. Papok nősülése, tehát nagyon sok baj volt ott még a kereszténységgel. Tessék, hallgatom a telefont.
2: Szépasszék.
0: Mindörökké
2: hát
0: ember.
2: Megpróbálok.
0: Jó.
2: Az első kérdése az az Efraim és Manasse. A második kérdés, tehát a Jézus Krisztus térítette meg Sault, és a harmadik, én szerintem, ha megvan keresztelve, akkor megkaphatja a kenetet.
0: Jó, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Végén tetszik hallani a jó válaszokat.
2: Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus. No, tehát Adalbert ugyan lelkesen nekilátott annak, hogy változtasson a cseh szokás.

sokon, de ez bizony nem sok eredménnyel járt. Jobbító rendeletei ellenállásba ütköztek. Miután ez egyfolytában történt, tehát változás semmi nem mutatkozott, ezért elhatározta, hogy 988-ban történt ez, hogy elmegy Rómába, és a pápától kéri, hogy hadd legyen ő szerzetes. Hát itt elsősorban Jeruzsálembe szeretett volna zarándokolni, és nyilvánvaló ott remeteségben élni, de hát erről egy barátja lebeszélte, így aztán bencés szerzetes lett Rómában, és nagyon jól érezte magát a kolostorban. A csehek azonban, főképpen a mainzi érsek hatására, visszahívták őt Prágába. Hát kérem szépen neve volt, mert hiszen fejedelem fia, tekintélye ilyen szempontból volt, csak éppen ne lett volna keresztény, vagy ne azt szorgalmazta volna. Különben minden stimmelt volna, akár csak a mai világban. Minden esetre a pápa iránti engedelmességből valóban haza is tért Prágába, méghozzá most 12 szerzetes társaságában. A működését úgy kezdte, hogy Brevnovban kolostort alapított, ez olyan nagy hatással volt a későbbiek során a csehek történelmében, mint nálunk a pannonhalmi kolostor. Vagyis igen nagy fontosságú lett. A viszonyok azonban nem változtak, még a kolostor környékén sem igen, úgyhogy mivel ezek nem lettek jobbak, Adalbert elkeseredett, és főképpen amiatt, hogy a családja belekeveredett egy, ő maga is így akaratlanul, de a családja belekeveredett egy ellenséges viszályba. Na, ez aztán egyre durvább lett, úgyhogy megint csak arra határozta el magát, mivel a békére semmi esély nem mutatkozott, senki nem hallgatott rá a békítő szándékára, hogy megint csak elmegy, és ő ismét Rómába megy. Miután elhagyta Prágát, akkor érkezett Magyarországra. Ez 994-ben történt. Ekkor került tehát Magyarországra, ahol nem csak hogy szívesen fogadták a térítő munkáját, hanem komoly eredményeket is ért el. Jó, ott volt már a Bruno-féle működés, de ehhez igazán sokat adott hozzá Adalbert, főképpen azzal, hogy Vajkot megbérmálta, és Vajknak lelki jó barátja lett. Nem sokáig élvezte azonban azt a jó működésnek az eredményét itt magyar földön, mert 2 év után visszatért Rómába, valóban ahova elindult, a római kolostorba. Nem sokáig maradhatott azonban a békés nyugalomban, mert a pápa meg a császár is igen erélyesen sürgették őt, hogy menjen vissza Prágába, mert őket kell igazán megtérítenie. Na, ennek kérem szépen az lett az eredménye, hogy miközben indult, hogy valóban Prágába érjen, a családi viszály úgy elfajult otthon, hogy Adalbert családtagjait mind kiirtották. Ezért hát nem is ért oda Prágába, nem is akart odaérni, Lengyelföldre ment és téríteni kezdett. Végül is itt szenvedett 997-ben vértanú halált. Szent István az első esztergomi bazilikát az ő tiszteletére építette és alapította, és ő lett az esztergomi egyházmegye fővédőszentje. A magyarok további térítése már Szent István király műve volt, Szent Gellért segítségével, ezt hozzá kell tenni. No, kérem szépen, ennyi volt a mai hittanóra, gyorsan kell mondanom a válaszokat. Tehát első kérdés, melyik két törzs vezette a honfoglaló zsidó sereget?
Mivel a Jordánon túlról érkeztek oda, a Jordánon túli területeket már ki tudta osztani Józsué, mégpedig Rúben és Gád törzse telepedett ott meg. Viszont azt követelte tőlük Józsué, hogy segítsenek a Jordánon inneni, tehát a mostani igazi Szentföldet elfoglalni, és éppen ezért ők, ez a két törzs, a Rúben és a Gád törzse vezette a honfoglaló sereget. Nekik már volt biztos hátterük, családjuk letelepedett, tehát segítették a maguk harci erejével a többi törzsnek is a megtelepedését. Rúben és Gád a helyes válasz. Hát ez bizony nem találta el senki. Második, kitérítette meg Sault, az egyház üldözőjét. Így igaz, a föltámadt Jézus Krisztus, aki megjelent, de azért, ha kiterjesztjük egy kicsit, akkor tessék arra is gondolni, hogy az a Szent István diákonus, akit halálra köveztek, Saul jelenlétében, az biztos imádkozott a megkövezőjért is, tehát valami módon azért Szent Istvánnak is szerepe lehet a Saul megtérítésében. Harmadik kérdés, csecsebő megkaphatja a kenet szentségét? Természetesen, ha meg van keresztelve, és ha olyan beteg, vagy rosszabbul van, akkor miért ne kaphatná meg? A kenet szentségénél nem kell semmiféle, jó, nem kell gyónnia, de hát ha meg van keresztelve a gyerek, akkor bűntelen, tehát nyugodtan lehet neki adni a kenet szentségét. Hát nem tudja. Ahogyan a kómában lévő ember sem tudja, hogy megkapja a szentséget. Ott azt feltételezik, hogy mielőtt ez a baj történt vele, bűnbánatot indított fel magában. A csecsemőnél pedig ez magától értetődő, mert meg lett keresztelve, tehát bűntelen, úgyhogy megkaphatja ezt a szentséget, ennek segítségét. Köszönöm szépen, és akkor kérem szépen imával fejezzük be a hittanórát. Szent második János pápa imája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, ó Urunk, add meg lelked ajándékait, hogy a teljes és egész igazság mélységeit elérjük. Taníts meg arra, hogyan kell elkerülnünk az elszakadást. Küldd el hozzánk szent lelkedet, hogy minden gyermekedet elvezesse a teljes egységig, teljes kegyelemben, akaratodnak engedelmeskedve. Amen. Magyarország fővédő szentjéhez is könyörgünk. Üdvözlé Szent István király néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Leó pápa fogadta a Pápai Magyar Intézet és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársait. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Pápai Magyar Intézet közössége és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársai részt vehettek Leó pápa egyik szerdai általános kihallgatásán, és személyesen is találkozhattak a Szentatyával májusban. Adta hírül a Pápai Magyar Intézet. A találkozón jelen volt Veres András győri megyés püspök, a Pápai Magyar Intézet korábbi rektora, Törő András olaszországi főlelkész, az intézet jelenlegi rektora, és Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet is. Az audiencia során a résztvevők kifejezték szeretetüket és imádságos támogatásukat a Szentatya iránt, valamint jó kívánságaikat megválasztásának első évfordulója alkalmából. A rövid személyes találkozás nagy örömet jelentett a közösségek számára, valamint megerősítette a Magyar Egyház és a Római Magyar Intézmények kötődését Péter utódához. A találkozás követően közös fénykép is készült a Szentatyával. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Csess Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térden állva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képél rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Súlyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: a lélek hangja.
1: A következő percekben Bár Miklós nyugalmazott püspökatyával Stigler Lujza beszélget a 20 éves Mária Rádió kapcsán.
2: Ismét egy születésnapi beszélgetés a vonalban Bár Miklós püspökatyát köszöntöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a jubiláló 20 éves Mária Rádió hallgatóit.
2: Köszönjük szépen, püspök atya, hogy együtt emlékezhetünk önnel az elmúlt 20 évre. Én úgy emlékszem, hogy ön kezdetektől fogva valamilyen módon mindig jelen volt a Mária Rádió életében.
3: Hát én is úgy emlékszem, hogy hát már a Váci püspöki szolgálatomban voltam, amikor hát tényleg szabad ezt így mondani, nagy izgalommal drukkoltunk, hogy sikerüljön ez a szép program, ez a szép terv. Emlékszem, hogy még Rózska Péter atyával, aztán Dúl Géza atyával is kapcsolatban voltunk annak idején, és megtörtént ez a csoda, ez a várakozás, hogy egyre több frekvencián lehetett már hallgatni ezt a csodálatos üzenetet, ezt a csodálatos evangelizációs szolgálatot a Szűzanya nevében.
2: Püspök atyával nagyon sokszor beszélgettünk, közvetítettünk a Váci Székesegyházból, Váci Egyházmegyei találkozókról. Hát nem is tudnám felsorolni, mi minden volt. Életút, interjú és mindenféle más napindítós beszélgetések. Püspök atyának mit jelentett, vagy milyen gondolatok fogalmazódtak meg akkor a saját működésével kapcsolatban, hogy adásainkban részt vett?
3: Hát tulajdonképpen a nagy üzenet az Úristen Jézus Krisztus személyében ugye megmutatja magát, és közli velünk, hogy szeret minket. És erre küldi el a tanítványait, az apostolait, és hát ugye elválaszolatlan a pünkösdi csodától, ugye ez az indulás, ahol ott van az ő édesanyja Mária. És azóta is hát az egyháznak, az élő egyháznak ez a küldetés, amit Ferenc pápa is olyan sokszor hangoztatott, hogy attól vagyunk egyház, hogy missziós küldetésünk van, hogy az örömhírt elmondjuk mindenkinek, hogy a Jóisten szeret minket, és reménységet, az örök élet reményét adja. Tehát én azt hiszem, hogy érdekes módon a püspöki szolgálatomnak a nagy részével egybeesett a Mária Rádiónak ez a 20 éves szolgálata. Hálát adunk a Jóistennek.
2: Mi a véleménye arról, és milyen visszajelzések jutottak el önhöz a rádió működésével, illetve a műsoraival kapcsolatban? Sokszor neveztük, illetve nevezzük az imádság rádiójának a Mária Rádiót, mert az embereket a rendszeres imádságra szoktatta, én is ezt tapasztaltam magamnál, de a hallgatók is ilyen visszajelzéseket adtak, és vajon mit jelenthet ez az ember lelki életében, ima életében?
3: Én is nagyon sok kedves visszajelzést kaptam kezdettől fogva. Hát mint elsősorban a nógrádi látogatásaimra gondolok, de hát a baráti körömben, ismeretségi körömben is szinte mindig előkerül, hogy ja igen, hallgattuk a Máriát, ja igen, együtt imádkoztuk a rózsafüzért, ja igen, együtt ünnepelhettünk, talán éppen a Váci Székesegyház ünnepével. Tehát egy élő kapcsolat volt, és tényleg azt hiszem, hogy a rendszeres ima úgy is, mint példa, mint gyakorlat nagyon sok családnak az életébe természetessé vált, miközben együtt imádkoztuk a rózsafüzért, és a Szűzanya lelkületével próbáltuk egyre inkább megközelíteni, megsejteni a Jóisten csodáját. Hát, ami persze most karácsonykor megint annyira közel jött hozzánk, hogy elhiggyük ezt, hogy az Úristen itt van velünk, és szól hozzánk. És hát a másik pedig, hogy mindennapi Isten kapcsolatunkban a rendszeres imádság az olyan természetes, mint ahogy levegőt veszünk. És hogy ebben segített a Mária Rádió, hogy ezt mi is átérezzük, átvegyük, meg az együtt imádkozás. Hát most különösen mióta itt vagyok a Migazi otthonban, és hát a napi szentmisékre készülünk. A szentmisék előtt mindig hallgatjuk a Mária Rádiót is együtt, és együtt imádkozunk.
2: Hát ezt nagy örömmel halljuk.
3: Igen.
2: Ezt nem is tudtuk. Hát ez egy nagyon jó információ. Püspök atya, részben már válaszolt is a kérdésedre, hogy mit ad a hallgatóknak a Mária Rádió, a vigasztalást a betegségben, a magányban, a lelkiségben, hogy tapasztalta ezt? Milyen fejlődés mehet végbe az ember lelki életében?
3: Elsőként azt szeretném kiemelni, hogy nem vagyunk egyedül. Ez egy csodálatos élmény, és hát megint csak az én mostani idős, nyugdíjas életállapotomra gondolok, és akikkel sorstársként találkozom naponta, hogy akármilyen fájdalmunk van, gyászunk, szomorúságunk, aggodalmunk, nem vagyunk egyedül. És együtt imádkozhatunk, hát a szűzanyával, az élő egyházzal. És hát ezt mindjárt hozzá kapcsolom, hogy sorsunk, a mindennapi fájdalmaink, hát egy kicsit oda visznek bennünket Jézus keresztjéhez, aki ezt is vállalta értünk. És hát ugye a fájdalmas anyával, a szűzanyával is érezzük át azt, hogy Jézus személyében az Úristen ilyen közel jött hozzánk, hogy nincs semmi olyan fájdalom, amit ő ne ismerne, amit ő ne vállalt volna velünk. És hát ez a közös imádság ebben erősít meg bennünket, hogy az Úristen az ő szeretetével ott van mindig mellettünk. Az elmúlt napokban is olyan szomorú, fájó híreket kaptam, két közeli ismerős család is gyászolja a fiát. Ilyenkor az ember mindig úgy rácsodálkozik, hogy ez hozzátartozik az életünkhöz. És ezt megint visszatérek oda, hogy nem vagyunk egyedül. Olyan jó ez tudni, hogy olyan sokan imádkoznak velünk és értünk.
2: Ha van alkalma a püspök atyának, mint ahogy mondta, hogy közösen is hallgatják a Mária Rádiót, mi a véleménye a műsorokról, a lelkiségről, amit a Mária Rádió kezdetektől fogva képvisel, és hogy változhatott ez az évek során?
3: Talán meglepő, amit mondok, hogy olyan életközeli a Mária Rádió. Nem olyan nagyon, most senki ne értse félre, nem olyan túlszervezett Mária Rádió programja, hanem egyszerűen életszerű. Itt van a mi mindennapi életünkben. És hát azokat a gondolatokat, élményeket, témákat érinti, ami közel van a mi mindennapi életünkhöz. Ezt szeretnénk most nagyon-nagyon megköszönni. Hát a szűzanya közben járását említve, de hát a munkatársaknak a hűséges szolgálatát hálásak vagyunk.
2: Az Imádság Rádiójának is hívjuk a Mária Rádiót. Mária nevét viseli, és azt mondják, hogy a név kötelez. És mire hívja fel hallgatóink, önkéntes munkatársaink, szerkesztők és a stáb figyelmét, hogy hogyan folytathatjuk ezt az utat úgy, hogy a név kötelez?
3: Hát éppen a napokban gondolkoztam el ezen, hogy a szűzanya Jézus nyilvános működésének az idején általában háttérben van. Hát most ugye a vízkereszt ünnepének a régi hagyománya szerint a kánai mennyegzőt is ilyenkor ünnepeljük. Ott van a szűzanya, de aztán utána csak úgy időnként hallunk róla egy kis híradást, hogy itt vannak anyád és testvéreid, beszélni akarnak veled. Vagy aztán hát persze később a szenvedés történetnél. De ez a gondolat foglalkoztat, hogy a szűzanya ott van mindig Jézus közelébe. És hát egy kicsit el lehet ezzel a gondolattal játszani, hogy ő értesül arról, most éppen a kenyérszaporításnak a csodáját idéztük a héten. Ott van a háttérben a szűzanya, és ő figyeli, anyai szeretettel, de hívő lélekkel. És ott van az a csodálatos magnifikát, amikor hát az ő háladó imáját énekeljük, hát ugye a Váci Székesegyháznak az oltárképe, hogy Erzsébetet látogatva ott van. És ezt mindnyájunk nevébe mondja ki, hogy magasztalak téged, Istenem. Tehát én a Mária Rádió szerkesztőinek, munkatársainak, megint csak miközben megköszönöm a szolgálatukat, ezt kérem, hogy maradjanak ilyen életszerű, szűzanya lelkületével szolgáló munkatársak.
2: Nagyon szépen köszönöm, Püspök atya, hogy ezt mindezt elmondta a hallgatóknak, és reméljük, hogy a továbbiakban is tudunk önnel beszélgetni jeles egyházi ünnepek, vagy más témával kapcsolatban is, és hát a Jóisten áldását és jó egészséget kívánunk önnek.
3: Nagyon köszönöm, mindig készen állok, hogy részt vehessek a Mária Rádió csodálatos szolgálatában.
2: Nagyon köszönjük, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
2: Kedves hallgatóink, Bár Miklós püspök atyával beszélgettünk, ünnepi beszélgetés a Mária Rádió 20. évfordulója alkalmával.
1: Az elmúlt percekben Bár Miklós nyugalmazott püspök atyával Stigler Lujza beszélgetett a 20 éves Mária Rádió kapcsán.
0: Mária Rádió.
4: A mi rádiónk. Hírek a Mária Rádióról.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatói családot, Csertomi vagyok, és majd a telefonos vonalon keresztül későbbiekbe csatlakozik Heim Kriszti kolléganőnk is. Most ezen a héten a promóció került sorra, így egy kicsit beszélünk majd a Mária Rádiónak az anyagi helyzetéről, hogyan tudják a kedves hallgatói család tagjai támogatni, illetve hogy itt a Mária Rádiónak a kis alappillérei hogyan tudjuk erősíteni. Így mindjárt kitérek erre, hogy alappillérei, és hogy mire is gondolok ezáltal. Az alappillérei, ugye a Mária Rádiónak az az imádság, ugye imacsoportjaink vannak, az élő imádság, a napközben többször vannak élő rózsafüzérek, vagy tényleg egy olyan egyedisége ez a Mária Rádiónak, ami a többi rádió vagy televízió csatornán, vagy egyéb más kommunikációs csatornán nincs nagyon jelen, vagy egyáltalán nincs jelen. A másik az a támogatói körünk, az adományozók, hiszen a kedves hallgatói család az, aki működteti tulajdonképpen ezt a Mária Rádiót, és fenntartja, és segít a szűzanyának ezzel, hogy az ő rádiója minél tovább fönnmaradhasson még. Ugye 20 éve sikerül ezt a kedves hallgatói családnak évről évre megtenni, és hát bízunk benne, hogy még többször 20 év van itt, áll itt a Mária Rádió előtt Magyarországon. És a harmadik az pedig az önkéntesség, hiszen önkéntesek szolgálata által tudnak elkészülni a műsorok, tudnak sugározni ezek a műsorok, technikusi önkéntesi segítséggel, a recepciós önkéntesek segítségével tudunk itt a stúdióba lenni, illetve azok, akik ide a stúdióba jönnek, ők segítik a eljutásukat, az információs szolgálatot, adatbázisos önkénteseink segítenek, hogy a magazinunk minél több helyre eljuthasson, és ezek a címek mindig a legfrissebbek legyenek, és hogy minél előbb készhez kaphassa valaki azt a magazint, amit mondjuk szeretne elolvasni. Ez ugye a Mária Rádió magazinjáról beszélek, ami ingyenesen igényelhető. Egyébként akár a recepciónkat felhívva, akár az infókukat mariaradio.hu-ra megírva a címüket. Aki esetleg még nem olvassa, vagy nem kapja, ez egy havi magazin, és hát javasoljuk, hiszen a Mária Rádiónak mindig a havi tematikája megjelenik ebben, nagyon értékes lelki tartalmak vannak benne, és hát mindig beszámolunk ott is az eseményeinkről. Egyébként ezt majd most is megteszi Kriszti egy kis visszatekintéssel, és majd egy kis előretekintéssel is, hogy milyen eseményekkel készülünk itt a Mária Rádióba. Én arra biztatok mindenkit, hogy aki teheti, és ideje engedi rá, az jelentkezzen önkéntesnek is. Nagy szükség van itt mindig az önkéntesi szolgálatra, és hát ahogy itt felsoroltam csak néhányat közülük, ez egy nagyon színes szolgálat, ami azt jelenti, hogy itt bárki, ha jelentkezik, akkor megtaláljuk a megfelelő szolgálatot a számára. Nagyon sok futár önkéntesünk van, akik eljuttatják a magazinokat házhoz, így aki esetleg vidékről hallgat minket, és azt mondja, hogy ők bizony nem tudnak ide följönni Budapest, és nem tudnak mondjuk a műsorba, vagy akár itt a stúdióba segítkezni, az se legyincsen, csak úgy, hogy akkor ő most kiesett az önkéntesi szolgálatból, vagy ennek az önkéntesi szolgálatnak a lehetőségéből, hiszen ezek a magazinok tényleg az ország minden részére mennek, oda is, ahol nem szól a Mária Rádió. Úgyhogy ha esetleg megérdeklődjük, hogy hát szívesen elmennék, és havonta egyszer mondjuk az én környékemet körbejárnám ott, ahol vannak esetleg magazinosok, akkor az is egy hatalmas nagy segítség nekünk, hiszen ezzel postaköltséget is spórolnak a Mária Rádiónak, így a kiadásaink csökkennek, illetve hát egy személyes kapcsolat alakul ki köztünk és az olvasók között is, illetve a Mária Rádió és az olvasók között a futár önkéntesek által. Több futár önkéntestől kaptunk már visszajelzést, hogy vagy beinvitálják őket, vagy ők az egyetlen, akik tulajdonképpen egy ilyen külső kapcsolat, akikkel egy ilyen külső kapcsolatot tudnak létesíteni, hiszen vannak beteg emberek, akik olvassák ezt a magazint, akik esetleg nem tudnak kikelni az ágyukból, és mondjuk ott töltik az egész napjukat. Az, hogy a futár önkéntesünk elviszi a magazint, és néhány szót vált, lehet, hogy ez az az egy hónapban, ez az interakció az, ami egyedüli interakció az, ami tartja, kedves, ilyen jellegű olvasóinkba a lelket, az örömöt, a motivációt. Úgyhogy ez egy nagyon sok oldalról megközelíthető szolgálat, és tényleg egyébként pedig egy egészséges sétának is, vagy egy biciklizésnek is felfogható. Pont a mai nap egyébként a Mária Rádió Facebook oldalán kitettünk egy kis tanúságtételt. Az egyik futár önkéntesünktől, aki egyébként a legtöbb címre, vagy az egyik legtöbb címre viszi itt Budapesten a magazinokat. Érdemes megnézni, ő egyébként biciklivel szokta ezeket eljuttatni, érdemes megnézni, hogy ő neki mi a belső motivációja. Tényleg olyan nagy örömmel beszél mindig erről a szolgálatról, de azt tudom mondani, hogy ez nem egyedi így a futár önkénteseink körében, hanem mindenkinek van egy nagyon erős belső motivációja, amivel a szűzanyát szeretné elsősorban segíteni, és ezáltal az ő rádióját is. Úgyhogy ez most tényleg csak egy szolgálat volt ismét, amit kiemeltem, hiszen a vidéki kedves hallgatóknak is ez lehet az egyik olyan opció, amivel bekapcsolódhatnak. A másik, még egyébként több is van, bocsánat, a másik az az imacsoport létesítése, ezt akár vidéken is meg lehet tenni, és több imádságunkba be lehet kapcsolódni, akár élőben is, akár imaháttérrel támogatni a Mária Rádiót, hiszen itt az egyik alappillér az imádság, amit itt kiemeltem a legelején, a legelsőnek, akik imádkoznak a Mária Rádióért, azok tulajdonképpen azok is fenntartják a Mária Rádiót, hiszen a gondviselés segítségével tudtunk itt nagyon sok nehézségen túllendülni, évről évre, és ez az imádságoknak köszönhető, illetve imádkozunk egymás szándékáért is, ami nagyon egyedivé teszi a Mária Rádiót. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy aki teheti, ez jelentkezzen önkéntesi szolgálatra. Honlapunkon megtalálható egyébként, hogy milyen önkéntesi szolgálatok vannak, de valaki mondjuk nem akar ott böngészni, vagy nem annyira jártas az internetben, az nyugodtan jelentkezzen telefonon is, vagy akár hát postai úton is lehet jelentkezni, de leginkább a telefont ajánlom, vagy személyesen is be lehet jönni ide a budapesti stúdiónkba, a 13. kerületben vagyunk, a Google utca 28-as szám alatt, de aki mondjuk ért az internethez, az megnézheti a honlapunkon az önkéntes menüpontot, ott megvan az is, hogy hol kell beküldeni a jelentkezésüket. Úgyhogy szeretettel invitálunk mindenkit, sosincs elegendő önkéntesünk, úgyhogy mindig lehet jelentkezni egy-egy szolgálatra. Mindig nagy-nagy segítség az, hogyha önkéntesek vesznek körbe minket, illetve ezt az egész rádiót is működtetik. És hát most áttérnék az anyagi oldalra, az adományozási oldalra, ugyanis a Mária Rádió ugye az adományokból működik, és éppen a mai napon kaptuk meg azt a kimutatást, hogy hát az előző hónapot milyen anyagi, illetve milyen adománybevétellel sikerült zárnunk, mennyi adomány jutott el a Mária Rádióhoz, és így a költségekkel összevetve, hogy áll a rádió. Sajnos most már ott tartunk, ugye júniust, a májust zártuk le, és hát júniusban tartunk, májusban sajnos most már egy igen nagy negatív egyenleget kezdünk magunk előtt tolni. A pontos szám az mínusz 14,4 millió forint kötelezettséget, tehát negatív egyenleget mutat a Mária Rádió, ez éppen most egy nagyon friss adat, úgyhogy hát szeretnénk megkérni a kedves hallgatói családot, hogy fogjunk össze a Mária Rádióért, azt látjuk mindig hónapról hónapra, hogy nagyon-nagyon sokan vannak, akik anyagilag is támogatják a Mária Rádiót, amennyire tudják, tehát mindenkitől természetesen csak azt kérjük, hogy ameddig a takarója ér, amennyit megengedhet magának, annyival támogassa a működésünket. Ez a működés, ez ugye nagyon sok, a működési költségek, ez ugye nagyon sok mindenből tevődik össze, vannak itt a postai költségek, vannak a nyomtatási költségek, vannak a technikai költségek, sugárzások, az adóberendezéseknek a karbantartás, a humán erőforrás, a nagyon sok mindenből össze jönnek ezek a költségek, ezek a rendszeres hónapról hónapra megjelenő költségek, és hát amikor ugye nem érkezik elegendő adomány, az előző áprilisi hónapot is sajnos már negatívval, mínusszal zártuk, mínusz 8,4 millió forinttal, most is mínusszal zártunk, ugye ez még hozzáadódott ez a mínusz 8,4 millió forinthoz, és akkor mínusz 14,4 millió forintnál tartunk. Most már azt hiszem meg lehet kongatni ezeket a vészharangokat, és kérni a kedves hallgatói családot, hogy ismét egy összefogásra van szükség, hogy ez a negatív egyenleg, ez eltűnhessen, különben a Mária Rádió nagy-nagy bajba lesz, és hát a Mária Rádió akár oda is eljuthat, hogy nem tud megszólalni, hogyha ez a negatív egyenleg, ez itt tovább nő, és nem tudjuk kifizetni ezeket a kötelezettségeket. Úgyhogy kérjük a hallgatói családot, hogy fogjunk össze. Egyébként július és augusztus hónapban lesz egy adománygyűjtő kampányunk éppen ezért, mert azt tapasztaljuk, hogy az adományok tekintetében egy kicsit kezdünk lemaradni ismét, és hát egy összefogásra hívjuk majd a kedves hallgatói családot, ez nem azt jelenti, hogy júliusba kell csak adományozni majd, arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy minden hónapban tehetik rendszeresen adományozzanak, de most is ugye elmondtam ezt a mínusz 14,4 millió forintot, úgyhogy most június hónapban is várjuk a kedves hallgatói család támogatását, aki teheti az esetleg megteheti az egy kicsit többet is a szokottnál, és megteheti, és egy kicsit többet is tud hozzájárulni a szokottnál, azt megköszönjük, hiszen így tudjuk ezeket a netto, negatív kötelezettségeket majd kiegyenlíteni, de biztatok mindenkit, hogy figyelje a Mária Rádiónak a felületeit, ott mindig beszámolunk erről, és ha teheti, akkor anyagilag is támogassa. Köszönünk minden anyagi támogatást, köszönünk minden imádságot a Mária Rádióért, és hát itt van Kriszti most már a vonalba, úgyhogy az anyagi részét itt be is fejezném a dolgoknak, és hát stílusosan átdobnám a labdát neked, Kriszti, és beszélj egy kicsit az eseményeinkről, az elmúlt hetek, hónapok eseményeiről, illetve hát a jövőbeni eseményeinkről.
0: Nagyon szépen köszönöm, Tomi. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót is. És hát egy kicsit szomorúan hallottam most ezeket a számokat, amiket az imént mondtál. Hát a Mária Rádió azért is egy nagyon jó hely, ha lehet így fogalmazni, mert hogy hát kiemelten fontosnak tartjuk a közösségek épülését is. De mindig látjuk, hogy milyen sok az egyedülálló magányos ember, akikkel nem csak a rádió hullámhosszain keresztül tudunk összekapcsolódni, hanem mindig hívjuk és szeretettel várjuk Önöket a rádió előtt is, kedves hallgatóink, hogy vegyenek részt zarándoklatainkon, lelki gyakorlatainkon, kerekasztal beszélgetéseinken. És akkor ehhez kapcsolódva szeretnék akkor röviden beszámolni, hogy májusban milyen sok jó rendezvényt szerveztünk. Az egyik az, hát nagyon is friss, azért még mindig 2,5 hete értünk haza Csíkszomjóról. A hallgatói családunk részére szerveztünk egy 5 napos buszos, gyalogos zarándoklatot, amelyen én magam is néhány kollégámmal együtt részt vettem. Május 20-án indultunk közel 40-en itthonról busszal, és aztán Gyergyó alfalutól pedig gyalogosan 2 nap alatt 230 kilométert tettek meg az erre vállalkozó zarándokok Csíkszomjó felé. És hát olyan szavakkal nehezen leírható szívet, jó értelemben megrendítő, túlcsorduló élmény volt ez, és találkozások, amelyek elkísérnek bennünket, azt gondolom, egész életünkön keresztül. De az idő hiánya miatt erről többet nem mondok, viszont nagy szeretettel ajánlom a júliusi magazinunkat, amelyben zarándok társam Markolt Sebestyén szobrász művész számol be érzékletesen és részletesen is csíksomjói zarándok élményeiről. És hát bízunk benne, hogy jövőre is meg tudjuk szervezni ezt vagy valamiféle hasonló zarándoklatot, de hogy addig sem maradjunk zarándok élmények nélkül, szeretettel várjuk a kedves hallgatókat beavató zarándoklatainkra Budapesten, ugye ezek minden szombaton elindulnak, 11 órakor Normafától Mária Remetéig. Havonta egyszer, minden hónap első szombatján a Pécs, a Mária út Pécs már együtt szakaszán is indulnak most már beavató zarándoklataink, illetve Zircen is elindulnak. Június 27-én lesz az első alkalom, tehát hogy Zircen elindul a beavató zarándoklatok sorozata reményeink szerint. Minden ezzel kapcsolatos információt a Mária Rádió oldalán megtalálhatnak a zarándoklatok címszó alatt. És akkor még 2 másik zarándoklatról szeretnék beszámolni, mert hogy közösségeink számára minden évben ugye nagyon sok csapatépítő lelki alkalmat is szervezünk. Mária köreink számára az idei volt a 3. úgynevezett szomszédolós zarándoklat. A korábbi években Tata és Virc adott otthon a rendezvényeknek, és májusban pedig a Kárló Akutisztról elnevezett Komárom Szőnyi Mária körű meghívásának elegettéve, Kider Imre atya vezetésével Komárom felé, tehát a történelmi erődváros felé vettük az irányt. Célunk az volt, most is, mint máskor is, hogy a közösségek tagjai egy kicsit jobban megismerjék egymást, és hogy egymás jó gyakorlataiból tudjanak inspirálódni. Hát nagy-nagy örömmel és izgalommal készültünk idén is, és hát házigazdáink rendkívül tartalmas és lélekemelő programmal vártak bennünket. A találkozó a Szőnyi Nagyboldogasszony templomnál vette kezdetét, ahol a templommal való ismerkedés után Fülöp Tamás segédlelkész mutatta be a szentmisét. Ezután Kordos Rihárd orgonista kántor csodálatos hangversenye következett, majd pedig a meglepetésünkre egyébként a település nagyon lelkes polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Nagyon nagy öröm volt azt tapasztalni, hogy mennyire örült tulajdonképpen a Komárom Szőnyi Mária körnek, és annak is, hogy a Mária körök Komáromban tudtak találkozni. Eljutottunk a Brigéció látogató központba, és én mindenkinek nagyon ajánlom ezt a nagyon színvonalas kiállítást, főleg azoknak, akik a történelem iránt érdeklődnek. És a délutáni órák számomra különösen is kedvesek voltak, mert hogy Juhász Veronika, a helyi Mária kör vezetője, egyben a templom sekrestyése, egyébként évek óta foglalkozik bábkészítéssel, és a vasárnapi evangéliumokhoz kapcsolódóan hétről hétre mindig látványos installációkat készít a plébániák számára. Ezeket a korábbi alkotásokat egy vetítésen keresztül tudtuk megismerni, aztán egy kvízjáték következett szintén ezekhez az installációkhoz kapcsolódva. A helyes megfejtők nagyon-nagyon szép kézzel készített bábokat kaphattak, és aztán pedig a program folytatásaként magunk is kezünkbe vehettük és öltöztethettük ezeket a figurákat, és közösen állítottuk össze az aktuális ünnephez, a mennyben menetelhez kapcsolódó szentírási jelenetet. A tartalmas nap után a kultúrház melletti templomban közös litániával elcsendesedve zártuk ezt a szép napot, és hát nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért a szép napért, az élménydús programokért, És hát nagyon sokan mellé álltak mellé a rendezvény mellé, hogy ilyen színvonalas módon tudjon megvalósulni. Hát, hogy jövőre megy, Mária Kört fogjuk meglátogatni, ezt még nem tudom, de egészen biztosan folytatódni fog ez a sorozat. Még van egy picike időm, úgyhogy röviden beszámolnék a mezőkövesdi zarándoklatról, amit szintén Kire Imre atya vezetésével tudtunk megvalósítani. Hát talán amit kiemelnék, az a délutáni program a Takács István gyűjteménynek a meglátogatása volt, már csak azért is, mert kevesen ismerik ezt a 20. században élt magyar freskóművészt és templomfestőt, aki Magyarországnak közel 300 templomát díszítette alkotásaival. A zarándokok többek között tehát ezt a csodálatos kiállítást tekinthették meg. És köszönjük szépen Imre atyának innen is, hogy mindig olyan nagyon-nagyon szép, jól felépített zarándoklatot szervezett számunkra. Gyorsan akkor még néhány szót mondanék az egyik kitelepülésünkről. Az Egyházmegyei Közösségek napján jártunk önkénteseinkkel, ugyanis az esztergomi bazilikánál rendezik meg most már második alkalommal a pünköst hétfőn az Esztergom Budapesti Főegyházmegye pastorális helynökségének ünnepi programát, ez a megújult közösségek napja, ugye korábban ez karizmák ünnepen évre hallgatott és Mária Remetén tartották. Ez a rendezvény idén is nagyon-nagyon színvonalas volt, egyszerre kínált lelki feltöltődést, családi programokat, és az egyházmegye közösségei is ismerkedhettek, találkozhattak egymással. Én nagyon-nagyon ajánlom ezt a rendezvényt, mert sajnos elég kevesen vettek részt rajta idén. Minden évben megszervezik pünköst hétfőn, és nagyon-nagyon izgalmas találkozni a közösségekkel és egymással, és tényleg nagyon jó programok vannak. És akkor egy picit előre tekintenék, akkor majd már szeptemberre. Az országos önkéntes találkozónk elmaradt, de nem végleg, áthelyeztük. Szeptemberben szeretnénk megtartani Vászot méghozzá, de erről minden információt majd a magazinban fognak megtalálni, és természetesen majd a honlapunkon és a rádióban is fogjuk hirdetni. Illetve tervezünk egy roadshow-t, mert hogy április 18-án kezdtük meg ezt a rendezvény sorozatot Szombathelyen, ugye a 20 éves Mária Rádió és testvér szervezete a Mária út szervezte, és hát az a célunk ezzel a roadshow vagy közönségtalálkozó sorozattal, hogy azokra a nagyobb településekre látogassunk el, ahol fogható, hallgatható a Mária Rádió, és hogy találkozni tudjunk a településen, illetve környező településeken élő hallgatókkal, zarándokokkal, önkéntesekkel, hogy egy kicsit beszélgetni tudjunk, de hát természetesen mindig várjuk azokat is, akik csak kíváncsiak a munkánkra, és esetleg valamilyen módon kapcsolódnának hozzánk. Egy mondat, ha még lehet, az almádialógus. Beleférek még egy mondattal talán, Tomi?
5: Talán ez még pont belefér, de tényleg csak egyetlen, ahogy látom.
0: Egy mondatot fogok mondani. Szeptembertől, most egy picike szünet, szeptemberből folytatódik az almádialógus sorozat. Mohos Gábor püspök lesz az első lelkivezető, de nagyon-nagyon sok nagyon jó lelkivezető várja a kedves hallgatókat. A Mária Rádió honlapján minden információt megtalálnak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
5: Köszönjük szépen, Kriszt, és köszönjük szépen a kedves hallgatói család figyelmét is. A promóció volt soron, és dicsértessék Jézus Krisztust.

Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Ó, boldog munkás férfiú, apostolok szentársa te! Mint hű segítőt kérlelünk, és át szívünk dicsérete. Örömhírt hoztak ők nekünk, e Krisztus.

0: él akkor is. Krisztus hevéből küldj ma le, érleljen napja sok magot, s töltsék az égi csűrt tele. Ki, mint a fő apostolok, bíránk mellett majd ott leszel, hozd el nekünk bocsánatát, s bő áldását is megszerez. Krisztusnak hála tisztelet, Atyának léleknek vele, s dicső hazában boldogan, élvezzük egykor fényüket. Amen.
1: Te minket megszabadítasz, Urunk, és nevedet mindörökké magasztaljuk. Istenünk, hallottuk saját fülünkkel, atyáink elbeszélték nekünk a csodákat, amelyeket napjaikban tettél egykor régen. Kezed népeket űzött el, őket megletelepítetted. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig megnövelted. Mert nem kardjukkal vették birtokba ezt a földet, és nem is az ő karjuk segítette őket, hanem a te jobbod és a te karod és arcod fényessége, mert úgy szeretted őket. Te vagy Istenem és királyom, parancsodra megszabadul Jákob. Veled szórtuk szét ellenségeinket, a te nevedben tiportuk le azokat, akik ellenünk támadtak. Mert én nem az íjamban bízom, kardom meg nem szabadíthat. De te megszabadíthatsz minket sanyargatóinktól, és megszégyeníted ellenségeinket. Minden nap, Isten, a mi dicsekvésünk, és nevedet mindörökké magasztaljuk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te minket megszabadítasz, Urunk, és nevedet mindörökké magasztaljuk. Könyörülj, Uram, ne hagyd, hogy örökségedet gyalázat érje. De most elvetettél és megaláztál minket. Istenünk, már nem vonulsz ki együtt seregünkkel. Megfutamítottál ellenségeink elől, és kifosztottak, akik gyűlölnek minket. Odaadtál, mint vágásra szánt juhokat, a nemzetek között széllyel szórtál. Eladtad népedet haszon nélkül, és cserébe érte nem adtak sokat. Szomszédaink előtt gyalázattá tettél minket, gúnyol és csúfol környezetünk. Szálló igévé tettél a pogányok számára. Csak csóválják fejüket a népek. Gyalázatom szemem előtt van egész nap, és szégyenpírban ég az arcom. A gúnyolók és szemrehányók szava miatt, ellenségem és támadóm színe előtt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Könyörülj, Uram, ne hagyd, hogy örökségedet gyalázat érje. Kelj fel, Uram, válts meg minket, hiszen irgalmas vagy. Mindezek most ránk szakadtak, téged mégsem feledtünk el, és nem szegtük meg szövetségedet. Szívünk nem fordult el tőled, lépteink utadról le nem tértek. Pedig megaláztál a sakálok földjén minket, ránk borítottad a halál árnyát. Ha Istenünk nevét elfelednénk, és a kezünket más Isten felé tárnánk, Isten vajon ezt nem kérné számon? A szív titkait csak ő ismeri. Te érted, gyilkolnak minden nap bennünket, és leölésre szánt juhoknak tekintenek. Kelj fel! Miért alszol, Uram? Kelj fel, és ne taszíts el mindörökre.

0: miért fordítod el arcodat? Elfeleded ínségünket és gyötrelmeinket? A föld porába alázták lelkünket, a földhöz tapadt egész testünk. Kelj fel, Uram, siess segítségünkre, irgalmasságodban válts meg minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kelj fel, Uram, válts meg minket, hiszen irgalmas vagy. Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás.
1: Olvasmány Józsué könyvéből. Azokban a napokban, amikor Józsué Jerikó közelében tartózkodott, fölemelte szemét, és látott egy embert. Előtte állt, és kivont kard volt a kezében. Józsué odament hozzá, és megkérdezte tőle: hozzánk tartozol, vagy ellenségeinkhez? Azt felelte: nem, hanem az Úr seregének vagyok a vezére, most érkeztem. Józsué arcra borult előtte a földön, hódolt előtte és megkérdezte: mit parancsol az én uram szolgájának? Az Úr seregének vezére azt válaszolta: vedd le lábadról a sarut, mert a hely, ahol állsz, szent. Józsué megtette. Jerikó gondosan bezárkózott Izrael fiai előtt, seki nem jött senki, sebben nem ment senki. Akkor az Úr így szólt Józsuéhoz: nézd, kezedbe adom Jerikót és királyát. Harcosaitok, a fegyverforgató férfiak mind kerüljék meg egyszer a várost, és ugyanígy tégy te is 6 napon át. 7 pap ugyanakkor vigyen 7 harsonát a láda előtt. A 7. nap 7-szer menjetek körül, a város körül, a papok fújják meg a harsonákat. Ha a kürt felharsan, ha halljátok a harsona hangját, az egész nép törjön ki egyetlen hatalmas csatakiáltásban, és a város falai menten leomlanak. Akkor hatoljon be a nép, ki ott, ahol éppen van. Józsué, Nun fia, hivatta a papokat, és azt mondta nekik: fogjátok a szövetség ládáját, és 7 pap vigyen 7 szaru kürtöt az Úr ládája előtt. A néphez így szólt: induljatok, és kerüljétek meg a várost. Az előhad haladjon az Úr ládája előtt. Így történt, aszerint a parancs szerint, amelyet Józsué adott a népnek. A 7 pap, aki a 7 szaru kürtöt vitte, az Úr előtt haladt, és fújta a harsonákat. Az Úr szövetségének ládája következett utánuk. Az előhad a papok előtt menetelt, akik a harsonákat fújták, a hátvéd pedig a ládát követte. Meneteltek és fújták a harsonákat. A népnek ezt a parancsot adta Józsué: ne kiáltsatok és ne hallassátok a hangotokat, egyetlen szó se jöjjön ki a szátokon addig a napig, amíg azt nem mondom, törjetek ki csatakiáltásban, akkor harsogjatok. Józsué körülvitette az Úr ládáját egyszerre város körül, azután visszatértek a táborba, és az éjszakát a táborban töltötték. Józsué kora reggel fölkelt, és a papok fogták az Úr ládáját. 7 pap 7 szaru kürttel a láda előtt vonult, és menet közben fújta a harsonákat. Az előhad előttük haladt, a hátvéd pedig az Úr ládáját követte, így vonultak körbe, harson a zengés közepette. Megkerülték a várost egyszer a 2. napon, aztán visszatértek a táborba, így tettek 6 napon át. A 7. nap pirkadatkor fölkeltek, és ugyanabban a rendben 7-szer megkerülték a várost. Csak ezen a napon vonultak 7-szer körül a város körül. A 7. alkalommal a papok megfújták a harsonákat, Józsué pedig így szólt a néphez: törjetek ki csatakiáltásban, mert az Úr nektek adta a várost. A város az Úr kedvéért átok alá esik mindennel, ami benne van. Csak Ráháb, a rossz hírű nő marad életben, és azok, akik vele vannak házában, mert elrejtette a hírszerzőket, akiket előre küldtünk. Magatok pedig gondosan őrizkedjetek az elátkozottól. Nehogy kedvetek támadjon valamit is elsajátítani, ami átok alá esik, mert akkor Izrael egész táborát kiteszitek az átoknak, és nagy szerencsétlenséget hoztok rá. Minden ezüstöt és minden aranyat, Minden részből és vasból készült edényt az Úrnak kell szentelni, kerüljenek az Úr kincstárába. A nép csatakiáltásban tört ki, a harsonákat pedig megfújták. Amikor a nép meghallotta a harsonazengést, hatalmas csatakiáltásban tört ki, és a falak leomlottak. A nép nyomban megrohanta a várost, kiki, ahol éppen volt, és bevették. Betöltötték az átkot mindenkin, aki a városban csak volt, férfin és nőn, fiatalon és öregen, az ökörig, juhig és szamárig, a karnak élével. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Uram, Te vagy az én Istenem, magasztallak és áldom nevedet, mert romhalmazzá tetted a várost, és nem építik fel többé soha. A hit erejéből omlottak le Jerikó falai, azután, hogy 7 napon át körüljárták. Mert romhalmazzá tetted a várost, és nem építik fel többé soha.
2: Olvasmány Szent Kromátiusz püspöknek Szent Máté evangéliumáról szóló fejtegetéseiből. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni, s ha világosságot gyújtanak, nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Az Úr a föld sójának mondta tanítványait, mivel az ördög által elcsábított ember szíveket a mennyei bölcsességgel ők fűszerezték. Most a világ világosságának is nevezi őket, mivel ő maga az örök és igazi világosság világítja meg tanítványait, s így ők is világossággá lettek a sötétségben. Mivel Krisztus az igazság napja, méltán nevezi tanítványait is a világ világosságának. Rajtuk keresztül, mint ragyogó sugarakon át árasztja az egész világra ismeretének a fényét. Ők az igazság fényét felragyogtatva kiűzték az emberek szívéből a tévedés sötétségét. Mi magunk is általuk nyertük a fényt, s lettünk világosság a sötétségből, ahogy az apostol mondja, valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai, s máskor mindnyájan a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakájé és a sötétségé. Méltán tanúskodik Szent János is levelében. Az Isten világosság, és aki Istenben marad, az világosságban van, amint Isten is fényben van. Ezért, mivel annak örvendünk, hogy megszabadultunk a sötétség tévedéseitől, mint a világosság fiainak, állandóan fényben kell járnunk. Emiatt mondja az apostol, úgy kell ragyognotok közöttünk, mint a csillagoknak a mindenségben. Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz. Amit ha nem teszünk meg, olyanok leszünk, mint akik önmaguk és mások kárhozatára is hitetlenségük fájtlával eltakarják, és elhomályosítják az annyira szükséges fény áldásait. A Szentírásból olvassuk és tudjuk, hogy az az ember, aki a mennyei kamatoztatásra kapott talentumot, inkább elrejtette, mint hogy a pénzváltó asztalára adja, megkapta megérdemelt büntetését. Éppen ezért annak az égő lámpásnak, amely üdvösségünk javára gyulladt fel bennünk, állandóan világítania kell. A lelki kegyelem és mennyei törvény lámpásának birtokában vagyunk, amelyről Dávid ezt mondta, lámpás a te igéd lábam előtt. Ösvényemen csak ez világít. Salamon is azt mondja róla, lámpás a törvény parancsa. Nem szabad tehát elrejtenünk a törvény és a hit lámpását, hanem az egyházban mindenki üdvösségére, mint egy tartóra kell helyeznünk, hogy az igazság fényét mi magunk is élvezzük, és a többi hívőt is megvilágítsa. Amikor Barnabás megérkezett Antiohiába, és látta az Isten kegyelmét, boldog volt, mert derékember volt, telve szent lélekkel és hittel. Mindenkit buzdított, hogy ragaszkodjék az Úrhoz szíve mélyéből, mert derékember volt, telve szent lélekkel és hittel.

Eszentidő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad élig, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát.

Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél. Igen, nagy jót tettél szolgáddal, Uram, amint megígérted. Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban. Igen, tévelyektem, mielőtt megaláztak, de most már megtartom igédet. Igazán jó vagy, és csak jót teszel, rendelkezéseidre oktass engem. Igaztalan, csalárd terveket szőnek ellenem a gőgösök. Én egész szívvel megtartom parancsodat. Igen, elhízott, érzéketlen ezek szíve, mint a háj. Nekem azonban törvényedben telik kedvem. Igen jó nekem, hogy megaláztak, hogy bizonyságaidat megtanuljam. Istenem, drágább nekem ajkad törvénye, sok ezer aranynál ezüstnél. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél. Istenben remélek, nem félek, halandó mit árthat nekem. Irgalmaz nekem, Istenem, mert rajtam taposnak, folyvást szorongatnak, sel akarnak nyomni. Ellenségeim szüntelen tipornak engem, és sokan vannak, akik vesztemre törnek. De ha elfog a félelem, még akkor is benned bízom. Isten ígéretét magasztalom, Istenben remélek, nem félek. Halandó mit árthat nekem? Nem hagynak nyugton egész nap. Minden gondolatukkal vesztemet tervezik. Belém kötnek, rám leselkednek, szemmel tartják minden léptemet. Bujdosásaimat számon tartod, fogd fel tömlődbe könnyeimet. Te följegyezted szenvedésem útját. Ellenségeim megfutamodnak, amikor segítségül hívlak téged. Tudom, valóban Istenem vagy nekem. Isten ígéretét magasztalom, az Úr ígéretét magasztalom. Istenben remélek, nem félek. Ember mit árthat nekem? Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Dicséret áldozatot mutatok be neked. Mert megmentetted életemet a haláltól, lábamat a bukástól, hogy előtted járhassak az élők világosságában. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenben remélek, nem félek, halandó mit árthat nekem.

a fölséges Istenhez kiáltok. Istenhez, aki jóra fordítja sorsomat. Elküld az égből, és megszabadít engem. Csúffá teszi elnyomóimat. Szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten. Fekvő helyemen oroszlánok tanyáznak, amelyek felfajják az embert.

fölé. Dicsőítsenek az egész földön. Lábam elé csapdát állítottak, és mélyen megalázták lelkemet. Előttem mély vermet ástak, de ők maguk estek bele. Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem. Hadd daloljak, hadd ujjongjak, kelj föl dicsőségem, kelj föl lantom citerám, hadd ébresszem így a hajnalt. Dicsőítelek a népek közt, Uram, a nemzetek közt is neked szól énekem. Szerető jóságot felér az égig, és hűséged a fellegekig. Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben,

0: bízva Istenünkben vállalni mertük, hogy hirdetjük nektek az Isten evangéliumát a sok nehézség ellenére is. Ige hirdetésünk nem megtévesztésből, hamis szándékból vagy álnokságból fakad, hanem úgy beszélünk, mint akiket Isten alkalmasnak ítélt az evangélium hirdetésére. Nem is az embereknek igyekszünk tetszeni, hanem az Istennek. Megőrizték Isten végzéseit, és minden parancsát. Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szent lélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő oly buzgón hirdetett, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Dzsida Jenő, az utcaseprő. Hajnal. Dudolva ballagok hazafelé, sok apró cseprő dallal szívemben. Rám köszönsz, te szegény, piszkos utcaseprő. Oly tisztesség tudom köszönsz, míg körültet porzik a reggel. Egyszerre csordultik telek alázattal és szeretettel. Megállok, és elnézem soká zsíros barázdás arcodat, gémberedett nagy kezedet, torzomborz sárga bajszodat fölötte a pálinka gőzzel. Őt látom most. A mennyeid benned. Ó, rongyos utcaseprő! Ki sepred a föld szennyeit, ki világbűnét elveszed, és jó vagy minden emberhez. Testvér, ha az üdvösségre jutsz, rólam el ne feledkezz.

0: Hírpercek.
1: A betegek adatainak védelmére szólított fel Leó pápa. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa üzenetet küldött Peggioráról püspök címzetes érseknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének Parolin bíboros aláírásával. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az akadémia június 1-én és 2-án tartott ülést az egészségügyi adatok megőrzéséről szóló dokumentum a Taipei nyilatkozat felülvizsgálatáról Rómában. Az orvos etikai dokumentum határozza meg az egészségügyi adatok és a biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. A gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a személyes életet hasznosítható adatokká próbálja alakítani. Ez ellentétben áll minden ember méltóságával, hangsúlyozta a pápa. Minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól. Szólított fel a Szent Atya. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képél rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Súlyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Cseh Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térdenállva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szent Máriát.
1: És ő névébe fogadás, Szentlélek köszöntjél.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélen.
1: És mi közülünk tartozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkükbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Június 11-én csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. A világosság rózsafüzérét imádkozzuk, 12 óra 15 perckor. Részletek a Szentírásból, 13 órától. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán Szabó Tamás műsora hangzik el 13 óra 10 perckor. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros primás esztergom budapesti érsek sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Kirel Imre atyával 14 órakor, Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor, Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor, Hók Gyula közéleti műsorát 16 óra 35-kor hallgathatják meg, Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órától imádkozzuk, Forrai Tamás jezsuita atya homiliái hangzanak el 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor, ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata 20 óra 16 perckor, Csányi László műsora Hit a művészetekben címmel 21 óra 5 perckor, Csengő hang, avagy az állami gondozás valósága címmel Horváth Anitával Tóth Enikő beszélget 22 órától. Gondolatokat tudományról Nárai Szabó Gábor jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órától. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió. Ima a békéért. Nem farizeus módjára zengünk neked énekeket és szent dalokat, hanem a vámos lelkületével. Nem a ma gonosz rabló szavaival szólunk, hanem a jobbnak, a kedvesebbnek a szavával kiáltjuk. Emlékezzél! Múlja felül kikutathatatlan irgalmasságot, gonoszságunkat. S ha netán nem lenne elégséges megtérésünk és bűnbánatunk, azért mutasd meg rajtunk is ember szereteted nagyszerűségét. Szánd meg népedet hosszan tűrő, engesztelődj iránta. Tartsd vissza a halálka száját, hogy ránk ne támadjon. Állítsd meg gyors, korai öldöklését, állítsd meg a járványos betegségek igazságos pusztítását, állítsd meg az ellenünk támadó pallost, hogy el ne vesszünk. Egyedül csak te ellened vétettünk, de egyedül csak előtted borulunk le. Urunk, igazán hallgass ránk, bűnös és haszontalan szolgáidra ebben az órában, és ne vesd el könyörgésünket. Nézd el bűneinket, melyeket elkövettünk, hogy köztünk is dicsőítessék legszentebb neved, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkoron, és örökkön örökké. Amen.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
6: Elvált szülők zarándoklata és ima napja gyerekeikért Andocson. Az elvált szülők gyerekeit megsebezte, hogy szüleik nem együtt élnek. Lehet, hogy még kicsik, lehet, hogy már felnőttek és kirepültek. A szülők nem szeretnék, ha gyerekeik magukkal cipelnék a fájó emlékek, a rossz minta, a család széthullásának terhét. Budapestről közösen bérelt busz indul, de az ország minden részéből várják a résztvevőket akkor is, ha már új kapcsolatban élnek. Mindenképp szükséges regisztrálni. A részletes tudnivalók az avelap.hu oldalán olvashatóak. A gyermekekért zarándokolnak, és nem a gyermekekkel, ezért csak a szülőket várják ezekre a zarándoklatokra. A nap során keresztutat járnak a gyermekekért, és a szűzanya oltalmába ajánlják őket. A szentmisét is értük ajánlják fel. Minden szülő mehet, akár kicsi, akár már felnőtt a gyereke. Azaz egykori egyedülálló szülő is mehet, aki azóta új kapcsolatban él. Ezúttal nem lesz hosszabb gyaloglás. A Kálmária dombon és a kegytemplomban imádkoznak a gyermekekért. A programon való részvétel ingyenes. Az odajutáshoz budapesti indulással közös buszt bérelnek. Az első 50 jelentkezőnek van hely rajta. Nagy érdeklődés esetén 2 buszt indítanak. Az ország bármely részéről lehet egyénileg vagy másokkal összefogva érkezni. 3. Verbita Fesztivál Budapesten. Mottója: bolygónk őrei vagyunk. Az időpont: június 20-a szombat. A helyszín: Názáret Missziós Ház, Budapest, 22. kerület, Bajcsi Zsilinszki utca 3-5. 9 óra 45 perctől köszöntés és dicsőítés, adoráció dicsőítő szolgálat. 10 óra 30 perckor ünnepi szentmise kezdődik, melyet bemutat Varga János Verbita atya. 11 óra 30 perctől előadás, melynek címe Bolygónk őrei vagyunk. Az előadó dr. Feldman Zsolt, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem mesteroktatója, volt mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár. 13 órakor ebéd, vagy pörkölt. Nemzetközi kóstolók, indiai, indonéziai, koreai, Fülöp-szigeteki és más missziós ízek. Majd tombola. 15:30-tól kulturális programok. Magyar népzene, koreai tánc, Fülöp-szigeteki tánc, koncert, kultúrák kézfogója. Közreműködik Gesszus Mesi Trió. Láthatunk indonéziai táncot, Bollywood táncot Indiából. 18:00-tól esti koncert. 2 nemzetközi hírű művész koncertje, egy régi és egy új generáció találkozása a színpadon. Molnár Evente és a Fényerő zenekar. Közreműködnek a Pálciumi Keresztény Egyetem diákjai. Ezt követően fellép Mága Zoltán és a Gypsy Virtuózok. Apropó, Ural Motorcycle élmény. A fesztivál ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek határideje június 17-e szerda. Jelentkezni a következő e-mail címen lehet benvinmada@gmail.com. Mobiltelefonszám +36 30 558 63 39, illetve +36 30 99 32 391. Adományokat szeretettel fogadnak, mindenkit szeretettel várnak.
4: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita Imacsoport felajánlja a születendő Fülöp egészségéért, most házasodott Dánielért és Zsófiáért, valamint Piroskáért, Melintáért, Lilláért, Ágnesért és Rozáliáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön-e ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mindjárt kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyád kedvét lenni benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísért egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. nem utasítasz, nem kész semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghívta.

0: Hirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A Világosság Rózsa füzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor kereszted súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafűzérének ötödik titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallóká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindéken kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, írva magadra. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus életeire.
4: Könyörögjünk, úrunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent orvosának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amikünk által.
1: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindenre.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa alapítványt hozott létre a Vatikán megújuló energiaellátását biztosító rendszer kiépítésére. A Magyar Képzőművészeti Egyetem legjobb diploma műveiből nyílik kiállítás a Hungarian Art and Business Központban. Az egység építésére buzdította a híveket Leó pápa Barcelonában. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa június 1-én kelt saját kezüleg aláírt rendelkezéssel létrehozta a Napfivér alapítványt, hogy előmozdítsa a fenntartható fejlődés modelljére való átérést a Vatikánban. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az új létesítmény mind a Vatikáni Rádió állomás, mind a Vatikán város állam számára biztosít majd áramot. A Leó pápa által megalapított Fratello Sole alapítványnak a célja egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítése Róma külvárosában, amely nem csak a rádió állomás, hanem a Vatikán város állam teljes energiaellátását is biztosítja. Ferenc pápa már szorgalmazta ezt a projektet a 2024. június 21-én aláírt Fratello Sole kezdetű apostoli levelében. Az agrofotovoltaikus rendszer egy agrár és energetikai megoldás, amikor egyazon földterületen történik a növénytermesztés vagy állattenyésztés és a napelemekkel való villamos energiatermelés. A Magyar Képzőművészeti Egyetem a frissen végzett hallgatók legkiemelkedőbb diploma munkáiból válogat a Best of Diploma 2026 című kiállításra, amely július 10-től látható a Hungarian Art and Business Kortárs Fókuszú Művészeti Központban. Írja az MTI. Milyen kérdések foglalkoztatják ma a pályakezdő művészeket? A kiállítás átfogó képet nyújt az egyetemen zajló művészeti képzés sokszínűségéről, valamint betekintést ad a következő művészgeneráció gondolkodásmódjába és alkotói szemléletében. Az Andrássy úton működő Hungarian Art and Business Művészeti Központ immár második alkalommal ad otthont a tárlatnak. A válogatásban a nagymúltú képzőművészeti szakok, a festészet, a szobrászat, a képgrafika mellett helyet kapnak a tervezőgrafika legújabb irányai, a színpadi látványtervek és a felsőfokú restaurátor képzés kiemelkedő diplomaprojektjei is. A tárlat augusztus 9-éig látogatható. Spanyolországi utazása negyedik napján Leó pápa a déli imaóra közös elimádkozása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz Barcelonában. Írja a Vatikán News. Arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, amely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet alázatos és hálás szívvel. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületét és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, az egységünket a lélek adja, hangsúlyozta Leó pápa. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett, és reggel az első nap. Isten újra szólt, a vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között. Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. Erre este lett és reggel. Második nap. Isten ismét szólt, gyűjjenek össze az ég alatti vizek egy helyre, és emelkedjék ki a száraz. Úgy is történt. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. Isten látta, hogy ez jó. Akkor megint szólt Isten. Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön. Úgy is lett. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoztak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel, a harmadik nap. Akkor megint szólt Isten, legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Ezek határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet. Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, s a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat is. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsanak a földnek, uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel, a negyedik nap. Isten szólt, a vizek teljenek meg élő lények sokaságával, az égen, a föld felett pedig röpködjenek madarak. Úgy is történt. Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat, és mind az élő lényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. Isten megáldotta őket, és így szólt. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön. Este lett és reggel, az ötödik nap. Aztán szólt Isten. Hozzon elő a föld élő lényeket fajuk szerint, házi állatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint. Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a házi állatokat fajuk szerint, és az összes csúszómászót a földkerekségen fajunként. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt. Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tengerhalai, az égmadarai, a házi állatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az ember saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket. Isten szólt hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmotok alá. Uralkodjatok a tengerhalai, az égmadarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Azután ezt mondta Isten. Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, mely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mezővadjainak, az égmadarainak, s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden zöld növényt táplálékul adok. Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel, a hatodik nap.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 11-e. Istenek vagytok-e? Izajásnál a 41. fejezet 23. versében olvasjuk ezt. Istenek vagytok-e? Kinek tartották az urat? A fogságban élő nép számára életfontosságú kérdés volt, hogy kinek tartották az urat? Kiben, miben bíztak? És a fogságban élő nép számára létfontosságú kérdés volt az is, hogy kinek tartották saját magukat. Erre kérdez rá Izajás. Mégpedig úgy, hogy hangsúlyozza, egyedül az Úr az Isten. Mert az ő kezében van minden ügyünk, a peres ügyeink is. Mert egyedül az Úr, ő a tanácsosunk. Egyedül az Úrtól, őtől lejön minden érvünk, amely életet szolgál, nem csak saját érdekeinket védve. Az Úr kezében van mind a múlt, és mind a jövő. Mindezt azért hangsúlyozza az ige, mert szembeállítja az élő Isten tulajdonságait mindenféle hamis istenségekkel, akik tehetetlenek, akik semmik és semmit érők, és tiszteletük utálatos dolog, ami azt jelenti, hogy utálatos dolgokra visznek bennünket. Gondolj csak valamire, amitől undorodsz, és érted, miről van szó. Felmerjük-e vállalni a vallásszabadság alkotmányos korában azt a hitvallást, hogy az Úr az Isten is rajta kívül nincs más, ahogy Ezékiás király imája kimondja, hogy mások, akiket Istennek neveznek, valójában nem Istenek. Az Úr elindította már követét keletről, hogy bizonyítsa egyetlenségét és Úrvoltát. Ennek a keletről érkező Jézus Krisztusnak csak halovány előképe Círus perzsa király, aki rendeletével hazaengedi majd a fogságban sínylődőket, hogy életüket újra kezdhessék. Ez az örömhír igaz. Az Úr megváltó követe előtt állni, örömhírét meghallani és befogadni, ez kegyelmi állapot. Akik azonban emberként istenítik magukat, azok olyanokká lesznek, mint a pusztaság szele által elsodort, kiszáradt tövis. Istenek vagytok-e?
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Köszöntöm tisztelettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Nem olyan régen kezembe került egy könyv, amit 2004-ben adtak ki. Ez egy meglehetősen vastag könyv volt, több mint 600 oldal. A címe pedig az, hogy Politika, szabadság, hagyomány. A kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjében. Különösen az alcím ragadott meg, hogy a kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjében. A szerző pedig nem más, mint Joseph Ratzinger bíborosként írt, elmondott beszédeinek az összefoglalása. Ez a tanulmánykötet, vagy előadások szövegének kötete szinte csak olyan tanulmány tartalmazott, ami még nem jelent meg magyarul. És engem nagyon érdekelt. És hogy elkezdtem olvasni, azt gondoltam, hogy nemhogy nem jelentek meg ezek írásban magyarul, hanem nem jelentek meg ezeknek a hanganyagai sem. Különösen érdekes volt számomra, hogy Európa identitása nem tartozik a teológia bevett témakörei közé, de a 2005 után már 16. Benedek néven ismert Ratzinger kitüntetett figyelmet szentelt Európa eszméjének, és látjuk, hogy a mindennapjainkban a mindennapi életet meghatározó vitákról van szó. Az az ellentmondás és ez a rendkívüli érdeklődés szervesen összefügg Ratzinger életútjának a kibontakozásával. Érdekes, hogy az 1927-ben született Ratzinger egyetlen kivétellel nem alkotott összefüggő teológiai vagy filozófiai munkát, hanem tanulmányokban, alkalmi írásokban, előadásokban, prédikációkban fejtette ki a meggyőződését. Nagyon jellemzőek 16. Benedekre 2006. május 28-án Auschwitzban mondott beszédének szavai: nem tudunk belelátni Isten titkába. Csak töredékeket látunk. És tévedünk, ha Isten és a történelem bírájává akarjuk megtenni magunkat. Ha a kötetet olvasva azt láttam, hogy kár lenne tagadni, hogy bizonyos kérdésekben idővel változott a véleménye. És még az is előfordult, hogy néhány helyen módosította a korábbi tanulmánynak a szövegét. Ezek a módosulások azonban kivételek voltak, és gondolkodása szokatlanul erős koherenciát mutat, miközben az évtizedek során folyamatosan gazdagodott. Nagyon érdekelte a vallás és az állam viszonya történelmi távlatban, és ez különösen gyakran kerül szóba Európával foglalkozó írásaiban, amelyek sokak szemében egyenesen Európa lelkiismeretévé avatták őt. És persze a magyar emberek számára nem ismeretlen sem a teológus Ratzinger, sem a Biblia magyarázó Ratzinger, sem a kultúra és a politikum kérdéseit elemző Ratzinger. De azok a részletek, amelyeket itt majd be fogok mutatni, abban a reményben készültek el, hogy fontos szempontokkal, alapvető szövegekkel és ritkán figyelembe vett megfontolásokkal egészítheti ki azt a képet, amit Ratzingerről tudunk. A tanulmányok nyomán elkészült hanganyagok kivétel nélkül itt jelennek meg először. Különösen örülök annak, hogy Ratzinger közismerten világosan és szabatosan fogalmazó szerzőként gondolatmenetei jól követhetők, érthetők, és megpróbáltam magam is így ezeket hanganyaggá formálni. A szabadság és az igazság értékei, Európa múltja és jövője, az egyházról szóló tanulmányai, a történelmi idő és az emberi üdvösség és a nemzetek egysége témáival foglalkoznak a következő előadások. Köszönöm a hallgatói család figyelmét, szeretettel ajánlom mindenkinek. Joseph Ratzinger, későbbi 16. Benedek pápa tanulmányait. Isten áldja a hallgatói családot. Szabó Tamás ennek a műsornak a szerkesztője.
3: Miért maradok az egyházban? Joseph Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Erdő Péter bíboros úrral az apostoli hitvallás 7. cikkeiről beszélgetünk, amely így szól, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Az ítéletnek a nagyszabású víziója és a messiás, aki eljön ítélni, vagy az emberfia, aki eljön az ég felhőjében ítélni, olyan gondolat és olyan kép volt, ami Krisztus korában a zsidóság várakozásait egészen erősen meghatározta. Sok mindennel összefüggött persze ez a kép. Úgy gondolták, hogy a messiás elővetele meg a világ vége az egybeesik. Ha pedig egybeesik, akkor mindazok az ígéretek, amelyek az Ószövetség különböző könyveiben megjelennek a nép dicsőségéről, arról, hogy majd Isten igazságot szolgáltat, hát akkor be kell teljesülnie mindezeknek. Na most különösen fontos a két szövetség, az Ószövetség és az Új Szövetség könyvei közti időben, vagy majdnem párhuzamosan keletkezett zsidó vallásos irodalom, az úgynevezett intertestamentális irodalom, amelynek az egyik fontos darabja Ezdrás 4. könyve néven is ismert, ennek egyes részeit Ezdrás apokalipszise néven is emlegetik. Most ebben gyönyörűen le van írva az isteni ítélet a világ fölött, és ennek a gondolatait, ennek a vízióját visszaköszönni látjuk az evangéliumoknak alapjain. Na most ez nem valami irodalmi hatás csupán, hanem arról van szó, hogy maga a Názár

maga is vállalja, vagy tudatosan talán utal is bizonyos messiási jelenségekre. És ugyanígy a szenvedésének és a halálának a története is tele van olyan helyzetekkel és olyan mondatokkal, ami mondjuk Izaiás próféta könyvének későbbi részében a szenvedő Isten szolgájának az alakjára egész pontosan utal. És ugyanígy a zsoltároknak a szavait is használja Jézus a kereszten, például amikor azt mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ez nem azt jelenti elsősorban, hogy mint ember kétségbeesett helyzetben érzi magát, hanem a Messiásnak a szavait idézi a kereszten, ami után jön az isteni szabadítás. Na most ilyen súlyos jövendőlésekkel és vonatkozásokkal teli történet tehát Jézus élete, amelyben ő maga a beszédeiben is sokszor utal erre. Tehát amikor azt kérdezik tőle, hogy ő-e az eljövendő, vagy mást várjunk például. Hát az eljövendő az maga a Messiás. És ő nem azt mondja, hogy várjatok valaki más, nem én vagyok a Messiás. Azt sem mondja, hogy én vagyok a Messiás, mert akkor azt fogják hinni, hogy most katonailag az ő feladata, hogy kiűzze a rómaiakat Palesztinából. Nem, hanem ő jeleket sorol fel, vakok látnak, sánták járnak, szegényeknek hirdetik az igazat. Tehát a Messiás jeleit sorolja a saját működésével kapcsolatban. Na most ilyenféleképpen beszél ő az ítéletről is. És hogyha az evangéliumokat vallatjuk, ott bizony szó van arról, hogy majd az idők végén, hát eljön az emberfia. Néha azt is mondja, hogy a király, aki jobbjára állítja juhokat, baljára a kosokat, és aztán elmondja nekik, hogy mi lesz az örök sorsuk. Tehát az a nagy igazságtétel, ami a messiási várakozásnak egy része volt, ez Jézus személyes tanításában, mint a konkrét jövőnek a képe megjelenik. És elmondja, hogy jöjjetek, atyám áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, felsorolja mindazokat a jó cselekedeteket, amit ma is a krisztusi tanítás lényeges részének tekintünk. És a másik oldalon felsorolja az ellenkezőjét, és utána mit kérdeznek tőle a saját elbeszélése szerint majd az elítéltek, vagy akár azok, akik a boldogságra jutnak? Hát az, hogy mikor láttunk mi téged éhesen, szomjasan, és megválaszolja nekik, hogy amit a legkisebbnek tettetek, azt nekem tettétek. Tehát ez a ítéletnek ez a fajta képe, ami nem egy bosszú állás, hanem az egész életnek, az emberi életnek a summáját vonja meg. Tehát aki bezárkózik az önzésébe, aki nem hajlandó arra, hogy máson segítsen, az egyszerre ott találja magát a számkivetettek között az utolsó ítéletnek a pillanatában. Aki pedig képes volt arra, hogy másokért éljen, az az örök boldogságba jut. Na most ez a grandiózus kép, ez visszaköszön Jézus perében. Tehát nagyon sok minden van ott, amivel őt vádolják. De hogy lerombolja a templomot, és három nap alatt felépíti, stb. De a döntő kérdés, az a káromkodás, az pedig pontosan erre a messiási képre utal. Mert azt kérdezik tőle, hogy te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia. És azt válaszolja rá, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint eljön az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Vagy a másik verzióban az atya jobbján. Na most az ember fia tehát, és ezt a mai biblikusok egyöntetűen vallják, az nem valami harmadik személyre vonatkozik, Jézus magáról beszél így, saját magára érti ezeket a szavakat. És azt mondja magáról, hogy hát látni fogják, amint eljön, azaz vallja, hogy ő a Messiás. És ezen botránkoznak meg a hallgatók, ezért szaggatja meg a főpapa ruháját. Ezért mondja, hogy káromkodott, és káromkodott volna valóban, ha nem ő lenne a Messiás. Tehát tulajdonképpen a per az majd a feltámadással dől el, mert azzal igazolja az atya, hogy valóban Jézus a Krisztus, ő az a megváltó, akit küldeni akart. Na most ebben az összefüggésben alig ha képzelhető el, hogy mindez csupán egy külső jel. Nem, az ítéletnek a motivuma a Messiás alakját kíséri. De Jézus azért mond mást is. Mondja például azt is, hogy nem elítélni jöttem a világot, hanem azért jöttem, hogy üdvözül általam a világ,

0: aki hisz, az megmenekül, aki nem hisz, az már elítéltetett. Na most részben azt jelenti ez, hogy Jézus maga földi életében és utána a történelmi örökségében, ami itt marad velünk a világ végezetéig, megosztja a kedélyeket. Ő az ellentmondás jele. Tehát vele kapcsolatban állást kell foglalni, ha egyszer találkoztunk vele, és ez az állásfoglalás mint egy ítélet a számunkra. Ezen múlik a sorsunk ugyanis. Na most ugyanakkor azért nem idegen az sem magától Jézustól, hiszen a jövőre nézve mondja, hogy látni fogjátok az emberfiát, sem az első keresztény közösségtől, amelyik várja az eljövetelét, hogy különbséget tegyen, amit a korábbi kortársak még nem tettek meg, Jézusnak a földi élete, mint messiási működés, és az ítélni elérkező emberfia nagy jelenete között. Ahol ugye többször megfordul, szintén a Ezrás apokalipszisből és máshonnan ismert gondolat, hogy a szentekkel együtt érkezik ítélni a világot. Ezért van az, hogy a Sixtuszi kápolna freskóján Michelangelo Jézus mellé odafesti Szűz Máriát, és köréje a szentek alakját is. Hiszen azt ígéri az apostoloknak, hogy ti majd ítélkezni fogtok a 12 törzs fölött, vagy másutt a nemzetek fölött is, magyarán erre a képre utal. Mindez mit jelent? Tehát jelenti a számunkra azt, hogy igenis lesz vége a világnak, hozzátartozik a hitünkhöz, hogy az emberi történelem bizony véges. De nem véletlenül kezdődött, és nem véletlenül fog véget érni, hanem beleilleszkedik a teremtő és megváltó Istennek a tervébe. Tehát valóban az emberi történelem vége az mint egy summája lesz minden szabad emberi döntésnek és cselekvésnek, és az egész emberiségnek nyilvánvaló lesz az örök sorsunk. Na most az egyház tanításában és hitében természetesen az idő és az örökké valóság dilemmája az nagyon hamar megjelent. Tehát mi lesz azzal, aki most hal meg, akit majd halála után ér ez az esemény? És hát erre az elsődleges válasz az, hogy hisszük a holtak föltámadását, erre majd még visszatérünk a következőkben, de ez az ítélettel szorosan összetartozik. Ezért van az, hogy nagy képi ábrázolásokon sokszor azt is mutatják ezek a képek, ahogy a sírból kikelnek a halottak. Kicsit ez is persze már Ezekiel proféta jövendőlésére utal, aki a csontmezőről beszél, hogy majd fölkelnek a csontok, és újra hús borítja őket, és emberi alakban fognak megjelenni. Van egy másik jövendőlés is, szintén a messiás elérkezésének idejére, hogy tudnék, a halottak föltámadnak. És ennek a egyes jeleit említi is a keresztény hagyomány éppen Jézus kereszthalála és föltámadása kapcsán, hogy néhány halott föltámadt és megjelent a Szentvárosban. Azonban az általános föltámadást, a holtaknak a föltámadását, azt az idők végére várjuk. De az ítélet nem korlátozódik a nagy, a közös, a nyilvánvaló, úgynevezett utolsó ítéletre, hanem már elkezdődött, ahogy Jézus maga is tanítja. És a halál az a pillanat, ami után egyéni érdemet szerezni már nem tudunk. Éppen ezért az életünkben megkezdődött ítélet a halálunkkal eljut egy döntőpontra. Erről mondhatjuk azt, hogy külön ítélet. És akkor igenis szembe kell néznünk azzal, hogy mi volt az életünknek a summája. És itt az egyházi tanítás határozottan és a történelemben újabb és újabb köröket leírva bontja ki azt, hogy vannak, akik rögtön a haláluk után az örök boldogságba jutnak. Ez nem elméleti következtetés, hanem például Szent István első vértanúnak a történetében egy mellbevágó valóság és tapasztalat volt azok számára, akik annak a tanúi voltak, amikor kövezik és azt kiáltja, hogy látom a megnyílt eget. Vagy Jézusnak a szavai a kereszten a jobblatorhoz, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Mondja annak a jobblatornak, aki azt mondja neki, emlékezzél meg rólam, mikor eljössz a te országodban. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondja neki. Tehát lehetséges a halál után rögtön is az örök boldogság állapotába jutni. Ugyanakkor kezdettől fogva makacsul őrzi a keresztény katolikus hagyomány azt, hogy érdemes a halottakért imádkozni. Tehát nem véletlen, hogy a katolikus kánon tartalmazza a Makkabeusok könyveit is az Ószövetségből, hiszen ott találjuk az alaptörténetet, Makkabeus Júdásnak a történetét, aki az elesett harcosokért, akiknek a nyakában pogányamulett volt, áldozat bemutatását rendeli el. Tehát hősök voltak, a hazáért haltak meg. Ugyanakkor azonban nyilvánvalóan voltak komoly hibájuk is, az, hogy babonásak voltak, vagy nem volt tiszta a hitük. Azt mondja, hogy igenis illő és helyes dolga halottakért imádkozni, hogy bűneikből bocsánatot nyerjenek. Na most ezt a már jelenlévő felfogást a keresztény katolikus gyakorlat és hit töretlenül őrzi mind a mai napig. Tehát mi a temetési szertartás során imádkozunk is a halottakért, nem csak hálát adunk az életükért, nem csak megdicsérjük a jó tetteiket, mint a szónokok szokták, hanem imádkozunk is értük a lelkük üdvösségért. És ezért mondunk szentmiséket is. Ez egy nagyon fontos kérdés, tehát létezik egy olyan állapot is, amikor valaki még nem jutott az örök boldogságra, de már megindult azon az úton, halála után, helye van Isten irgalmának, helye van a tisztulásnak, akiért lehet és érdemes imádkozni. És hát bizony ott van azért Jézusnak a beszédeiben a bal oldalra állítottak felé, hogy távozzatok az örök tűzre, ez bizony a pokolnak a képzetét, az örök kárhozatnak a képzetét veti föl. Hogy ez aztán milyen struktúrájú, hogy ez hogy lehet egyáltalán elképzelni, ez nagyon nehéz kérdés, hiszen maga a feltámadott krisztusi test is egyfelől mutatja a valódi testnek a tulajdonságait, eszik a tanítványokkal, megérinthetik. Másfelől pedig túllép a mi anyagi testünknek a lehetőségein, bejön a zárt ajtón, rövid idő alatt nagyon nagy távolságban jelenik meg, és így tovább. Tehát, hogy milyen kapcsolatban marad az ember halála után az anyagvilággal, vagy milyen kapcsolatba kerülhet vele a feltámadás után, ezek nagy és nyitott kérdések, de azt hiszem, hogy aki egy kicsit foglalkozott a fizikával, meg a csillagászattal az utóbbi időben, az pontosan tudja, hogy a egész anyagvilág rengeteg titkot rejt magában, és amikor a teremtő és a teremtett világmindenség közti viszonylatról beszélünk, akkor pontosan ennek a titoknak a határát lépjük át újra meg újra. Tehát itt helye van a megilletődöttségnek, itt helye van annak, hogy megoldjuk a sarusziunkat, és helye van a bizalomnak is, ami elfogadja azt, hogy az emberi nyelv és az emberi fantázia számára megragadható képekben közölnek valami nagy igazságot. Márpedig Jézus pontosan ezt tette, és ez az, amiért mi hisszük azt, hogy eljön ítélni élőket és holtakat.
1: Az ember, amióta van, mindig keresi a felső világot, az Istent. A zsidó hagyomány előtt tudunk a gondolkodásban és a keresésben ítéletet, végítéletet, világvégét, közbelső ítéletet?
0: Világvégét természetesen tudunk. Az nyilvánvaló volt a antik bölcsek előtt is, hogy hát a történeteknek egyszer vége van. Ugye a sztoikusoknál a világégés, ami persze egy rövidebb periódusnak volt elképzelve, mint amiről ma beszélnek, de hát éppen mostanában mondják, hogy ja igen, volt ősrobbanás, a világegyetem tágul, de majd megint összezuhan, és lehet, hogy tulajdonképpen pulzál, és lehet, hogy aztán majd egyszer megint tágul, ezt nem tudjuk. Ezek olyan határok, amint újra nem láthatunk. Minden esetre valami hasonlót, ha nem is ebben a nagy csillagászati léptékben, gondoltak ókori szerzők is, hogy a történelemnek vége lesz, esetleg megújul a tűz által, vagy hogy megint csak az utolsó ítéletről szólva olvassuk szinte félelmetes pontossággal az Új Szövetségben, hogy a világ mindenség összetartó erői megrendülnek. Hogy most mik ezek a pontos erők, ezt ma se tudjuk teljesen, akkor meg nyilván még másképp képzelték el, de hogy ez megrendülhet. Az benne volt a lehetőségek világában. És benne volt azért az is, hogy az ember valamiképpen följuthat az isteni létbe. Ezt főleg a megistenülésnek a görög-római gondolatában érhetjük tetten, hiszen hát ott azért tisztelnek a mitológiában olyan személyiséget, akik emberek voltak, majd istenné váltak. És hát később ugye a császároknak és másoknak meg is adták ezt a tiszteletet, eltúlozva persze a dolgot, de volt egy ilyen elképzelés. Aztán egy másik hasonló elképzelése volt az egyiptomiaknak, akik hatalmas halott kultuszt űztek, nem véletlenül, éppen azért, mert úgy gondolták, hogy az örök sorsukat befolyásolja az, hogy hogyan lettek eltemetve például. A görög mitológiában is létezett ez, de a Káron Ladikja és az átkelés azon a nagy folyón, és hogy mi van utána. Tehát valamiféle reménységet tápláltak. De hogy ez mennyire függött az élettől, az életnek a cselekedeteivől, vagy mennyire függött inkább rituális formaságoktól, amelyek a temetést kísérték például, ez azért nem volt mindenütt kellően tisztázva. Az biztos, hogy magában a zsidóságban és magában a Bibliában is egy fejlődés figyelhető meg. Tehát a korai rétegben ott a személyes örökéletnek a fogalma még nem fordul elő világosan. Inkább a büntetést és a jutalmat az evilági életben várták, aki hűséges, aki igaz, még ha el is veszíti mindenét, Isten megkönnyörül rajta, és még gazdagabb lesz utána. De azt, hogy esetleg a halála után kapja meg a jutalmát, arról olyan kifejezetten nem beszéltek. Aztán volt ugye a Seolnak az elképzelése, ahol mint egy árnyéklét módjára létezett az ember, de hogy itt nagy különbség lenne aszerint, hogy az életében ki mit cselekedett, ez nem volt világosan kifejtve. Tehát ebben a kérdésben fejlődés volt, amelyet a Krisztus korabeli zsidóság már azért úgy élt meg, hogy vannak különböző állapotok a halál után, ami függ az életmódjától az embereknek. Ezért a Lázár történetben Jézus utal egy a saját korában elterjedt hiedelemre vagy felfogásra. Mit mond? Azt mondja, hogy meghalt ugye a szegény Lázár, vagy a szegény ember, és hova került? Ábrahám kebelére. A másik pedig a gazdag ember az a kínok helyére került. Miért? Hát mert úgy élt, mert úgy viselkedett, és még mondja is, hogy le kellene küldeni valakit a rokonaimhoz, a testvéreimhoz, szóljanak már nekik, hogy ne úgy éljenek, mert baj lesz belőle. És azt mondja, hogy nem lehet, hogyha nem hittek a Mózesnek, meg a prófétáknak, annak se hinnének, ha valaki a halottak közül támadna föl. Na minden esetre benne volt a felfogásban, nem mindenki osztotta ezt, ugye? Szadduceusok tudjuk, hogy nem, ők inkább a régi módon képzelték el a dolgot. De volt, aki a lelket és a túlvilági sorsunkat, amely függ attól, hogy hogyan éltünk, már elfogadta. Tehát ebben a közegben beszél és tanít Jézus, és ehhez képest válik konkrétabbá és erőteljesebbé a halál utáni sorsunkról való elképzelés.
2: Azt tudjuk-e, hogy mikor lesz ez az eljövetel, és hogy hogyan kell ezt nekünk elképzelnünk? Hogy fog ez kinézni?
0: Ha a Szentírás szavaihoz ragaszkodunk, akkor biztosan nem tudjuk, hiszen azt mondja, nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Ugyanakkor pedig a jövendőlései, amelyek Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről szólnak, azok pontosan azt a profétai homályt tükrözik, ami a korábbi ószövetségi proféciákban is található. Tehát egyfelől olyan jelekről beszél, amelyek a jeruzsálemi pusztulásnak, a 70-ben bekövetkezett ostromnak és a város pusztulásának az eseményei. Aki a mezőn van, ne menjen vissza a házba, aki kívül van a városon, stb. Ugyanakkor más képek, pontosan a kozmikus képek és az idő vége, az erőteljesen a világ végére utal, és nem csupán Jeruzsálem pusztulására. Tehát ezt tudni kell. A másik dolog, hogy az apokalipszisben, ugye, a jelenések könyvében, ott azért nagyon részletes, és ugyancsak a két testamentum közötti zsidó vallási irodalomnak a világával szorosan összekötődő képeket találunk. Ott aztán van küzdelem, ugye a gonosz és a jó erők között, gyakorlatilag, mint egy döntő harcot ábrázolja az idők végét, a gonoszság és a jó erők között. Ugye a Megiddói híres csata, amely mintegy a történelem végét jelképezi. Azután az üdvösségről pedig úgy beszél, vagy a majd eljövendő isteni uralomról, mint mennyei Jeruzsálemről. amelyik ragyogni fog, nem lesz szüksége már világításra, mert maga Isten lesz a fényessége. Na most itt azért vigyázni kell, Isten arcának a ragyogása vagy fényessége, az az Isten dicsősége, az a Kabod Jahve. Tehát a dicsőség, amely Istennek a jellemvonása, az hogy is van? Oda ment föl Jézus a dicsőségbe, és ebbe a dicsőségbe várja, ebben kívánja részesíteni majd az igazakat is, akik az ítéleten, hogy így mondjam, a jobbjára kerülnek. Tehát ez a hivatása az embernek.
2: Hogyha röviden összefoglaljuk, akkor az utolsó ítéletkor mi alapján leszünk mi megítélve?
0: Hát Jézus felsorolja egész pontosan, egy szóban az Isten és ember szeretet főparancsa alapján. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből, és szeresd embertársadat vagy felebarátodat, mint önmagadat. Erről is lehetne beszélni, hogy pontosan a főparancsnak az egyes szavai mit jelentenek, de a lényeget érezzük, mert a lényeg az a teljesség. Tehát ha Istent teljes erőből szerettem, teljes erőből, az azt jelenti, hogy minden mást aszerint kell igazítani az életemben. Hát ez a szempont. Egyébként ez következik abból, hogy Isten az egész világ ura és a mi mennyei atyánk, hogy ő a teremtőnk, hogy ő az, aki több, mint a világ mindenség. És ő személyesen szóba áll velünk. Hát akkor lehet őt félig szeretni? Tehát félig szeretni az azt jelenti, hogy nem annak tekintem, aki. Ez egy nagy felhívás.

Dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsekatyával, Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostolhitvallásról.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya Rádióját.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján, az Ökotábor menüpontban.
4: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

A Tevékeny Szeretett című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két heten.

0: Hírek.
1: Leó pápa fogadta a Pápai Magyar Intézet és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársait. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Pápai Magyar Intézet közössége és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársai részt vehettek Leó pápa egyik szerdai általános kihallgatásán, és személyesen is találkozhattak a Szentatyával májusban. Adta hírül a Pápai Magyar Intézet. A találkozón jelen volt Veres András győri megyés püspök, a Pápai Magyar Intézet korábbi rektora, Törő András olaszországi főlelkész, az intézet jelenlegi rektora, és Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet is. Az audiencia során a résztvevők kifejezték szeretetüket és imádságos támogatásokat a Szentatya iránt, valamint jó kívánságaikat megválasztásának első évfordulója alkalmából. A rövid személyes találkozás nagy örömet jelentett a közösségek számára, valamint megerősítette a Magyar Egyház és a Római Magyar Intézmények kötődését Péter utódához. A találkozás követően közös fénykép is készült a Szentatyával. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Csesz Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térdenállva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képél rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Súlyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Szent Barnabás apostol ünnepe van. Testvérek, Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támaszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és üzzétek ki az ördögöket. Ha ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se salut, se botot. Méltó ugyanis a munkások kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor a békétek rászáll, ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll rátok. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, az Úr Jézus növelni akarja az evangélium hirdetésének eredményességét, ezért küldi szét apostolait a környező városokba és falvakba. Mint egy gondos anya a vizsgára induló gyermekét, ő is felkészíti az apostolokat az ige hirdetés feladatára. Gondosan a lelkükre köti, hogyan jelenjenek meg, miként viselkedjenek, és mit tegyenek, ha elutasítják őket. Érdekes módon azonban egy dolgot szinte meg sem említ, mégpedig azt, hogy mit mondjanak és miről beszéljenek. Az ember azt gondolná, hogy a külsőségeknél talán fontosabb lenne az, amit az ő tanításából át kell adniuk. De erről igen szűkszavúan szól az Úr, közel van a mennyek országa. Hát nem ezt kellene inkább a lelkükre kötni, hiszen most kezdenek bele ezek az egyszerű emberek az ige hirdetésbe, most kezdenek emberek halászaivá lenni. Ennyire megbízik az Úr Jézus a kiválasztottak tudásában és hitében. Valóban szokatlan, hogy nem azt emeli ki, hogy mi a legfontosabb a mennyek országának elfogadásához. Nem is tanítói és szónoki fogásokat magyaráz el nekik, és nem a kényes kérdésekről szól. Rájuk bízza, hogy mit mondjanak, de fontosabbnak tartja, hogy szegényen, egyszerűen és szeliden lépjenek az emberek elé. Talán már kellően fölkészültek, hogy semmi lényegeset nem kell útravalóul mondani nekik? Nem nagy merészség ez az Úr Jézus részéről így útra bocsátani őket? Ne gondoljuk, hogy az Úr Jézus talán felelőtlen, amikor az apostolok kis csoportját szétküldi. Nem is külsőséges, amikor a megjelenésükről és a viselkedésükről ad szabályokat. Jól tudta, hogy kiket és miféle megbízással küld az emberek közé. Mert nem kísérő nélkül bocsátja őket útra, hanem mellettük van az, aki kezdetfogva részese a tanítás átadásának és a szívekbe ültetésének. Ő pedig a Szentlélek. Itt külön nem említi őt az Úr Jézus, de egész működésének részese a harmadik isteni személy. Erről Szent János evangéliumában olvashatunk részletesen. Ő ezt vallja, láttam a lelket, amint galamb képében leszáll az égből, és rajta marad. A Szentlélek tehát mindvégig kísérte az Úr Jézus nyilvános működését két okból is. Részben azért, mert ahol a Szent Háromság egyik személye működik, ott jelen van, és együtt működik a másik két személy is. Részben azért, mert a fiú emberségét, aki Jézus Krisztusnak mondunk, a lélek keni fel papi feladatokra. Amikor tehát az Úr megbízást ad az apostoloknak, akkor ez a Szentlélek által történik. Ennek következményeiről akkora tanítást az Úr, amikor az üldöztetésekre készíti föl tanítványait. Ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok, abban az órában majd megtudjátok, mit szóljatok, hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Pontosan ez történik az apostolok ige hirdetése alkalmával is. A lélek az, aki ajkukra adja a szót, és őrködik a tanításuk felett. Ezért nem aggódik az Úr Jézus az apostolok működésének tartalma miatt. Azt a Szentlélek eligazítja. De a megjelenésüket, viselkedésüket mindenféle emberi gyarlóság befolyásolhatja, hiúság, rátartiság, megélhetési aggodalom, vagy éppen fölháborodás a méltatlan fogadtatás miatt. Ezektől kellett óvni inkább a tanítás szokatlan helyzetében lévő új emberhalászokat. Az Úr Jézusnak az apostolok iránti teljes bizalmát igazolja az a fölhatalmazás is, amivel útra engedi őket. Nem csak a saját nevében küldi, hanem a saját hatalmával is az apostolokat. Így tudják bizonyítani, hogy valóban annak a küldöttjei, aki azért jött, hogy megváltoztassa az emberek életét. Gyógyítsatok betegeket, támaszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket. Szinte nagyobb hatalmat kapnak most, mint majd akkor, amikor végleg rájuk bízza az Úr Jézus az egyház sorsát. A mennybe menetele előtt csak a küldetést kapják meg az apostolok, mégpedig a keresztelésre és tanításra. Ott már nincs szó különféle csodatételekről. Mi lehet ennek az oka? Talán csalódott az Úr a csodatételek hatásában, vagy nem akarta ezt az isteni hatalmat olyan sokakra bízni, akik majd az egyház munkatársai lesznek. Biztosan nem ilyen szempont vezérelte az Urat. Hanem tudnunk kell, hogy sokkal nagyobb hatalommal ruházta fel akkor az apostolokat, mint a különféle csodák művelése. Ők ugyanis akkor már birtokában voltak a szentségek megvalósításának és kiosztásának. Lehet, hogy az emberek szemében nagyon hatalomnak látszik, ha valakit megszabadítanak leprától, vagy a halottat életre támasztják, de hát ez csak látszat, mert ezek a csodák pusztán evilági és mulandó eredmények. Csak arra valók, hogy fölhívják a figyelmet egy sokkal nagyobb hatalomra. Ahogyan a béna meggyógyításának alkalmával is, az Úr Jézus előbb a bűneit bocsátotta meg, ezt a láthatatlan bilincset oldotta fel. A kétkedőknek azonban egy látható eseménnyel is bizonyította isteni hatalmát, és meggyógyította a beteget. Ugyanígy az egyház működéséhez ezt a mérhetetlenül nagyobb hatalmat adta meg, az átváltoztatás, a bűnbocsánat és a többi szentség isteni hatalmát. Ezért köti a lelkükre, az ige hirdetés után kereszteljék is meg azokat, akik hisznek. Történjék meg a nagy csoda, a bűn bilincseinek feloldása és az Isten gyermekség megadásának csodálatos átváltozása. Az apostolok mostani szétküldésének és tanító munkájának az a feladata, hogy mind a hallgatóikat, mind magukat, az ige hirdetőket erre a csodálatos nagy küldetésre készítse föl. Itt most önbizalmat szerezhetnek azok, akikre majd az egyház vezetése és a hit bátor megvallása lesz a feladat, és ebben a világban helyt kell állniuk Krisztus világáért és Isten országáért. Amen.

0: راديو.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a Jó hírek június 11-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam Patonai Zoltán. Remélem, sok hallgatója van vasárnap délutánonként a Lélek járta hagyományok címet viselő néprajzi sorozatnak, Harangozó Imre néprajzkutató műsorának, amelynek szerkesztője vagyok. A Nemzeti Hírügynökség hírének ezért különösen örültem. A Népművészet csodája címmel időszakos népművészeti kiállítás nyílt a szabadkígyósi Wengheim kastélyban. A Nemzeti Összetartozás napján nyílt tárlatról Harangozó Imre néprajzkutató, kurátor az MT-nek elmondta, 4 teremben ezres nagyságrendben mutatnak be tárgyakat a 18. század végétől az első világháborúig, Békés megye együtt élő népeinek tárgyalkotó művészetét, amelyek e népek életéről, szemléletéről, gondolkodásáról, a közösségi lélek tárgyiasulásáról tanúskodnak. A kiállítás Mester Gábor, Békés Csabai műgyűjtő népművészeti kollekciójából, valamint Harangozó Imre népi textilgyűjteményéből válogat. Előbbiről szólva a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja elmondta, Mester Gábornak van például mintegy 3000 darab ollója és vágóeszköze, de 22 kilogrammot tesznek ki a 17. század közepétől a 20. század közepéig gyűjtött ezüst készletei is. Most elsősorban bútorokat, cseréptárgyakat és faragott eszközöket válogattak ki, mint egy fél év alatt ezekből. A bemutatott tárgyak mögött emberi történetek sejlenek fel. A kiállított darabok 65%-ban Békés megyét mutatják be, de kitekintenek a Felvidékre és Erdélyre is. Hiszen az itt élő nemzetiségek, bár kultúrában igazodtak a magyar alföld világához, megőriztek sok archaizmust szülőföldjükről, fogalmazott Harangozó Imre. Június 7-én úrnapján, Krisztus szent teste és vére főünnepén Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök mutatott be szentmisét a Szent István bazilikában, és az ünnepi liturgiát követően úrnapi körmenetet vezetett az oltári szentséggel a bazilika körül, olvashattuk a Magyar Kurírban. Mohos Gábor a szent beszédében a hálaadás fontosságát emelte ki. Felidézte, hogy a szentmise maga is hálaadás, és Jézus is hálát adott, mielőtt az utolsó vacsorán önmagát adta tanítványainak. Hát, ha ez nem indít minket hálára, akkor micsoda? Tette fel a kérdést. Mint mondta, a hála nem kényszer, hanem természetes válasz mindazért a jóért és szépért, amit az Istentől kaptunk. Az oltári szentséget Fatima pásztor gyermekeinek szavaival az elrejtőzött Jézusnak nevezte. Jézus, aki ott van, csak rejtve, ott van teljes valóságában, mondta. Hozzátette, az oltári szentségben ugyanaz a Krisztus van jelen, aki értünk lett emberré, és értünk vállalta a szenvedést, majd halt meg a kereszten. A körmenetre utalva Mohos Gábor hangsúlyozta, ez az ünnep különösen alkalmas arra, hogy a hívek a szívükben megéljék a hálát, és ezt a nagy titkot kivigyék a világba. Az oltári szentségben, csendben, de mégis nagyon beszédesen, ott van az Isten, aki másokat is magához akar vonzani. Peregnek a szemek címmel idén is különleges koncerttel készül június 13-án a Hagyományok házában Takács Antal és Bazsinka Ivett, akik a keresztény könnyűzene újszerű megközelítését helyezik középpontba. A Peregnek a szemek című est egy bensőséges, zenei és lelki élmény. A Katolikus Rádió szerkesztett felvételét hallják, amelyben megszólal a két művész.
0: Egyszer csak egy beszélgetésben az Ivett azt mondta, hogy peregnek a szemek.
3: Az előző koncertre is, meg én egyébként minden egyes koncertemre szeretek úgy felkészülni, hogy imádkozom előtte, és akkor a tavalyi koncertünkre is nagyon sok rózsafűzért mondtam el, valahogy az lehet hozzám közelebb. Igazából azért jött ki ez a mondat, mert annyiszor mondtuk el már a rózsafűzért, hogy csak így kiszaladt, hogy akkor peregnek a szemek, és ráadásul én azzal a rózsafűzérrel imádkoztam, amit a nagymamámtól örököltem, és ennek egy háttértörténete, hogy amikor ő fiatal lány volt, akkor volt egy életmentő műtétje, és egy apáca imádkozott mellette, és ezzel a rózsafűzérrel a gyógyulásáért, és meggyógyult a nagymamám, és most ki lehet számolni, tehát jó, sok év múlva került hozzám ez a rózsafűzér, és számomra nagyon különleges is, értékes lett, és hát használom is.
0: Van a liturgikus zene, ez a katolikus vagy egyéb liturgikus eseményeken, egyéb egyházaknál megszólaló keresztény könnyű zene. Vannak ezek az úgynevezett dicsőítő alkalmak, szentségimádások, amik nem feltétlenül liturgikus események, és ez a ritkább, amit mi csinálunk, ez kifejezetten koncert, ahol cél az, hogy nem csak a hívőket szólítjuk meg, olyan dalszövegekkel, olyan témákkal, olyan dallam és zenei világgal készülünk, ami a nem hívők számára is befogadható, könnyen megérthető, és hát bízunk benne, hogy elgondolkod. Ha terminus technikusokban gondolkozunk, akkor talán ez inkább pre-evangelizáció, hiszen akinek mondjuk nincsen kapcsolata az egyházakkal, vagy nem vallásos szellemben nevelték, az ő számára egy direkt dicsőítő dalnak a szövege, az lehet, hogy egy picit fura, vagy nem biztos, hogy érti. Igyekszünk a hétköznapok irányából megközelíteni a dalokban, dalszövegekben azt, hogy hogyan is kapcsolódunk mi a transzcendenshez, mert az viszont meggyőződésem, hogy akár vallásos valaki, akár jár közösségbe, akár nem, akár hívő, akár nem, azzal a kérdéssel, hogy mire való az életem, és mi lesz velem, hogyha meghalok, és utána mi fog történni, ezzel mindenki szembesül. És sokszor fájdalmakon, gyötrelmeken keresztül, sokszor meg örömön keresztül kapcsolódunk a végtelenhez, és ezeket az egyéni megéléseket foglaljuk dalba, dalszövegbe, olyan formában, ami talán egy picit már messzebb is vezet a keresztény könnyű zenétől. Amikor éljük a hétköznapokat, mindennapokat, akkor sokszor talán még a vallásos ember számára is olyan távolinak tűnik ez az egész világ, és olyan, hát jó, de nekem most nem kell, most munkába kell mennem, most program van, most menni kell a gyerekekért, most építkezem, tehát hogy be tudja darálni az embert ez. És akkor vannak az életnek ilyen pillanatai, amikor hirtelen szembesül, akár egy tragédia kapcsán, akár egy nehézség, vagy akár egy nagyon nagy öröm kapcsán, hogy a végleteket említsem, hogy van földi léten túl egy másik világ. És amikor a vallásról van szó, és nem hívő vagy aktívan vallásokat nem gyakorló emberekkel beszélgetek, és akkor nagyon elmegyünk a nagyon bonyolult kérdésekhez, akkor azt szoktam mondani, hogy szerintem ezt nagyon le lehet egyszerűsíteni három egyszerű kérdésre, hogy hiszek-e abba, hogy az életem az nem véges, hanem hogy van folytatás, miután a földi létünknek vége van. És ez egyszerű igen-nem kérdés. Ha hiszek benne, igen, akkor a második kérdés az az, hogy vajon ami ott történik majd velem, a földi életem után, annak van-e köze ahhoz, ami itt történt velem? És akkor a harmadik kérdés, hogy ez a léten túli világ, ez keresi-e velem a kapcsolatot? Vagy én keresem-e vele a kapcsolatot? És ez alapján lehet a három igenes vagy három nemes eldöntendő kérdésből az embernek a saját meggyőződését összerakni. Én a három igenes emberek közé tartozom, és ezt vállalom. És valahol dologban ezt próbáljuk átadni, hogy ezekben a gondolatkörökben erre a három kérdésre mutatjuk meg a versekben, a zenében az igeneket. És hogy aztán ezzel a hallgatóság mit fog kezdeni, és milyen módon viszi el, azt biztosan nem vindikálnám magamnak azt a jogot, hogy azt majd rajta múlik, vagy akár Ivetten. Ezt rábízzuk a Jóistenre, ahogy eddig is, meg ahogy ezután is.
2: A koncertről helyszín Hagyományok háza június 13-án szombaton, első kerület, Korvin tér 8, időpont 18 órától van kapunyítás. Szeretettel várják az érdeklődőket. Kaland, közösség, magyarság együtt a vitorlák alatt. Elkezdődtek a Kárpát-medencei vitorlás táborok. A Rákóczi Szövetség nyári programjainak immár 6 éve fontos részét jelentik a Kárpát-medencei vitorlás táborok, amelyek elsősorban a szórványvidékek magyar iskoláit látogató felső tagozatos diákoknak teremtenek lehetőséget. Idén nyáron 6 vitorlástábor Máiban, Orfűn és Agárdon összesen 150 diákot fogad Kollár Lajos orvosprofesszor, a Magyar Vitorlás Szövetség tiszteletbeli elnökének kezdeményezésére, a Rákóczi Szövetség szervezésében. A táborok nem csak különleges nyári élményt kínálnak, hanem fontos üzenetet is hordoznak. Elismerést a szorványban élő családoknak, akik a magyar iskolát választják gyermekeik számára, hozzájárulva ezzel a magyar nyelv és kultúra megőrzéséhez és továbbadásához, olvashatjuk a Rákóczi Szövetség honlapján. Nagyon fontos kezdeményezést osztok meg, amely elhangzott már, de nem biztos, hogy mindenki hallotta a Jó Hírek múlt heti adásában. Közös imádságos összefogással hívja a híveket Fábri Kornél atya, Magyarországért és a világon élő minden magyarért. A június 1-től december 31-ig tartó kezdeményezést célja, hogy 15 millió üdvözlégy Mária hangozzon el nemzetünkért. Hallgassák Fábri Kornél püspök atya üzenetét.
4: Kedves paptestvérek, szerzetesek, szerzetesnők, kedves testvérek Krisztusban! Egy kedves világi hívő keresett meg az alábbi ötlettel, amit szívből támogatok és fontosnak tartok. Különösen azóta, hogy kiderült, hogy ez egy 13 éves fiú. Kérem, fogadják szeretettel és osszák meg másokkal is. Köszönöm. A keresztény ember számára az imádság nem pusztán személyes lelki gyakorlat, hanem az egyház közös lélegzetvétele. Amikor imádkozunk, Isten dicsőítjük, elé visszük önmagunkat, családjainkat, közösségeinket, hazánkat és egész nemzetünket. Szűz Mária közbenjárását kérve, különösen is megtapasztalhatjuk, hogy az imádság összeköt bennünket. Határokon innen és túl, nemzedékeken át, örömben és megpróbáltatásban egyaránt. Ezért örömmel és bizalommal osztom meg ezt a közös ima kezdeményezést, amely június 1-től december 31-ig tart, a Jézus szíve hónap kezdetétől az év utolsó napjáig. A kezdeményezés célja, hogy ebben az időszakban közösen 15 millió üdvözlégy Máriát ajánljunk fel Magyarországért, a magyar nemzetért és a világon élő minden magyarért. E szám jelképes és egyben mélyen kifejező. Azt szeretnénk vele megvalósítani és kifejezni, hogy a világ bármely pontján élő minden magyar testvérünkért elhangzik egy imádság. Imádkozunk hazánkért, családjainkért, fiataljainkért, időseinkért, betegeinkért, a hitben keresőkért, a hitüktől eltávolodottakért, valamint mindazokért, akik felelősséget hordoznak közösségeinkért és nemzetünk jövőjéért. A boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya közbenjárását kérjük, hogy segítsen bennünket Krisztushoz közelebb kerülni, hitünkben megerősödni, egymás iránt nagyobb szeretettel és felelősséggel élni. A kezdeményezés gyakorlati megvalósítását a zarándok.ma ima applikációja segíti. Az elmondott üdvözlégy Máriákat az alkalmazásban lehet rögzíteni, ahol a közös számláló követi az összegyűlt imádságokat. A zarándok.ma applikációja letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból is. Kérem az atyákat, a közösségvezetőket és intézményvezetőket, hogyha egyetértenek ezzel a kezdeményezéssel, akkor lehetőségeik szerint ismertessék meg a hívekkel ezt az egyszerű módot, és bátorítsák őket a bekapcsolódásra. Szeretettel kérem a lelkipásztorokat, hogy a szentmisék végén, rózsafüzértársulatokban, közösségi alkalmakon, hittanos és családi programjaikon hívják fel a figyelmet erre az imahálózatra. Jó lenne, ha minél több helyen közösségi formában is elhangozna az üdvözlégy Mária Magyarországért és a nemzetért, ugyanakkor az otthon, útközben, csendben elmondott imák is ugyanúgy értékes részei ennek a lelki felajánlásnak. Nem kampányt, hanem imádságos összefogást szeretnénk indítani. Nem pusztán számokat gyűjtünk, hanem hitből fakadó felajánlást teszünk. A 15 millió üdvözlégy Mária minden egyes imája legyen apró, de valóságos jel. Isten kezébe helyezzük hazánkat, nemzetünket és egymást. Bízom benne, hogy sokan meghallják ezt a hívást, és bekapcsolódnak a közös imádságba. Kérjük együtt a Szűzanya közbenjárását, hogy magyar népünk megújuljon hitben, reményben és szeretetben, s hogy közösségeinkben növekedjék a béke, az egység és a Krisztushoz való hűség. A kezdeményezést Isten áldásába ajánlva szeretettel kérem mindnyájatokat, imádkozzunk együtt Magyarországért, imádkozzunk minden magyarért. Szeretettel, Fábri Kornél.

Igazságodban csodálatosan meghallgatsz minket, mi szabadító Istenünk. Reménysége a föld minden szélének, s a messze tengernek. Aki hatalmaddal megszilárdítottad a hegyeket, magadat erővel övezed. Megfékezed a tenger zúgását, hullámainak bömbölését és a népek háborgását. A föld határán lakók is félik jeleidet. Újjongásra készeted keletet és nyugatot. Meglátogatod a földet, s elárasztod, elhalmozod bőséges javakkal. Isten folyója bővízű. Eredelt készítesz számukra, mert ez a rendelésed. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, esővel felpuhítod, és megáldod hajtásait. Jóságoddal koronázod az esztendőt, nyomodban bőség fakad. A puszták legelői megkövérednek, vidámságot öltenek a halmok. Juhokkal telnek meg a mezők, gabonában bővelkednek a völgyek. Örvendeznek és himnuszokat zengnek.

Imádságom elején figyelhetem ezeket a képeket, melyekkel a zsoltáros Isten gondoskodó szeretetének gazdagságát festi meg. Megfigyelhetem, milyen vízhangra talál bennem ez a reménnyel és örömmel teli dicsőítés. Hasonló érzések vannak bennem, vagy egészen máshogy vagyok most jelen? Lassan elengedem a bevezető képeket, és a hozzá kapcsolódó gondolatokat, érzéseket. Isten üzenetének befogadására készülve, igyekszem lecsendesíteni a belső hangokat. Kényelmesen, összeszedetten helyezkedem el.

0: Meghallgatom az evangéliumot Szent Máté könyvéből.
1: Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Mondom nektek, ha igaz voltatok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont

Azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizetted.

Jézus kihívás elé állít minket. Egyértelművé teszi, hogy sem a haragtartásnak, sem az ítélkezésnek nincs helye a kapcsolatainkban. Gondolatban rátekinthetek most kapcsolataimra. Talán vannak olyan kapcsolataim, ahol könnyebben megy a békesség fenntartása, és talán vannak olyanok, amelyekben gyakran haragszunk egymásra. Hogyan látom én ezeket a helyzeteket? El tudom-e kerülni az ítélkezésnek a csapdáját? Mit üzennek az érzéseim, ha kapcsolataimat Jézus tanításának fényében szemlélem?

0: Másodszorra meghallgatva a szentírási szakaszt, engedhetem, hogy általa Jézus személyesen hozzám szóljon.
1: Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Mondom nektek, ha igaz voltatok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizetted.

most beszélgethetek Jézussal, elsősorban a kapcsolataimról. Hogyan lát ő engem? Mire van szükségem a békességhez? Ha van bennem harag, vagy ítélkezés, most kérhetem az ő bocsánatát, és kérhetem gyógyító kegyelmét, hogy ki tudjak békülni. Hálát adok a szeretetért, amit kapcsolataimban kapok, és amit adni tudok.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: A betegek adatainak védelmére szólított fel Leó pápa. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa üzenetet küldött Peggioráro püspök címzetes érseknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének Parolin bíboros aláírásával. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az akadémia június 1-én és 2-án tartott ülést az egészségügyi adatok megőrzéséről szóló dokumentum a Taipei nyilatkozat felülvizsgálatáról Rómában. Az orvos etikai dokumentum határozza meg az egészségügyi adatok és a biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. A gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a személyes életet hasznosítható adatokká próbálja alakítani. Ez ellentétben áll minden ember méltóságával, hangsúlyozta a pápa. Minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól. Szólított fel a Szentatya. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képél rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Sulyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Cseh Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térdenállva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A csütörtök délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióból. Telefonszámunk elhangzott 061-374-0904-es, 14 óra 58-ig várjuk a hívásaikat, és közben beadjuk azokat a kéréseket is, amelyek az üzenetrögzítőre érkeztek, tehát mostantól kezdve lehet telefonálni. Imádkozzunk el hunyt András, Henriett, Sándor és Péter lelkeüdvért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, elhunyt Szabó Adrien technikastársunk lelkeüdvéért és minden beteg önkéntesünk gyógyulásáért. Akkor adjunk be egyet az üzenetrögzítőből, hogyha nem jön telefon.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel.
1: Mária Rádió, tessék!
3: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt továbbra is a családomért, a családom betegeiért, különösen Emma nővérem és Kati nővérem valamennyivel javult, kérjük a Jóisten különös segítségét rájuk, hogy erősödjenek meg. Igaz, hogy már idősek, de ameddig az Isten adja, maradjanak velünk.
1: Így van, ezért is imádkozunk közösen, Isten áldja önt is.
3: Köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásban vagyok?
1: Igen, tessék mondani, igen, hallgatom.
4: Igen, igen, dicsértessék a Jézus Krisztus! Én imád szeretnék kérni Margarita nővérnek a gyógyulásáért, aki nagyon-nagyon sok embernek segített a gyógyulásban, a hitében, és nagyon-nagyon kérem a Jóisten irgalmát, hogy meggyógyuljon. És kérek még imád nagyon fontos ügynek a jó kimeneteléért, és minden beteg gyógyulásáért, az orvosokért, hogy kapják meg a gyógyítás kegyelmét, és igaz szívvel és hittel gyógyítsák a betegeket, amire felesküdtek. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen ezt a szándékot is, és így legyen. Mária Rádió, tessék!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én vagyok a vonalban.
1: Igen, tessék mondani, de a rádiót imád, kapcsolja ki, hogyha...
5: Kikapcsoltam. Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért, egészségükért, jó tanulásukért, a családi békéért, a barátnőmért, mert rákos beteg, nagyon beteg, én is beteg vagyok, meg idős is. Imád szeretnék kérni még a Mária Rádió minden dolgozójáért. A Jóisten áldja meg őket.
1: Önnek is ezt kívánjuk.
5: Köszönöm szépen.
1: Mária Rádió, tessék! Halló!
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, tessék mondani.
6: Igen. Megköszönöm az irgalmas Istennek, a drága szüzanyának eddig kapott kegyelmeket. Kérek imád az élő és elhunyt hozzátartozóimért, családom megtéréséért, családom testi-lelki gyógyulásáért, a hit kegyelméért, a nagyon beteg húgomért és nagyon beteg sógoromért, a lányom megtalálja a társát, akit a Jóistennek kiszánt, minden betegért és szenvedőért, a tisztító tűzben szenvedőkért, a családi békéért, a pápáért, a papokért, a szerzetesekért, a hajléktalanokért, a Mária Rádió összes dolgozójáért és fönnmaradásáért, a háború megszűnéséért és a világ békéért. Nagyon szépen.
1: Mi is köszönjük szépen, Isten áldja. Mária Rádió, tessék. Halló, tessék mondani, ha valaki van a vonalban.
7: Csöttessék a Jézus Krisztus. Szeretnék én ma a szándékot kérni a Jóisten segítségét egészségemre. További gyógyulást, teljes gyógyulást a derekamnak. Már kicsit javul. Nagyon kérem a Jóisten segítsen ki ebből engem teljesen. Rokonaink, ismerőseink egészségéért, betegekért, súlyos betegek gyógyulásáért, a békéért, az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért és püspökökért, Isten áldásával és a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért. Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amely jobbulást kívánunk, Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kérek szépen imád Magdónának és Ildikónak erős fájdalmainak gyógyulásáért, és önmagamért, hogy tudjak nyelni, és legyen észvágyam, annyi vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Önnek is jobbulást kívánunk, imádkozom velünk. Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Úr Jézus Krisztus. Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a Nász Uram, és minden halottunk emlékére, unokáim tanulásáért, munkájáért, és mindenféle kárt a szenvedélytől mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a Mária Rádióért és dolgozóiért, hogy ne legyen háború az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért, és mindnyájunkért. Én is önökkel imádkozom. Köszönöm szépen,
1: dicsértessék.
9: Ó, Jézus Krisztus, Isten áldja.
1: Akkor fogy, már jön egy telefon. Mária Rádió, tessék.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni egy beteg édesanyja további gyógyulásáért, és egy nehéz döntést kellett neki meghozni, ahhoz kérem a szűzanya segítségét, hogy vigyázzon rája és óvja őt, és kérem az Urat, hogy segítse őt, adjon neki erőt, egészséget és bölcsességet, hogy ezt végig tudja csinálni, ezt a nehéz döntést, hogy amit el meg kellett neki hozni. És nagyon szépen kérem még magam állapota javulásáért, egészségemért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Isten áldja önt is. Folytassuk az üzenet rögzítővel, amíg nem érkezik újabb telefon.
11: Drága Jézus nevében kérem szépen a közös hálaimát minden kegyelemért. Kérem ezután is, drága szüleim lelkiüdvéért, önökért és az adakozókért nagy szeretettel, Anna lányom egész életére, a Szentlélek mindennapi útmutatásáért, bölcsességéért, anyagi biztonságért, valamint egészségért, hogy zenész létemre rendbe jöjjön a hallásom, mert sajnos nem találtak semmit, vagy hát hála jó égnek, nem találtak semmit a fülemen, és állandóan eldugul az egyik fülem, nem tudom a munkámat úgy végezni. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mi is köszönjük, és reméljük, hogy jobban lesz. Mária Rádió, tessék.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Megköszönöm a Jóistennek a sok-sok kegyelmét és segítségét, hogy a feltett gipszkarton plafonnál meghallottam egy morajlást, mert ha nem, akkor fejemre omlott volna 2 hét múlva, amikor már rég elvonultak. Úgyhogy most kérem a Jóisten segítségét, hogy küldjön valami rendes szakembert, mert az őrület határaim. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
1: Hát reméljük, hogy nem fordul elő még egyszer ilyen, vigyázzon magára.
12: Köszönöm szépen.
1: Isten áldja.
12: Minden jót.
1: Minden jót önnek is. Folytassuk akkor az üzenet rögzítővel, ha nincs telefon.
13: Imád kérek az USA-ban élő Gabrielláért. A Jóisten áldását kérem rá. Köszönöm szépen.
14: Hálát adok Isten irgalma szeretetéért, és imád kérek Rozália gyógyulásáért, és kérek még imád Margarita nővér gyógyulásáért. Köszönöm.
15: Imád szeretnék kérni Teriké gyógyulásáért, és László édesanyjáért a gyógyulásáért. Amen.
16: Imád szeretnék kérni nagy beteg fiamért, akit ma műtöttek, és valószínű, hogy komplikáció adott a betérésért, gyógyulásáért, és az egész családért. És hálát szeretnék adni a szűzanyának, a Ketiki sok-sok segítségért és oltalomért. Isten áldja önöket. Dicsérhessék a Jézus.
1: Mária Rádió, tessék.
17: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék mondatni a lányomért, unokámért, unokatestvéreimért, keresztgyerekeimért, meghalt szüleimért, nagymamámért, a Mária Rádióért, és mindenkiért, akiért nem imádkoznak, és nincsen senkiük. Köszönöm szépen,
1: mi is. Isten áldja önt. Még van az üzenet rögzítőn, azt hiszem, egy kérés.
18: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem a nászúram, és emlékére és minden hallottunk emlékére a gyermekeim, unokáim és az ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle káros szenvedétől mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjéért, hogy ne legyen háború, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért és azokért, akikért nem imádkozik senki, minnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért és minnyájunkért.
1: Kedves hallgatóink, végez az imaláncnak, a csütörtök délután itt hallották. Megköszönöm a telefonhívásaikat, kapcsoljuk az imádkozókat, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. További szép délutánt kívánok mindnyájuknak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Mária Rádió hallgatóit Pécerről, a Jézus Szíve Társasága idősek otthonának kápolnájából. Imádkozzunk együtt az elhangzott és a magunkban megfogalmazott szándékokért.
1: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében mondom. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, ára a szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engedelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét, vérét, lelkét és istenségét.
2: Engedelésünk bűneinkért és az egész világ bűneinkért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engedelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent hallgatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent hallgatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent hallgatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Részlet Faustina nővér naplójából. Ó, legédesebb mesterem, jóságos Jézus, neked adom a szívemet, te alakítsd formát tetszésedre. Ó, felfoghatatlan szeretet, kitárul előtted a szívem, mint friss harmatra nyíló rózsabimbó. Szívem virágának illatát csak te ismered, jegyesem, bár csak kellemes lenne neked áldozatom illata. Halhatatlan Isten, örök boldogságom, már itt a földön, mennyországom vagy nékem. Szívem minden dobbanása legyen a te dicséreted új himnusza, ó Szent Háromság!

0: Szeretettel búcsúzunk a Jézus Szíve Társasága idősek otthonának kápolnájából, Pécerről. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Kérjük, maradjanak továbbra is a rádió mellett a most következő rózsafüzér imádságon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Felragyog az isteni dicsőség. Jézus főpapi imájában mondta, Atyám, dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett. Az angyalok számára is új és elbűvölő a látvány. Az őrök elvakultak ettől a kápráztató megdicsőüléstől. Ők semmit sem tudtak tenni az ellen, hogy az Úr teste isteni erővel kiszabadult a halál markából. A halál nem uralkodhatott Jézus felett. Mi felettünk sem fog vég nélkül uralkodni. Most legyőzte Jézus, az új emberiség feje, elsőszülött a halottak közül. A dicsőség a saját tulajdona. Ebből azonban mindazok részt kapnak, akik vele élnek, és vele együtt halnak meg. Létezik egy örök, megdicsőült élet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel velejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Isten fia köztünk sátorozott, együtt vándorolt velünk, és megszentelte lábnyomaival, talpának érintésével a földet. Amerre járt, a kövek kiáltanak, azóta is hangos tőlük a világ. Otthont azonban az atyánál készít nekünk. Elmegy, hogy jelezze, nem arra születtünk, hogy beérjük azzal, ami csak rész szerint való. Jézusom, elfoglaltad a mennyei atya jobbján a neked kijáró dicsőséget, de amint megígérted, örökre velünk maradtál. Segíts bennünket, hogy igazi és legnagyobb örömünk a földön az legyen, hogy veled a legméltóságosabb oltári szentségben találkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Istennel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak izgalmadra. Amen.

A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Az ember gúny koronája van most Isten fején. A csúfolkodásnak ötlete, emberben fogant gondolat, és emberkezekkel készült gyűlölködés műszer, királyság szimbólum. Itt van az ember, nézzétek, mondja Pilátus. A tömeg már ordította, nincs királyunk. Így is megtagadta. És áll a tövis koronás emberfia a gyűlölet piacán, és a felfoghatatlanságig színültig van az emberteste és az ember lelke a minden bűnök megváltásának ráömlő vállalásával. Igent mondás az atya akaratának. Ember, aki a keresztutat járod, képtelen vagy megérteni a tövis koronás Krisztust, és Máriát, az anyját. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.

0: is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te visszel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. A mi bűneinkért törték össze, a mi békességünkért érte fenyítés, és az ő sebei által gyógyulhattunk meg. Megkínozták, és ő alázatos volt, nem nyitotta ki száját. A nép és az asszonyok nagy sokasága követte őt, jajgattak és sírtak miatta. Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt: Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Most pedig áll a kereszt, és aki rajta függ, még él, és aki idáig kísérte, még áll. És a kereszten függő elhagyott, most az anyjáról gondoskodik, már csak ez maradt hátra. Egyebet mindent megtett. Hazamehet az atyához, már semmije sincs. Siváran, egyedül, atyától elhagyottan, mindent maradék nélkül átadott az emberekért. Már anyját is elhelyezte János szívén, már a tanítványt is elhelyezte anyja szívén. Már csak a beteljesedés van hátra, az utolsó szó, az utolsó lélegzet, és előre hanyatlik a koronás fej. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kedves hallgatóink! A rózsafüzért a stúdióból Labundi Mária és Szigler Luizi, a tizedeket telefonon Lőrinc Józsefné, Ágopcsa György, Szegedi Ági, Nagy Erzsébet és Varga Edit imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafüzérünkhöz telefonon keresztül önök is csatlakozhatnak, jelentkezni a 061-373-0701-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Leo pápa alapítványt hozott létre a Vatikán megújuló energiaellátását biztosító rendszer kiépítésére. A Magyar Képzőművészeti Egyetem legjobb diploma műveiből nyílik kiállítás a Hungarian Art and Business Központban. Az egység építésére buzdította a híveket Leo pápa Barcelonában. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leo pápa június 1-én kelt saját kezűleg aláírt rendelkezéssel létrehozta a Napfivér Alapítványt, hogy előmozdítsa a fenntartható fejlődés modelljére való átérést a Vatikánban. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az új létesítmény mind a Vatikáni Rádió állomás, mind a Vatikán város állam számára biztosít majd áramot. A Leo pápa által megalapított Fratello Sole alapítványnak a célja egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítése Róma külvárosában, amely nem csak a rádió állomás, hanem a Vatikán város állam teljes energiaellátását is biztosítja. Ferenc pápa már szorgalmazta ezt a projektet a 2024. június 21-én aláírt Fratello Sole kezdetű apostoli levelében. Az agrofotovoltaikus rendszer egy agrár és energetikai megoldás, amikor egyazon földterületen történik a növénytermesztés vagy állattenyésztés és a napelemekkel való villamos energiatermelés. A Magyar Képzőművészeti Egyetem a frissen végzett hallgatók legkiemelkedőbb diploma munkáiból válogat a Best of Diploma 2026 című kiállításra, amely július 10-től látható a Hungarian Art and Business Kortárs Fókuszú Művészeti Központban. Írja az MTI. Milyen kérdések foglalkoztatják ma a pályakezdő művészeket? A kiállítás átfogó képet nyújt az egyetemen zajló művészeti képzés sokszínűségéről, valamint betekintést ad a következő művészgeneráció gondolkodásmódjába és alkotói szemléletében. Az Andrássy úton működő Hungarian Art and Business Művészeti Központ immár második alkalommal ad otthont a tárlatnak. A válogatásban a nagymúltú képzőművészeti szakok, a festészet, a szobrászat, a képgrafika mellett helyet kapnak a tervezőgrafika legújabb irányai, a színpadi látványtervek és a felsőfokú restaurátor képzés kiemelkedő diplomaprojektjei is. A tárlat augusztus 9-éig látogatható. Spanyolországi utazása negyedik napján Leo pápa a déli imaóra közös elimádkozása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz Barcelonában. Írja a Vatikán News. Arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, amely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet alázatos és hálás szívvel. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületét és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, az egységünket a lélek adja, hangsúlyozta Leo pápa. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
3: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kakucs Adél Petra domonkos nővérrel Murányi Nikolát beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Kakucs Adél Petra nővérrel beszélgetünk, az Árpádházi Szent Margitról nevezett Szent Domonkoslendi nővérek apostoli kongregációjának általános főnöknőjével.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Kedves Petra nővér, mesélj nekünk, hogy kezdődött. Gyermekkorodtól hitben éltél, vagy felnőtt megtérő vagy? Kik voltak a legnagyobb hatással rád a hited fejlődésében?
1: A hit az életemben azóta jelen van, amióta az eszemet tudom. Vallásos családban születtem, második gyerekként a három gyerek közül, és édesanyám már egész korán, tehát én nem is emlékszem, hogy mikor, az mindig természetes volt, hogy együtt imádkozunk, és ugye a Jóisten az úgy szereplője a mindennapjainknak, tehát hogy valóságos személy ő számunkra. Úgyhogy így a kérdésedre válaszolván azt hiszem, hogy az első és legfontosabb segítőm így a hit útján az az édesanyám volt. Aztán természetesen később a papbácsi, mi úgy neveztük, illetve az ő testvére, aki kedves nővér volt, ezt még ott akkor a kommunizmus idejében nem igazán tudtuk, hogy mit jelent, hiszen szerzetesi ruhát nem viselhetett, de arra tisztán emlékszem, hogy ő készített például elsváldozásra, és hogy hát azok a hittanórák, amelyeket ő tartott így elsáldozási előkészítő gyanánt, azok egy életre megmaradtak számomra. A hit, tehát hogy hogyan formálódott, nagyon érdekes, de még így kora gyerekkorban volt egy olyan élményem, amikor így megvilágosodott előttem, hogy mi a különbség véges és végtelen között. Hogy az ember élete, az ez a 60-70, jó erőben lehet tá 80 is, mondja Zsoltáros, és a végtelen, tehát az idő nélküliség között valami olyan mérhetetlen a különbség, hogy hát, hogy ezt nem lehet nem észrevenni. Akkor, amikor én ezt a különbséget felfedeztem, akkor született rögtön egy vágy arra, hogy de én a végtelent akarom. Tehát nem a végest, hanem valami a végtelent, nem valami, hanem a végtelen.
0: Mennyi idős voltál ekkor?
1: Nem emlékszem pontosan, de az biztos, hogy kisiskolás, vagy maximum 12 éves, de szerintem még annyi nem. Tehát, hogy még a számok világával úgy nem voltam teljesen tisztában, ahogy például aztán később majd gimnazista korában az ember tisztában van a számokkal. De erre magára, erre a pillanatra, illetve erre az élményre, erre tisztán emlékszem, és arra is, hogy a végtelent, és ehhez kapcsolódik még egy élmény. Lehet ebben bejátszódhatott valamennyit az olvasmányaim is szerepet játszhattak, hiszen nagyon szerettem olvasni, és még egy vágy volt a szívemben, hogy valami szépre, valami érdemesre odaadni az életet. Tehát, hogy ha az élet az ilyen rövid, akkor nem szerettem volna játékozolni. Tehát, hogy azt szerettem volna, hogyha ennek, ha valami értelmesre használom föl.
0: Oké, az ember otthonról hoz hitet, de hát azért azt valamikor a tinédzser korban, vagy később mi magunk is megerősítjük, vagy eltávolodunk, vagy közeledünk, tehát saját döntésünket meghozzuk ezzel kapcsolatban. A te életedben hogy volt ez?
1: Hasonlóképpen. De azt hiszem, hogy olyan nagy kérdés, tehát hogy például így, hogy a Jóistennek a léte az annyira valóságos volt nekem mindig, hogy azt nem kérdőjeleztem meg egyetlen pillanatra sem. Az, hogy én akarok-e az ő útján járni, az nyilván föltevődött kérdésként. Arra is tisztán emlékszem, hogy akkor, amikor gimnáziumba kerültem, és akkor elkerültem a faluból, ahol éltem, egy közeli nagyvárosba, akkor bennem volt a vágy, hogy akkor most már nem lesz szülői kontroll, és akkor irányíthatom úgy az életemet, ahogy én szeretném. És akkor senki nem fogja ellenőrizni a vasárnapi szentmisére járást, hát akkor úgy élek én ezzel, ahogy szeretnék. Egyetlen egy vasárnapi szentmisét sem bírtam kihagyni. Mert akkor, amikor oda került a sor, tehát hogy megtehettem volna, akkor rájöttem arra, hogy de hát, hogy én ezt akarom. Tehát, hogy ezt nem csak az édesanyám akarta, vagy nem csak a szülői kontroll, hanem ez valami olyan érték az én életemben, hogy akarom. És akkor valahogy így tevődött mellé az én szabad döntésem.
0: Igen, tehát szabadságodban meghoztad ezt a jó döntést.
1: Igen.
0: És ez hogyan befolyásolta a továbbtanulásodat?
1: Erősített. Tehát akkor, amikor megszületett ez a döntés, aztán ott, tehát kollégista voltam, és nagyon érdekes, hogy a kollégiumban a barátnők, tehát hogy egykorú lányok, nagyon gyorsan felfedeztük, hogy akkor kinek az életében milyen szerepet játszik a hit, és egymást erősítettük. Akkor kezdődött az én életemben például az, hogyha kimentem a városba, nyitva volt a templom ajtaja, és hogy akkor csak ilyen egy-két percre betérni így szentséglátogatásra, és hogy valahogy úgy idézőjelbe igénybe venni a Jóistennek a segítségét, hogy hát így a mindennapokban, tehát a gondjaimban így hozzáfordulni, de nem csak a gondjaimban, hanem természetesen az örömeimmel is hozzáfordulni. Tehát valahogy ez így alakult.
0: Hol tanultál?
1: A középiskolát azt Marosvásárhelyen végeztem, aztán utána tanítónőképzőt végeztem, majd matematika tanár, aztán később teológiát tanultam. Tehát így rakódtak ezek egymásra. Tehát, hogy a hitem útján a kiemelkedő szakasz, az talán a hivatásnak a harca volt. Az előbb említettem, hogy gyerekkoromban ott a véges és a végtelen között ilyen nagyon éles különbséget tettem, és ugyancsak még így gyerekkoromnak egy élménye, egy meghatározó élménye a Bognár Mária Margit életének az elolvasása, és az az életrajz hatott rám úgy, hogy amikor letettem azt a művet, Sávosi Elemérnek volt az írása egy sír a Duna fölött, akkor bár nem sokat értettem a könyvből, de az megmaradt bennem, hogy de jó, hogy nincsenek apácák, ne lennének, akkor nekem is azzá kellene lennem. Ez így körülbelül ezzel a mondattal. Aztán nyilván pörgött az idő kereke, vele az események, és egyszer csak rendszerváltás, és hát a rendszerváltás után lehetőség nyílt arra is, hogy az ember nyíltan élje a hitét. Hála Istennek, vagy inkább azt mondanám, hogy a gondviselésnek köszönhetően bekerültem egy ifjúsági csoportba, egy nagy ifjúsági közösségbe, melyiknek a Szeretetvárosban, melyiknek aktív tagja voltam, és nagyon jól éreztem magam benne, és ezzel párhuzamosan erősödött föl bennem a hívás. Kemény évek voltak, hiszen azonnal nem mondtam igent. Tehát azzal teljesen tisztában voltam, hogy hivatásom van, hogy pontosan hová hív az Isten, azzal nem, de abban biztos voltam, hogy meg fogja mutatni az utat, hogyha én egyszer igent mondok neki. És hát ez az igen nem, vagy pontosabban az igennek a kimondása vett tőlem időt igénybe, úgyhogy ide évek kellettek.
0: Ekkor már tanítottál,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, igen, igen. De aztán megszületett ez a döntés is, és ebben a döntésben, ami nagy szerepet játszott nekem, az a beismerés, vagy felismerés, hogy hát kinek a szava számít, vagy hogy ki az, aki bölcsebb. És arra rájöttem, hogy hát az Isten végtelenül sokkal, de sokkal bölcsebb, mint én, és mivel ő szeret engem, nagy valószínűséggel ő jobban tudja azt, hogy nekem mi a jó, mint saját magam. Úgyhogy ez volt számomra a döntő érv, ami mentén döntöttem és kimondottam az igent. Talán abban különbözik így más hivatásától, vagy én abban láttam különbséget, hogy nálam nem egy ilyen óriási pozitív érzelem sodrása alá kerültem, hanem egy józan megfontolás és hát ilyen higgadt döntés nyomán mondtam ki az igent.
0: És akkor elkezdted keresni, hogy milyen szerzetes rendek vannak?
1: Nem, nem. Nem, arra nem lettem volna képes. Azt nem tudtam volna, hogy most kilincselni, és akkor végignézni nem tudom hány rendet. azt éreztem, hogy ez nem is az én műfajom, meg nincs is hozzá erőm, meg időm se. Rövidebb utat választottam, azt kértem az úrtól, hogy mutassa meg ő nekem. Tehát, hogyha ezt ő akarja, akkor biztos tudja, hogy hova szeretne hívni, és hát adjon egyértelmű jelet, hogy hova menjek. Akkor így született meg, hogy egyszer elolvastam egy írást a vasárnapban a domonkos nővérekről, és amikor elolvastam azt a rövid írást, és letettem a lapot a kezemből, akkor tudtam, hogy akkor ide szól, tehát ilyen egészen biztosan. Aztán tanév végén írtam egy levelet, egy érdeklődő levelet az akkori általános előjárónak, Ladisza nővérnek, és az ő válasza, amikor megérkezett, akkor pedig azt is tudtam, hogy nekem most már csak egyetlen feladatom van, összecsomagolni és menni.
0: És hol éltél ekkor?
1: Nyárádömetén. Akkor kerestem ki Szombathelyen, vagy Szombathelyt a térképen, hogy akkor egész pontosan milyen messze van, és mennyit kell utazni, akkor a domonkos nevérek Szombathelyen
0: voltak. De ez Magyarország.
1: Igen. Hát ez kért egy országváltást, vagy csúnyábban kifejezve, akkor azt is mondhatom, hogy kérte azt is, hogy a szülőföldemnek az elhagyását, ami egyébként meg így nem állt szándékomban, tehát hogy sosem terveztem én úgy, hogy az életemet valahol máshol fogom leélni, de hát ezt kérte az úr, úgyhogy engedelmeskedtem. Akkor nem tudtam még, hogy az engedelmesség az ennyire fontos egy domonkos nővérnek az életébe. Később aztán rájöttem, hogy igen, tehát hogy valahol már ott mutatkozott az, hogy hát így a domonkos vonalon próbálok élni.
0: És akkor Szombathelyen kezdődött a te domonkos életed?
1: Igen. Igen, Szombathelyen léptem be a közösségbe. Hát így az a váltás után, vagy a változás után, újraindulás után nagy létszámú noviciátus volt. Fölöttem heten voltak noviciák, mi meg 8-an kezdtük a jelöltséget. Tehát egy meghatározó pár év volt az életemben, tehát a jelöltség, noviciátus, illetve a juniorátusnak az évei, tehát ugye a formálódásnak az évei. Nem volt könnyű időszak, de nagyon szép volt. Ha visszatekintek, akkor most is így kiemelkedő, így így az egész életemből az a pár év.
0: Ezek a közösségben megélt kezdő évek nagyon nagy hatással lehetnek az emberre, hogy együtt is éltek, közös cél van. Nekem kívülről, ugye régóta ismerem a domonkos nővéreket, mint világi domonkos, de nekem kívülről így nagyon szépnek tűnt mindig, amikor együtt vagytok, együtt imádkoztok.
1: Igen, a közösségnek nagy szerepe van valóban. Például azt is egyébként mindig tudtam, hogy én egyedül nem tudnám. Tehát az urat követni, én csak közösségben tudok neki szolgálni, úgyhogy egyedül valahol messze az úgy nem menne. Tehát a közösség nagyon fontos, de nem csak a közösségi hatás volt a meghatározó, hanem hát így ez a belegyökerezés egy másfajta életformába. Tehát így meggyökerezés, így tudnám mondani. Tehát egy olyan, tehát a kapcsolatnak a mélyülés, az Isten kapcsolatnak a mélyülése, ami aztán meghatározóvá válik a későbbi évekre is. Természetesen ezt nem úgy mondom, hogy akkor ott kézbe fejeződött, hanem inkább azt mondanám, hogy ott kezdődött az a folyamat, ami tart a mai napig, illetve hát remélem, hogy tartani fog az életem utolsó napjáig, ami így az Isten kapcsolatomat érinti. Talán azért volt még kiemelkedő ez a rész, mert ott akkor még lehettünk így felhőtlenül fiatalok, tehát a felelősség még így nem a mi vállunkat nyomta, és az úgy meghatározó volt ennek a pár évnek a szépsége, meg ilyen szempontból a könnyedsége.
0: Miként van jelen a hit az életedben most?
1: Visszafordítanám, és azt mondanám, hogy hát nincs olyan, hogy nincs jelen. Tehát, hogy ez annyira természetes, tehát sok évvel ezelőtt egyszer azt mondtam, hogy az ima számomra olyan, mint a lélegző gyökér. Hogyha nem lenne az Isten kapcsolatom, nem lenne az imádságom, az állandó imám, akkor nem lennék itt, és nem lennék az, aki vagyok. Tehát ez teljesen természetes, átszövi a mindennapjaimat, és próbálok az imában élni, és az imából élni.
0: A sok feladatot között. Számos feladatot között az egyik legfontosabb, ami valószínűleg a legtöbb idődet viszi el, az most a...
1: A Magyar Rendfőnöknői Konferenciának az elnöknője vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy azt teszi ki a... Tehát, hogy a munkaidőmnek a legnagyobb részét az foglalja el, nyilván, hogy azzal is foglalkozni kell, de nem az viszi el, ezt csak így az igazság miatt mondom. Igen, a számos teendőm között, vagy a számos teendőmmel együtt, hogyha nem lenne az ima, akkor nem tudnám ezeket a teendőket végezni. Szóval ezt így nem... Tehát nem az van, hogy az ember vagy dolgozik, vagy imádkozik, hanem ez a kettő így együtt van. Ha nem imádkoznék, nem tudnék dolgozni.
0: Hogyan tudsz részt venni a közösségi imákban nap mint nap, a hétköznapi életedben?
1: A Domongos Nővéreknek fontos a közösen végzett zsolozsma. Mi naponta 4-szer imádkozunk közösen. Ezen legtöbbször részt tudok venni. Csak akkor nyilván, hogyha nem vagyok itthon. De hogyha nem vagyok itthon, hanem valamelyik másik házunkban vagyok, hiszen van más házunk, tehát másik házunk van még Kőszegen, Szombathelyen, illetve Hódmezővásárhelyen, akkor nyilván az ottani nővérekkel veszek részt a közös zsolozsmán. Ha más teendőim vannak, tehát hogy például utazás miatt, vagy valahol máshol vagyok, akkor is van a napnak egy kezdete, és van a napnak egy vége, ami egészen biztosan a Jóisten társaságában történik, tehát másképp ezt nem lehet. És hát azért napközben is lehet. Tehát, hogy lehet ezt az életet úgy élni, hogy vele együtt.
0: Mit jelent számodra a Szentírás?
1: Az Isten szava. Nap mint nap olvasom, ez természetes. Ugyanúgy, ahogy természetes az is, hogy naponta részt veszünk Szent Misén. Szóval az Istennek a szava, az éltető szava, az éltető igéje. Ez hozzátartozik. A nélküle nem lenne a nap az, ami... Tehát nincs értelme a napnak nélkül, meg a szent áldozás nélkül.
0: Milyen szentírási résszel készültél?
1: Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Ez Izajás könyvéből van. Nagyon mély ennek az igazsága az életemben. Rácsodálkozás arra, ahogy bomlik ki előttem az Istennek az útja, a terve, a gondolata. És semmi ellentét nincsen a között, hogy én nem így gondoltam volna, vagy én nem így alakítottam volna, hiszen tudom azt, hogy az én feladatom az semmi egyéb, csak a ráhagyatkozás, vagy az elengedés, vagy a bizalom. Talán igen, ezt tudnám mondani, hogy így a bizalomnak a szava. Tehát, hogy ezt a szentírási részt, vagy ezt a szentírási mondatot ahányszor olvasom, vagy nem is olvasom, hogy ahányszor cseng bennem, annyiszor így a bizalmamat erősíti.
0: Van-e egy konkrét történeted esetleg ehhez kapcsolódóan?
1: Nem, most így konkrét történetet nem tudok mondani, inkább úgy mondanám, hogy egy folyamat. Úgy egy folyamatnak a része, hogy hát vezetőként nagyon fontos a tervezés. És úgy nem is lehetne vezetni egyébként tervezés nélkül. Maga az, hogy ez a terv hogyan válik valósággá. Hogy nem az én elképzelésem, vagy nem az én ügyeskedésem révén, hanem valahogy ez a ráhagyatkozva. Tehát így az Isten, vagy a Szentlélek erejére, vagy a Szentlélek bölcsességére hagyatkozva válik valóvá, valósággá ez a terv. Nem tudok most erre így úgy egy konkrét példát mondani, hogy akkor itt voltam, és ez történt.
0: Nem baj, ez itt teljesen jó, hogy így napi szinten. Mi az a meghatározó domonkos vonal, ami a te lelki fejlődésedben felelhető? Mi az a domonkos karizmának az a része, ami a legközelebb áll hozzád?
1: Szent Domonkos, mielőtt megalapította volna a rendjét, éveken keresztül élt az eretnekek között. próbálta őket az igaz hitre téríteni. Nem erőszakkal, hanem jó példával és az igazságnak a hirdetésével. Az igazság pedig nem valami volt, hanem valaki, Krisztus. Azt hiszem ez a legmeghatározóbb számomra, hogy úgy élni, ahogy Szent Domonkos élt, és nem valamit adni az embereknek, hanem valakit, Krisztust. Úgy, ahogy Szent Domonkosnak is évekbe telt, amíg maga ez az életforma így kikristályosodott, és megszületett, és eldöntötte, hogy igen, akkor ezt szeretné, és egy új rendet hoz létre. Most én ezt a folyamatot látom így a mi életünkben, vagy a saját életemben is, hogy nagyon fontos ez az odahallgatni csendben a Jóistenre, figyelni azt, hogy ő mi az, amit szeretne, és akkor ezt így hordozni. Élni úgy, hogy ráfigyelve, és akkor egyszer csak kikristályosodik, tehát látszik, hogy merre szeretne ő vinni, mit szeretne mutatni. És ugyanígy élni az emberek között, tehát mindazokkal, akikkel kapcsolatban vagyunk. Nyilván nekem most nincs egy konkrét apostoli feladatom, ahogy éveken keresztül addig, amíg tanítottam, volt konkrét apostoli feladat. De ez érvényes nem csak kifele, hanem befele a közösségen belül is.
0: De most a nővérek között, a saját nővéreid között apostolkodsz, ők vannak rád bízva.
1: Igen, a saját közösségemnek a szolgálata van rám bízva, és hát, hogy ezt a szolgálatot próbálom ellátni. Úgy szolgálni valahogy, ahogy Szent Domonkos szolgálta a többieket, tehát a testvéreit, vagy úgy szolgálni, ahogy Krisztus szolgált, ahogy ő jelen volt az apostolai számára.
0: Sok áldást kívánok a feladatodhoz, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
2: Kakucs Adél Petra domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélgetett.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Leó pápa fogadta a Pápai Magyar Intézet és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársait. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Pápai Magyar Intézet közössége és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársai részt vehettek Leó pápa egyik szerdai általános kihallgatásán, és személyesen is találkozhattak a Szentatyával májusban. Adta hírül a Pápai Magyar Intézet. A találkozón jelen volt Veres András győri megyés püspök, a Pápai Magyar Intézet korábbi rektora, Törő András olaszországi főlelkész, az intézet jelenlegi rektora, és Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet is. Az audiencia során a résztvevők kifejezték szeretetüket és imádságos támogatásukat a Szentatya iránt, valamint jó kívánságaikat megválasztásának első évfordulója alkalmából. A rövid személyes találkozás nagy örömet jelentett a közösségek számára, valamint megerősítette a Magyar Egyház és a Római Magyar Intézmények kötődését Péter utódához. A találkozás követően közös fénykép is készült a Szentatyával. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Cseh Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térden állva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képél rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Súlyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd fújjuk ki a levegőt, húzzuk a hasunkat, és engedjük le a karokat a test két oldala mellé. Emeljük fel ismét nagy levegővel a két karunkat az ég felé, majd váltott karral nyújtózkodunk előbb az egyikkel, majd a másikkal, egyikkel, majd a másikkal, majd hosszan lehozzuk a két kart magunk mellé. Hasat és farizmokat megfeszítve tartjuk, és következnek a vállkörök. Mindkét vállunkat felhúzzuk a fülhöz, és egy szép nagy kört írunk hátra, aztán hosszan leengedjük a karokat, vállakat a sarkak irányába. Mehet folyamatosan húzzuk a vállakat a fülhöz, szép nagy kört írunk rá, és hosszan megnyújtózkodunk lefelé. Közben fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, és hosszan leengedjük a két kart magunk mellé. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra végig ügyeljünk, közben billentsük a fejet a jobb váll irányába, bal karral eközben rézsútosan lefelé hosszan megnyújtózkodunk. Picit megtartjuk, majd billentjük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal lefelé nyújtózkodunk. Hozzuk vissza a fejet középtartásba, és következnek a törzsforgatások. Emeljük oldalra a karokat, vagy tegyük tarkóra, ha nem férünk el, vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk, tartsuk behúzva a hasizmokat, és forgassuk a törzsünket lassan jobbra, közben fújjuk a levegőt, majd jövünk vissza középre, és forgatjuk a törzsünket balra is. Mehet folyamatosan, forgatjuk jobbra, közben fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, és forgatjuk balra is, nézzünk hátra, és jövünk vissza középre. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, jöjjünk vissza függőleges testhelyzetbe, tenyereket helyezzük a combokra, gerinc csavarás következik, bal vállunkat billentsük a jobb térd irányába, rizsutosan lefele mélyen, hosszan megnyújtjuk az oldalunkat, majd jövünk vissza középre, ezután jobb vállunkat billentjük az ellentétes térd irányába, hosszan lefelé megnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Vegyünk egy nagy levegőt, emeljük a két kart oldalra, majd magas tartásba, megnyújtózunk hosszan, majd hosszan engedjük a két kart le a test két oldala mellé, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit a budapesti stúdióból, az Idők jeleit című műsor mai adásában. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. A technikusi szolgálat ezúttal kiegészült, mert Tar János testvérünk mellett az ifjú titán Késpár is ellátja a technikusi szolgálatot. Köszönjük az új seprőnek, hogy minden bizony jól fog majd seperni a technikusi pult mögött. A kedves hallgatóknak pedig mondom, hogy újból élőadást tudunk önöknek készíteni, tehát van mód arra, hogy a kedves hallgatók bekapcsolódjanak a élőadás menetébe, és észrevételeikkel, kérdéseikkel, és ha kell, akkor nyugodtan az építő kritikájukkal is gazdagíthatják az adást. A hozzászólásukat megtehetik az alábbi telefonszámon, 061-es, 374 09 04-es, és az okot két kérés, hogy csak az élőadás témájához kapcsolódó megkeresésekre használják a telefonvonalat, és hogy úgy sáfárkodjanak az idővel, hogy mások is szóhoz juthassanak. Köszönöm szépen. És hát élőadás lévén a mikrofon túl végén köszöntöm állandó beszélgető társamat, Sós Károly állandó diakonust.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Akik régóta követik az adásainkat, azok megszokhatták már, hogy most amellett, hogy igyekszünk mindenféle közéletű aktualitásra figyelni, a témaválasztásban hangsúlyosan szerepet kap két fajta téma, vagy két fajta kérdés. Az egyik, ahol a keresztény embernek nagyon szembe kell mennie azzal, amit odakin a világban hall, amit az újságban olvas, adott esetben akár, amit az ember alkotta törvényekben és rendeletekben lát. Tehát ahol a mi dolgunk a békés, de nagyon határozott minden áramló szembenállás. A másik pedig azok a kérdések, ahol úgy tapasztaljuk, hogy bizony még a gyakorló keresztények körében, fejében is sokszor zűrzavar van, nincs tisztálátás, nem egyértelműek a dolgok, és úgy sokszor nem is tudják hova tenni. Hát ezen okból esett első témaválasztásunk a Pride hónapra, illetőleg aztán a június 27-én majd megkezdő felvonulásra, amely állítólag idén akadálymentesen le fog zajlani, hatóságok se fogják akadályozni. Ezt fogjuk, az egész jelenséget, azt a gondolkodásot, ezt az ideológiát fogjuk a hit szemével, meg az egyház tanításával megröngenezni, és meglátjuk, hogy milyen képet fog mutatni. A másik közéleti aktualitás az a futballvilágbajnokságnak a kezdete, amelyet megint csak nem foci szakmai szempontból fogunk megnézni, hanem a Szent Atya segítségével azt a kérdést fogjuk föltenni, hogy egy futballvilágbajnokság hogyan javíthatja, emelheti, csiszolhatja a mi keresztény hitünket. Mert hogy még ilyenre is képes. Ez a két témánk lesz tehát mára, és akkor kezdjük is az elsővel, Pride hónapban. Mielőtt az első kérdés föltenni neked, kedves Károly, ugye említettem ezt a bizonyos röngenezést, vagy átvilágítást, hogy ugye nem titkolt szándékunk, hogy ugye Isten szemével és az egyház tanítását alapján nézzünk rá, mert az egész eseménysorra, ideológiára, gondolkodásmódra. És ugye a Pride pártolói, ugye a Pride hívei, azok csupa ugye nagyon pozitív jelzőt, igét tesznek az esemény sor, a gondolkodásmód mögé, ugye így mond, szeretet, elfogadás, sokszínűség és szabadság. Ugye ez önmaga mindegyik nagyon pozitívan hangzik, hát a szeretet nyilván, sokszínűség miért ne, szabadság, hát ki a csuda akar rab lenni. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy hát itt nincs semmi probléma, nem értjük, hogy mit akadékoskodnak itt egyesek. A legelső kérdésem viszont mégiscsak, hát Kodály országában csak tiszta forrásban, maga a Pride szót nézzük meg egy kicsit. Mert hogy ugye ez büszkeséget jelent. Kérdés, hogy de ugyanakkor tulajdonképpen nehéz a határot meghúzni. Most büszkeség, hiúság, hol a határa kettő között, hogy pozitív dolog a büszkeség.
1: Hát az én olvasatomban egyáltalán nem az. Tehát én azt gondolom, hogy az a hiba, amiben úgy gyakran beleesünk, vagy beleesnek sokan, legalábbis ha az ember a médiát hallgatja, akkor a riportokban, különböző megnyilvánulásokban mindenki arról beszél, hogy erre olyan büszke vagyok, arra olyan büszke vagyok, amarra gyerekeimre büszke vagyok, stb. Stb. Én azt gondolom, hogy az embernek nem büszkének kell lennie, hanem alázatosnak, és az elképzelhető, hogy ezzel a büszkeség kifejezéssel tulajdonképpen azt az örömöt akarják kifejezni, amilyet például amiatt éreznek, hogy látják, hogy a gyerekeiknek jó a tanulmányaik, mondjuk, vagy mondhatunk különböző példákat. Én óvnék mindenkit, magamat is attól, hogy büszkélkedjünk, mert a büszkeség az valamiképpen tévútra vezet, azaz túlzó öntudatra vezet bennünket, vagy vezeti az embert, és a túlzó öntudat pedig magyarul a nagy ego, az, hát azt gondolom, hogy elzárja az embert attól, hogy józanul lássa a valóságot, és józanul lássa önmagát, az életét, a körülményeit, a körülötte levő dolgokat. Ugye ebben a büszkeség vonatkozásban hát sokféle kísértés lehetőség van az ember számára, de talán akiket ez mondjuk talán előteljesebben megkísérthet, azok a közszereplők. Mert ha jól megy a dolog, akkor óhatatlanul is az egy jó érzést ad az illető számára, és akkor egy idő után azt gondolja, hogy neki minden megy, vagy mindent lehet. Márpedig ez nincsen így, hiszen és ezt itt ebben a rádióban igazán mondhatom, minden, amit kapunk, minden, amit eredményesen megcsinálunk, az az Isten kegyelmének és Isten szeretett lelkének a segítségével történik.
0: Már a rádióban mindig hálás dolog Mári egyik kedves gyermekét, Szent Istvánt fölemlegetni. Ugye a Szent Imre Hercegnek írott intermeiben hát nagyon sok praktikus tanácsot ad, és ugye az egyik sokat idézett mondata az így szól, hogy jól vésd az eszedbe, fiam, hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, és semmi sem taszít le, mint a gőg és a gyűlölség. Tehát az alázat az egy nagyon megkerülhetetlen alap, hogyha jó alapra akarjuk az életünket építeni. Még így, mielőtt a részletekben belemennék, egy gondolat eszembe jutott, próbáltam egy kedves hallgató feljel és hallgatni az adást, és hogy eszébe juthat sokaknak, hogy kérem szépen, engem ez a téma vagy nem érdekel, vagy nem vagyok érintve benne, mert nincs a környezetemben senki olyan, aki így gondolkodna, és hogy akkor engem nem is érdekel ez az adás. Őket azért kérem, hogy maradjanak, mert az, ahogy ezt most át fogjuk világítani ezt a témát, és amilyen következtetésekre fogunk jutni, az ugyanúgy kihat az élet minden olyan más területére is, ahol nekünk nagyon máshogy kell szemlélnünk a dolgokat, mint mondjuk a kedves nem keresztény fele barátainknak. Tehát azok is fognak tudni tanulni, és tanulságokat levonni a magyarázatból, akiket ez a konkrét téma nem érint, de az élet más területein mondjuk konfrontálódnak nem hívő családtagjaikkal, kollégáikkal, szomszédaikkal, stb., vagy konfrontálnak olyan helyzetekkel, amikor az emberi jog mást mond, mint az Isten szava. Tehát őnek is sem lesz haszontalan végighallgatni a mai adást. És amit még mondtál, annak lekerekítésében egy életből vett példa. Gyökösi Bandi bácsi, ugye ismert református lelkipásztor és szakképzett pszichológus, ad számot ezügyben egy saját élményéről, hogy amikor még fiatalabb ige hirdető volt, és még az alázat útján nem járt alatt, olyan régen, akkor valamik ilyen nagyon jól sikerült Isten tiszteleten, amikor jött le az ige hirdetés után a szószékről, És akkor így hát magában, hogy megveregette a saját vállát, hogy hát most aztán milyen remekül sikerült megmagyarázni az igét, és hogy milyen nagyívű beszédet sikerült tartani, igehirdetést. És akkor ugye ezzel jött le, de mire véget ért az Isten tisztelet, addigra már a lelkiismeret egy megkondult annyira, hogy amikor jött az egyik presbitere hozzá, azt mondja, tiszteletes úr, hadd legyek én a legelső, aki gratulál ez a nagyívű prédikációhoz. Az akkor már mondtam neki, írja Gyökösi Vandi bácsi, akkor már mondtam neki, hogy ne fáradjon atyafi, az ördög már megelőzte. Tehát akármire fogunk, érdemes szerényen és alázattal hozzáfogni. Az egész Pride ideológiát szokták, hogy ilyen betűsorral is jelezni. LMBTQ, és utána még jön sok-sok-sok minden. Én ezt most ketté választanám. És akkor rögtön megkezdjük a röngelezést. Ketté választanám. Az első kettő betűt, azt meghagyom. A többire meg azt mondom, hogy igazándiból a többi betűvel olyasmiért küzdenek, ami nincs is. Ugye, mert Isten szava teljesen egyértelmű a teremtés könyvében, hogy férfinak és nőnek teremtette. És mert nincs odaírva semmi más, ez azt jelenti, hogy minden ember, akit az Úristen megteremtett, már pedig a hitetlent, és őt teremtette meg a buddhistát is, meg a indiánt is, meg az eszkimót is, nem csak a keresztényeket, az biztos, hogy vagy férfinak, vagy nőnek teremtette. Tehát a többi betű, akármennyire is erőltetik, az olyasmiről szó, ami nincs a valóságban. Éppen ezért, amikor megnézzük, hogy az egyház mit tanít, akkor tanítást kifejezetten a homoszexualitásról fogunk találni, mert az viszont valóban egy létező jelenség. Most kedves Károly, arra kérnélek, hogy Kodály országában ugye csak tiszta forrás, a bölcsevitől vezettetve, nézzük meg, és részves ismertesd a kedves hallgatókkal is, hogy mit tanít az egyház a homoszexualitásról. És ez most azért gondoltunk rá, hogy szó szerint fogjuk venni a katekizmusnak a megfelelő pontjait, mert hogy ahhoz képest, hogy egy jelentős vagy súlyos téma, tehát meglepően röviden, meglepően tömören, de meglepően világosan meg fogja fogalmazni azt, hogy mi az egyház tanítása, és ugye mivel ez most nem egy emberi vélemény, amit isteni tekintélyel tanítja az egyház, tehát hogy mi Isten véleménye a homoszexualitásról?
1: Hát ugye a katolikus lexikon a következőt találjuk. A homoszexualitás olyan férfiak vagy nők közötti viszony, akik kizárólagosan vagy döntően saját nemük iránt éreznek szexuális vonzalmat. A századok folyamán és különböző kultúrákban nagyon eltérő formákat öltött. Pszichikai eredete nagyrészt föltáratlan. A hagyomány a szentírásra hagyatkozva, mely úgy mutatja be a homoszexuális kapcsolatokat, mint súlyos eltévejedéseket, mindig vallotta, hogy a homoszexuális cselekedetek belső természetük szerint rendetlenek. Ellentétesek a természetes törvénnyel, a nemi aktusból kizárják az élet továbbadását, nem az igazi érzelmi és szexuális komplementaritásból származnak. Nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatók lennének. Nem elhanyagolható azon férfiak és nők száma, kiknek a homoszexuális hajlama nagyon mélyen gyökerezik. E hajlam, mely objektíve rendetlen, többségük számára próbatételt jelent. Tisztelettel, együttérzéssel és gyöngétséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét. Az ilyen személyek arra hivatottak, hogy valósítsák meg életükben Isten akaratát, és amennyiben keresztények, egyesítsék az Úr kereszt áldozatával az állapotukból adódó esetleges nehézségeket. A homoszexuális emberek a tisztaságra kaptak meghívást. Az önuralom erényeivel, melyek nevelik a belső szabadságot, olykor az önzetlen barátság segítségével, imádsággal és szentségi kegyelemmel fokozatosan és kitartóan közeledhetnek, és kell is közeledniük a keresztény tökéletességhez. Így foglalható össze a katolikus katekizmusnak a tömör tanítása. Annyit tennék én személyesen hozzá, hogy itt valójában egy mentális problémáról van szó, amelyet a pszichológia, a lélektan nagyon komolyan kutat, de amelyre kapcsolatban az is tudható, hogy azért, aki ezt felismeri magában, és megfelelő pszichiáterhez megy, lehetséges ebből a gyógyulás is. Tehát nem arról van szó, hogy akkor egész életére ezzel kell feltétlenül küzdenie. Ez a dolog egyik része, a dolog másik része viszont, hogy ebből a problémából erényt kovácsolni, az viszont, hát finoman fogalmazva, nem helyes. Tehát mindenkit, aki esetleg bizonytalanabban ebben a vonatkozásban, azt arra kell buzdítani, hogy keressen jó pszichológus vagy pszichiáter szakembert, keressen jó lelkivezetőt, akik segíteni tudják abban, hogy a bizonytalansága helyreálljon és egészséges legyen.
0: Na de most akkor én leszek az ördög ügyvédje, ugye egy kedvenc szerepem. Igen. Na de Károly, hát te gyűlölködsz, te kirekesztő vagy, hát hogy jössz te ahhoz, hogy ilyet mondjál, amikor ez a szeretetről szól, az elfogadás, a sokszínűségről, hát mindenki azt szeret, akit akar, mindenki úgy él, hogy akar. Hogy jössz te ahhoz, hogy most itt jelölsz, hogy ez probléma, meg gyógyuljon meg, hát ma egészségesek, mert nincs nekünk semmi bajunk.
1: Hát ugye én vállalom ezt a szerepet, hogy...
0: Na azért én is jövök, majd ne félj attól.
1: Kirekesztő vagyok. Azt gondolom, hogy nem, nyilvánvalóan nem. Tehát az igazság az minden embernek, függetlenül attól, hogy megkeresztelt vagy nem megkeresztelt, az igazságot kell keresnie. És ebben a vonatkozásban, ahogy ezt itt is olvastuk, a természetes törvény, tehát a természet, ami a természet rendjéből következik, az azzal ellentétes eseményről vagy dologról van szó, az valóban igaz, hogy a történelem folyamán, amennyire ezt a feljegyzésekből tudjuk, mindig valamennyien módon létezett, és az is igaz, hogy a különböző társadalmakban ez létszámát tekintve különböző mértékű volt, ugyanakkor elenyésző volt minden esetben, tehát ugye például a bizánci birodalommal kapcsolatban azt mondják a történészek, hogy hát a hivatalnokok között Bizáncban is voltak ilyen emberek. Azonban ez igaz, de messze menőkig nem volt először is egy reklámozott dolog, másrészt nem erényként feltüntetett, vagy követendőként feltüntetett dologról volt szó. És akkor, amikor manapság azt mondják, hogy ez a szabadság, hát akkor ugye az illetőnek azt kell mondanom, hogy üljünk le, és külön beszéljük meg azt, hogy a szabadság az valójában mit jelent. Tehát a szabadság az jelenti egyfelől legegyszerűbben a külső mozgási szabadságot. De hát a valódi szabadság az a belső szabadságunk, amikor minden földi dologtól az nem ragaszkodunk, hanem szabaddá tudunk tőle válni. A legjobban ezt, hogyha a Szent Pál leveleit olvassuk, akkor ott erre kiváló eligazítást és tanítást kapunk. És persze tegyük hozzá, hogy jó néhány kiváló nagy nevű írótól a világirodalomban, akik tényleg mélyen beszélnek arról, hogy mit is jelent a szabadság. Valójában a szabadság az a belső szabadságunkat jelenti.
0: Ha most így röviden összefoglalnánk, hogy mit tanít az egyház, akkor, és hogy szeretnék egy olyan kifejezést használni, hogy a kedves hallgatók így nyúlt agyába, hogy rögzüljön, és esetleg évek múltán is majd elő tudják húzni, hogyha szükség lesz rá. Hogy az egyház tanítása itt tipikusan az az úgynevezett kettős mérce. Ha ezt megjegyzik, kettős mérce, homoszexuális, kettős mérce, ezt alkalmazzuk direkt szándékkal és nagyon tudatosan. Mit jelent ez a kettős mérce? Mert ha ezt jól látjuk, akkor már nem fognak tudni megtéveszteni minket semmiféle se, hogy kirakesztők vagyunk, meg hogy szeretettelenség vagyunk. A kettős mérce keresztény szempontból itt a következőt jelenti. És azért mondtam, hogy az élet minden területén igaz, nem csak a homoszexualitásnál, de most ennek az apropóján beszélünk róla, hogy szétválasztom az embert és a cselekedetet. És teljesen máshogy ítélem meg az egyiket, mint a másikat. És hogy egy nagyon képszerű hasonlat elég, ez most jutott eszembe, hogyha mondjuk egy zsidó kipát viselő embert elkap a rendőr, és elkezd gumiból ütlegelni. Ugye nagyon nem mindegy, hogy arról van-e szó, hogy egy autót föltört éppen, és a rendőr tetten érte, és a gumiból meg akar akadályozni, hogy elszökjön az autótól vaj, és hogy most történet közben kipát viselt, most ez egy dolog, mert ő ilyen vallású. Vagy egész más az, hogy valakit azért bántanak, és azért ütlegelnek, mert kipát hordott, és akkor nyilván az ő vallását, vagy az identitását akarják támadni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mi miért történik. Itt most erre a konkrét témára visszatérve, ugyanezt látjuk, hogy azt mondjuk, hogy vannak ezt az ideológiát, vagy eszmerendszert követő embertársaink, felebarátaink, honfitársaink. Ugye, mit mond a katekizmus? Azért a tisztelettel, együttérzéses gyöngétségekkel fogadni őket, kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét. Tehát, hogy azért, mert ők így gondolkodnak, így viselkednek, így öltözködnek, így élnek, ugye ezért szigorúan tilos bárkit is bántani, nem szabad megalázni, nem szabad lenézni, lesajnálni, nem szabad lealacsonyi dolgokat beszólogatni neki, nem szabad cikizni, mert ugyanúgy megilleti a köteles emberi tisztelet, mint bárki mást. Ez a keresztény mérce egyik oldala. Keresztény mérce másik oldala, mivel ő azt hirdeti, hogy az, amit ő csinál, az, ahogy ő él, ez a gondolkodásmód, ez szép és jó, és helyes. Arra viszont azt mondom, hogy ezt ki van zárva, hogy én valahogy is elfogadjam. Egyszerűen azért, mert az isteni tekintély azt mondja, hogy ez, ahogy te élsz, amit te jónak hirdetsz, az egy súlyos eltévejedés. És nincs olyan eset, amikor jóvágyhatók lennének. Tehát aki keresztény ember, főleg a katolikus, akkor egyszerűen nincs abban a helyzetben, hogy azt mondja, hogy ez elfogadható. Az egy más kérdés, nem kell beverni senki órát emiatt. Az majd az Úristen őt megítéli mindenkit a saját lelkiismerete szerint, hogy ért, mint ért, hogy gondolkodott, de egy valami teljesen biztos. Ha én keresztény vagyok, főleg ha katolikus, akkor azt soha nem mondhatom, hogy kérem, itt nincs semmi probléma, itt minden rendben van. Hát ez ugyanolyan kedves és jó dolog, mint a édesapa meg az édesanyának a házassága. Soha nem mondhatom. Mert akkor szembe megyek azzal, ugye, amit az isteni tekintély mond, nem, ez egy súlyos eltévedés. Úgyhogy amikor az elfogadást emlegetik előszeretettel, akkor mindig jusson eszünkbe, hogy az elfogadás az a másik ember személyének szól. Őt mindig el kell fogadnom. Mert az embertársam, mert a felebarátom, ugye nem hívőkörül azt szoktam, mert őt is anya szülte, de hát én megmondom, mert ő is Isten gyermeke. Ez talán még nagyobb ér. Mert ő is Isten gyermeke. Soha nem bánthatom őt, mint embert. De ha én komolyan veszem az Isten szavát, soha nem mondhatom semmire, ami emögött a gondolkodás mögött húzódik meg. Soha nem mondhatom azt, hogy kérem, hát ez teljesen rendben van, ez teljesen normális, nincs itt semmi probléma. Ugyanolyan szeretet, mint mondjuk egy teljes házasság. Nem. Egyszerűen nem azért, mert a hoggyor ezt gondolja, azért, mert az Isten nem ezt mondja.
1: Azzal folytatnám, hogy érdemes a egyrészt a szeretet fogalmát is kellő módon tisztáznia az embernek saját magában. Nevezetesen a szeretet az ugye nem egy érzés. Mert hát akkor az elég bizonytalan.
0: Akkor az ellenség szeretet nem működne, már pedig azt Krisztus adta parancsba.
1: De hát még a 10 parancsolatot, vagy a szeretet parancsolatot is nehéz lenne valósítani. A szeretet az egy tudatos értelmi döntése tulajdonképpen az embernek. A jót, a legfőbb jót akarom adni a másiknak mindig és minden körülmények között. És ez azt jelenti, hogy ha ezzel valaki igazán tisztában van, nyilván a gyakorlati életben ez nem úgy jelentkezik, hogy az ember megáll, hogy na most akkor én a Hok Gyulának szeretem, tehát akkor valami jót akarok adni, hanem ez természetes módon működik. Azt hiszem, hogy ebből értik a kedves hallgatók, hogy mit szeretnék mondani. Az is nyilvánvaló, hogy a szeretetet a maga teljességében az Isten Jézus Krisztus birtokolja. És hogy mennyire szeret, azt megpróbálhatjuk elképzelni, de igazán ebben a földi világban nem tudjuk elképzelni. Hát talán a leginkább érthetővé pontosan a kereszt áldozata által válik, és azzal a végtelen szeretettel, ahogy az eukarisztiában itt van. Hogyha ezt megértjük, akkor egészen másképpen viszonyulunk a szeretethez, mint hogy általában a közgondolkodás, a társadalom. Na most itt ez a mi mostani problémánk, amiről beszélgetünk, ez a Pride ügy és ez az egész dologgal kapcsolatban. Érdemes azt észrevenni, hogy a hívő emberekben, akik, ahogy te is itt említetted, hogy az emberi méltóság mindenkit megillet, mert mindenki az Isten képmása és az Isten gyermeke. Azt gondolom, hogy valójában ezzel a jelenséggel, ami hát valami fajta tévedés, eltévejedés, amelyikről nyilvánvaló, hogy a Teremtő Isten tud, de hát ez a világ, ez részleges, mert ugye ott valami történt ott a paradicsomban, aminek a következtében olyan a világ, amilyen. Szóval azt gondolom, hogy a hívő emberekben sokkal több a megértés és a jó értelembe vett elfogadás, nem helyeslés, hanem elfogadás ennek, mint a társadalom nagyobbik részében, amelyik hát hívő is, nem is hívő, maga se tudja, valami fajta istenkeresése van, mondjuk így, mert érdemes megnéznünk azt, hogy a társadalmi elutasítás ezzel a kapcsolatban milyen előteljes. Na most azok, akik ezt az egész tévedést pedig népszerűsíteni próbálják, vagy akarják, a maguk agresszivitásával, és akkor ezt is ki kell mondani, hogy az viszont semmiképpen sem helyeselhető. Hát ugye a rosszat csak jóval lehet legyőzni, tehát nyilvánvaló, hogy ezt az agresszivitást csak valami...
0: Nem egy még nagyobb ellenagresszivitással kell legyőzni,
1: hanem egy értelmes párbeszéddel. De az értelmes párbeszéd az nem azt jelenti, hogy akkor helyeselni kezdjük azt, és azt mondjuk, hogy hát mindenki csinálja
0: vagy
1: már ezt.
0: Vagy a jó viszony kedvére inkább akkor hát úgy, föladom az álláspontomat, és kompromisszum.
1: Hanem az azt jelenti, hogy megpróbálni rávezetni az adott szemét.
0: Mivel ez... És bocsánat, meg ne feledd szavadat, na de úgy rávezetni, hogy az Úr Jézus tanítsa a tanítványokat, hogy menjetek, és ha elfogadják a békességet, akkor rendben van, ha nem, akkor visszaszárátok, és ha nem fogadnak be benneteket,
1: még a port is
0: akkor rázatok. Még a port is rázátok le. Tehát nem az, hogy addig esdekeljetek nekik, amíg végül, vagy pedig, hogyha ha nem fogadják el, és még lehülyéznek benneteket, vagy elküldenek a sóhivatalba, akkor a jó szomszédi vagy a jó családi viszonyok kedvéért, akkor most ne erősködjetek, engedjetek ebből, és hát akkor fogadjátok el, hogy ők ilyenek. Nem. Tehát ugye az igazságot és a szeretetet nem lehet kifocizni egymással szemben. Ez, újabb időben azt látom, hogy ennek elég, hál' Isten, elég gazdag lelkiség irodalma van. Ugye úgy lehet nagyon tömören összefoglalni, persze nyilván túl gazdag a téma, hogy ennyire leegyszerűsítsük, de mégis a lényeget meg lehet úgy ragadni, hogyha az igazságot, ami egyébként objektív igaz, szeretet nélkül alkalmazom, akkor ez egy ilyen rideg könyörtelenség lesz. Viszont, hogyha a szeretetet igazság nélkül alkalmazom, akkor bármilyen is szeretett matricát ragasztok rá, vagy szeretett címkével címkézem föl, az önbecsapás lesz, hazugság, megtévesztés, és tulajdonképpen megalkuvás.
1: Két dolgot szeretnék mondani, hát ez, amit említesz, ugye 16. Benedek pápának a híres körlevele, a szeretet az igazságban, a Caritas in Veritate, amelyet nem lehet elégszer ajánlani a kedves hallgatók figyelmébe, úgy, hogy ne csak saját maguk olvassák, hanem bátran adják oda családtagoknak, barátoknak, nem hívő embereknek is, mert annyira tisztán és világosan tisztázza a fogalmakat, és ebből következően a szeretetnek és az igazságosságnak az összetartozását 16. Benedek pápa, amelyet talán sem előtte, és hát azóta nem írtak erről pápai körlevelet, hát lehet, hogy majd Leó pápa fog, ezt nem tudjuk. A másik, amit szeretnék mondani, hogy ezzel kapcsolatban még, hogy ez a jelenség, ahogy megjelenik, az viszont hát az a fajta kultúra, amit ugye idézőjelben új kultúrának is szoktak nevezni, és amelyről már volt szó itt a évek során a rádióban, amelyre ugye szintén 16. Benedek pápa azt mondta, hogy egy ellenkultúra, amelyik meg fog bukni, mert hogy lebontja pont azokat az értékeket, azaz az igazságot, amin minden kultúra nyugszik. Nyilvánvaló, hogy akik ezt tudatosan, mert azt gondolom, hogy ennek az egész Pride mozgalomban sok mindenki az inkább csak sodródik, és a saját belső lelki megoldatlanságait ezzel úgy görgeti tovább, de akik valóban tudatosan elkötelezettjei ennek a ideológikus idézelben kultúrának, és a maguk agresszivitásával teszik ezt, eleve ez is jelzi azt, hogy itt nem az igazságot nem nagyon kell agresszíven képviselni. Tehát ott a kimondott szó önmagában mindenkivel megérezteti. Ez viszont azt jelzi, hogy ez végső soron a meglévő legalábbis keresztény gyökerű, hogy most finoman fogalmazza, kultúránknak a lerombolására irányul. Az egyes emberben is, a családok, a társadalom életében is, és mondhatom azt is, hogy a nyugat ilyen fajta gondolatot vagy kultúrát nem találunk a muszlim világban, vagy nem találunk a buddhista világban, csak két nagy történelmi vallást említsek, amelyeknek fontos kultúra képző szerepük volt és van. Tehát azt gondolom, hogy ezt azért jó tisztán látni. És a harmadik dolog pedig, hogy természetesen, és ez most már csak a keresztény emberre, vagy a katolikus emberre vonatkozik, hogy nyilván azt gondolom, hogy nem érdemes háborúzni velük, mert ez sehova se vezet. Ők megvannak, azok, akik ennek a tudatos képviselői, azok megvannak győződve az igazukról, és mindenki más az letakarítandó a pályáról. Hanem hát erre áll az amit Jézus is mond, hogy imádkozzatok értük. Tehát ezeknek az embereknek el kellene jutniuk az életükben egyszer oda, hogy szembenézzenek azzal, hogy tulajdonképpen mit is képviselnek. És az imádságra azért is szükség van, mert egészen biztos az, hogy minden ilyen hát a kultúra és a hit tel szemben megjelenő emberi tevékenység, vagy és végsősorban tévedés mögött valamiképpen azért a gonosz szellem, vagy a gonosz lélek van ott, azzal, hogy, és ezzel most nem azt szeretném mondani, hogy ezek a Pride résztvevők, ezek ők maguk feltétlenül gonosz emberek lennének, vagy ezek megtévesztett emberek a jobb részük. És sokkal inkább azt gondolom,
0: akkor is, ha ő nem veszi észre, azt is, hogy azt hiszi, hogy...
1: Így van, pontosan. És úgy gondolja, mert arra tanították, meg arra szocializálták, hogy hát ettől lesz ő szabad, hát ettől modernő, ettől korszerű.
0: Ezt a szabadságot még majd fogjuk kicsit feszegetni, mert ahogy mondtam, hogy azoknak is van mondani valónk, akiket maga ez a szűke értelmű téma egyáltalán nem érint, mert a tanulságai azok viszont az élet minden más területére is igazak. Én most ott megállnék ebben a röntgenezésben, egy pillanat elejéig, ugye azt már láttuk, hogy ha valaki hülyen akar élni az egyház tanítása, vagy már pedig minden katolikusnak ez lelkiismereti kötelessége, akkor az soha nem fogadhatja normálisnak ezt az életmódot, ezt a gondolkodásmódot. Az embert tisztelni és szeretni kell, de amit hirdet, ahogy él, azt mindig elfogadhatatlanak kell tartani, és így is kell viselkedni. De mi lehet e mögött? Hát valóban mondtad, hát ezek nem gonosz emberek, ők nem ártani akarnak. Hogy mehetnek ennyire mégis félre? És azt gondolom, hogy itt megint egy olyan gyökérokhoz érünk, ami az élet minden más területén is. Minden rendezetlenség, minden deviancia és minden bűn, vagy bűnös életmódnak, bűnös gondolkodásmódnak a gyökere. Ez pedig az, hogy mivel, hogyha nagyon sokan úgy élnek, mintha Isten nem létezne, ettől ő még létezik, de ők úgy élnek, mintha nem lenne, akkor tulajdonképpen szinte törvényszerűen következik ebből az, hogy akkor az ember azt mondja, hogy én vagyok az Isten. Én vagyok a világ ura.
1: Hát ez így van.
0: Én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz. És ugye az a másik kedvelt panel, amire hivatkozunk, hogy sokszínűség. Hát te így látod, én meg úgy látom.
1: Ez meg a relativizmus.
0: Ugye pont a lényeget hallgatják el,
1: így van.
0: Nem feltétlenül gonoszságból, lehet, hogy csak tudatlanságból, de ezt ki kell mondani, hogy aki ilyet mond, az tudatlan. Mert az igazság az, hogy objektív. Az igazságnak annyira független a természet az emberektől, hogy szélsőséges helyzetben elképzelhető, hogy nekem egyedül igazam lesz 8 milliárd emberrel szemben. Mondjuk, hogyha, bocsánat a kifejezésért, egyedül én fogom azt mondani, hogy állattal üzekedni is oda undorító dolog. És mondjuk mind a 8 milliárd ember megbolondul annyira, hogy az elekült mondaná. Akkor egyedül nekem lenne igazam. És nem azt kell nézni, hogy de hát 8 milliárd meg azt mondja, hogy ez jó. Nem a 8 milliárd számít. Ugye, ki az igazság? Maga Jézus Krisztus. Tehát, ha én azt hirdetem, amit Jézus Krisztus mond, akkor nekem igazam, nem nekem van igazam, akkor én most képviselem az igazságot. Aki pedig ennek ugye ellenszegő, ennek ellenébe megy, az nem az igazság talajánál. És ez a kétségkívül hamis alap, amivel az a gondolkodásod, aminek a mélyén az, hogy én vagyok az Isten, mondja magával az ember, és akkor, hogy mondjam, azok a sztereotíp szövegek, amik például abortusz kapcsán is elő szoktak jönni, hogy szálljatok ki a méhemből. Hát, hogyha ő azt hiszi, hogy ő dönthet arról a másik emberről, aki az ő méhében van, és neki szíve joga, és senki ne szőn ebbe bele, az pont azért van, mert az alap kiindulásban téved. Hogy az én vakbélnyúlványom. Ugye? És az apróságot elfelejtett. Nem, az egy másik ember. Ugye? Tehát ez az én vagyok az Isten, és én határozom meg, mi a jó és mi a rossz. Ugye hát legalább nekünk keresztényeknek tudnunk kell, hogy ez akkora kapitális hazugság, mint ide lacháza, szokták mondani festiesen. Ugye, mi ezzel szemben az igazság? Teremtmények vagyunk. Van egy drága jó teremtőnk, aki megteremtett minket. És a teremtésünk nem hagyott minket a sodorni a véletlennel, megszabta az élet szabályait. Szépen el is mondta, belénk is írta. És persze az ember szabad akarata, az kiterjedhet arra is, hogy de én nem arra akarok menni. De attól még azok az életszabályok nem változnak meg, pont, mert nem mi írjuk őket. Ugye nekem hivatalban az igazsággal sokat kell foglalkoznom, és valahogy így sok év előtt kikristályosodott bennem az a fogalom, hogy ki az igaz ember. És az igaz ember az, aki a felismert igazsághoz szabja a tetteit. De nem én csinálom az igazságot. Tehát nem az lesz az igaz, amit én, amire azt fogom mondani, hogy most már pedig ez az igazság. Hanem az igazság az ott van részint rajtam kívül, mert tőlem független objektív. Bennem is ott van akkor, ha befogadom. Ha magamévá teszem. De nem én csűröm, csavarom a saját kényelmem, kedvemre, hanem bensőleg elfogadom, hogy az Isten ezt mondta, hogy ezt az Isten ezt a törvényt belém írta, az Isten ezt a tilalomfát ide kihelyezte, vagy mint a hegyi szerpentines úton, az Isten a két oldalt azt a korlátsort oda betette, hogy itt a kettő között menjél nyugodtan, itt az út, de ha lehajtasz róla, akkor puffulással a szakadékba. Ugye, és ez nem kiszúrás, meg nem zsarnokoskodás, az Isten azért tette oda a korlátot, hogy ne essünk le a szakadékba.
1: Annyit mondanék ehhez, vagy folytatnám, hogy persze, hogyha szétnézünk a korunkban, akkor azt tapasztaljuk, hogy van egy ilyen relativizmus. Minden relatív, tehát én hiába mondom azt, hogy de ez az igazság, arra a válasz általában az lesz, hogy jó, hát ezt te gondolod így.
0: Ez a te véleményed.
1: Ez a te véleményed. És ezt erősítik a televíziók és rádiók és a közösségi média különböző műsorai is. Ez pedig már önmagában is tévedés, mert hogy hát ezeknek az eszközöknek pontosan az a lenne a feladata, meg az a küldetésük, hogy az igazságot, az objektív igazságot erősítsék, és érdemes ezen elgondolkozni, hogy bizonyos dolgokban a társadalmak, vagy a mi társadalmunk is nem kérdőjelezi meg az igazságot. Tehát, hogy a stop tábla, azt senki nem kérdőjelezi meg, pedig én mondhatom azt, hogy ne arra...
0: Micsoda elnyomás, én ott most akarok menni.
1: És szabad szeretnék lenni. Ugyanakkor pedig más dolgokban pedig hát ezt a relativizmust tapasztaljuk, de ez összefügg azzal, amiről itt beszéltél, hogy amikor az ember úgy félretolja a jó Istent az életéből, vagy az Istent az életéből, és persze ezzel félretolja a szeretetet és az igazságosságot és az igazságot is, akkor hát kell helyette valami. És akkor ez a valami lesz, észre sem vesz, hogy belelép abba a tévedésbe, amiről hát itt most a konkrét téma kapcsán is beszélgetünk. Ezért ez végső soron én azt gondolom, hogy a keresztény emberről, vagy katolikus emberről beszélve a hitünk próbája is, hogy mennyire vagyunk képesek a külső hatások ellenében is, például ebben a kérdésben is világosan képviselni az igazságot, ami nem azt jelenti, hogy ezt olyan vérmesen kell tennünk, hogy
0: ebből... Hogy betörjön a másik feje.
1: Igen, vagy kihívják a csendőrséget, vagy lehet folytatni ezeket a dolgokat, vagy amikor ez a felvonulás van, akkor a mindenféle
0: botrányt kell csinálni.
1: Trágál szavakkal illetjük őket, nem. És stb. Azt gondolom, hogy ez a teljes tévút, és ez a hiteltelen, a önmagunk hiteltelenítése. Viszont, hogyha mondjuk, amikor ez a felvonulás lesz majd Budapesten is, akkor elvonul valaki katolikusként a templom csendjébe és imádkozik ezeknek az embereknek, akik akár csak bámulják az egészet, hogy jé, milyen
0: műsor van.
1: Igen, és stb. Azokért egészen biztos vagyok abban, hogy az Isten lelke sokakat megérint majd, és ez lesz az igazi képviselet, adott esetben az igazságnak a képviselete. Tehát én tulajdonképpen ezre biztatom is a kedves hallgatókat, kedves testvéreket, hogy amikor ez a felvonulás lesz majd, ne tegyünk semmilyen megjegyzést rokonság körében se, barátok körében se, sehol se. Ellenben aznap, vagy mikor ez történik, akkor imádkozzunk azokért, az emberekért, akik ott vannak felvonulóként, bámészkodóként, bizonytalanul, stb. Ami pedig a szabadságot illeti, hát ugye erről már beszéltünk, hogy a szabadság az nem egy ilyen külsődleges dolog, meg a szabadság nem azt jelenti, hogy mindig azt csinálok, amit akarok. Mert ha a szabadság azt jelenti, hát akkor bevallom őszintén, hogy én mondjuk közlekedőként...
0: Félnék kimenni az utcára.
1: Hát egyrészt, de hát én miért tartsak be egyetlen szabályt is?
0: Igen.
1: Ugye, tehát, és ez csak egy dolog, vagy nem tudom, én a kórházban én miért tartsak be egy csomó gyógyászati szabályt, amikor ezt sokkal egyszerűbben is meg lehet oldani. Tehát lehet sorolni végtelenségig a mai példákat. A szabadság az belül van, a szívünkben van, és ez egy nagy problémája szerintem a korunknak, hogy bizony a keresztények közül is, vagy a katolikusok közül is nagyon sokan nem értik igazán a szabadság lényegét.
0: Többek között ezért is csináljuk ezt a műsort, hogy a műsor végére talán már jobban értsék, mint az elején.
1: De a szabadság az Istennel való párbeszédben, az Istennel való, nem tudom másképpen mondani, intim együttlétben születik. Minél többet imádkozunk, és akkor itt aztán lehet a folyamatot végigvinni, hogy minél inkább élünk a szentségekkel, és itt most elsősorban részben a bűnbánat szentségére, de főleg az eukarisztiára gondolok, annál inkább kialakul és kifejlődik a szabadságunk, és erre a legjobb példát a 2000 év keresztény szentjeinek sokasága adja a számunkra. Gondoljunk csak a most szenté avatott fiatal olasz, Carlo Acutisra, aki hát teljesen szabad volt. És talán pontosan ezért is példa, és ez egy érdekes dolog, megint csak érdemes arra gondolnunk, hogy ugye véletlenek nincsenek, hogy akkor, amikor ma annyi fiatal, a korosztálya beliek, vagy nála kicsit 10-15 évvel idősebbek, tulajdonképpen keresik a szabadságukat, és nem találják, akkor az Isten egy ilyen fiatalt állít eléjük példaként, akit hát magához vett tulajdonképpen tinédzserként, és aki arról nevezetes, hogy már gyerekkorától fogva ugye gyűjtötte az eukarisztiával kapcsolatos csodákat, és erről csinált egy csodálatosan szép ilyen számítógépes honlapot, meg stb. Tehát magyarul a szabadságunk az Jézus Krisztusban van, ahogy ezt a Pál apostolnál is olvashatjuk. Ezért én mindenkit arra biztatok, hogy ha szabadnak érzi magát, akkor még többet imádkozzon, hogy valóban szabad lehessen.
0: Ezeken a prágyfelvonulásokon már szinte hagyományos díszlet, egy bibliai idézet, ne ítélj, hogy ne ítéltess. És az ember felületesen nézi, akkor hogy mondjam, még szinte át is jön az adás, hát tényleg, hát nem szabad elítélni, hát akkor hadd csinálják. Ugye? De hát az ördög az nem véletlenül, ugye a világosság angyalának tetteti magát, de hát csomagolgathatja úgy, hogy lépre menjenek még igen. A kedves jószándékú keresztények is, úgyhogy mi most sebészi szikivel kíméletlenül szépen metszük ketté ezt a táblát, hogy mit jelent és mit nem jelent. Ha visszaemlékeznek az adás elején, az egyház tanításról, homoszexualitásról, meg a kettős mércéről, ugye az embert magát soha nincs jogom elítélni. Sőt, ugye tapintattal, együttérzéssel kell hozzájuk közeledni. De ahogy élnek, amit csinálnak, amit hirdetnek, amit ők jónak mondanak, arról viszont egyértelműen és világosan kijelenti, ez súlyos eltévedés. Soha nem lehet jóvá hagyni. Pont. Akárhány ember mondja az ellenkezőjét. Mert az Isten azt mondta, hogy nem. És az ő szava számít. Nem az embereké. Az ő szava számít. Ő azt mondta, hogy nem. Ez eltévedés. Akkor nem lehet magyarázni, ez miért normális, miért jó, miért fogadható. Nem, az Isten elfogadhatatlannak mondta, punktum, kész. Ugyanezért, ugye ez a ne ítél, ne ítéltes, ezt, és mondtam, hogy Pride-tól függetlenül az élet más lehetőség az lesz, ez a ne ítél, ne ítéltes, ez mindig az emberre vonatkozik, nem arra, amit csinál. Az Úr Jézus, amikor a házasságtörőnőnek megbocsájtott, azt mondta, hogy menj, de többé ne vétkezzél. Nem azt mondta neki, hogy menj, és hajrá, ami a csövön kifér, élj úgy, ahogy akarsz, mert szereted gyermekem vagy. Ugye, ha így élsz tovább, és nem tanulsz belőle, megnézheted magad. Az irgalom eltörölte a bűnt, és megadta az új élet lehetőségét. De felelősséget is adott, hogy aztán élj másként. Tehát az, hogy ne ítélj, ne ítéltes, az emberre vonatkozik. Tényleg a másik embert, mint embert soha nincs jogunk elítélni. Még akkor sem, hogyha nagyon nyilvánvaló dolgokat csinált. Tehát ilyen értelemben, most nagyon drasztikus történőpillát mondok, ilyen értelemben, ha én jó katolikus vagyok, akkor még azért sem imádkozhatok, hogy a Hitler meg a Sztálin remélem, hogy a pokolban végezte. Azért kéne imádkozni, Uram,
1: menj meg,
0: remélem, őket, hogy legalább az utolsó tized másodpercben a te irgalmadból megmenekültek. Még akkor is az a tisztítózban külön elnöki lakosztály kell neki berendezni. Ugye? De ez az emberi. De a cselekedeteket, a véleményeket, a világnézeteket, azokat kutya kötelességünk megítélni, és ha szükséges, elítélni. Mert mi történik akkor, hogyha ezt se tesszük? Mi történik akkor, hogyha ha szó szerint semmit nem ítélünk el soha? És hangsúlyozom, semmit, nem azt mondom, hogy senkit, semmit nem ítélünk el soha. Akkor elvesztjük a természetes erkölcsi érzékünket. Mert a természetes erkölcsi érzékünk és a jól karbantartott lelkiismeret az akkor működik, hogyha megtaláljuk megkülönböztetni a jót a rossztól. Ezt kisebb dolgokban naponta százszor, ezerszer csináljuk, hiszen a mindennapos döntéseinkben ez megjelenik, de aztán vannak a komolyabb, fajsúlyosabb, mondjuk egetrengető vagy sorsfordító döntéseink, amit úgy tényleg jól meg kell rágni, át kell imádkozni, tanácsot kérni okos emberektől, és valahogy aztán ott is döntenünk kell. Na most, ha nem tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem látjuk világosan, és lemondunk arról, hogy megítéljük, és ha szükséges, elítéljük a nézeteket, véleményeket, eszmeiségét, gondolatokat, akkor kihereljük saját magunkat is. A saját ember mi voltunkat. Tehát pont attól működünk jól, mint ember, hogy tudunk helyesen dönteni. Hogy felismerjük, mi a helyes, mi a nem. És tudunk éles határonat húzni a kettő között. Márpedig, ha nem ítélünk el soha semmit, akkor pont ezt veszítjük el. Tehát igenis, ha kell, nyilván vannak nem mindig olyan első pillantásra tiszta helyzetek, amin sokat kell lamentálnunk, de ebben a konkrét példában kristálytisztán látszik, hogy mi az, amit el

0: ez nehéz, de hát ugye Jézus a tanítványoknak is mondta, hogy az ő követése az nem lesz könnyű. Ellenben, aki követi őt, az megkapja az üdvösséget, azaz a vele való tökéletes boldogság és szeretet országát. És hát azt is érdemes felismernünk, hogy az Isten az életünk folyamán mindannyiunkat nevel, és csak a nehéz dolgok azok, amelyek igazán alakítanak és jobbá tesznek bennünket, mert ami könnyen, de azzal már nincs sokat mit foglalkoznunk. És a másik, amit még szeretnék hozzátenni, hogy ez, amit te itt mondtál, ez jól látható tulajdonképpen a társadalmakon. Tehát ez az érzék, ez azért akár a magyar társadalom, akár bármelyik európai társadalmat, vagy amerikai társadalmat mondhatjuk, ez az érzék ott van, hiszen valamiképpen nem úgy reagálnak erre az egész tévedésre, hogy jaj, de jó, hát milyen jó, hogy ezt valakik végre felfedezték és felismerték, hanem egyfajta kimondott vagy ki nem mondott elutasítással. Az, hogy aztán ez az elutasításnak a módja, meg a stílusa milyen, ez egy másik kérdés, és itt nagyon komolyan kell odafigyelni arra, hogy az emberi méltóság mindenkit megillet, mert mindenki az Isten képmása, és a Jóisten teremtménye, akkor is, hogyha ő valamilyen tévedésben van.
1: Mondtad, hogy nehéz a Krisztus követés, és hogy lehet, hogy egy kicsit úgy tűnik, hogy most egy nagyon csak kifejten erre a Pride témára gyúrunk, de azt mondom, hogy ennek az analógiájára tudok én, hogy a heteroszexuális életből is hozzon példákat, amik úgymond nehéz betartani, de mégis, ha Isten szavát akarom követni, akkor így kell élnem. Nehéz például, hogy a házasságon kívüli nem élettől való megtartóztatás. Pedig ugyanígy ott van, hogy most vagy a társadalommal tartok, aki tulajdonképpen a nem erőszakon kívül már szinte mindent elfogad. A társadalomban elfogadott a csak polgári házasságkötés, elfogadott házasság nélküli együttélés, sőt, nem azt mondom, hogy mindenkinél, de nagyon sokaknál elfogadott az is, hogyha hogy mondjam, önkéntes alapon, vagy tehát egymás becsapása nélkül, de kizárólag csak szexpartnert keresnek. Úgymond egy kis bulikára. Sokaknál ez is elfogadott, mert hát tiszta sor, nem csapják be egymást, mindenki tudja, hogy
0: érezzük
1: mit
0: jól
1: kap,
0: magunkat.
1: Mit ad, kész, önmagunk vagyunk, igen. Ugye? Tehát ez ugyanúgy ugye elfogadhatatlan. Mert Isten azt mondta, hogy én vagyok a szexualitásnak a forrása, hát ez én adtam nektek, csak nem erre. Csak nem erre. És akkor az ember vagy Istent játszik, és az engem nem érdekel, majd én megmondom. Vagy azt mondja, Uram, mivel te mondtad, akkor az az igaz. És az lehet, hogy nekem nehéz, lehet, hogy néha orrabukom, lehet, hogy sokáig nem így éltem, de mivel te mondtad, ezért elfogadom. Akkor az így van. Művi fogamzásgátlás. A fehér ember számára teljesen hogyan természetes. Igen. Miért? Az egyik tévedés hozza a másikat. Ha elfogadom azt, hogy a szexualitást teljesen le lehet választani a házasságtól, és a kettőnek nem sok köze van egymáshoz, hanem a szexualitást tudom nézni csak úgy önmagában. Hát mert együtt járunk, vagy mert jó volt a buriban, vagy mert mit tudom én, részeg voltam, tök mindegy. És hogy önmagában nézzük, hogy ez így önmagában jó dolog, egy minden mástól leválasztva is. Ugye ezért kopott ki a köznyelvből a házas élet kifejezés. Ugye nem jó szembesülni azzal, hogy hát eredetileg ezt az Úr is ezt a házasságba adta. Hogy ti, akik feltétel nélkül egy életre összetartoztok úgy, mint senki mással, nektek legyen egy ilyen kapcsolatok, úgy, mint senki mással. És tessenek megnézni, hogy akkor, amikor a fele nagy szabadság jegyében, ugye a férj meg a feleség csak egy a sok közül egymásnak,

0: mit lehet abból az eredeti szép házasság eszményből megvalósítani? Hát jó, 27. oké. Most éppen ő van itt mellettem. És éppen ezért ugye állnak könnyen tovább is. Mert csak egy vagy a sokból. Hát, hogy előtted is voltak, majd akkor jönnek utánad is. A szexualitást az Úristen teremtette. De nem erre. És nem az ő hibája, hogy mi a kés nem kenyérszelés, nem emberülésre használjuk. Nem az Úristen hibája. És a harmadik gond még ahhoz, hogy nehéz. Tehát az Úristen nem árul zsákba macskát, ugye amikor elmondta, hogy a tanítványi sors az milyen lesz, akkor azt mondta, hogy mindenki, hogy gyűlöletesek lesztek az én nevemért. Hát, hogy előre, ezt fölvállalod? Jézus Krisztus kell, fölvállalod, én vagyok a mestered, fölvállalod ezt, hogy téged le fognak itt köpködni, mindenféle hülye bigotnak el fognak mondani, lemosolykod, rád legyintenek, na, a szent fazék itt dumál-e megint. Vállalod-e, hogy adott esetben rengeteg ember előtte leszel az a bigott szent fazék? Az én nevemért. Vállalod-e? Ez nem csak Pride ügyben kérdés, ez kérdés minden más ügyben is, ahol a jellegi társadalmi szokások morál teljesen ütközik az Isten szavával. Ez mindig kérdés marad. Említettem a
1: focit.
0: Ne ítélj, hogy ne ítéltes kedvenc tábláját a Pride felvonuláson. Hát én azt gondoltam, hogy a legautentikusabb talán a katekizmuson kívül, ha tényleg magát, Isten szavát kérdezzük meg, hogy mit mond a homoszexualitásról. És ezt most külön is ajánlom azoknak a kedves hallgatóknak, akiknek olyan istenképük van, hogy az Isten az mindig olyan szelíd, mindig olyan kenetteljes, mindig olyan kis kedves, mindig olyan kis turbékoló, mindig olyan kis ölelő, szerető atya. Persze az is, de tessenek figyelni, a következő szavakat ugyanez az Isten mondja. A rómaiakhoz írt levél első fejezetéből idézem a megfelelő részt. Isten haragja eléri az égből az embereknek minden istentelenségét és gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal. Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát bentségük, mert fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, és nem adtak neki hálát, hanem belevesztek okoskodásaikba, és érteni nem akaró szívük elhomályosult, kérkedtek bölcsességükkel, és oktalanná váltak. A halhatatlan Isten fölségét fölcserélték a halandó ember, a madarak a négy lábúak és a csúszómászó képmásával. Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak. Hadd gyalázzák meg saját testüket. Isten igazságát hamissággal cserélték fel, és inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a teremtő előtt, aki mindörökké áldott. Amen. Ezért szolgáltatta ki őket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen abba hagyták az asszonyoló természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfival űzött ocsmánságot. De meg is kapták tévejgésük megszolgált bérét. Nem bért adták az Istent arra, hogy megismerjék, az Isten is romlott eszükre hagyta át őket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe. Tele is vannak mindenféle gonoszsággal, hitvánsággal, kapzsisággal, ravassággal, tele irítséggel, gyilkossággal, vetélkedéssel, ármánykodással, rossz indulattal. Hát, és ez a Szentlélek által ékletett sorok ezek. Kedves Károly, 9 percünk van, igazándiból aztról kellene még beszélnünk, hogy hát hogyan lehetséges, hogy az a szeretet Isten, a végtelenül szerető atya, a fiú Isten, aki meghalt értük bűnösökért, hát hogy nem valami sajtóhíva ez, hogy hát ez ilyen kemény hangot, meg hogy ocsmánság, amit csinál, meg egy gyalázat, azt mondja ezekről a teremtményeiről, akik ő gyermekei. Hát nincs itt valami sajtóhiba. Hogyan lehetséges, hogy vagy az Isten egyszerre ennyire két nyelvet beszél, hogy egyszer szeretettel, ahol egyszer meg így menj, dörög? Nincs itt valami képzavar?
1: Hát véleményem szerint nincs. A római levélben Pál apostol nagyon plasztikusan és határozottan fogalmaz, és ugye írja meg a rómaiak keresztényeknek, mert hogy nekik szól ez a levél, mindazt, amit a római birodalomban, illetve a római társadalomban tapasztalt. Analógiaként véve ezt ma is megírhatná Pál apostol a bennünket körülvevő társadalmakról. Tehát azt is mondhatnánk, hogy bizonyos értelemben nincs új a nap alatt. Azaz, hogy az átteredő vagy eredeti bűn következtében bizony az egyes ember és az egyes emberekből a kialakult társadalom sok esetben elhomályosultan látja az életét, és olyasmiket követel, ami a tévedéseinek a következménye. Ez nem azt jelenti, hogy az Isten ne a szeretet volna, tehát ezt ugye a műsor folyamán tisztáztuk, hogy a szeretet mit jelent, és hogy a szeretetet hogyan lehet egészségesen megélni. Csak egy egyszerű példát mondok, hogyha egy 4 éves gyerek a kályha körül játszik, akkor az édesapja nem mondja, azt mondja neki, hogy fog csak meg azt a forró kályha.
0: Szabad vagy megtapogatni.
1: Igen, és hát a szabadságod, hanem megfogja és elhúzza onnan, és esetleg még szigorú mondon megmondja neki, hogy ezt miért ne tedd. Hát valahogy ennek a nagyon egyszerű példának az analógiájára kell elképzelni azt, hogy akkor, amikor az Isten világos tanítást adott a 10 parancsot és a szeretet parancs által, ami igazából egy nagy egység. Vagy amikor Jézus Krisztus a hegyi beszédben beszél arról, hogy hogyan éljetek. És az evangélium többi tanítása, példabeszédei, akkor így hangzik el az, hogy mit jelent a szeretet, és nem egyetlen egyszer nem látjuk, vagy olvassuk Jézussal kapcsolatosan, hogy ha szeretetről tanított, hogy az valami kegyesség lett volna, vagy ilyen. Jaj, hát szegény kisfiam, hát szegény kislányom, hát olyan aranyos, hát olyan, hanem nagyon...
0: Hát maga a tanítványok is mondják, amikor Jézus tanítja őket, hogy kemény beszéd, ezt ki hallgatja. Hát, és hát kemény, nem kemény, ez az igazság.
1: Tehát, és én azt gondolom, hogy ez így egészséges, vagy így normális. Tehát sokan belesnek abba a hibába, hogy jaj, hát mégiscsak vegyük meg azt a csokit, mert hát annyira kéri a kisfiunk, vagy a kislányunk, vagy a mondhatjuk a példákat. Ez nem szeretet, ez valami egészen más dolog. A szeretet az, amikor őszinte, tiszta, egyenes beszéd van egymás felé, a jót is megmondjuk, és megöleljük a jóért a másikat, és itt nagyon fontosak a gesztusok ebben a vonatkozásban, és ugyanakkor viszont megfelelő stílusban a rosszat is megmondjuk. Tehát, hogyha valaki tévedésben van, akkor megmondjuk neki, hogy hát figyelj ide, ezért meg ezért tévedésben vagy. Azt hiszem, hogy ez a római levél erről szól a rómaiaknak, de amit a rómaiaknak írt Pál, az nekünk is szól.
0: A csattanója, vagy a tanúsága, mert hogy lassan műsorodunk véget, le kell kerekítenünk, de a csattanója az mondom azoknak is szól, akiknek a látó körében, vagy az ismerési körében nem téma az egész. Mert hogy az a veszély, amit ugye Szent Pál mond, és mi is említettük rá az adásban, hogy inkább a teremtő mény előtt hódoltak, mint a teremtő előtt. Ez mindig egy nagy veszély. Ugye, hogy a saját nagyságunknak akarunk emlékművet építeni. hogy leborulunk a saját nagyságunk előtt, hogy én vagyok az Isten. És tulajdonképpen mindegy, ha az élet melyik területén csinálom, akkor szükségképpen tévútra mentem. Mert nekem nem Isten kell csinálnom saját magamból, hanem ugye nekem
1: szolgálnom kell.
0: Magamban kell hordoznom az Istent.
1: Igen.
0: Mert ő nem csak egy, hogy mondjam, nem egy állomásfőnök, aki kiadja a forgalmi szabályzatot, és akkor én meg azt szerint állítgatom a váltókat, hanem ő egy olyan Isten, aki bár végtelen nagyobb nálam, ugye bennem is lakást akar venni, és a hagyom szívesen jön is. És akkor már az ő szava nem valami messziről diktált ukáz lesz, hanem bennem fog élni. És azért fog tudni vele azonosulni. Mert nem egy kívülről rám kényszerített. Az Isten szava soha nem kívülről rám erőszakolt valami. Azt hagyom, hogy elérjen, megérintsen, hason bennem, akkor ha szükséges, akkor engem fog átalakítani. Olyanra, hogy az én életem, az én szavaim, az én gesztusaim, az én gondolkodásmódom az harmóniával legyen vele. És ennek ki lesz a legjobb nyertese? Hát persze, hogy én. Meg akikkel kapcsolatba kerülök, mert akkor nekik is sikerül ezt továbbadni. Tehát az a relativizmus diktatúrájával szemben, aki én mindig csak én saját magával foglalkozik, ha én valóban átadom, megadom magam az Istennek, ki lesz a legjobb nyertese? Hát én.
1: Annyit szeretnék mondani, hogy ezért mondtam a műsor közben, hogy aki szabadnak érzi magát, az imádkozom még többet, hogy igazán szabad legyen.
0: Köszönöm szépen. Ennyi fért mai adásunkba. Kedves hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Tar János és Kispál technikusoknak a szolgálatot. Kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Elköszönöm a műsorvezető Hók Gyula.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: Hírpercek.
1: A betegek adatainak védelmére szólított fel Leó pápa. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. A hírszerkesztő Kovács néppap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa üzenetet küldött Peggioráro püspök címzetes érseknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének Parolin bíboros aláírásával. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az akadémia június 1-én és 2-án tartott ülést az egészségügyi adatok megőrzéséről szóló dokumentum a Taipei nyilatkozat felülvizsgálatáról Rómában. Az orvos etikai dokumentum határozza meg az egészségügyi adatok és a biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. A gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a személyes életet hasznosítható adatokká próbálja alakítani. Ez ellentétben áll minden ember méltóságával, hangsúlyozta a pápa. Minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól. Szólított fel a Szent Atya. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képél rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Sulyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Csesz Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térdenállva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Jövője van. Surányi Vadas Tíme a műsorát hallják.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A jövője van, a csángóknál azt jelenti, hogy ha egy nő gyermeket vár, így hívják, jövője van, hiszen a gyermekkel együtt az egész társadalomnak is, az édesanyának, az édesapának és a gyermeknek is jövője van. Különleges vendégeink vannak most itt a stúdióban, Vadas Varga Katalin és gyermeke, a picike Vadas Boldizsár is megkezdi első média szereplését. Ma ugyanis a kisgyermek életében fontos személyekről és tartóoszlopokról beszélvén eljutottunk a testvérekig. Kati, szeretettel köszöntelek téged a műsorban.
4: Köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Katiék heten vannak testvérek, 7 lány. Úgyhogy ez önmagában egy hatalmas, nagy, különleges élmény lehetett. Hogy tudnád bemutatni a családodat?
4: Hát igen, az biztos, hogy ez egy különleges élmény volt, de nem is múlt időben mondanám, mert még mindig az, abszolút. Sőt, talán mostanra így felnőttként értünk össze igazán így heten lányok, testvérek. Azt hiszem, hogy nekünk mostanra tényleg így a mi vagyunk egymásnak az egyik legjobb barátnők, meg társaság. Úgyhogy talán ez az ilyen legnagyobb különlegesség ennek a testvéri létnek, meg főleg, hogy ilyen sokan vagyunk.
3: És megérkezett a legkisebb családtag, Boldizsár.
4: Igen. Igen, ő a 15. unoka, úgyhogy neki meg aztán végképp bőven van már játszótársa.
3: És az, hogy lányok voltatok, egy édesapa mondta, akinek először 3 fia volt, és utána 3 lánya született, hogy a fiúk először verekedtek, és hogy hát ez mennyi fejtörést okozott, és utána születtek a lányok, ők nem verekedtek, de voltak szócsaták, és akkor ez az édesapa, ez a 6 gyerekes édesapa mondta, hogy hát inkább verekedjenek. De hogy nálatok voltak szócsaták, vagy milyen, hogy kell képzelni 7 lányt?
4: Hát voltak, tehát nekem egyébként a verekedés, ez tényleg egy idegen műfaj, de nálunk ez abszolút meg volt női verzióba, ami nem tudom, hogy jobb-e vagy rossz, más. Szerintem leginkább ilyen, nem tudom, hajtépés, ajtót egymásra vágtuk. Igen, tehát inkább ez az ilyen abszolút szóban
3: verbális
4: zajlottak. Igen,
3: verbális
4: sértődések, tehát rengeteg sértődés szerintem. Ezekre tudok visszaemlékezni. Hát most itt az unokák között ugye már vannak kisfiúk, és náluk meg ugye a verekedés megy, és nekem ez teljesen idegen volt, amikor ezt először láttam, hogy a kisfiúk verekednek. Hát nekünk ez tényleg abszolút más volt.
3: És a szülőknek mennyi szerepe van abban, hogy azt tudod mondani, hogy volt azért voltak konfliktusok, de mégis a legboldogabb testvérnek mondod magad, hogy ehhez a szülőknek mennyire van szerepük, hogy ezt terelgessék?
4: Hát szerintem kulcsfontosságú szerepük van, volt. Azt gondolom, hogy abban főleg, hogy így szabadon hagytak minket egymással játszani, hagyták a konfliktusainkat kibontakozni. Persze most ezt úgy mondom, hogy nem emlékszek mindenre így 100%-osan vissza, de az biztos, hogy nem olyan szülők voltak, akik, hogyha egy kicsit is összevesztünk, akkor egyből azt mondták, hogy na, nem szabad veszekedni, stb., hanem hogy picit ránk hagyták, hogy akkor ezt oldjuk meg magunknak. Én ebbe látom azt, hogy mi, nem tudom, veszekedtünk, aztán ki is tudtunk békülni. Igen, most nem tudom, mennyire sikerült szólnom a kérdésre, de ez jutott így eszembe elsőként.
3: És nálatok az, hogy ti ikertestvérek vagytok a családon belül, ez az ikerség, ez még inkább különlegessé teszi a ti helyzeteteket. ezt milyen volt megélni? Mi az első emléked arról, hogy neked így ikertestvéred van?
4: Hát szerintem ezeket az emlékeket főleg ilyen videókból, meg képekből szedtem össze, tehát amiket én első élménynek mondok, és azok főleg azok, hogy a lépcsőn játszunk a tesómmal, talán valami konyhásat, vagy főzőset, vagy nem tudom, de ez nagyon-nagyon él az emlékeimben, hogy ott a lépcsőn ülünk, és ott játszunk. És egyébként igen, tényleg egy különleges dolog ez az ikerség.
3: Mert hogy nem csak, hogy ikrek vagytok, hanem egybetélyű ikrek is vagytok, ugye?
4: Igen, bár ezt így úgymond orvosilag nem mondták ki, van egy ilyen ikerteszt, amit, hogyha kitölt az ember, akkor meg lehet azzal mondani, hogy valaki valószínűleg egybetélyű, tehát 99,9%-ra, hogy valaki egybetélyű vagy kétbetélyű, és akkor mi ez alapján vagyunk egybetélyűek. Egyébként tényleg hasonlítunk, tehát a gyermekkori képeinken sokszor én sem tudom megmondani, hogy melyik vagyok. Igen, úgyhogy egybetélyűek vagyunk.
3: Hát a hallgatóink most a hangodat hallják, és amikor a műsorszerkesztővel beszéltem, mondtam, hogy egyedüli korlátja ennek a rádióadásnak az, hogy az arcodat nem láthatják a nézők, de ezt megoldotta Petra, és azt mondta, hogy a Facebook oldalra fölteszi majd a képet, mert hogy csodálatosan szépek vagytok, és volt esetleg olyan, amikor ezt így egymás helyébe tett, mint a filmekbe, hogy így csibészkedésként a másik helyébe lépni egyáltalán az osztályokban, az iskolákban, gimnáziumban úgy tudom, külön iskolába jártatok.
4: Igen, mi 8. osztályig jártunk együtt, és akkor utána már külön, és hát voltak sokszor ilyen ötletelések, hogy akkor helyet cserélünk a gimnáziumba, meg igen, tehát főleg ezen agyaltunk, de hát én azt hiszem, hogy ki kell, hogy mondjam, hogy ez kicsit gyávák voltunk, nem voltunk elég bevállalósak. Igazából egyetlen egyszer próbálkoztunk be egy ilyennel, amikor a Julinak a most már férjével akkor még így ismerkedtek, és akkor én mentem ki a Juli helyett a buszmegállóba, tehát egyértelműen rögtön felismerte a Tamás a férje, hogy nem a Juli jött ki elé, úgyhogy nem. Hát a fordítottja az, hogy mondjuk rengetegszer összetévesztettek minket, tényleg nem egyszer fordult elő olyan, hogy mentem a, nem tudom, az utcán, vagy felszálltam a villamosra, és valaki rám köszönt, és nekem fogalmam nem volt, hogy éppen ki az, és akkor másnap a Julinak megmondja az egyik tanára, hogy azért illet volna köszönni a villamoson, szóval, hogy inkább így ebből, hát még mind a mai napig van nagyon sok. Amit például kiemelnék, és ez is tényleg nem az, hogy mi vicceljük meg az embereket, hanem egyszerűen az ikerségünk, a Juli az ikertestvérem operaénekes, és rengeteg koncertje után igazából, amint kimegyünk a színpad, vagy a nézőtérről, egyből mindenki nekem gratulál. Valahogy nem teszik össze az emberek, hogy még át sem tudtam, vagy tudott volna Juli ennyi idő alatt öltözni. Úgyhogy ilyen kis mókás dolgok történnek.
3: Autogramot is szoktak tőled kérni?
4: Hát szinte, de tényleg nagyon sokszor van, hogy nagyon gratulálunk, nagyon szép volt, nem tudom. Igen, én azért általában felfedem a titkot, és akkor mondom, hogy hát köszönöm, mert majd átadom az ikertestvéremnek.
3: És akkor meglepődnek, hogy ikertestvérem.
4: Igen, nem nagyon értik, hogy most akkor ezt így hogy meg mind, de hát igen.
3: És az ikerségnek mi a legjobb oldala?
4: Hát azt hiszem, hogy azt tudnám kiemelni, hogy tényleg szoros köztünk a kapcsolat, és azt hiszem, hogy mindent meg tudunk egymással beszélni. Bár sokszor eszembe jut az, hogy ez nem csak egy ikerpár között lehetséges, hanem két testvérpár között is szerintem, akik így nagyon szorosan vannak egymással, de igen, tehát most szerintem mostanra, hogy mind a kettőnknek vannak már gyerekeink, így talán még inkább minden téren abszolút megértjük egymást, tehát ez a... Sőt, talán azt, hogy nem is kell túlmagyaráznom egy-két dolgot, hanem elkezdek egy mondatot, és akkor már tudja, hogy miről van szó. Igen.
3: De így megérzitek egymást?
4: Hát igen, de azért az, hogy mondjuk én most itt vagyok a Mária Rádióban, ő meg otthon, nem tudom, valamit csinál, és akkor én megérzem, hogy most rossz kedve van, vagy jó kedve van, azért ennyire nem, szóval, hogy ilyen így nem is volt, de nem tudom, hogyha mondjuk ír egy üzenetet, akkor abból már úgy tudom, hogy mi van mögötte.
3: félszavakból is megértitek egymást.
4: Igen, abszolút.
3: És a többi testvérrel is ilyen szoros a kapcsolat, vagy ez, tehát ez az ikerségnek köszönhető, vagy?
4: Hát biztos, hogy az ikerségnek, ugye az, tehát az, hogy mi heten vagyunk testvérek, így abszolút kialakult az, hogy kvázi kikivel van párban. Tehát, hogy van, mostanra ez már talán egy kicsit változott, de hogy mindig így valamelyest megvoltak a párok, bár erre biztos a testvéreim azt mondanák, hogy azért volt olyan, akinek nem volt párja.
3: Mert hogy heten vagytok.
4: Igen, de hogy most már így, hogy tényleg annyira összeértünk így élethelyzetben, meg ilyen élethelyzetben minden testvéremmel, így abszolút tud olyan lenni, hogy mondjuk most például a kisbabát vár a húgom, és akkor vele, amiatt, hogy én meg most nemrég szültem, talán egy picit szorosabb a kapcsolat. Szóval ilyet tudnék mondani, hogy amikor valakivel nagyon hasonló az élethelyzetünk, akkor mindig egy kicsit szorosabb lesz a kapcsolat közöttünk.
3: És ez abból is fakadhat, hogy egy nagy családban több lehetőség van arra, hogy a különböző hangulathoz vagy élethelyzethez passzoló másik testvérpár találjon az ember. Tehát arra gondolok, hogyha valakinek egy testvére van, vagy kettő, akkor lehet, hogy kevesebb közül lehet választani, hogy most éppen kivel van szorosabb kapcsolatban, de nálatok erre bővebb lehetőség van.
4: Igen, igen, tehát tényleg sokszor van olyan, hogy nem tudom, az egyik téma, egyik ilyen témával kapcsolatban az egyik nővéremet, a másikkal a másik nővéremet, vagy a húgomat keresem meg, szóval, hogy ez abszolút megvan, vagy mondjuk, hogyha van valamilyen nehézségem, akkor tudom, hogy a, nem tudom, valamelyik nővérem küzdött ugyanezzel, és akkor őt keresem meg, szóval, hogy egyébként igen, ez egy elég nagy érték, hogy kapásból 6 embert elő tudok húzni a zsebemből, akivel bármilyen témáról tudok beszélni, és hogyha nehézség van, akkor tudnak segíteni. Szóval,
3: és azt
4: szuper.
3: És azt úgy mindannyian érzitek, hogy egy védésdaszt szövetségbe vagytok, és mindig számíthattok egymásra?
4: Hát igen, vigyázni kell, mit mondok, mert hogyha hallgatják. Igen, szerintem alapvetően igen, nyilván van olyan testvérem, akinek mondjuk a saját városában a közössége, közösségével nagyon szoros a kapcsolata, és akkor mondjuk tegyük fel a testvéreivel kicsit kevésbé, de hogy szerintem nagyon tudunk egymásra számítani, tehát hogy az nagyon sokszor megéljük, és ezt tényleg tudom többes számban mondani, hogyha valami baj van, akkor a család az mindig ott van, hogy segítsen, és a testvéreink, meg hát a szüleink is főleg. És tényleg, tehát hogy abba biztos vagyok, hogy minden testvérem, hogyha valami akár nagyobb baj, de ne adja Isten, lenne, akkor mi hozzánk fordulna a testvéreihez először.
3: És az örömök megosztásában is
4: ja, persze, abszolút. Tehát, hogy általában minden, nem tudom, kisbaba születik, megkérték a kezemet, stb. Ezt mindig a családdal osztjuk meg először. Mi meg az ikertestvérünkkel, vagy szóval ez általában így szokott lenni.
3: És a nagy családnak akkor, hogyha így meg kéne fogalmazni, hogy szerinted mi a legjobb abban, hogy egy nagy családban nőttél föl?
4: Hát ezt sokszor szokták kérdezni, és szerintem abszolút az, hogy megtanultunk csapatban dolgozni, és az, hogy mi gyakorlatilag kiskorom óta születésemtől kezdve közösségben élek. És szerintem a közösségnek, főleg a mai világban hatalmas nagy ereje van. Szóval én ezt mondanám.
3: Unatkozásra sosem került sor.
4: Hát nem. Egyébként ennek talán kicsit azt úgy látjuk kárát, hogy nehezen is tudunk unatkozni. Tehát, hogyha éppen nincs mit, nem tudom, van egy szabad óra, vagy egy, nem tudom, fél nap szabad idő, most ez mondjuk nyilván már egyre ritkábban van, akkor hirtelen nem tudunk magunkkal mit kezdeni, és akkor mindig kitalálunk valamit, hogy akkor most éppen mit csináljunk, mit takarítsunk, mit intézzünk, stb. Szóval ez egyébként lehet, hogy pont innen fakad, hogy soha nem unatkoztunk, vagy soha nem voltunk egyedül.
3: Mit lehet megtanulni egy nagy családban a testvérektől? Tehát mit fejleszt az emberben az, hogy testvérei vannak szerinted?
4: Hát azt, hogy osztozni kell valami, vagy tehát nem is jó, biztos, hogy jó szó a kell, de hogy osztozunk dolgokon, azt szerintem abszolút. Tehát, hogy nem az van, hogy minden csak az enyém, hanem akár egy, nem tudom, táblacsokin. Igen, mindig ezt a táblacsokit szoktuk mondani, de hogy azon is osztozunk.
3: És a szülőkön való osztozkodás, az mennyire jelent meg?
4: Hát érdekes, ezt én valahogy abszolút nem éltem meg azt, hogy, hogy osztóznunk kéne a szülőkön. Tehát, hogy valószínűleg ők is nagyon jól csinálták, meg tényleg azt, hogy mi annyira ott voltunk egymásnak gyerekként, hogy nem, tehát soha nem éreztem azt, hogy mondjuk rám kevesebb figyelem jut. Igen, ezt lehet, hogy más testvérem el tudnám mondani, mondjuk például az a nővérem, aki után mi ikerként jöttünk, neki például lehet, hogy ebből voltak nehézségei. Igen, de hogy nekem erről abszolút nincsen rossz emlékem.
3: Tehát, hogyha visszagondolsz arra, hogy édesanyáddal, vagy édesapáddal együtt lenni, akkor soha egy hiányérzet nem bukott föl, hanem úgy mindig érezted a figyelmüket és a szeretetüket?
4: Igen. Tényleg, abszolút nincs ilyen emlékem. Igen, szerintem nincs ilyen emlékem, hogy hiányolnám a szeretetüket, vagy a törődésüket.
3: És mi a legnehezebb egy nagy családban?
4: Hát most itt azt tudom elmondani, hogy nálunk mi volt talán a legnehezebb, és ami már felnőtt fejjel volt nehéz, de szerintem ez is egyébként nő specifikus, bármint az, hogy mi heten vagyunk lánytestvérek, plusz ugye édesanyám, tehát 8 nő plusz egy férfi egy családban, hogy az étkezésekkor, tehát hogy mindenki a másik beszélébe belebeszél, nem tudjuk végighallgatni egymást, mindenkinek jön egy újabb ötlet, egy újabb kérdés, és ez egyébként nagyon, nagyon jó tud lenni, meg nagyon tényleg pezsek körülöttünk az élet, de amikor éppen valami fontosat szeretnék elmondani, és akkor ugyanez van, hogy így keresztbe kasul mennek a kérdések, az azért elég nehéz tud lenni, vagy tudott lenni. És a másik meg hát az, hogy ugye nekem szüleim pedagógusok, szóval, hogy soha nem egy ilyen eszméletlen nagy jólétben éltünk. Én egyébként nem úgy emlékszem vissza a gyerekkoromra, hogy éheztünk, vagy hogy ilyen nagyon nagy szegénységben éltünk volna. Ez is a szüleimnek hála, mert valahogy mindig volt miből élni, de hogy nyilván az, hogy mondjuk egy 7 gyerekes családban nehezebben engedik el mondjuk a szülők az összes gyereküket, vagy nehezebben tudják finanszírozni mondjuk egy síelést, mert hogy ilyen iskolai síelést, vagy mik ezek az ilyen csereprogramok külföldön, stb. Szóval, hogy ilyenek, vagy egy új ruha megvásárlása, és azért ezekből nekünk nem annyi jutott, mint mondjuk az osztálytársaimnak, de jutott abszolút, meg mi rosszat álmodott. Szóval jutott abszolút más formában, és egyébként nincs úgy hiányérzetem most, de tudom azt, hogy gyerekként ez volt, hogy fájt, hogy mondjuk nem tudtunk megvenni valamit, vagy mondjuk én nem tudom, csak egyszer mehettem el ilyen csereprogramra síelni. Soha nem mentünk el az iskolával, de családdal egyébként meg voltunk, szóval, hogy ez is olyan, hogy szüleim megtalálták a módját annak, hogy adjanak olyat, amire vágyunk, de egy kicsit talán ilyen alacsonyabb költségvetésbe, vagy hogy mondjam.
3: Be kellett osztani a pénzt.
4: Hát be, de ők ezt tényleg művész ilyen végezték.
3: És édesapádnak jutott szó a közös családi ebédeken?
4: Biztosan, tehát biztosan jutott neki is, de kevesebb, azt hiszem. Igen, de azért jutott, tehát, hogy nem volt elnyomva.
3: Most, hogyha már így a családról beszélünk, akkor nyilván eljött az az időpont, amikor ebből a kisgyerekkorból, a lépcsőn való konyhás játszásból egy kicsit felcseperedvén megjelentek az udvarlók, a házasságok, hogy ezt a 7 lánytestvéres családba való besimulást, ezt a férjek hogy oldották meg?
4: Hát igen, itt kiemelném az első sógoromat, aki, na most ez kínos, nem tudom, hogy hány évvel ezelőtt házasodtak, de hogy 16-7 éve talán, szóval, hogy sok. Hát akkor mi ugye ilyen kiskamaszok voltunk, és ő akkor került be a családunkba, hát neki ez eszméletlen nagy kihívás volt, tényleg így utólag visz, de nagyon jól vette a lapot, tényleg, de hát mi borzasztóak voltunk, tehát az ilyen hülyébbnél hülyébb tínédzser poénokkal szórakoztattuk, meg ugye pontosan ebbe csöppent bele, hogy vacsorakor mindenki össze-vissza beszél, ő meg szegény, gondolom, hát nem emlékszem úgy szó, vagy teljes mértékben, de hogy ült és nézhetett, hogy úristen, hova kerültem, tehát hogy neki volt tényleg a legnehezebb dolga.
3: De hát ott volt édesapád, és vele azért így
4: hát igen, de azért nem ugyanolyan. Tehát, hogy szerintem még így, hogy most már majdnem mindenki házas, így ugye már a fiúk kvázi épp hogy nem többségben vannak, de szerintem azért még mindig mi visszük a
3: szót.
4: Igen.
3: És ez tudatos volt, hogy közös családi, vagy minden hétköznap este volt közös családi vacsora, esetleg vasárnapi ebéd, mi volt így a közös alkalom arra, hogy megbeszéljétek az aznap történteket?
4: Egyébként nagyon sok ideig közösen vacsoráztunk, ez nem tudom, ez más családoknál hogy van, de nálunk a vacsora az mindig egy ilyen közösen leülünk, és egyébként mind a mai napig nagyon szeretünk így közösen leülni, vacsorázni. A saját családommal is, meg a saját kis családommal, meg a nagyobb családdal is. Vasárnapi ebéd az is abszolút ilyen, tehát hogy, és akkor amikor, nem tudom, gondolom, a nővérem meghívta az udvarlóját, most már férjét, akkor jött, és akkor ebbe belecsöppent, szóval legyen ez egy vacsora, vagy egy vasárnapi ebéd.
3: És akkor így belecsöppent a családba.
4: Hát abszolút, abszolút, és tényleg neki volt a legnehezebb dolga, és aztán utána szépen sorba, hát a többieknek már valamivel könnyebb, tehát az én férjemnek már igazából buli volt bekerülni a családba, mert már volt több sógor, ők is így jóba vannak egymással, a sógorok, a férjem ilyen sógor sörözést szervez, tehát hogy tényleg jó látni, hogy ők is ilyen baráti viszonyban vannak egymással, ez szerintem nagyon nagy érték.
3: Tehát bővült a család, és ez egy ilyen befogadó család lettetek, hogy...
4: Én azt gondolom, hogy mi egy elég nyitott, meg befogadó család vagyunk, igen.
3: És a nagyobb ünnepeken ez a családi lét, ez akkor hány főt jelent?
4: Hát ezzel átkészülnem kellett volna, hát ez ilyen 30 körüli. Tehát ez sok, hát ugye most nem kezdek el számolni, de mindegy, tehát ilyen 30 körüli. Uh-huh. Csak a szűk család, ugye testvérek, férjek és unokák, meg ugye a szüleink.
3: És ezek akkor alapvetően vidám együttlétek?
4: Ja, nagyon, igen, abszolút. Hát nyilván a gyerekek össze-vissza rohangálnak a kertben, vagy a nappaliban nyilván van sírás, stb. Hát ez gyerekek.
3: Manapság azért ritka az, hogy nagy család legyen. A férjed is nagy családból érkezik, ott pedig...
4: Igen, ők öten vannak fiúk.
3: Öt fiú. Azért említetted, hogy ez lemondásokkal is jár, de hogyha azért mondjuk ki, hogyha így választani kell, és nyilván a te életedben is van egy választás, hogy mit viszel tovább. Tehát a lemondásokkal együtt a nagy család, vagy sem, mi az, ami számodra követendő példa?
4: Szerintem a nagy család az szerintem egy nagyon, nagyon szép, és hát mondhatom azt, hogy követendő példa. Azt nem tudom ígérni, meg azt nem is gondolom, hogy mondjuk én feltétlenül alkalmas lennék 7 gyerek felnevelésére, ezt a Jóistenre bízzuk, de hogy szerintem az, hogy közösséget adni a gyerekeknek, és ez a közösség, ez a család legyen elsősorban, az szerintem nagyon fontos, tehát hogy ezt én abszolút tovább viszem, meg ez nekem abszolút egy jó példa, és nyilván ezen kívül még a gyerkőceinknek most még egyenlő csak egy van, de hogy más közösségei is valószínűleg lesznek, de az, hogy a család legyen egy megtartó és biztos közösség, és ezt úgy tudjuk biztosítani neki, hogyha testvérei is vannak, az szerintem egy nagyon nagy érték.
3: Hogyha eltervezitek azt, hogy mekkora családotok lesz, tehát akkor ti is egy nagy családot terveztek, akkor is, hogyha mondjuk ez lemondásokkal jár, erről hát, beszéltetek?
4: Persze. Ugye nyilván erről már a házasságunk előtt beszéltünk a férjemmel, és abszolút úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk nagy családot, ugye ma a nagy családot 3 gyerektől mondják, ugye hivatalosan. Mi nagyon örülnénk, hogyha legalább 2 testvére lenne Boldizsárnak, de alapvetően igyekszünk ezt így a Jóistenre bízni, hogy alakul. Igen, nyilván majd ahogy így mindig jön a következő, látni fogjuk, hogy mit bírunk, meg hogy bírjuk, de örülünk, hogyha tényleg legalább két testvére majd lesz.
3: Hát, hogyha a következő várandóságnál iker gyermekek születnének, akkor már rögtön három gyermek is lenne, igen, és két testvér.
4: Igen, hát az izgalmas lenne.
3: Manapság a testvérekről kevesebbet szoktak beszélni, de egyre inkább megjelenik a médiában a testvéreknek a szerepe. Most egy kis zenét fogunk hallgatni, amiben szintén a testvérek jelennek meg.

0: a gyermek felnevelkedésében a legfontosabb tartóoszlopokról, segítőtársakról beszélünk, és a mai alkalomnak a fókuszában a testvérek állnak. Vendégünk Vadas Varga Katalin és gyermeke Boldizsár, aki Kati maga egy 7 lánygyermek közösségében nevelkedett, és ikerként Julival együtt, mint két tojás, kezdték az életüket. Hogyha egy olyan, hogyha Julira gondolunk, és erre az időszakra, mert most már mindketten házasok vagytok, igen, hogyha így vissza lehetne tekinteni az időre, és nyilván a testvérek formálják az ember jellemét, akár a kompromisszumkészséget, akár az osztozkodást, akár a vitáknak a levezénylését. Mi lenne az, amit, hogyha így visszagondolsz, a Julinak kifejezetten köszönhetsz, amiért hálás vagy neki?
1: Hát itt két dolog jutott, vagy jut eszembe. Az egyik talán az, hogy most kicsit talán úgy viccesen is hangzik, hogy azért ő mindig egy tükröt mutatott. Egyfelől tényleg így az, hogy hasonlóak vagyunk, szóval egy motiváció is tudott, vagy tud lenni sokszor, meg az, hogy mondjuk én hogy viselkedek, erre ő sokszor hát visszajelez, vagy visszajelzett, tehát hogy ezt abszolút tudom köszönni. A másik meg az, hogy tényleg olyan mély érzelmekkel tud nekem sok mindent megköszönni. Tehát, hogy most lehet, hogy itt a kérdésben arra gondoltál, hogy ilyen általánosabb dolgot mondjak, vagy nem tudom, de hogy most egész konkrét dolgok jutnak eszembe, hogy Julinak például nagyon nagy, vagy Juliban nagyon nagy kincs az, hogy sok ilyen ünnepre, karácsony, születésnap, esküvő, nagyon szép leveleket tud írni, amiben hálát ad értem a Jóistennek, és még sok egyéb szép dolog. Tehát ezeket az ilyen apró figyelme, nem is olyan apró nagy figyelmességeket, ezekért nagyon hálás vagyok, és ezekből abszolút látom azt, hogy mennyire közel vagyunk egymáshoz, meg hogy mennyire szoros a kapcsolat, mert pontosan mindig azokat írja le, amire nekem szükségem van. Igen.
0: Tehát akkor azzal, hogy ismerve téged, nagyon mélyen ismerve téged, a legmélyebb

0: És amikor megtalálja az ember a párját, akkor mi történik a testvérrel, vagy az ikertestvérrel? Tehát hogy tud ez átalakulni, vagy egyáltalán átalakul-e?
1: Biztos nálunk átalakult, tehát hogy nálunk szerintem abszolút átalakult. Az ikertestvérem, ő hamarabb házasodott, hamarabb is találta meg vagy találtak egymásra a férjével, és nekem ez akkor abszolút nem volt könnyű, tehát hogy ez tényleg átalakult, sokkal, nem is ugyanabban a városban laktunk akkor, nyilván egyértelműen sokkal többet tudott a férje róla, vagy hát akkor még ugye a barátja róla, mint én, tehát ezt nehéz volt abszolút elfogadni. Hát amikor én kerültem ebbe a helyzetbe, akkor már egész más volt, tehát neki akkor már megvolt két, egy, pont akkor született a második kisfia. Szóval, hogy az ő oldaláról ez valószínűleg inkább egy ilyen öröm volt, hogy na, milyen jó, én is megtaláltam egymásra találtunk a férjemmel. Igen, de ebbe abszolút voltak nehezebb, nem tudom, évek.
0: És aztán megtaláltad a férjedet, és megérezted, hogy milyen lehetett ez annak idején Julinak.
1: Hát igen, igen, abszolút. Tehát, hogy azt mi is ugyanúgy megéltük, hogy amikor elkezdtünk ismerkedni a férjemmel, akkor úgymond csak egymáshoz szólt az élet, és kicsit, nem tudom, minden háttérbe szorult. És lehet, hogy mondjuk a testvéremnek akkor szüksége lett volna valamilyen jellegű segítségre, vagy ugyanúgy valamilyen jellegű törődésre, és én meg akkor kevésbé voltam ott neki, tehát hogy végülis valószínűleg ő is megélhetett valami hasonlót, csak más élethelyzetben.
0: És a gyermek születésénél is akkor előtted járt?
1: Igen, hát nem is kevéssel, mert ugye Boldizsár fiunk 3 hónapos, és neki pedig a legidősebb fia, most jövő héten lesz 6 éves. Szóval, hogy 6 év.
0: És így tanácsokat tudott adni, vagy?
1: Nagyon sok, tehát ez egy nagyon izgalmas helyzet, ami most van, vagy volt. Ő azért tényleg sokkal előbb lett édesanya, és nagyon sok mindennel meg kellett küzdenie, tehát hogy ő előtte sokkal kevesebb példa meg tapasztalat állt, mint előtte most, és most, amikor megszületett Boldizsár, és sokat van nálunk Juli, így főleg az elején mondta, hogy hú, mennyi mindent csinált, vagy mennyi hülyeséget csinált ő a gyereknevelésbe, és hogy milyen jó látni azt, hogy mi így vagy úgy csináljuk, és mondtam neki, hogy hát mi azért tudjuk így vagy úgy csinálni, amit ő jónak látott, mondjuk lazábban csinálni, vagy hozzáállni, mert nagyon sok példa van előttünk, és látom, hogy ő mit csinált, ő mit mesélt nekem, hogy hát ez hülyeség volt, vagy nem volt jó, vagy mit tudom én. Szóval abszolút tanulok tőle.
0: És édesanyád mennyire jut eszedbe? Tehát azért most nem csak, hogy a testvéred példája van előtted, hanem édesanyja lettél. És mi az, amit esetleg, hogyha megfogalmaznád édesanyádnak, tehát miért vagy különösen hálás neki?
1: Hát ez nagyon sokszor eszembe jut, hogy most mind a ketten édesanyák vagyunk, tehát anyukám is, meg én is, és hogy mennyire sok minden van, amit eddig abszolút észre se vettem, vagy nem is fogtam fel, hogy hálás lehetek neki. Azt hiszem, hogy amit kiemelnék, az, amit most látok, hogy az unokákkal ugyanolyan nagy szeretettel van, hogy tényleg ahogy a kezébe fogja például a Boldizsárt, és mondjuk elkezd neki énekelni, akkor látom, hogy teljesen bezárul a világ, és akkor csak ő meg Boldizsár van, és tényleg ilyen nagyon nagy szeretettel van igazából mindegyik unokája felé, és tudom azt, hogy amikor mi kicsik voltunk, akkor mi ugyanezt kaptuk valószínűleg, és hogy ez annyira nagy érték, tényleg főleg a mai világban ilyen nagy szeretetben felnövekedni, úgyhogy hát bármilyen köszönésnek számít, de azt ezért vagyok a leginkább hálás neki.
0: Ez egy óriási gazdagság, amiben akkor felnevelkedtetek. Tehát...
1: Hát igen, és ez tényleg akkor ismeri meg az ember, amikor már ő is ilyen helyzetbe kerül,

0: És amit még talán idehoznék, az az, hogy olyat soha nem hallottam a szüleimtől, hogy bezzeg én ezt is ezt, így és így neveltelek, és hogy ennyi és ennyi mindent köszönhetsz nekem. Tehát ilyet soha nem hallottam a szüleimtől. Tehát, hogy, és biztos, hogy nagyon sok olyan időszak volt, amikor nem érezték azt, hogy mondjuk mi hálásak lennénk valamiért. Tehát, hogy azért, hogy felneveltek, azért most felnőttként tudunk igazán hálásak lenni, amikor már látjuk azt, hogy ez milyen nagy munka, meg áldozat volt a részükről.
1: A szüleidnek erős kapcsolata van mind a mai napig, tehát az ő kapcsolatuk így kiállta a 7 gyerek felnevelésének a próbáját?
0: Voltak nekik is hullámvölgyeik, de kiállta. Hát most az unokákkal folytatják úgymond ezt tovább, és ebben vannak mindenféle kihívásaik, hogy így ketten nagyszülőnek lenni az milyen, de abszolút kiállta. És jó fej nagyszülők, meg szülők maradtak.
1: És a férjed akkor ebbe a nagy családba, meg neked is az ő nagy családjába kellett, vagy tehát illeszkedtetek be.
0: Igen.
1: És akkor ez könnyebbség volt, hogy szintén nagy családból jött?
0: Biztosan, igen. Tehát, hogy sőt, voltak közös kapcsolódások, mert a férjem Pannonhalmán végzett, édesapám is, az egyik sógorom is, tehát, hogy már, sőt, az egyik sógorommal ismerték is egymást, szóval volt egy csomó plusz kapcsolódás, úgyhogy ő neki tényleg egy baráti társaságba való becsöppenést jelentett az, hogy így a családba bekerült, legalábbis szerintem.
1: És hogyha kívánni lehetne valamit, amit a családodból, a testvéri kapcsolataidból tovább viszel a te saját családodba, akkor mi lenne az?
0: Hát én az én családomnak is azt kívánom, meg az én gyerekeimnek, leendő gyerekeimnek, hogy ők is tudjanak ilyen szoros kapcsolatban lenni, és még ami még így el szoktam gondolkozni, hogy tudjuk mi úgy nevelni, tehát ezt főleg magunknak, szülőknek kívánom, hogy tudjuk úgy nevelni őket, hogy ugye most nagyon sokszor megölelgetjük a kis Boldizsárt, és hogy tudjuk úgy nevelni, hogy majd a felnőttként a 2 méter magas kamasz fiú is majd ugyanúgy megöleljen minket, szóval legyen egy ilyen kapcsolat.
1: Talán, amit az előbb mondtál, hogy soha nem érezted azt, hogy a szüleid nem figyeltek volna eléggé rátok, hogy nem kellett sohasem azt érezni, hogy meg kell küzdeni az ő figyelmükért és szeretetükért, amikor mesélted, hogy édesanyád Boldizsárt, hogy ringatja a karjában, hogy akkor megszűnik a világ, és csak ő van. Hogyha édesanyádnak ez a jelenben élés, ez egy sajátja, és hogyha ő ezt így meg tudja valósítani, hogy amikor ott van egy gyerek, és a szemébe néz, és akkor az a gyerek azt érzi, hogy csak ő van ott. Lehet, hogyha nem is kell sok időt tölteni egy gyerekkel, csak amikor ott van, akkor azt kell, hogy érezze, hogy most ő van ott, és a világ megszűnik körülöttük, és akkor ez a szeretet van. És talán, hogy édesanyádnak kívánom, hogy ezt a fantasztikus tulajdonságát is akkor tovább tud vinni, mert ez lehet a kulcs abban, hogy a szeretetet megkaptátok, mindannyian lubickoltatok benne, és ezt a gazdagságot ezt át tudták adni nektek, és boldog emberek lettetek, és a testvérek jó kapcsolatáról is a szakirodalom ezt írja, hogyha mindenki azt érzi, hogy törődést és figyelmet kap, és önmagáért elfogadják, akkor ez már az alapja lehet a jó testvéri kapcsolatoknak is. Hát akkor kívánjuk a hallgatóknak is, hogy tudatosítsák magukba azt, hogy a legnagyobb érték egy családban megtapasztalni a szeretetet, amit a testvérekkel is tovább lehet fejleszteni, hiszen a jellemfejlődésünket segíthetik a testvérek, akár a torzsalkodásokkal, akár a szócsatákkal, de egy igaz szövetségesünk lehet, hogyha ezt a kapcsolatot értékeljük. Köszönöm szépen, Kati, hogy itt voltál, és ezeket az élményeidet megosztottad velünk.
0: Én is köszönöm a beszélgetést.
1: És kívánjuk a családodnak, szüleidnek is, és a testvéreidnek is, hogy ezt a nagy értéket, ezt tovább tudják vinni a saját családukba, és boldog családi ünnepeket kívánunk, és mindenkinek további közös, boldog vidám vacsorákat.
0: Köszönjük.
1: Köszönjük hallgatóinknak pedig, hogy részt vesznek a Mária Rádió családjában, és mindenkinek köszönjük adományát, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre. Köszönjük a kollégáinknak, hogy segítették a műsor technikai hátterét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: s lám az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő sziklákat sodró hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor Illés észrevette, befötte arcát köntösével, kiment és a barlang szája elé állt. Bizonyos pontján az ember életének nagyon fontos, hogy hallja tisztán az Istennek a szavát. A beöltözési lelki gyakorlat alatt történt ez, hogy belül nagyon-nagyon szerettem volna valamit. Annyira vágytam arra, hogy azt úgy észleltem, hogy nem hallom, vagy nem tudom észlelni, hogy akkor ezzel kapcsolatosan mit mond nekem az Isten. És hát így az egyik ima óra után volt, hogy kimentem, tehát imádkoztam bent a kápolnába, aztán utána fölálltam és kimentem, és megálltam a sekrestye mellett, és ilyen nagyon-nagyon szépen, gyengéden fújt a szél, a szellő, úgy, ahogy lebbent. És ahogy lebbent a szellő, azzal együtt érkezett meg az Úrnak a válasza az én lelkembe. Teljesen más volt a szöges ellentéte annak, mint amire én vágytam. De annak az öröme, hogy hallom, meg annak a döbbenete, hogy így szól hozzám, minden ellenkezésemet elmosta, tehát teljesen megnyitott, és teljes szívvel tudtam befogadni azt, amit mond nekem.
1: Kakucs Adél Petra, domonkos nővér gondolatait hallották.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Leó pápa alapítványt hozott létre a Vatikán megújuló energiaellátását biztosító rendszer kiépítésére. A Magyar Képzőművészeti Egyetem legjobb diploma műveiből nyílik kiállítás a Hungarian Art and Business Központban. Az egység építésére buzdította a híveket Leó pápa Barcelonában. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa június 1-én kelt sajátkezőleg aláírt rendelkezéssel létrehozta a Napfivér alapítványt, hogy előmozdítsa a fenntartható fejlődés modelljére való átérést a Vatikánban. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az új létesítmény mind a Vatikáni Rádió állomás, mind a Vatikán város állam számára biztosít majd áramot. A Leó pápa által megalapított Fratello Sole alapítványnak a célja egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítése Róma külvárosában, amely nem csak a rádió állomás, hanem a Vatikán város állam teljes energiaellátását is biztosítja. Ferenc pápa már szorgalmazta ezt a projektet a 2024. június 21-én aláírt Fratello Sole kezdetű apostoli levelében. Az agrofotovoltaikus rendszer egy agrár és energetikai megoldás, amikor egyazon földterületen történik a növénytermesztés vagy állattenyésztés és a napelemekkel való villamos energiatermelés. A Magyar Képzőművészeti Egyetem a frissen végzett hallgatók legkiemelkedőbb diploma munkáiból válogat a Best of Diploma 2026 című kiállításra, amely július 10-től látható a Hungarian Art and Business Kortárs Fókuszú Művészeti Központban. Írja az MTI. Milyen kérdések foglalkoztatják ma a pályakezdő művészeket? A kiállítás átfogó képet nyújt az egyetemen zajló művészeti képzés sokszínűségéről, valamint betekintést ad a következő művészgeneráció gondolkodásmódjába és alkotói szemléletében. Az Andrássy úton működő Hungarian Art and Business Művészeti Központ immár második alkalommal ad otthont a tárlatnak. A válogatásban a nagymúltú képzőművészeti szakok, a festészet, a szobrászat, a képgrafika mellett helyet kapnak a tervezőgrafika legújabb irányai, a színpadi látványtervek és a felsőfokú restaurátor képzés kiemelkedő diplomaprojektjei is. A tárlat augusztus 9-éig látogatható. Spanyolországi utazása negyedik napján Leó pápa a déli imaóra közös elimádkozása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz Barcelonában. Írja a Vatikán News. Arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, amely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet alázatos és hálás szívvel. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületét és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, az egységünket a lélek adja, hangsúlyozta Leó pápa. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Az előesti dicséretet Jézus szentséges szívének főnnepéről imádkozzuk.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Krisztus szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen.
1: Krisztus szeretett minket és megmosott saját vérében.

0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett fiat szívéből elnyerjük bőven áradó kegyelmedet, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallják.
1: Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát, és az Úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, hol vagytok ebbe az egyszeri történetben? Még mindig a bezárkózott ajtók mögött, vagy már ahol találkoztok Jézussal? A kép, amit választottam, a vitorlásnak a képe. Szentléleknek rengeteg szimbóluma van, de az egyik a magával sodró, szelíd és erőteljes szél. Ki szokott vitorlázni, ki szokott szörfözni. Ott van ha van szél, akkor az ott van mindenkinek. És mi az érdekes ezeknél, hogy észre kell venni az időt, észre kell venni ott azt a pillanatot, és aztán csak engedni kell, hogy vigyen magával a szél. Valamilyen szinten nem kell erőlködni. Arról szól igazán pünköst, hogy nem a mi erőnkre kell hagyatkozni, hanem engedni kell azt, hogy vigyen magával a lélek, hogy ő hordozzon egészen. És azt gondolom, hogy ez történik meg ott a tanítványoknál, azon az első pünkösdön. De jó lenne, hogyha mindannyiunk életében újra és újra föl tudnánk idézni ezt a pillanatot, ha azt mondanánk, hogy ez most is aktuális az életünkben. Mert ami ott történik, az egyértelmű, amit Jézus ott ad a tanítványoknak, azt mindenkinek adja. Azt mindenkor adja. Azt mindenhol adja. A kérdés csak az, hogy be tudjuk-e fogni azt a szellőt, akarjuk-e, tudjuk egyszerűen beengedni az életünkben. És ha ez elindul, akkor ez valóban egy flow, ez valóban ami visz magával, ahol ebből a találkozásból, ebből az élményből egy öröm származik, ebből az örömből béke, a békéből egy küldetés, a küldetésben a megbocsátás, és ez úgy megy és sodor magával mindenkit. Mivel nem vagyok benne biztos, hogy mindenki emlékezik a saját bérmálására, úgy igazán, úgy erősen. Ki akkor, hogy emlékszik? Tehát itt vannak egy páron, akik tegnap bérmálkoztak. Én azt kértem Annától és Krisztiántól, hogy gyertek föl, és valamit osszatok meg ebből. Tegnapi este a vigília misében Bíró László püspök atya 10 fiatalt bérmált, van akit a keresztelés első áldozás és a bérmálásnak így a szentségén keresztül vezetett. Valamit ebből, amit meg lehet osztani, mondjatok el.
2: Jó estét kívánok, Krisztián vagyok. A tegnapi nap különleges ünnep volt számomra, hiszen megkeresztelkedtem, első áldoztam és bérmálkoztam is egyszerre. Tamások a felkérésére szeretném megosztani veletek az élményeimet, a szentségek felvételéről és arról az útról, ami idáig vezetett. Bár korábban is tapasztaltam Isten jelenlétét az életemben, az egyházat 3 éve kezdtem el személyesen is megismerni. Jenes Diáson részt vettem egy misén, ahol a tömjén füst és a szent beszéd mély nyomot hagyott bennem. a mai napig őrzöm ennek az emlékét. A hétről hétre történő misére járás és a jobbnál jobb prédikációk hallgatása után azt vettem észre magamon, hogy egyetértek egyre több dologgal az egyházzal. Az értékrendel, amit képvisel, és azzal, ahogy a keresztények élnek például. Tamás atya és Krisztina nővér közreműködésével 2 éve elindult egy felkészítő csoport, ahol már tudatosan készültem a tegnapi nap eseményeire. Egyesek első hallásra azt gondolják, hogy 2 év nem túl sok, mégis azt tudom mondani, hogy az a támogatás és az a kérdések hada, amit mi intéztünk ezekhez a személyekhez, Tamás Agyár és Krisztina nővérhez, valamint a csoport többi tagjaihoz, és megválaszolva lettek ezek, az beszédesebb ennél.

0: képben is látható legyen. Én szépen köszönöm.
1: Jó estét kívánok, sziasztok! Engem Annának hívnak. Én is tegnap este pünkösd vigíliáján bérmálkoztam. Bár én katolikus családban nevelkedtem, születésem után megkereszteltek, gyermekként voltam első áldozó, ez a harmadik beavató szentség eddig valahogy elmaradt. Pedig már egy ideje felnőttem, és a hitemnek sem fordítottam hátat. Egyszerűen csak nem kínálkozott korábban alkalom, és tulajdonképpen nem is éreztem a szentségnek a hiányát. Nem értettem a jelentőségét. A felkészítő csoporthoz Krisztián révén csatlakoztam, részben azért, hogy együtt csinálhassuk végig, segítsük egymást a felkészülésben, részben pedig azért, hogy végre kipipálhassam ezt az elmaradást. Csak a felkészülés során értettem meg, hogy a bérmálkozás nem pusztán formalitás, hanem letörölhetetlen pecsét. Ennek az útnak a legnagyobb tanulsága számomra, hogy Isten nem szab határidőket, türelmesen vár ránk. Arra, hogy kinyissuk neki a szívünket, hogy kövessük őt. Nem tudunk lekésni a szentségekről, illetve nincsenek elsők és utolsók sem. Bár Krisztián velem kezdett el templomba járni, vasárnaponként, ahhoz ő segített hozzá engem, hogy végül bérmálkozzak. Velem ellentétben ő nem csak várt, hanem lehetőséget, közösséget keresett a beavató szentségek felvételére. Hálás vagyok, hogy én is befogadásra találtam ebben a csapatban. A találkozóink nagy segítséget nyújtottak nekem abban, hogy kiszakadjak a sürgőforgó mindennapokból, egy kicsit megálljak és elcsendesedjek. Érdekes, mennyivel könnyebb együtt csendben lenni, mint egyedül. A tegnapi ünnepi szentmisében megélhettem, ahogy kis csoportunk különböző tagjai valódi egységé formálódtak. Láthatatlanul örökre összekapcsolódtunk egymással. Ahogy Bíró László püspök atya mondta, a szertartás olyan, mint egy ölelés. Egyszerű, de sokat jelent. Nehéz szavakba önteni, milyen egyszerre örülni annak, amit te magad átélsz, és közben mindenki más örömén is újongani. Számomra különleges jelentőséggel bírt a tegnapi eseménynek a helyszíne és az időpontja is. Az időpontja azért, mert az egyetem végéhez közeledve különösen aktuális az életemben a felnőtté válás témaköre. A helyszín pedig azért, mert hálás vagyok érte, hogy ezt a keresztény felnőtté válást a barátommal együtt élhettem át ebben a templomban, ahol a szüleim is megházasodtak. Végül pedig még azt a mozzanatot emelném ki, amikor a keresztüleimre pillantva belegondoltam, hogy milyen lehet nekik itt engem látni, amikor kisbabaként ők indítottak el ezen az úton a keresztelőmön.
2: Köszönöm szépen, Anna és Krisztián. Nézve, mit csináltatok? Egyszerűen egy konkrét, személyes tapasztalatról mondhatok egy pár szót. Ezt úgy hívjuk keresztényként, hogy tanúságtétel. És egyszerűen erre hív minket, azt gondolom, az egyház. Pünköskor különösképpen, de mindig. Hogy egyszerűen, ahogy vagyunk, ami történik velünk, az ilyen ünnepélyesebb, és a hétköznapi dolgokról egyszerűen tudjunk beszélni. Milyen jó lenne az, hogy a holnapi pihenőnap után, kedden, egyetemen, munkahelyen, szomszédban, egyszerűen csak be tudnátok hozni azt, hogy hú, pünköskor volt egy élményem. Egy olyan közegben, ami nem keresztény, egyszerűen csak behozni, mert lehet minden egyszerű dologról tudunk beszélni, miért nem mernénk erről valamit behozni? Hát ha valami megszólítja őket. Mi az, amit tudunk csinálni ilyenkor, pünköskor, hogy be tudjuk fogadni igazán a lelket? Az első az, hogy vegyük észre, ahol már működik bennünk. Ez olyan nagy dolognak tűnik, valami csodásnak, valami, amit az apostolok ott megtapasztalnak. De nem lehet azt mondani, hogy amikor váratlanul meg tudok bocsátani a másiknak, akkor már a lélek működik bennem. Nem lehet azt mondani, amikor váratlanul tudok tiszteletet mutatni a másik felé, aki felé tegnap ez még nem ment, hogy akkor a lélek működik bennem. De hiszem. És ez ott van, és ezt vegyük észre. A másik pedig, hogy kérjem. Olyan sokszor mondtam ebbe az időbe, itt van most a még mindig pünkösd ünnepe, mai misében próbáld megfogalmazni azt, hogy akkor a léleknek milyen ajándékát kéred arra, hogy szolgáljon. Figyeltetek arra, hogy itt a Szentleckébe volt a Szentlélek,

0: ajándékai mind olyanok, amik nem rólam szólnak. Nem nekem levő ajándékok. Nem arról szólnak, hogy én jobb legyek, hanem hogy ezzel tudja megújítani a kapcsolataimat, emberi kapcsolataimat, hogy tudjak szolgálni, hogy tudjak építeni egy közösséget, egy világot. És ez a harmadik, hogy elkezdjük észrevenni ezeket az ajándékokat, akkor hogy használjuk. Erre kaptuk ezeket. Az ajándékok azok olyanok, amik ajándékok, amiket nem tudunk mindig egyszerűen akár észre se venni. De igazán azt lehet mondani, hogy senkitől sem elvárás az, hogy a lélek ajándékaival rendelkezzen, mert ez ajándék. Viszont a lélek gyümölcsei az meg kell, hogy jelenjen a mi életünkben is. Ha keresztények vagyunk, ha elkezdünk élni így, a szeretet, az öröm, a béke, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, a szerénység, az önmegtartóztatás, tisztaság. És ezek csak egy fölsorolásnak egy részei. Vedd észre, köszönd meg ezeket, hogy ott vannak az életedben. Mi ezek között alapvetően a legfontosabb? Mi az, amit kér igazán tőlünk a föltámadt Jézus és a mennybe menetel előtt nekünk ad feladatként? Az egyetlen egy dolog, az a békének a szolgálata, a kiengesztelődés szolgálata. Valakivel beszéltem itt délután erről, ja, én azt hittem, hogy ez a papnak a feladata. Nem, ez a ti feladatotok. Ez a rész, amit itt olvastam, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot, az rátok is vonatkozik. Rajtatok kell ez megszülessen. A ti emberi kapcsolataitokban ott indul ez el. Ez a legfontosabb. Ha igazán van olyan, ami az egyháznak a feladata kéne legyen, és amiben olyan gyengék vagyunk, hogy valóban a kiengesztelődésnek a tanúságtevői legyünk. Én ezért szeretném ezt a szentmisét felajánlani, hogy befogadjuk ezt a küldetést, hogy higgyük, hogy ez valóban nekünk szól, és hogy elindulhassunk ezen az úton. Amikor most így megállunk egy kis csöndbe a hitvallás előtt, akkor csak arra próbálj válaszolni, hogy akarsz-e ennek a kiengesztelődésnek a szolgálattevője lenni.
1: Az evangélium tiszta forrásánál. Forrai Tamás jezsuita atya homíliáját hallották.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa fogadta a Pápai Magyar Intézet és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársait. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Pápai Magyar Intézet közössége és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársai részt vehettek Leó pápa egyik szerdai általános kihallgatásán, és személyesen is találkozhattak a Szentatyával májusban. Adta hírül a Pápai Magyar Intézet. A találkozón jelen volt Veres András győri megyés püspök, a Pápai Magyar Intézet korábbi rektora, Törő András olaszországi főlelkész, az intézet jelenlegi rektora, és Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet is. Az audiencia során a résztvevők kifejezték szeretetüket és imádságos támogatásukat a Szentatya iránt, valamint jó kívánságaikat megválasztásának első évfordulója alkalmából. A rövid személyes találkozás nagy örömet jelentett a közösségek számára, valamint megerősítette a Magyar Egyház és a Római Magyar Intézmények kötődését Péter utódához. A találkozás követően közös fénykép is készült a Szentatyával. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Cseh Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térdenállva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képél rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Súlyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Mikor fogunk már összefogni? Istenünk csodás helyre vezetett bennünket. Közép-Európa, a Kárpát-medence, ez a tér fizikai paradicsom. Sok-sok nép élhetne itt békességben. Sok-sok nép együtt összedolgozva. De mintha az ördög működése lenne, hogy egymásnak feszültek és feszülnek a kicsik, miközben a nagyok egymás ellen uszítják és felhasználják őket. Mikor fogunk már összefogni? Minden nép bánata bánat marad, és csak akkor nem. Csak akkor tudunk megváltozni, ha akarunk, ha merünk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírási szakaszunk Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből van. Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait. Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, és üzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekbe se arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se kétruhát, se sarut, se botot, méltó ugyanis a munkás a maga kenyerére. Kedves Mária Rádió hallgatók, az Úr Jézus az apostoloknak lelki hatalmat ad, és őket elküldi. Menjetek, hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. És ez a mennyek országa Krisztusnak a megváltása kiteljesedik. Húsvéttal is a pünkösddel. Mi most húsvét és pünkösd utáni időbe vagyunk. Imádkozzunk, vegyünk részt a Szent Misén, járuljunk a szentségekhez, és imádkozzunk a betegek gyógyulásáért. Imádkozzunk a halottakért, akik a tisztulás állapotában vannak, de imádkozzunk a lelki halottakért is, akik a jó intést, a testvéri, felebaráti figyelmeztetést semmibe veszik a rossz útról, nem akarnak megtérni, de ugyanakkor tisztítsátok meg a leprásokat. Mennyi tév tanítás tapad az emberekre, mennyi megtévesztés terjed az interneten, a világhálón, a különböző önmegváltó tanok, pedig a tanok nem váltanak meg. Csak egy valaki váltott meg, Jézus Krisztus. A csíkszeredai milleniumi templom 4 arkangyala, a kupola 4 sarkában figyelmeztet bennünket. Ki olyan, mint az Isten? Senki. Isten elküldte Gábor angyalt az öröm üzenettel, és Isten gyógyít a lelkeket is, a testet is, és Úrjel eszirdeti, hogy itt a kegyelmi idő, s legyünk annyira józanok, mint a részeg ember. A részeg embernek baj van az egyensúlyával, de az esze még a helyén van, mert nem önmagába kapaszkodik, hanem a kerítésbe, az oszlopba, vagy a haverébe, a komájába. Önmegváltás nincs. Krisztus váltott meg minket, és mi kapaszkodjunk Krisztusba, és menjünk, és hirdessük, elérkezett az Isten országa.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: راديو.
1: változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

Kedves hallgatóim! A mai alkalommal nem kifejezetten gazdasági témáról akarok önökkel beszélgetni, bár ha meghallgatják, akkor megállapíthatják, hogy azért nem áll távol az egyház társadalmi tanításától a téma, amivel foglalkozom. Márpedig az én gazdasági ismeretterjesztő műsoraimnak egyik igen fontos tényezője, motiválója az, hogy mindig az egyház társadalmi tanításaival összefüggően próbálom a gazdasági kérdéseket, a társadalmi kérdéseket önök számára bemutatni. Már-már úgy tűnik, hogy kissé régi módi vagyok, ami egyáltalán nem lenne csoda, hiszen koromnál fogva, 85 év, már végigéltem a század nagyon sok hullámát, változását, ideológiák tündöklését és bukását. Tehát elképzelhető, hogy megragadtam talán valami régi módi felfogás mellett. Szeretném hinni, hogy nem így van. Szeretném hinni, hogy amiket elmondok, azoknak a mai kor embere számára is van relevanciája, vagyis érvényessége. Nos, az egyik ilyen téma, amivel olyan sokat foglalkozom, az a nők szerepe a családban, a gyermeknevelésben. Nem nagyon lehet azzal vádolni, hogy netán ódivatú valaki lennék, hiszen nálam emancipáltabb nőt nehéz lenne találni. Szép karriert futottam be, de emellett nagy családom is lett. Hiszen, hogy a kedves hallgatók nyilván több forrásból, ha mástól, nem, hát saját magamtól hallották és tudják, hogy valóban szerintem kivételesen szép és nagy pályát futottam be itt kis hazánkban, hiszen a kormány minisztere lettem az első rendszerváltó kormányban. Előtte magasrangú tanácsadója voltam, a legkülönbözőbb felsőszintű vezetőknek, annak ellenére, hogy soha nem kényszerültem olyan típusú politikai szerepvállásra, amely a kommunista ideológiával lett volna összhangban. Tehát én párttag nem voltam, de a legcsodálatosabb azonban az, hogy mégis voltak a magyar kormány vezetésében a 70-es évektől, sőt a 60-as évektől kezdve is már, olyan emberek, akik számára egy közismerten keresztény, vagy legalábbis nem a párt soraiba tartozó ember, tud olyan okosakat vagy értelmeseket mondani, amelyeket meghallgatni célszerű. Sokszor ültem olyan miniszterek és kormánytisztviselők, miniszterelnök helyettesek háta mögött, akik néha hátrafordultak és megkérdezték tőlem, hogy jól mondtam, Katika. Tehát ezért mondom, hogy én erre büszke vagyok, és hát tekintsék ezt, ha akarják, hiúságnak, de mindesetre azt gondolom, hogy ezt elérni nem volt semmi. És mindehhez azonban a legfontosabb kérdés hozzátársul, hogy gyermekeim lettek, és férjemmel közösen 3 gyermek családját mondhatjuk magunkénak, vagyis 13 unokánk van ebből a szép nagy családból. Azt mondhatom, hogy mind az önmegvalósítás, mind a nők családba betöltött szerepét tekintve, azért mérvadó lehet az én nézőpontom. És hát azt meg is kell mondanom mindjárt előjáróba, hogy minden módon támogatom a nők társadalmi szerepvállását és a önkiteljesedését, mondjuk azt önmegvalósítását is. Mégis elhatároztam ennek a kiskönyvnek az összeállítását, amelyben ismert, nagyon ismert, vagy olykor kevésbé ismert, ám de megismerésre méltó női karrier történeteket mutatok be. Vannak olyanok, mint például a Margaret Thatcher, amelyekkel nem foglalkozom, mert azt nagyon-nagyon sokan ismerik. A celebekkel meg különösen nem, mert azt nem tekintem a magam részéről különösebben nagy sikernek, annak ellenére, hogy a mai világban olyan fontos szerepet töltenek be. Néhány a tudományban és politikában már ismert szereplőt mégis beillesztek, mert a mondani valójuk,
olyan fontos a témám számára. A téma pedig egyértelműen női szakmai kiválóság és a társadalmi szerepének az összeegyeztetése a családban betöltött szerepükkel. Nem törekszem messze teljességre, csak néhány olyan szemét mutatnék be, akik a saját értékrendemhez közelebb álló személyiségek. A szakmai munkámban már sokszor írtam ismeretterjesztő cégeket kiemelkedő asszonyokról. Ők aztán mindenképpen megérdemlik, hogy ismételten felidézem. Kedves hallgatóim közül, aki nagyon hűséges, az esetleg már találkozott egyik-másik élettörténet részletével, de arra kérem, hogy azért ne gondolják azt, hogy nem érdemes újra ebben az összefüggésben a többi nővel együtt áttekinteni ezeknek az élettörténetét röviden. Néhány izgalmas további nő alak munkásságát meg az internet oldalain kerestem ki, mert a mai aktuális témáinkra is találtam szinte közvetlenül választ adó nagyszerű személyeket. Ezekből szeretnék most egy kis csokrot önöknek átadni, és azoknak az olvasóimnak nyújtani, akik majd a mostani könyvásáron megjelenő könyvemet, a Jeles nők dicséretét esetleg megveszik és elolvassák, vagy legalábbis oda teszik jeli szekrényükre. Mert én nem tudom ki, hogyan van, vannak-e még elegen a Gutenberg galaxis hívei, de én esténként elalvás előtt szeretek pár oldalt olvasni. Különösen rövid novellákat, amelyek éppen elegendőek ahhoz, hogy az embert álomba kísérjék. És ezek a kis történetek erre pontosan alkalmasak. Lehet, hogy azt mondják, kedves hallgatóim, hogy ez itt most a reklámhelye volt, bocsássák meg nekem, de nem csak az vezérelt benne, hogy a munkámról beszélhessek, hanem az, hogy ez a munkám mondani valója mindenkihez eljusson, mert miért ne álmodhatnánk mindnyájan arról, amit ezek a kiemelkedő személyek elértek. Igenis. Nőként is hagyhat valaki nyomot a történelemben, a tudományban és a művészetekben. Igaz ugyan, hogy minden nő számára lehetséges maradandót alkotni, hiszen a gyermekek megszülése, felnevelése, az élet továbbitele olyan nagy csoda, hogy ennél nagyobb csoda nincsen. Már talán említettem, most megint csak felhozom, hogy a gyermekszülést egyes orvostudósok úgy hasonlították össze, mint egy olimpiai verseny eredményét, annyi erőfeszítés kell hozzá. Tehát, hogy így mondjam, minden édesanyja valóságos olimpikon. De mégis csodálatos, hogy az egyes nők milyen hatalmas akaraterővel rendelkeztek és törtek pályájuk során a csúcsra. Az aztán meg különösen elismerhető és elismerendő, ha mindkét területen, a családban és a hivatásban is helytálltak. Így aztán ajánlom az olvasnivalók közé ezt a könyvet mindkét nembeli embertársamnak, a férfiaknak, hogy emeljenek kalapot e nők előtt, a nőknek meg azért, hogy elhiggyék. Minden lehetséges. Számukra is. Nos, tehát ki mindenkivel foglalkozik a könyvem? Természettudósokkal, élettanítudományokkal foglalkozó nőkkel, közgazdászokkal, politikusokkal és a politikával összefonódó környezetvédelemmel, oktatásüggyel foglalkoztak rendkívül szertágazó területeken hőseim. Vegyünk néhány példát. Nem azt szeretném elérni, hogy elmeséljem a könyvet, mert hiszen akkor minek kellene megvenni. Márpedig nyilván kiadó örülne neki a Kairosz, ha a kedves hallgatók esetleg meg is vásárolnák ezeket a könyveket tőle. No, vegyünk tehát néhány példát. Sokukat már az Élet és Tudomány lapjain, vagy másutt is megírtam, de sokuk először kerültek most, hogy így mondjam, nem papírra abban az értelemben, hogy nem kézzel írok már, hanem természetesen a billentyűzettel, de mindesetre az ujjaim alá most kerültek azok a betűk, amelyekkel megírtam ezeket a történeteket. Az egyik már régebben ismert személy Laura Bassi volt, aki az újkor hajnalának egy fényes csillaga. Ő volt az első nő, aki fizikából
PhD minősítés szerzett, és itt most megjegyzem, hogy az úgynevezett sötét középkor végén, vagy az újkor hajnalán, ha tetszik, 14. Leó pápának volt ő a támogatottja, aki az egyik legnagyobb tudós pápa volt. Hozzáfogható tudományos ismeretekkel rendelkező pápa nem volt a történelemben, mert ő nem csak a teológiában volt kiváló, abban azért sok nagyszerű személy volt itt a közelmúltban is, aki az ismertséget megszerezte, és talán nálunk is közismert. Hát nem kell beszélni talán a 16. Benedek pápáról, bocsánat, Benedek pápát akartam mondani, tehát a 14. Benedek pápáról van szó. A 16. az ugye a Ratzinger bíboros volt, és aki Ferenc pápa elődje volt. Nos, Ratzinger a teológiában olyan nagy tudós volt, hogy én hát nem vagyok mérvadó az megítélésben, de én nagyobb teológust nem ismerek nála, legalábbis aki hozzám eljutott. Én nagyon-nagyon sokra tartom 16. Benedek pápát, még Ratzinger bíboros korából is. Na de ez a 14. Benedek pápa, aki Laura Bassinak a pártfogója volt, ő volt az, aki a természettudományokban is nagyon jártas volt. És ő támogatta ezt a hölgyet hölgyi létére, hogy fizikai kísérleteket, stb. Végezhessen, és az akadémia tagja legyen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az abban a korban ez a női emancipációnak a csúcsa volt. A 20. században volt egy másik fizikus nő is, aki csodálatos eredményeket ért el. No, őt már sokkal jobban ismerik, kedves hallgatóim. Ő Marie Curie, a lengyel közélet talán legismertebb alakja. Őt tartja a közvélekedés leghíresebb lengyel személynek a történelemben. Azzal a kutatási eredménnyel, amivel ő dicsekedhet, bár sosem volt a dicsekvő alkat, olyan szerény, kedves, szerény embert, jóságos, csodálatos édesanyját, nagyszerű testvért, hazafit és tudóst, mint amilyen Marie Curie volt, feleséget, keveset hordott a föld a hátán, már megint itt vagyunk, hogy emberi minőségében is kiváló volt. Ő volt az egyetlen nő, akinek két tudományterületen, a fizikában és a kémiában is sikerült Nobel-díjat kapnia. Ilyen nincs több. A férje, a lánya, a veje is Nobel-díjas lett, ugye? Igazán a kalapot le előtte. Ide a természettudományok közé sorolhatjuk Rachel Carsont is. Ez a kedves amerikai hölgy arról ismert, hogy a DDT szennyezés veszélyeire hívta fel a társadalom figyelmét. Az, hogy felfedezte ennek a káros hatását, és ezt egy nagy hatású könyvben meg is írta, ennek a címe a Néma tavasz volt, amiben megírta, hogy könyörgöm, a sok méreggel telített rovart elfogyasztó kismadarak is elpusztulnak, tehát csend lesz, nincs azon a környéken, ahol DDT-vel permeteznek, használják a környezetvédelemben, ott előbb-utóbb elhallgatnak a madarak, nincs madárdal. De nehogy azt higgyük, hogy itt annyiból állt a dolog, hogy megírja valaki ezt a könyvet, hiszen hatalmas vegyipari cégek lobby erejével kellett neki tudományos igazát bebizonyítani, hiszen azoknak anyagi érdekük fűződött az adott vegyszerek eladásához és értékesítéséhez, és itt megint azt kell mondanom, hogy a Rachel Carsonban is a tudományos eredményeinél is többre becsülöm azt a kitartását és lelki erejét, amivel a hatalmasságokkal szembeszállt, és meg kell mondani önöknek, győzött. A természettudósok közé sorolhatjuk ugyancsak Jean Goddardt is, akit ismeretnek a hallgatók a mostanságban megjelenő ismeretterjesztő cikkekből, hiszen nemrég távozott az élők sorából. Ő volt a majmok magatartás kutatója, a tudomány és az etika nagy összekapcsolója. Úgy mondták róla, hogy egyike volt Leakey angyalainak, mert Leakey egy különlegesen híres paleontológus volt, aki azért is támogatta ennek a kedves tudósasszonynak a munkáját, mert azt gondolta, hogy a mai viselkedéséből,
majmoknak, következtethetünk arra, hogy hogyan is történt az emberi válás sok-sok évezreddel ezelőtt, amikor a majmok szerszámkészítő állattá váltak. És sok mindenben ugye olyan tulajdonságokat mutattak, amely

emelkedőbb ezek közül. Eleanor Roosevelt, ez őróla ugye azt tudjuk, hogy Franklin Delano Roosevelt felesége, társa és segítője volt. Igen, romantikus élete volt. Romantikus és egyben nagyon nehéz. Nem mesélem el a részleteket, ajánlom olvasásra, de mondhatom, hogy nem volt könnyű sem hozzámenni, sem mellette maradni Franklin Delano Rooseveltnek First Ladyként. Egyetlen kis anekdotát idézek fel a könyvből. Ugye ő nagyon sokban befolyásolta a nagyválság idején az elnök magatartását, amint kedves hallgatóink bizonyára történelmből tudják, hogy a nagyválság idején hát nagy tüntetések voltak Amerikában, és bizony Hoover elnök, aki Franklin Delano Roosevelt elődje volt, az a tömegbe lövetett. No, ez volt az a pillanat, amikor egy magyar tudós, író, közíró azt írta le, hogy Csíszabó László, hogy ez valami hihetetlen dolog volt az amerikaiaknak, mikor szembenéztek azzal, hogy milyen dolog az, hogy prédikálunk a demokráciáról és a saját embereinkre lövetünk. Ez volt egy fordulópont a társadalmi lelkismeretben Amerikában, amely addig bizony szépen tűrte a nagy gazdasági igazságtalanságok meglétét, mert azt mondták, hogy mindenki boldoguljon, ahogy tud, ugye. Akkor kiderült, hogy azért ez nem egészen így van, hanem a közösségnek is van ebbe szerepe, hogy ez így lett, ebben Franklin Delano Roosevelt szerepe óriási, de ebben közreműködött, sőt mondhatom, hogy inspirálta, ösztönözte a felesége. Amikor a tüntetések voltak, akkor a Roosevelt asszony lement a tüntetőkhöz, a katonákhoz, mert ugye a veteránok tüntettek, akik az első világháborús veteránokat, akik majd éhen haltak a nagyválság idején, és énekelt a katonákkal, megígérte nekik, hogy segíteni fog rajtuk, és segített is. Mondták is a katonák a későbbiekben is, ez az anekdota, amit akarok elmondani, hogy hát igen, a Hoover leküldte hozzánk a lövészeit, és lövetett. Roosevelt leküldte hozzánk a feleségét, és ő segített rajtunk. Nem tudták, hogy nem is Roosevelt küldte le, hanem a felesége volt az, aki magától ezt a nagyon nemes és szép és csodálatos társadalmi cselekedetet megvalósította. No, ha már itt vagyunk a Roosevelt kormánynál, akkor találkozni fogunk a könyvben még egy személlyel, aki a kormányának a tagja volt, és pedig ez Francis Perkins, aki munkaügyi miniszter volt. Az első nő az amerikai kabinetben egyébként. Lám-lám, munkaügyi miniszterről beszélünk, és a Eleanor Rooseveltnél is arról, hogy milyen fontos gazdasági intézkedéseket és jogi intézkedéseket hoztak meg férje idejében, sőt azt is mutatom, hogy Eleanor Roosevelt egy percig visszatérve, hogy az emberi jogok létrehozója, nyilatkozatának létrehozójaként is említik, nyilván tartják az ő nevét, az egyik legnagyobb, egyik legbefolyásosabb asszonyának tartják. Amikor meghalt, akkor fél árbocra emelkedték minden országban az amerikai zászlókat. No, visszatérek Francis Perkinsre, aki mint munkaügyi miniszter azt látta, hogy micsoda embertelen körülmények között dolgoznak az amerikai munkások. Ő volt az, aki egyrészt a munkakörülmények javítását rengeteget segített, másrészt ő hozta létre az amerikai társadalombiztosítási nyugdíjrendszert. Ezért én nekem könse is kedves, hiszen az én férjem, Botos József volt a Magyar Társadalombiztosítás rendszerváltás utáni első főigazgatója, akinek munkásságát, ott eltöltött éveit a legnagyobb szeretettel említi mindenki, aki akkor ismerte, mert sem előtte, sem utána olyan korszak a magyar társadalombiztosítás életében nem volt, mint amilyen az ő főigazgatósága alatt megvalósult. Ezért külön büszke vagyok rá, és így Francis Perkinsre is, aki egyértelműen a keresztény hit alapján végezte hivatását. Ő azt mondta, hogy amikor odajött New Yorkba és elvállalta a kormányzati tisztséget, akkor a Franklin Delano Rooseveltnek
a sok millió szegény embernek és a jó Istennek a dicsőségére tette.

0: annak a szolgálatára. Nem csoda tehát, hogy őt például az episzkopális egyház, egy keresztény felekezet, szentként tiszteli Amerikában. Hasonlóképpen politikus volt Gunnar Myrdal Nobel-díjas közgazdász felesége is, Alva Myrdal, aki az ENSZ UNESCO szervezetének vezetőjeként ért el magas beosztást, majd hazájának indiai nagykövete lett, tehát svéd nagykövet azért nem akárki. 62-ben pedig miniszter lett a svéd kormányban, és bő 10 éven keresztül miniszterként tevékenykedett, érdekes módon az egyházi ügyekért és a leszerelési tárgyalásokért volt felelős. Ugye milyen különleges közéleti funkció egy olyan nőnél, aki egyébként 3 gyermek édesanyja volt. A békért folytatott küzdelme, amelyet a politikából való visszavonulása után is folytatott, mint hogy a politikusi léten értem én a kormányzati létet. 1982-ben a béke Nobel-díjat eredményezte számára, izgalmas, majd meglátják, hogy milyen körülmények között kapta meg, és az is izgalmas, hogy milyen hatalmas áldozatokat követelt tőle ez a közéleti szereplés a családját illetően. Egy következő hölgy, aki szintén a politikusi kategóriában van így nálam, Indira Gandhi. Az ember azt gondolja, hogy ennek köze van Mahatma Gandhihoz, de nem, ez csak névrokonság, mert a férje nevét vette el, akinek véletlenül éppen Gandhi volt a neve. De az mégis igaz, hogy a Mahatmához nem kevés köze volt, hiszen Nérunak, Mahatma Gandhi legjobb barátjának, segítőtársának a barátja volt, illetve a lánya volt, tehát barátjának a lánya volt. India miniszterelnökeként országát az el nem kötelezett országok vezetőjévé tette, hatalmas gazdasági és oktatási reformokat valósított meg, keménykező ember volt, gyilkosság áldozata lett, de azt lehet mondani, hogy elvitathatatlanul nagy személyisége volt India és a világ történelmének. Van egy afrikai hősnőnk is, Wangari Maathai. Ő egyike volt azon fiataloknak, akik Amerikába tanulhattak a Kennedy időszakban, a Kennedy kormányzat intézkedéseinek eredményeképpen, ami azzal akarta segíteni Afrikát, hogy tehetséges fiatalok a magas szintű továbbtanulási lehetőséget biztosított. Nos, ő hazatérve afrikai országába küzdött a demokratikus változásokért, bár ő is 3 gyermeknek adott életet, egy politikusnak volt a felesége, de hát nem volt könnyű élete. Hát pontosan azért, mert politikában ugye nagyon kiemelkedett, nagyon sok ellenséget is szerzett magának. Nevéhez fűződik az afrikai első erdők védelme. Az amazonasi esőerdőkről tudunk, de ugyanilyen jelentőségű Afrika közepén lévő esőerdők szerepe is a világ klímájában, és az a helyzet, a politikusok, mint mindig, hajlamosak a rövid távú szemléletre. Ott is, az afrikai országban is úgy tekintették az Istentől kapott ajándékot, az őserdőket, mint valami magántulajdont, és osztogatták azoknak, akik a saját klányukhoz tartoztak, akik viszont kitermelték, hát ez egy óriási nagy baj lett, nem lett volna szabad magánosítani ezeket a őserdőket. Ő ezért harcolt, de olyan mértékben, hogy a diktátorok, akik ott úgy írtották egymást, mint Tuszik meg a Hutuk, ugye? Sokat olvastunk erről, meg hallunk erről az afrikai szörnyűségekről, nem beszélve a keresztények helyzetéről Afrikában. Ő rengeteg üldöztetést szenvedett, élete egy részében többször volt börtönben, mint szabadlábon, holott az amerikai külügyminisztérium emelt szót érdekében, Gorbacsov emelt szót érdekében, tehát mindkét nagy hatalom ismerte ennek az asszonynak a nevét. Végül is aztán Nobel-díj békedíjat kapott 2004-ben, és egy képen talán lehet látni is a könyvben, mint Obamával sétál. Csodálatos asszony volt, és olyan mértékű környezetvédelmi összefogást hozott létre az asszonyok segítségével, ami példaértékű. A hasonló, bár ugye nem ekkora nagy ismertségnek örvendő, vagy nem ekkora nagy teljesítményt elérő fiatal politikai aktivista volt Malula Yousafzai, egy közel-keleti fiatal muszlim nő. Női békedíjas lett ő is, mert a nők oktatásáért, a muszlim fundamentalizmus ellen küzdött. Az egészségügyi terület hősei közül érdemes megemlíteni az általam bemutatott magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát, aki nem kevés áldozaton keresztül jutott el ahhoz, hogy szolgálhassa nemzetét és a világot. Hasonlóan ilyen szerepet töltött be Cicely Saunders is, a hospice mozgalom megalapítója. Egy regény az élete, és azt kell mondanom, hogy az egyik első olyan ember volt, aki ráirányította a figyelmet arra, hogy eltávozásunkkor nagyon egyedül vagyunk, halálodra magad maradsz, és ezt nem szabad hagyni, és ebben az ő átalapított intézmények mai napig is nagy szolgálatot teljesítenek. Több közgazdásznő is szerepel könyvemben, John Robinson, Elinor Ostrom, Esther Duflo. Ez az utóbbi kettő Nobel-díjat is kapott John Robinson, csak azért nem, akkor még nem volt Nobel-díj, amikor ő, nem is emlékszem pontosan, de egy biztos, hogy ő akkor még nem kapott, pedig megérdemelte volna. Közgazdasági Nobel-díj, azt hiszem, az akkor még nem volt. Érdekes, hogy mindegyikük, mind a három nő közösségi értékek felmutatásával szerzett elismerést. Olyan közösségi értékekkel, amelyeket, hogy azt mondhatnám, az én szakmámban, a közfinanszírozással kapcsolatban álló kérdésekkel. Aztán bemutatok két nagyszerű amerikai jogászasszonyt, akik az amerikai betétbiztosítás és értékpapírfelügyelet vezetői voltak. Mindketten Kennedy bátorság awardot, kitüntetést kapta magatartásokért, amellyel a megfelelő időben a pénzügyi szektor felügyeletének erősítésért küzdöttek. A megfelelő időn azt értem, hogy a válság előtt, mert a válság aztán fényesen igazolt, hogy nekik mennyire igazuk volt, és az utána lévő szabályozás is az ő nevükhöz fűződik. Ezek az asszonyok nem csak hivatásukban voltak kiválóak, ahogy már említettem is. Magánéletük is példaértékű volt. Legtöbbjük feleség és több gyermekes anya volt, és azt is mondhatom, ahogy ezt például Alva Mirdánál említettem, de hát a többieknél is, hogy nagyon megszenvedték a kettős hivatás összeegyeztetésével járó sok-sok fájdalmat, nehézséget. Olyan példaként állhatnak ezek ma minden asszony előtt, ami erőt adhat a nem könnyű feladat megvalósításához, ami nemzedékeink számára. Nekem példaképpen volt közülük sok lányom és unokáim is nagy tisztelettel ismerkedtek már meg tőlem ezeknek az embereknek, az asszonyoknak az életével. Igen, az emberfogalom az mind a férfit, mind a nőt magába foglalja. És azt kell mondanom, hogy mindegyiküknek rendkívül fontos volt, hogy lehetőség szerint találjanak egy olyan férfitársukat, vagy egyenesen férjet, aki segíti őket a valódi női egyenjogúság elérésében éppen azáltal, hogy elfogadják a különbözőséget. És elfogadják, és segítik a nők kettős hivatásának betöltését. Ezért megismétlem most könyvem előszavában is írottakat meg, amit most is mondtam a bevezetőben, hogy ajánlom olvasásra férfi társainknak, hogy emeljenek kalapot előttük, merítsenek ebből példát maguknak, nőknek pedig azért, hogy lássák, hogy valóban mi nagyszerű, csodálatos teljesítményekre képesek a nők minden területen. Különösen, ha erkölcsi, etikai alapállásuk olyan nagyon közel áll általunk vallott keresztény világnézet téziseihez. Köszönöm a figyelmüket!
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

az áldás gondolatokat hallják. Áldás kérés. Most hát, boríts be minket, Istenünk, remény ruhába, őrizz az úton, és taníts, szeretetből szeretni, legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizze meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valunkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelem.

0: Hírpercek.
1: A betegek adatainak védelmére szólított fel Leó pápa. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa üzenetet küldött Peggioráról püspök címzetes érseknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének Parolin bíboros aláírásával. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az akadémia június 1-én és 2-án tartott ülést az egészségügyi adatok megőrzéséről szóló dokumentum a Taipei nyilatkozat felülvizsgálatáról Rómában. Az orvos etikai dokumentum határozza meg az egészségügyi adatok és a biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. A gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a személyes életet hasznosítható adatokká próbálja alakítani. Ez ellentétben áll minden ember méltóságával, hangsúlyozta a pápa. Minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, szólított fel a Szent Atya. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képé rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Súlyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Csesz Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térden állva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Hit a művészetekben. Csányi László műsorát hallják.

0: Csányi Lászlót hallják a Hit a művészetekben adás szerkesztő műsorvezetőjét. Mérföldkőhöz érkezett műsorunk, hiszen negyedik éve tartó művészeti értékeket megőrző rádió sorozatunk munkája nyomán a mai napon indult ünnepű könyvféten a Püski kiadó gondozásában megjelent a Hit a művészetekben könyv, mely rádióadásunk első évadában megszólaltatott 12 művész nagyság, Pitti Katalin operaénekes, Madarasi István ötvös szobrászművész, Weber Mariana jelmeztervező, Pártai Lilla balettművész koreográfus, Medvecki Ádám karmester, Székely László díszlet látványtervező, Vásári Tamás zongora művész karmester, Kókai Krisztina textil grafikus művész, Sümegi Eszter operaénekes, Császár Angela színművész, Eperjes Károly színművész és Tokodi Ilona operaénekes életművét, teremtő sugallta alkotásait, hitét, Isten áldotta tehetségét mutatja be színes fénykép illusztrációkkal. Megtisztelő büszkeség tölt el bennünket, hogy riportjainkban felvállalt missziónkat támogatva dr. Erdő Péter bíboros prímás érsek úr elvállalta a könyv fővédnökségét, valamint Steinbach József úr, a református egyház püspök elnöke is támogatta a 20 éves fennállását épp az idén ünneplő Mária Rádióban elindult küldetésünket, melynek értékteremtő és megőrző közössége nélkül el sem indulhatott volna missziónk. A mai napon elindult ünnepi könyvhéten a jobban informáltabb hallgatóink talán már jártak is a Püski kiadó Vigadó téri pavilonjánál, ahol vásárolni is tudtak e szép kiadványból, sőt, találkozhattak személyesen is Pitti Katalin Kókai Krisztina és Weber Marian művésznőkkel, ahol egy pár kedves szó mellett dedikáltatni is tudták a Hit a művészetekben könyvet. De akik csak most értesültek a könyv megjelenéséről, azokat holnap, pénteken, 10 órakor Pártai Lilla, 11 órakor Székely László, holnap után, szombaton, 11 órakor Madarasi István, 12 órakor Medvecki Ádám, 15 órakor Tokodi Ilona, 16 órától pedig Császár Angela várja személyes találkozásra a Vigadó téren a Püski kiadó pavilonjánál. Mai ünnepi adásunk ismét szeretné felidézni önöknek azokat a felejthetetlen perceket, melyeket a már az előbb említett első évadunkban készült 12 prominens művészünkkel együtt tölthettünk el, akik teremtőtől kapott küldetésükkel, tehetségükkel, emberségükkel és szakmai tudásukkal korszakokon átívelően is irányt tudnak mutatni a ma embere és a felnövekvő művész generációk számára. Most következzék első adásunk vendégének, Pitti Katalinnak, a Magyar Állami Operaház örökös tagjának küldetése.
1: Most elmondok egy verset. Ószabó István, úsznak a templomhajók. Nézlek, Uram, s ha nézlek, magamba nézek. Nem segíthet rajtam pap, se a szentségek. Nézlek, Uram, s ha nézlek, magamba nézek. Mutatják templomaid, mutatják, merre menjek, de számolatlan ujja van irgalmas kezednek. Mutatják templomaid, mutatják, merre menjek. Úsznak a templomhajók, imáink a tenger. Uram, segíts a sötétségen átkelnem szemeddel. Úsznak a templomhajók, imáink a tenger.
0: Köszönjük szépen! Nehéz megszólalni ezek után.
1: Hát a Jóisten mindig mutatja az irányt.
0: Mutatja.
1: És én mindig azt érzem, hogy az örök törvények, az örök isteni törvények mindannyiunkba bele vannak teremtve. Nem hiszem el, hogy pontosan tudod és érzed, hogy ezt meg kell tenned, azt meg nem szabad megtenned. Ugye? Pontosan tudjuk. Persze. És ha mégis belekerültél, nem érzed jól magad?
0: Ajjaj.
1: Nem érzed jól magad? Érzed, hogy ég a talaj, innen menni kell, vagy nem.
0: Belülottan, csikarottan a szívtáig.
1: És akkor rendet kell teremteni az életedben, mert különben megbetegszel, megnyomorulsz. És ahogy újra rendet tudsz teremteni, és hát szentmisékre járni, menni a templomokba, menni a templomba, a szentség ott van a templomban, azok mind megszentelt helyek, és ott többen együtt imádkozva csak így tudunk a gonosz ellen harcolni, sehogy másképp.

0: Piti Katalin tolmácsolásában hallhattuk Verdi Otellójából az Ave Máriát. A szakrális képzőművészet jeles alkotója, Madarasi István Kossuth-díjas ötvös szobrászművész volt következő vendégem, aki Vatikánban történt feledhetetlen érzéseiről így vallott.
1: Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra. Egyrészt Mázur Ferenc kérése, vagy kérdése, vagy kiállítás kapcsán fölmerült az, hogy beiktatás után az első útja Vatikánba vezet, Szent Atyához egy látogatásra, és hogy ezen a kiállításon ott volt két szobrom, Szent István és Gizella. A kiállításon elhangzott az Gyurkovics Tibor megnyitójába, hogy milyen jó lenne, ha elnök úr a két szobrot elvinni a Vatikánba. Hát egy kicsit a történet innen ered ötletként Gyurkovics Tibortól, és hát utána Mázur Ferenc elnök úr megkérdezte, hogy ezt komolyan gondoltad. Hát nem én gondoltam. Én ilyen értelme, most idézőjelben mondom, hogy szenvedő alanya voltam, azért, mert annyira váratlan volt ez a kérdés feltevés is számomra, hogy aki látott, az vagy azt látta, hogy olyan vörös lettem, mint a rák, vagy fehér lettem, mint a fal. De természetesen egy nagyon érdekes vibrálás futott végig rajtam, amikor ez a kérdés föltevődött. Hát tulajdonképpen akkor elkezdődött ennek a szervezése, és amikor realizálódott, hogy ezt viszik ajándékba, készítettem két tölgyfa ládát, amin Szent Istvánnak is a szignója, Gizellának a jelképe ott volt ezen a két ládán, és akkor szépen elvitték. És az a megtiszteltetésért pluszban, hogy elnök úr meghívott, hogy ennek a látogatásnak legyek a részese. Így kerülhettem én akkor a Vatikánba, de a Szent Atyával én akkor másodszor találkozhattam. Akkor 91-ben itt volt Magyarországon, háromnapos látogatásra, és a Szent István Bazilikába elutazása előtt egy szentmisét celebrált, és ennek szintén részese lehettem azért a bazilikába, mert akkor fejezhettem be a szentélybe levő nagy kandeláberek és falikaroknak a restaurálását, és meghívtak, hogy legyek ennek a szentmisének részese. Második János Pál pápa körbe ment a mise után, és akit elért a padok szélén ülők közül, azzal kezet fogott. Hát így volt szerencsém kezet fogni őszentségével, és a szemünk találkozott. Uh-huh. És ezt azért idézem ide, mert amikor 2000 szeptemberében ezen a vatikáni úton részt vehettem, akkor szintén találkozott a szemünk, amikor elnök úr oda hívott, hogy őszentségével kezet foghassak másodszor, a belépés után, ugyan idős volt már, beteges volt, de a szeme ugyanolyan volt, mint az első találkozáskor. Tehát ez számomra egy nagy-nagy öröm és megtiszteltetés volt. Ez a vibrálás, amit onnan föntről kaphat az ember, az végsugárzott a fejem tetejétől a talpamig.
0: Értem. Hát igen, ezt jó hallani, és jó most ezt tőled, ezt a megerősítést megkapni, hogy ez van, ez létezik. Következő adásunkban a képzőművészet más ágát közelítettük meg, melyek szakrális erőket mozgatnak méghozzá a színház, a televíziózás világában, Weber Marian Balázs Béla díjas jelmeztervező segítségével.
2: Van egy egészen különleges élményem a Jézus Krisztus szupersztár bemutatója, ami ugye bőven kommunista időkben történt. A szegedi szabadtéri színpadon mutattuk be, és a legfantasztikusabb élményem ezzel a bemutatóval kapcsolatban az, hogy amikor vége volt, és megjelentek a szereplők az utolsó meghajlásra, valaki föltett egy kisfiút a színpadra, és ott állt középen Jézus Krisztus, és a kisgyerek térdre esett, és elkezdett hangosan imádkozni. Na most...
3: Csodálatos.
2: Ez egyszerűen döbbenetes volt.
3: Csoda spontán dolog.
2: Igen, és nagyon érdekes volt, hogy a Diszpáholyban ott ült a város politikai vezetése, és szabályszerűen menekültek. Fölpattantak, és mint az őrültek, rohantak ki ennél a jelenetnél. A közönség viszont, hát valami hihetetlen volt.
3: Elementáris erővel. Magával ragadt ez a...
2: És valami döbbenetes hosszú vastaps volt, és ugye ott háttérben a Szegedi Dom. hihetetlen nagy élmény volt. Na most ezen kívül még készítettem én több ilyen szakrális témája, amit ha így belenézek a regiszterembe, érdekesnek találom, hogy a tévébe például megcsinálhattuk Vajda Jánosnak a Golgota című operáját, amit Fehér György rendezett, akkor Határgyőzőnek Jézus Krisztus születése című művéből tévéjáték készült, de amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, a Mindszenti életrajz. Ezt a Mihályfi Sándor rendezte, nagyon nagy élményem volt. Úgy kezdtem neki a munkának, hogy az volt a kérésem, hogy szeretném megfogni a Mindszenti ruháit.
3: Ez hogy sikerült?
2: Sikerült, ugyanis Esztergomban, a ruhatárban külön voltak a Mindszenti ruhák. És a film egyházi szakértője elintézte, hogy oda mehettem, és én az összes ruháját leakasztottam a sztenderről, megfogtam. Kellett nekem egy ilyen segítség.
3: A tapintás által, és se előtte, se utána
2: nem volt ilyen igény bennem, soha többet. De ott valahogy úgy éreztem, hogy nem tudok másképpen elkezdeni. És én most töredelmesen bevallom, hogy én bizony imádkozni szoktam Mindszentihez, hogy segítsen meg minket.
3: Mm-hmm. És ott kapott, amikor megérintette a ruháját, ott valami energiát kapott?
2: Igen, igen. Szabályosan energiát kaptam, és olyan más érzés volt így leülni a rajzasztalhoz.
4: A tánc a lélek rejtett nyelve. Nem véletlenül határozták meg így a művészet egyik legelvontabb, de annál csodálatosabb ágát, melynek transzcendens vonatkozásairól korunk egyik legjelentősebb Kossuth-díjas balettművészét, koreográfusát, Pártai Lillát, a nemzetművészét kérdeztem.
5: Az istenkép, az istenvárás természetesen megjelenik az Anna Kareninába is, az embereknek az óhaja, ugye az álomképbe az Anna beteg állapotába megálmodja a Kitty esküvőjét, és azt a vágyát, hogy ő is az Úr előtt megjelenjen, a szép, az igaz szerelemmel, az igaz őszinte kapcsolattal. Vagy mondhatnám a Mozartnak a befejező részét, amikor a saját halálát eltáncolja az utolsó kottapapírral.
3: És az azt hiszem a Requiemre?
5: Az a Requiemre, igen, igen. Tehát ezek mindig kapcsolódnak. Azoknál a daraboknál, vagy nyugodtan elmondhatom az Otello balettemet, a Desdemona utolsó imáját, ezt is eltáncoltattam. Tehát ezek mind kapcsolódások, tehát minden darabomba, ahol lehetett, tehát ahol vidám dolgot csináltam, az nem ilyen jelleggel kapcsolódik, nagyon kevés se csináltam a Doknányinak a szimfonikus perceit, ami egy rendkívül rövid, de egy nagyon vif dolog, és abba ez nem fért volna bele, de még ott is megcsináltam a Székely képnél, azt, hogy áhítat legyen, mert a tánc végén a kis gyertyákkal tulajdonképpen az emberek az erdélyi táncjátékba. Tehát ott is meg kell, hogy legyen. Valamilyen módon az a felsőbb sugárzás, az az ajándék, valami kicsi olyan, ami az embernek a szeméből a könny esetleg kijön. Vagy itt lesz, ami, ha még sikerül, hát ott van a Munkácsinál, ugye a keresztre feszítés, a saját pilátusi képét, azt megjelenítettem, Krisztus a Pilátus előtt, a vörös köppennyel, meg a megkoszorúzással. Tehát ott is ugye egy transzcendens van, tehát lényegében a művész belehelyezkedett a Krisztusnak a szerepébe, mint ahogy saját magát fölrakta a keresztre, és úgy festette meg azt a Golgota képet, hogy a saját testét megláthassa, hogy legyen egy minta. No, szóval mindig megtaláltam, minden darabban megtaláltam, és remélem, hogy az utolsó darabban is megtalál, mert ez különlegesen extra darab a Bulgakov Mester és Margarétája, ahol igen, ugye a teremtő és a sátán és a mester és a Margaréta, tehát a rossz, a gonosz világ és a jó világ, hogy hogy lehet ezt egyáltalán összehozni, tehát hihetetlen. Ez a regény, engem többszörösen elolvastam, oda bilincselt, nagyon le kellett szálkázni, és egy fontos irányt megadni, hogy ne kalandozzon el az ember, de hát hihetetlen lehetőség. Ezt is az Ádámmal állítottuk össze, tehát tulajdonképpen a legnagyobb orosz zeneszerzőkkel, Rachmaninovval, Sosztakovicsal, Prokofjevvel, de beletettem a báli képhez, az ördögi báli képhez, a Richard Strauss-nak a rózsalovak keringőjét. Ugye a sátán a Margarétának egy bára meghívja, és hát őt ott isteníti, tehát az ördög bárjára, és ott direkt kontrasztként beletettem ezt a fantasztikus keringőt, elszabadulva, Igen, kontrasztként tettem igen, be. Igen.
3: Tehát ezek szerint ez még ugye megvalósításra vár.
5: Hát ez zeneileg össze van állítva, nagyon jó munkatársaim vannak, a Tordai Hajnal rendező, jelmeztervező és a Méra János díszlettervező, akik még a nagy klasszikusoktól tanultak. És hát az Ádám, aki a zenei anyagot összeállította, remélem, hogy talán még kettő munkásságába belefér, és ezt még...
3: És megkoronázná.
5: Igen.
3: Nagyszerű dolog igen. lenne ez.
4: Következő adásomban szeretett zeneakadémiai professzorom, a mindenki által nagyra becsült Medvecki Ádám Kossuth Díjas karnagyúr osztotta meg velünk a hittel történő alkotásról vallott bölcsességeit.
6: Bizonyos hit nélkül se tanítani, se dolgozni nem lehet. Kezdete nem is igazából a Isten hitről van szó, hanem valami szépben, valami jóban, valami nemesben, ami előre visz. Amikor a üres hangjegyekből összeállva szívszorongató melódia jön létre, hogy az ember tényleg vagy könnyekre fakad, vagy libja bőrzik, vagy hatása van, ez a anyagtalansága a zenének. Hiszen tulajdonképpen a lényegi része az, ha leszámítjuk a zenének a fizikai jellegzetességet és alap eredetét, akkor a megfoghatatlan fejezi ki. És tulajdonképpen itt találkozik valahol a hittel, mert a hit is, ugye van az a mondás, hogy ott kezdődik, amikor már az értelem nem halad tovább. Amikor már olyan dolgokkal találkozunk, amit nem tudunk normális módon megmagyarázni. Amikor olyan szerzőnek a művel találkozunk, mint Mozart, akinek már nem tudunk magyarázatot adni a művészetére, és azért az egyik szimfóniát elnevezzük Jupiter szimfóniának, hát az, hogy Isten szimfónia, azt nem adhatták, de mégis az, hogy ezek közvetlenül, hogy valami itt isteni közbenjárás van. Mindig szoktam idézni Kisétényi Melindát, aki mondta egyszer nekem, hogy fiacskám, az atya nem csak a fiút küldte ám le, hanem Mozartot és Bachot is. Szóval ezek azok nagy szeretők, akiknek a műveik, bibliák és szentírás független attól a tartalomtól, és enélkül átadni. Nem tudom, hogy nyilván vannak sokan, akik nem részesülnek ebben az élményben, és mégis nagyszerű muzsikusok, de szerintem szükség van, hogy valami belső hitveli hajtóerő vezesse az embereket. És nem szabad megállni a hitnek azon a fokára, amikor az ember valahogy a maga fantáziában elképzelem, hogy hogy is van az egész. Nem. Szilárdan meg kell győződni. Meg kell győződni, hogy ez nem sejtés, hanem hit. Ez két különböző dolog. Még a 9. szimfóniában sejtés van, meg Adi úrérkezése című könyvében is, hogy csak sejti az ember, titkon sejt. Vagy a 9. szimfóniában Muszáj Liber Fáter van Wonen. Kell, hogy ott legyen valaki, egy kedves atya, aki irányít bennünket, és nagy utat kell megjárni azért, és talán most kezdem érezni, hogy ez most már szilárd meggyőződés. Nem csak sejtelem. Nem csak vélekedés, nem csak egy fantázia, hogy elképzelek egy nagy fehér szakáros, jóságos öreg embert, aztán az vagy segít, vagy nem. Szóval erről tudni kell, és tulajdonképpen most döbbentem rá, amikor az ember istenképet próbál elképzelni, hát Jézus. Hát is Jézus azt mondta, hogy senki sem jut az atyához, csak általam. Tehát, hogyha ránézünk, akkor megvan az istenkép is.
4: Júliusi adásomban a díszlet és látványtervezők doaenje, a 92 éves Kossuth Díjas Székely László, a nemzet művésze, Olá Gusztáv egykori növendéke adott világos, emberi és szakmai útmutatást a jövő művész generációi számára.
7: Visszatérek egy régi dologra. Őrzök Olá Guszti bácsitól egy forgatókönyvet, amiben be van írva az, hogy bizonyos operaénekes honnantól hova megy, és ez a színpadon ugyanúgy történt. Tehát ami azt jelenti, hogy felkészült rá.
3: Nincs improvizáció.
7: Hogy azt el tudom képzelni, hogy egy széket mondjuk ne oda tett, hanem oda tett. De hogy a látványvilágában, az öregnek atmoszférájában, annak ott kell lenni. Ez nagyon nagy munkával jár, nagyon nagy odafigyeléssel jár. És ezt egy nagyon fontos dolognak tartom.
3: Mert hogy fejben dől el a dolog.
7: Hát így van, tehát így van. Azt, hogy beolvasok, hogy mi az, amit én ebből meg akarok valósítani. Mi, hogyan is, miképp. És ez másképp nem működik, én véleményem szerint.
3: Hát igen, hát sajnos a mostani gyakorlat az...
7: Na most hát mondok még valamit, amit muszáj, hogy mondjak. Más, ugye ma itt ebben a technika virágában létrejött a számítógép. Ugye nagyon sok fiatal kollega számítógépet dolgozik. A számítógép jó dolog, én nem igen. ellene vagyok. De én hiszek abban, hogy a tervező munka az nem csak ez, rajzolni tudni kell. Tehát az, hogy az embernek egy zsebibe van egy tiszta papír és egy toll, és megy az utcán, eszébe jut valami. És azt egyszerűen fölrajzolja, mert elfelejt. Vagy éjszaka föl kell az ágyból, mert megálmodott valamit, mert annyit foglalkoztatja, és akkor kirol a szobájába, és fölrajzolja, mert lehet, hogy reggelre elfelejti. Ezeket én fontos dolognak tartom. A számítógép az lehet a technikának egy bizonyos dolga, hogy alaprajzok. De még a műszaki kiviteli terv esetében is fontosnak tartom a kézi rajzolást. Tapasztaltam és látom, hogy sok háttéripari kivitelező ember nehezen fog hozzá egy számítógép által tervezett műszaki kiviteli tervhez, mert nem tudja, mert a számítógép írja, hogy 2 méter 26 centi és 12,5 milliméter. Na most a kézzel rajzolsz egy csomó mindenre rájössz a rajzolás közbe. Arról én még nem is beszélek, hogy van egy másik dolog, ami megint nagyon fontos az én szakmában. A makett készítés. Hogy a rendező számára meg tud mutatni azt, hogy bizonyos játszókat hogy képzeled el? Nem csak rajzban, mert ugye egy síkban nehezen tudja érezni, de hogy térben hogy képzeled el a dolgot.
3: Hát ez és hogy ezek működik?
7: Na most ez a másik vezető, hogy funkcionálisan ez hogy működik. Na hát ebben az utóbbi időkben vannak bizonyos problémák, de hát most senkit sem akarok bántani. Úgyhogy ott van kitalálva a dolog, amikor
3: meg, nem hát gondolom, kellene. A rajzolás azért is fontos, mert hogy az érzetek átadása.
7: Hát meg a, gondol, meg a gondolatok.
3: Az érzetek lejegyzése.
7: Persze,
3: gondolatok,
7: pontosan.
3: Gondolatok, érzetek, pont, közvetlen pontosan az. Papírra vetése.
7: Na, sose felejtem, Szakonyi Karcsi, aki nekem nagyon régi barátom, és az első darabját én terveztem 50 évvel ezelőtt, a hongkongi parókát, ha jól emlékszek rá, és mentünk az utcán, sétált, azt mondja, várj egy pillanatra, megállt, és akkor elővette a kezébe egy kis, és elkérdezte, mit csinált? De van egy ötletem, fölírom. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy rögzítse, hogy vissza tudjon térni rá, aztán elveti, az egy más kérdés. Vagy de hogy ez a folyamat... Valahova. Na most, amíg tanítottam a Képzőművészeti Egyetemen, én nagyon fontosnak tartottam, hogy a rajztudás nélkül a szakma nem ér semmit se.
4: 2023. augusztus 11-én, 90. születésnapján a Hit a Művészetekben adásában köszönthettük Vásárai Tamás, világhírű zongoraművészt, karmestert, aki megosztotta velünk a legnagyobb krisztusi tanítás titkát. Kedves mester! Hogyan volt képes a politikai tiltások ellenére is zenéjén keresztül sugározni Isten igéjét, protestálni a jó, az igaz mellett? Esetleg 1956-os emigrációjakor érezte, hogy az akkori Magyarországon nem tudja már tovább a teremtő alkotói szabadságával szolgálni a művészetet, azaz elfogyott a levegő.
8: Lehet, hogy elfogyott a levegő egyesek számára, de akik magukba hordozták az Isten létének a tudását, azokra ez nem hatott. És nagyon érdekes epizód volt az életemben, amit itt el kell, hogy mondjak. A legjobb barátom, amikor 20 éves voltam, egy 70 éves hölgy volt, Kavos Ilona, Ilonka, aki egy nagy zongoraművésznő is volt, és a legnagyobb tanár, aki Londonban tanította az egész akkori zongorista generációt, és emlékszem arra, hogy mi első pillanatok kezdve találkoztunk, a nagy borkerülség ellenére legjobb barátok lettünk, olyannyira, hogy ő Londonban lakott, ott volt nekem több emeletes háza, és azelőtt, hogy én oda költöztem, és később 61-ben már oda is költöztem Londonban, de addig a 10 évig, amíg csak hát facérrel jártam Londonban, és mindig meg voltam hívva az Ilonkához, neki volt 3 zongorája, és emlékszem, hogy minden utazásom után oda mentem az ő lakására, és mindig be kellett számolnom az eseményekről, nem csak a zenei vagy a pályámmal kapcsolatos dolgokról, hanem a közvetlen magánéleti kérdéseimről, és már nagyon kíváncsi természet is volt az Ilonka, és mindig, amikor megérkeztem, akár honnan a külföldről, na mi újság, Tomi, és egyszer a következőt mondtam neki, hogy Ilonka, az az újság, hogy én most már nem vagyok többet vallásos, én nem hiszek többet az Istenbe, mert én nem hagyom, hogy engem befolyásoljanak, és hogy a félelem vezessem. Azt mondja, hogy mi történt veled, miről beszélsz itt? Mondom, hát arról, hogy én most Brazíliából jövök, és ott a repülőtérre egy magyar mérnök vitt ki az autóján, és közben beszélgettünk, nagyon hosszú volt az út, és megkérdezte, hogy vallásos vagyok-e, vagy nem. És én mondtam, hogy igen. És erre ő nekem tételesen kezdte bebizonyítani, hogy a vallásosság nem más, mint félelem a haláltól, és egy kondicionálás arra, hogy erre neveltek. És akkor én azt mondtam, hogy hát már pedig én nem hagyom, hogy engem kondicionálják, és én nem azért akarok hinni az Istenben, mert engem így nevertek, hanem tényleg engem meg lehet győzni, és ezt így kijelentettem. És akkor az én bölcs idős barátnőm, Ilonka, hogyha hallgat, majd mondom ezt a litániát végig, és azt mondja, és ezért vagy olyan dühös, hát el kellett, hogy nevesem magam, mert felé találtam a szöget azzal, hogy jó, engem meggyőztek, nem tudtam már érvelni a mérnök úrral szembe, de semmivel se, akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor legyen, elfogadom, és mától fogva én nem hagyom magamat befolyásolni. Igen, ám csak mi történt? Nagyon rosszul éreztem magam. Egész egyszerűen fuldokoltam az érzés, és ez Ilonka rögtön észrevette, és mondta, hogy na és ezért vagy olyan dühös, és akkor mondta, hát úgy látszik, hogy ez nekem nem megy. És akkor azt mondtam, hogy most én a jó Isten tulajdonképpen beteszem a jégszekrénybe, illetve azt csinálom, mint amit az amerikai milliómosok, akik befagyasztották magukat, ahhoz, hogyha a gyógyíthatatlan betegségükből fel fogják ébreszteni őket, akkor már addigra kitalálják a gyógymódot, akármilyen betegségről is van szó, és akkor én így fogok bánni az én Istenem, mert lehet, hogy én ma nem tudom bebizonyítani érvekkel, hogy van, de egyszerűen nem tudom azt sem mondani, hogy nincs, mert ezt érzem, és akkor az érzéseimre fogok hallgatni. És ez is történt, és működött is, mint a mai napig. Vagyis az, hogy másokkal kapcsolatban is, emberi relációkkal kapcsolatban is, hogy igenis a megérzéseimre hallgattam. Tehát nem arra, hogy ki mit mond, de hogy mennyire észszerű, vagy mennyire érvekkel bizonyítható az, amit én állítok, vagy mondok, hanem egész egyszerűen én hallgatok magamra. És ebbe benne volt a legnagyobb krisztusi tanítás. Micsoda az a mondat, amikor megkérdezték a tanítványai, hogy hol van a mennyország? És erre azt mondta, bennetek. Ennél nagyobb tanítást nem is mondhatott senki.
4: Így van. Hallgassuk most meg előadásában Chopin óceán etüdjét.

0: Augusztusban még egy híresség járt stúdiónkban, aki textilművészeti és grafikai művei által hirdeti a teremtő nagyszerűségét. Kókai Krisztina, a Művészeti Akadémia tagja volt vendégem, akit lélekvonalakból összeálló alkotásai miatt a teremtés művészének is neveznek. A teremtés művészének is nevezik művésznőt. Szent István is országépítő teremtő volt. E párhuzam mire inspirálja művésznőt? Nem említettem én művésznő a nagy alkotását, a Palástot.
1: Most, igen, szeretném azt elmondani. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ez szintén egy olyan, hogy váratlanul kialakult magamat figyelve, hogy mi történt. Amikor már ugye körülbelül kialakult nekem ez a ceruzával vagy vékony tussal való rajzolás, és bizony többször volt az, hogy nem erősen figyeltem a rajzolásra, hanem valahonnan jövő, nem tudom mire, tehát nem szavakra, nem gondolatokra, de valami fontosra, az biztos, de a kezem...
0: Felső utasítás valami.
1: Igen. De a kezem az mozgott, tehát húztam a vonalakat, és amikor úgy egyszer csak úgy komolyabban odafigyeltem, hogy mi alakult, és kiderült, hogy egy palást, forma. Tehát én nem előre elgondoltam. Azt kell mondjam, hogy megdöbbentem. Tehát ez is egy olyan volt, amire igen, el lehet sok mindent mondani, hogy ez nem véletlen. És akkor... ezt fölnagyítottam, ezt a kis 20 centis formát, és akkor egy kiállításon ki is tettem, fölnagyítottam, és pauszpapírra is, szóval olyan nagyon hatásos és nagyon érdekes volt az egész, és akkor gondolkodtam, hogy ezekből a vonalakból hát betűknek kéne lenni, mert akkor értelmes is lett. Hát akkor mi legyen az? Mi is akkor elgondolkodva, akkor jutott eszembe

0: haben, mert hát azt nem lehet azt kiszámolni, meg nem lehet tudni. Mm. Igen.
1: Hát
0: egy másik palástot is festettem, az nem a Szent István intelmei, hanem az Ómagyar Mária síralommal kezdtem, aztán verseket, Balassi verseit, és utána vége felé pedig Márai verseket, és hát az utolsó az a Mennyből az angyal verse a Márainak. Úgyhogy ezek a palástok, hát nagy öröm, hogy mások is értékelik, és hát valóban egy olyan darab, amire büszke vagyok.
2: Szeptemberi riportomban megismerhettük Sümegi Eszter, Kossuth Díjas operaénekesnő, gyermekkorától kezdődő Istenbe vetett hitét, énekesnővé válásáról, szorgalmáról, kitartásáról. Ha jól tudom, Ónodi Márta énekmestereden kívül, aki mindig melletted állt, volt még egy karmester is, egy karmester nagyság, aki meglátta benned a jövő ígéretét. Hogy is történt mindez?
3: Hát köszönöm szépen, Laci, hogy elmondhattam ezt a sztorit a kedves hallgatóknak. Ugyanis nem volt egyértelmű az, hogy a Zeneakadémián az operatanszakra engem felvettek volna rögtön elsőre simán. Elsőre nem is vettek föl, másodszor próbálkoztam, és a tanárnőm úgy küldött be az ajtón, hogy édes fiam, akármi lesz az eredmény, belőled énekesnő lesz. És aztán nagyon-nagyon sokáig húzódott ez az eredményhirdetés, még mindig nem jöttek ki. Egyszer csak kijöttek, és nagy nehezen, hát mégis sikerült. És a tanárnőm elmondta, hogy Medvecki Ádám karnagy úr nem hagyhatta, hogy nem vettek föl. Megint nem vettek föl, és harmadszor, háromszor szavaztatta meg a tanár úr, hogy ez nem létezik, hogy a Sümegi Esztert nem vesszük fel ilyen hanggal. De hiszen még nincsen művészi kifejezés, meg ez nincs, meg az nincs, és a tanár úr azt válaszolta, hát azért szeretne az operatanszakra bekerülni, hát hogy ezt megtanulja. És sok évre rá, amikor befejeztem az operatanszakot, akkor tanárnőm elmesélte ezt a sztorit, és akkor én oda mentem a tanár úrhoz, és megköszöntem illendően, hogy köszönöm, hogy megfogta a kezemet, és akkor azt mondta, hogy de hát Eszter, ez természetes, hát nem hagyhattam, hogy ne vegyenek föl. Tehát amikor az Isten kijelöl egy utat, akkor kijelöl mellé embereket is. Tehát az Isten úgy működik az ember életében, hogy megadja az embertársainknak a segítő kezet. Én is kaptam két hatalmas segítő kezet. Az egyik a tanárnő volt, az Ónodi Márta, a másik pedig a tanár úr, aki nem hagyhatta. A harmadik ugye a család, és a leges-leges legfontosabb nem csak, hogy az isteni érintés, hanem az isteni vezetés a pályán. Mert az is nagyon-nagyon fontos, hogy az ember ne fuvalkodjon fel, hogy az ember szerény tudjon maradni, hogy az ember szorgalmas tudjon maradni, hogy az ember józan tudjon maradni, hogy ne gondolja azt, hogy ez a siker, húha, ilyen meg olyan. Az a közönség dolga megítélni, hogy milyen. Mert másnap ugyanúgy fel kell kelni, ébredni, elmenni bevásárolni, sorba állni a postán, vagy akár a bankba. Megy az élet normálisan, és ez a jó, amikor a hatalmas elismerés és a nagy taps után másnap az ember normális életet élhet.
1: És előről kell kezdeni.
3: Minden alkalommal. Minden alkalommal a sikerért, a közönség szeretetért és az elismerésért. Nem csak pénzben lehet kifejezni, sőt, nem leginkább pénzben, hanem a közönség tapsán lehet lemérni a szeretetet, a megbecsülést, az igazit, azt érzi a művész.
1: Medvecki karnagy úrral, ugye már említetted ezt a hatalmas segítő jobbot nyújtani hozzá, illetve azt, hogy megérezte a tehetséget, megérezte, hogy ott rejtőzik benne. Sok produkciót vittetek színre, többek közt a Puccini Tocka operáját is, melyben szerénységem a Spoletta karakter szerepében ott lehettem. Tehát ennek a gyönyörűen nagy sikerednek én is részese lehettem. És hát most idézzük fel ezt a sok Puccini alakításod közül, talán ezt a legkiemelkedőbbet, a Toszkát, ahol Tocka végső elkeseredésében Istent hívja segítségül. Tocka imáját Sümegi Eszter művésznő énekli.

0: Következő adásomban Császár Angela, Jászai Mari díjas színművésznő, az MMA tagja a vers szeretetére és a szép magyar beszéd fontosságára hívta fel anyanyelvünk védelme érdekében a felnövekvő magyar ifjúság, a pedagógusok és szülők figyelmét magyar nemzeti identitásunk megőrzése érdekében. Fontosnak tartja-e az ifjúság érzékenyítését a kultúra, a világ szépségei iránt?
1: Ezt a szót, hogy érzékenyítés, annyira nem szeretem.
0: Nem?
1: Viszont nagyon fontos, hogy a gyerekek lelki táplálékot is fogyasszanak, ne csak testit és ne csak vizuálist. Nagyon sok szavaló versenyen zsűriztem már, úgyhogy igazán már alig tudom fölidézni, hogy hol, mikor, merre voltam. De mindig azt éreztem, hogy a gyerekekben megvan a lehetőség. Volt olyan, amikor alsó tagozatosokat zsűriztem, és az alsó tagozatos tüneményes lányok, fiúk nagyon szépen és nagyon értelmesen mondtak. Voltak olyanok, akik kicsit énekeltek, daloltak, nem tudták, hogy miről beszélnek. De mindig akadt egy-egy olyan, aki pontosan tudta, hogy miről szól a vers, azt saját lelkén, szívén, hangján tolmácsolta nekünk, és az mindig első díjat kapott. Egy-egy gyöngyszem, és mindig akad ilyen.
0: Igen.
1: Akár az alsósok között, akár a felsősök között. Nagyon-nagyon szeretem ezeket az alkalmakat. Ez fontos, mert ebben a világban, amelyben élünk, ahol annyi gonoszság, annyi rosszaság és annyi félrevezetés és olyan sok bántás éri az embert, a sok jó mellett is persze, mert az életünk szép és jó, de magam, az én a saját unokáimat nem tudom igazán rálnevelni erre. Ők is inkább a kütyüket mozgatják. És van ennek hatása, és van ennek jó oldala. Például az elsős kis unokám, le kellett rajzolni a családot, és a család alá, mindenki alá, a személyek alá angolul írta oda, hogy dad, meg mom, nem magyarul, angolul.
0: Igen. Hát
1: ez a kütyüknek és a kis videóknak, amiket néznek a gyerekek, ez ennek az eredménye. Úgyhogy az jó, hogy ő már most pötyögi az angolt, de az nem jó, hogy a magyar nem, és a magyar kultúrát nem.
0: Bizony. Azokból lehet később táplálkozni. Azok a gyökereink, nincs mese.
1: Pontosan.
0: Novemberi adásomban ismét a színművészet egy kiválósága, Eperjes Károly, Kossuth díjas színművész, a Nemzet művésze mondta el egyik filmes alkotásában történt személyes élményét, kapcsolatát Istennel, és megtudhattuk az isteni igazság miben létét.
2: Eldorádónak a jelenetére kaptam egy kérdést. Hát életemben másodszor ott szólított meg az Isten. Először egy tüdőembólia idején, ott párbeszédben voltam vele, itt is bizonyos párbeszédben voltam vele, mert az öntörvényű nagyapát kellett játszanom, és nem tudtam olyan borzalmasan káromkodni. Tehát én nekem el kell játszani mindenben mindent, ha a mű egész az igazságra irányul. Ezért az én aspolitikám József Attilától az igazat mond, ne csak a valódit. A valóság az nem feltétlenül igazság. Tehát az nagyon jó, ha az igazság és a valóság harmonizálódik. De az Úr Jézus se azt mondja, hogy én vagyok az út, a valóság és az élet, hanem én vagyok az út, az igazság és az élet. És ha ez így együtt valóság,
0: Ez a befutó.
2: Az a befutó. Na most éppen ezért az igazságra mindig törekedni kell. Az is igaz, hogy a SimCity Főiskolán major tanár úr azt mondta, hogy minden szeretnek megvan a fixa ideája, tehát a központja. És azt tűzön, vizen át a szituáción belül képviselni kell. És ezt nekünk kutatni kell színészeknek, rendezőknek, vagy a színészeknek, rendezőkkel együtt, harmóniában kell. Tehát amikor én rájöttem arra, hogy katolikus emberként ilyen gyalázatos módon károlom az Istent.
0: Ráadásul egy bizonyos számmal megjelölt kocsiba, ugye?
2: CB666. Kérdeztem is a Gézát, hogy Géza, véletlen, hogy ez a száma az autónak az, hogy bolond vagy, véletlen. Hát Cerebrus, a pokol kapujának őrzője, CB, plusz ennek van egy polgári vagy AVH-s jelentősége is. és a 666 ez meg az ördög száma.
0: Igen.
2: És ezzel a kocsival viszik a gyereket, az Isten törvényi nagyanya és az ön törvényi nagyapa viszik
0: megmenteni.
2: És az egyik pénzzel akarja megmenteni, a másik meg imával. Ugye ez később ki is derül a film, és az is kiderül, hogy ki menti meg. Nem a nagyapa pénzzel, mert a darab végén a gyerek nem tudja pénzen visszavásárolni a nagyapa életét, viszont a nagyanya imádságára megszólal a gyerek. És mi a fizetsége? Mert amikor a gyerek először megszólal a betegség után, nem a nagyapának szólal meg, hanem a nagyanyának. És hogy szólal meg? Hogy a nagypapának a káromkodását hát szóvá teszi. Miért bántja az apámat? Mert az apám? Beszélj, kisfiam, még beszélj. Igen, de mit mondja a nagyapa? Tehát én ott nem akartam ilyen nagyon csúnyán káromkodni. És sokan persze gondolom hisztinek képzelték, Géza próbált engem rávenni, hogy üljek be a kocsiba, aztán nem engem mutatnak, meg majd digitális technikával. Ó, mondom, ez az ember engem nagyon szeret. Hát persze, tudtam, hogy a Géza nagyon szeret engem, de úgy magamban. És akkor beültem a kocsiba, 3-4 óra a szünet után, addig mindenki büfézett, mit tudom, mit csináltak, hogy na itt a hisztis színész végre beült az autóba, és ahogy beültem az autóba, nem engem mutatott volna a kamera, és én nekem nem kellett volna a párbeszédben részt vennem. És akkor megszólította Jóisten, minél jobban szitsz, annál jobban kiderül a nagyanya hozzám kötődés. És akkor mondtam, hogy indítsátok a kamerát, és rám is. És akkor volt ott 2-3 kamera, ami föl volt szerelve, és akkor persze rám is, gyorsan rám irányították. És akkor Géza mondta, hogy bolond vagy, hát jobban csináltál, még improvizáltál is, még köptél is bele. Még olyan káromkodásokat tettél bele.
0: Ez egyszerű és megismételhetetlen.
2: És azt mondta nekem a Géza, hogy megismételhetetlen. És akkor azt mondta neki, hogy Géza, hát elromolhat a laborba, vagy valami, vagy beszakad a film, vegyük fel még egyszer. Ó, ezt az őrületet ő még egyszer nem akarja velem végigcsinálni. És akkor én mondtam neki, hogy Géza, én már valamint túl vagyok, vegyük fel. De úgyse lesz olyan. Én megjegyeztem mindent pontosan. Van egy ilyen képességem, megjegyeztem. És fölvettük még kétszer. És mind a kétszer sikerült a felvétel, és utána levetítette nekem. Azt mondja, figyelj ide, bármelyiket bevághatom, jó a filmben. Bárkinek megmutatom, mindenki rámutat a három közül egyre, nem mutatom meg, hogy melyik az első, melyik a második, melyik a harmadik felvétel. Levetítem neked, szerinted melyik volt az első? És akkor nekem is levetítette, és akkor mondtam, hogy ez. Szóval mindenki ezt mutatja. Mondom, persze Géza, mert ezen van az áldás. Mindegy, mi van rajta. Az a lényeg, hogy rajta van az áldás.
0: A 2023-as évet Tokodi Ilona Kossuth Díjas világhírű operaénekesnővel, az MMA tagjával zártuk az adventi hangulati jegyében, akivel a színházteremtők felelősségén kívül a hit mélységeiről és többek között a szeretet fontosságáról is beszélgettünk.
3: Amikor megkaptam ezt a nagyon fontos szerepet a Végzett hatalmában, a Leonórát, életem első Verdi szerepe volt, tehát én egyszerűen ott álltam, és tényleg én Verdit nem énekeltem előtte, de dalokat sem. És hogy nekem milyen nehéz volt ezt, hogy a Belcanto, de ugyanakkor az opera, a zenedráma együtt. És akkor egyszerűen belebújtam ebbe a csodálatos Verdi darabba, ami lélekem elő. Az Isten hitemet nekem annyira megerősítette ez a szerep, hiszen amikor Leonorát szerzetessé avatják, senki nem tud róla, hogy ő nő. Egyedül a Padre Guardiano tud arról, hogy nő. És hogy egyszerűen belemenekült, elmenekült a testvére bosszúja elől, a boldogtalanság, hogy a szerelmével nem élhet együtt. Tehát egy nő, aki nem élhette meg a nőiségét. És ez eddig még nem fogalmazódott meg, mert nem csak most. És lehetett volna szomorú, vagy lehetett volna öngyilkos, vagy lehetett volna nem. Ő végig vitte, végig szenvedte, hiszen mi a Föld? A Föld egy olyan lehetőség számunkra, ahol fejlődjünk. Sehol másút nem tudunk, a lelkek nem tudnak másút fejlődni, csak itt. És a Föld az, amivel mi előbbre tudunk jutni. A földi szenvedések által megtisztul a lélek, a bűneit ott hagyja. Egyszerűen aki imádkozik, aki hisz, az úgyis a mennybe fog jutni. És így a Leonora is oda jut, és ez a spiritualitás a Leonorába, ez a kőkemény Isten hit, tényleg oda vezeti a lelkét. Sőt, a végén, amikor meghal, akkor a szerelmével összetalálkozik, utolsó pillanatban a szerelmével megérintik egymást, beszélnek, és a szerelme bosszút esküszik, hogy itt megtalálta Leonorát, és most ő meghal, és itt hagyja őt megint. És akkor megmenti. A hitével megmenti ez az asszony. Olyan erős a hite, hogy megmentés, letérdel mellé, és bocsáss meg Istenem, azt mondja a szerelme. És a Leonora boldogan hal meg, és hogy Verdi milyen csodálatos zenét írt oda. Milyen inspirált, milyen hithű zenét, milyen transzcendens zenét írt oda. Hogy a hegedűk hangjával lehet látni, nem csak hallhatóvá, láthatóvá teszi, ahogy Leonora lelke fölmegy a mennybe. És ez olyan gyönyörű. Tehát, hogy Verdinek az Isten hitének a megnyilatkozása, hiszen Verdi is egy óriási, csodálatos ember volt, szerintem azért volt olyan gyönyörű pályája, nagyon sokat szenvedett a pályája elején, de utána megélhette a sikereit, megélhette azt a csodát, ahogy elbúcsúztak az emberek tőle, hogy az emberek annyira szerették őt, hogy harcba mentek Verdivel. És egyszerűen én azt éreztem, hogy ebben nekem részem van. Verdi lelkében belém költözött, úgy érzem. És ez egy csodálatos élmény, és ezért érdemes élni.

Verdi végzett hatalmának megváltónkhoz szárnyaló dallamai után műsorunk befejezéseként Vásári Tamás Kossuth Díjas zongoraművész karmesterre az általa előadott Debussy Holdfény szonátájával emlékezzünk, aki sajnos már nem érte meg a Hit a művészetekben könyvkiadásának örömét. Ez a fájdalmas veszteség döbbentett rá bennünket arra a szomorú, de mégis felbecsülhetetlenül fontos értékmentő munkára, melyet a Hit a művészetekben programsorozat és a most kiadott könyv által vállaltunk, így művész úr halhatatlan szellemével most már örök időkre beírta a zenét szerető és tanuló művész utódok, és az egész emberiség szívébe és lelkébe a krisztusi reménységet adó útmutatását, mely így hangzik. Isten országa bennetek lakozik. Köszönöm figyelmüket, az Úr neve legyen áldott. Ámen.

0: Hírpercek.
1: Leo pápa alapítványt hozott létre a Vatikán megújuló energiaellátását biztosító rendszer kiépítésére. A Magyar Képzőművészeti Egyetem legjobb diploma műveiből nyílik kiállítás a Hungarian Art and Business Központban. Az egység építésére buzdította a híveket Leo pápa Barcelonában. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leo pápa június 1-én kelt saját kezüleg aláírt rendelkezéssel létrehozta a Napfivér alapítványt, hogy előmozdítsa a fenntartható fejlődés modelljére való átérést a Vatikánban. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az új létesítmény mind a Vatikáni Rádió állomás, mind a Vatikán város állam számára biztosít majd áramot. A Leo pápa által megalapított Fratello Sole alapítványnak a célja egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítése Róma külvárosában, amely nem csak a rádió állomás, hanem a Vatikán város állam teljes energiaellátását is biztosítja. Ferenc pápa már szorgalmazta ezt a projektet a 2024. június 21-én aláírt Fratello Sole kezdetű apostoli levelében. Az agrofotovoltaikus rendszer egy agrár és energetikai megoldás, amikor egyazon földterületen történik a növénytermesztés vagy állattenyésztés és a napelemekkel való villamos energiatermelés. A Magyar Képzőművészeti Egyetem a frissen végzett hallgatók legkiemelkedőbb diploma munkáiból válogat a Best of Diploma 2026 című kiállításra, amely július 10-től látható a Hungarian Art and Business Kortárs Fókuszú Művészeti Központban. Írja az MTI. Milyen kérdések foglalkoztatják ma a pályakezdő művészeket? A kiállítás átfogó képet nyújt az egyetemen zajló művészeti képzés sokszínűségéről, valamint betekintést ad a következő művészgeneráció gondolkodásmódjába és alkotói szemléletében. Az Andrássy úton működő Hungarian Art and Business Művészeti Központ immár második alkalommal ad otthont a tárlatnak. A válogatásban a nagymúltú képzőművészeti szakok, a festészet, a szobrászat, a képgrafika mellett helyet kapnak a tervezőgrafika legújabb irányai, a színpadi látványtervek és a felsőfokú restaurátor képzés kiemelkedő diplomaprojektjei is. A tárlat augusztus 9-éig látogatható. Spanyolországi utazása negyedik napján Leo pápa a déli imaóra közös elimádkozása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz Barcelonában. Írja a Vatikán News. Arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, amely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet alázatos és hálás szívvel. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületét és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, az egységünket a lélek adja, hangsúlyozta Leo pápa. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Horváth Anita, aki arról fog mesélni nekünk, hogy csecsemő otthonból indult az élete, és hogy hogyan formálta át magát, hogyan ment végig egy olyan úton, hogy most itt ülhet velem szemben, és ennek az életnek a tanulságairól mesél nekünk. Szervusz, Anita!
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Amikor írtál nekem egy üzenetet, akkor azt a címet adtad a beszélgetésnek így előzetesen, hogy csendből hang. Szóval most akkor hallani fogjuk a te történetedet. Kérlek, hogy mesélj arról, hogy hogyan is indult a te életed, mit lehet erről tudni.
4: Először is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és a csendből hang címet azt azért adtam a levelemnek, mert annyi ideig és évig hordoztam magamban a némaságot, a csendet, hogy most szeretnék hangot adni minden érzésnek és minden gondolatnak, amit eddig hordoztam magamban. Születésemtől fogva csecsemő otthonban nőttem fel. A csecsemő otthonról sajnos nincsenek emlékképeim. Édesanyám fiatalon szült, egész fiatalon, és ő maga egy nehéz helyzetben lévő fiatalkorú nő volt. Ő akkor nem szeretett volna gyermeket, így aztán valahogy sikerült beleszületnem a csecsemő otthonba. Tehát 3 éves koromig ott voltam, erről sajnos emlékképeim nincsenek, ami számomra nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen valami kis emlékképet szeretnék ebből megfogni magamnak, hogy mi van ott, mi történt. Úgyhogy ezt valahol még keresem és kutatom. 3 éves koromban nevelőszülőkhöz kerültem. Ott már pár hónap után úgy tűnt, hogy szeretne visszahelyezni az államfalai közé. Kicsit nehezebben nyitottam, nehezebben tudtam megnyílni érzelmileg. Így feltételezhető volt, hogy újra visszakerülök. Elmesélte egyszer, hogy jött egy hölgy, tehát kérte is, hogy jöjjön el egy hölgy, és talán esetleg jobb lenne, hogyha visszakerülhetnék. És elmesélte, hogy ez novemberben volt, egy nagyon havas, esős időben. Bejött a hölgy az akkori otthonomba, és én pici gyerekként nagyon megijedtem. És én akkor hirtelen a nevelőszülőnek a lábát átkaroltam. És akkor itt valami történt. Itt talán érzelmileg úgy gondolhatta a nevelőszülő, hogy na most sikerült akkor megnyílnom, de ez nem megnyílás volt, hanem félelem volt részemről. Arra emlékszem, hogy egy fekete kabátban volt, és valóban vizesen és megázottan jött a hölgy, de én akkor megijedtem, és én nem a szeretetet fejeztem ki, hanem a félelmet. Így akkor aztán maradhattam a nevelőszülőnél, és akkor így tovább tudtam családban élni, mert mellettem volt egy, mondjuk úgy, hogy egy csoda gyerek. Ő szintén állami gondozottként volt kiemelve, ő már csecsemő korában. Tehát őt már csecsemő korától nevelte, de ő volt a csoda gyerek. Tehát mindig volt kettőnk közt egy ilyen megkülönböztetés. És én ebbe is éltem. Aztán emlékszem, hogy ez így nagyon sokszor elhangzott a családban, hogyha én nem vagyok elég jó, vagy ha én nem leszek jó, akkor ő visszaad az ilyen-olyan anyámnak. Hát akkor gyerekként én nem tudtam, hogy milyen az a ilyen-olyan, csak azt tudtam, hogy félni kell. Hú, és én féltem is, erre emlékszem, hogy féltem, és azt hiszem minden nap az a program futott bennem gyerekként. Ugye jó vagyok, ugye elég vagyok, és emlékszem erre egész pontosan, hogy ültem a kanapéjem mellette, és igyekeztem kihúzott szép testtartással ülni, és megkérdeztem, hogy, és erre emlékszem, erre a mai napig emlékszem, hogy ugye jó vagyok, ugye most nem adsz vissza. És egyenesen ültem, szépen megfeszített testtartással. Tehát ez volt, amivel ki tudtam fejezni akkor önmagam, mert...
3: Hát így tudtad eljátszani, hogy jó vagy.
4: Igen, igen, igen, pontosan. Igen. De erre válasz soha nem volt, hogy én elég jó vagyok-e, vagy sem. De valahogy ez egy ilyen napi programommá vált, hogy ugye jó vagyok, ugye most nem fogsz visszaadni, de válasz nem jött, hogy jó vagyok-e. Úgyhogy valahol kimerem azt jelenteni, hogy az egész pici gyermekkoromat megfélemlítésbe, megszégyenítésbe és értéktelenségbe éltem ott le. Elég gyorsan megtanították azt, hogy az érzéseimről nem igazán kell beszélni, mert hogyha próbáltam is beszélni, akkor az mindig vagy túl sok volt, vagy túlzóak, vagy csak figyelmen kívül hagyták. Ez történt inkább legtöbbször, ez a figyelmen kívül hagyás, vagy aztán, hogy valótlanak az érzéseim. És ami úgy gyerekként már akkor leszűrtem, az az volt, hogy ez a túl sok vagyok, de mégis kevés voltam.
3: A nevelőszülőd, ők egy pár voltak, vagy egyedül volt? Milyen motivációból vettek magukhoz?
4: Nevelőszülő anyuka volt, tehát ő egy egyedülálló hölgy volt akkor, és hát mellette nevelkedtem egy fiú gyermekkel, akit ugye szintén ő állami gondozásból vett ki, tehát összem, hogy jól emlékszem, a csecsemő otthonból. Hát igen, ezt gyerekként megkérdeztem, hogy miért engem választottak. Volt bennem egy ilyen izgalom, hogy na most aztán biztos valami jót fognak mondani, hogy miért engem választottak, és a válasz az úgy hangzott, hogy azért, mert a fiú testvér szeretett volna egy hugicát. És akkor ez így egy ilyen újabb lélektörés volt, hogy akkor mi alapján választottak, vagy mi volt gyerekként bennem az, amire ők rátekintettek, és azt mondták, hogy na igen. Most itt gondolok arra, hogy ez a kislány az cserfes volt, az izgatott volt, vagy éppen rajzolgatott, tehát hogy valami ilyesmire.
3: Kapaszkodót vártam.
4: Igen, valami kapaszkodót pontosan. Azt vártam, és akkor egyszer megkérdeztem, hogy értem, ez évekkel később volt, hogyha a fiúgyermek szeretett volna egy zsiráfot, akkor ő egy zsiráfot kap? És azért is mondom, hogy az érzéseim és a gondolataim folyamatosan lekicsinyítették, vagy nem volt túl fontos, mert akkor a válasz az volt, hogy lehet.
3: Nem érezted magad egyáltalán annak a, hát egy személynek, akit magáért tudnak elfogadni, szeretni, hanem így mindig viszonylásba láttad magad, hogy valakinek a tesója lettél, vagy...
4: Igen.
3: Uh-huh. Hány évet éltél így?
4: 11 éves koromban újra visszakerültem az államfalai közé. Tehát mondhatom azt, hogy olyan volt, mint egy szempillantás az egész, hiszen az egész gyerekkorom tényleg erről szólt, hogy erről a programozásról fontos volt az, hogy valahol a lelkembe, talán ilyen tudatalat, hogy én itt maradhassak ebbe a családba, mert ekközben azért én kötődtem ehhez a fiúgyermekhez, tehát én őt testvéremnek éreztem és gondoltam. Úgyhogy 11 éves koromban kerültem vissza újra az államfalai közé.
3: És ez hogy történt?
4: Nevelőszülővel szépen lassan valahogy nem sikerült ez a lelki kapcsolódás, nem érezte azt talán, hogy továbbra is ezt tudom mondani, hogy én elég vagyok, vagy szerethető vagyok. Amikor a fiú testvéremnek tudom mondani, ő végül is egy új életet kezdett, tehát ő külföldre utazott, akkor a nevelőszülőnek megromlott az egészségügyi állapota, de végül is az volt, hogy ha a testvérem nincs, akkor nekem is tovább kell állnom. Tehát valahogy így kerültem, de igazából ott már valóban a nevelőszülőnek megromlott az egészségi állapota. Én ugye akkor már egy 11 éves valahol kis kamasz gyerek voltam, kislány voltam, aki azért már úgy valamennyire érezte, hogy most akkor itt mi van. Kezdtem finoman hangot adni, hogy akkor most hogy lesz, és hát akkoriban már ki is jelentette, nem volt egy újdonság, hogy én megint csak visszakerülök az államfalai közé, hiszen ez egy ilyen ijesztegetés volt.
3: Ilyen fenyegetés volt.
4: Igen, igen, tehát más gyerekekért eljött a zsákos, vagy eljött a farkas és elvitte, tehát valahogy ezt tudom fogalmazni, de nálam folyamatosan ez volt, hogy az ilyen-olyan anyámnak visszaad, visszamész akkor az otthonba, és hát ez így is történt, miután a fiú testvér, ő akkor külföldre utazott.
3: Ő akkor hány éves volt?
4: Akkor ő már körülbelül ilyen 18 nagykorú volt. És akkor emlékszem pontosan, hogy ő is vitt be, tehát ez kicsit olyan, azt éreztem, hogy nevelőszülőtől ez egy ilyen kis bántás volt még, hogy a fiú testvérem vigyen be, mert tudta, hogy én őt akkor nagyon-nagyon kapaszkodtam belé, tényleg őt. Valahogy őt választottam, hogy ő az én testvérem, én őt nagyon szeretem, csak hát nála se tudtam ugye akkor gyerekként felmérni, hogy mi is az a szeretet, mert ott is voltak olyan helyzetek és dolgok, ami már nem biztos, hogy a szeretetről szólt. Ugyanúgy a megaláztatások, tehát az ő részéről is, a megszégyenítés, és hát sok minden más történt ott. De erre pontosan emlékszem, ott álltam, tehát egy utazótáskával kerültem be, és ott álltam az udvaron, és csak néztem fel az égre, hogy ez teljesen komoly, ez most valóság. És valóság volt. Valóság volt. És akkor ott talán minden elveszett bennem. Minden. Ott kezdődött a... Ahogy ugye hát az élettől is éreztem, hogy ahogy büntettek engem, én megtanultam önmagamat megbüntetni. És ez abból is állt, hogy önsértéseket végeztem, szerettem volna elmenekülni az élet elől is. Ez nem csak egyszer történt, meg ez talán kétszer is megtörtént. Tehát annyira elveszettnek éreztem magam, és annyira felerősödött bennem ez amit hoztam, és hordoztam magamba, hogy nem vagy jó, nem kell lesz. Tehát a szerethetőségemet valahogy mindig ott éreztem, amikor ők másként tudtak engem szeretni. Tehát fogalmazhatok így, hogy a szeretet nyelvük nem jól volt átadva részükről az én részemre.
3: Amikor ott így álltál az udvaron, utána, hogy mi történt veled, vagy ki jött oda érted, hogyan kaptál szobát, hogy milyen körülmények közé érkeztél?
4: Ó, igen, ez a... Bocsánat, azért nevetek, mert nyilván azért az érzelmekben még mindig nem olyan egyszerű. Tehát én hiszem azt, hogy a múltunk az megkísért minket. Ezen lehet dolgozni, be lehet gyógyítani, de a múlt az mindig megkísért. Az más kérdés, hogy mi ezt hogyan dolgozzuk fel, hogyan tudjuk önmagunkat gyógyítani. Arra már egész pontosan nem emlékszem, hogy kijött értem, de azt tudom, hogy egy szoba volt, ott három szobatársam volt egy pici kis szekrényünk, az ágy fölött is volt szintén egy pici kis szekrény, és volt egy ágyunk. Tehát ennyi volt, és ami számomra ugye nagyon nagy meglepettség volt, hogy nyilván azért családban nem látjuk azt, vagy otthon, hogy kimegyünk a konyhába, és le van lakatolva a hűtő, vagy az, hogy egyszer csak a konyha becsukódik, és 6 óra után már nem lehet kimenni, nem tudsz kimenni meginni egy pohártát. Tehát ott egy teljesen más rendszer van. És azt tudom mondani, hogy még a lakás otthonokon is kívül teljesen más a rendszere, egy olyan állami gondozás van, ahol azért közel majdnem 60 gyerekkel nőttem fel. Úgyhogy a szobámra arra a mai napig emlékszem, sőt, visszatérő álmom, azt még most is keresem álmomba, mert valahogy az egy olyan biztonság volt az a szobám, tehát ha még csak egy sarok is volt, azt mindig igyekeztem úgy megcsinálni, hogy az otthonos legyen, hogy abban legyen valami kis harmónia. Talán az az egy biztonságom volt, és mielőtt készültem volna erre a beszélgetésre, vagy találkozásra, már előtte is álmodtam ezt, hogy hol van a szobám, nincs meg a szobám, más valaki van a szobámban, úgyhogy nagyon nehéz volt ezt megélni, hogy van egy teljesen más rendszer, hogy az ebédidő az ebédidő, és körülbelül még 20 gyerek ül melletted, és hogyha nem értél be az ebédre, akkor majd a következő az uzsonna lesz. De ami számomra tényleg nagyon meghökkentő volt az, és nyilván valahol itt is egy rendet és egy rendszert kellett nekik tartani, hogy le volt lakatolva a hűtő, vagy akár az, hogy a közösségi térbe együtt tévéztünk, és akkor azt az egy valamit kellett nézni, amit mindenki más akart. Tehát, hogy voltak ebben nehézségek, de ez a szoba, ez teljesen megmaradt. Talán mondhatom azt, hogy ez tényleg egy igazi biztonság volt ez a szoba. Pedig aztán nem volt egyszerű három szobatársal ott felnőni, tehát mindenkinek megvolt a saját kis rutinja, a saját kis úgymond élete, úgyhogy össze kellett ott kovácsolódni.
3: Hogyan voltál velük, vagy barátok lettetek, összenőttetek, vagy hogy volt az iskola?
4: Érdekes, mert valahogy gyerekként, nem tudom, úgy mindig sikerült úgy megtalálni a hangot egymásra. Persze természetesen ott is volt, akivel kicsit nehezebben működött ez, de a beilleszkedéssel komolyabb problémám nem volt. Azzal volt, hogy én egy nagyon-nagyon befele forduló kislány voltam, tehát mindenről lehet beszélgetni, de érzésekről nem. Mindig olyan ember voltam, vagy gyerekként is, aki úgy másnak a dolgával van elfoglalva, hogy az milyen jó. Nem volt a beilleszkedéssel akkora problémám. Csak azután, miután szembe tűnt nyilván mindenkinek ez a befelé fordultságom, hogy nem szeretnék beszélgetni, és hát nyilván ameddig tudtam addig, volt is arra lehetőségem, hogy én kevésbé vettem részt ezekbe a közösségi dolgokba, ami akár ott bent volt a gyerekvédelembe, mert hogy én akkor ugye még mindig táncoltam. Tehát valahogy szerencsésnek mondhatom magam, mert pici óvodáskorom óta táncolok. És mert pici óvodáskoromban valahogy felfigyeltek rám, de ez volt a szerencsém, ez volt a lehetőségem az élettől, hogy a tánc rám talált, és nyilván gyerekként akkor csak táncoltam, de később észrevettem, hogy amíg táncolok, addig szól egy zene is. És ezek a zenék, ezek nagyon szépek voltak, és azt éreztem, hogy én ki tudom magam fejezni a mozdulatokkal, hogy annyira szépen szól a zene is erre, ennek vannak ugye tanult mozdulatokat, amiket megtanítottak az óvodába. Erről is kevesebb emlékképen van, de azt tudom, hogy akkor már országos versenyekre jártunk, és még a tanárnőre is valamennyire emlékszem, és még a csapatnevünkre is. És ott sikerélményeim voltak, tehát ha nincs a tánc, akkor nem tudom, hogy mi az, ami megment akkor. Később egy olyan iskolába kerültem, ahol magas óraszámba tanították a táncot, balettot, néptáncot, modern táncot, jazz balettot, akrobatikát is, és hát ez a magas óraszám, ez valóban azt jelentette, hogy nulladik órától egészen délutánig, és ebbe valahogy úgy sikerélményeim voltak. Ezek a visszajelzések, ezek a tánctanároktól jöttek, tehát nem otthonról. Ugye akkor én még nevelőszülőnél éltem, és teljesen öntudatlanul menekültem én bele ebbe a táncba. Már akkor külön órák voltak, tehát ezt úgy kell elképzelni, reggel 6:30-tól, vagy 7 órától egészen délután 3:30-ig, 4 óráig táncoltunk, és akkor én még ezen kívül még egy külön órára eljártam, ami délután 3:30-tól, vagy 4-től esetleg 6 óráig tartott. Tehát túl sokat én nem voltam otthon. Ebbe valahogy fel tudtam töltekezni. Nem tudom azt mondani, hogy értékesnek éreztem magam, csak azt, hogy táncolhatok, hogy élhetek, hogy levegőt kapok, hogy szól a zene, és nem csak mindig ezek a kis, fogalmazhatok úgy, hogy lágyabb, melankólikus zenék, hanem voltak igenis nagyon pörgős zenék, és akkor az ebbe elég sok mindent én úgy meg tudtam élni. Akár fogalmazhatok úgy a lelki fájdalmaimat, és éppen azt is, amikor jó volt minden ugye a tánc által, és akkor az egy ilyen nagyon pozitív dolog volt, akkor éppen azt tudtam megélni. Úgyhogy hát 12 évig biztosan, és akkor utána sajnos diagnosztizáltak egy fiatalkori sokizületi gyulladást, ami sajnos kiderült, hogy genetikai úton örökölhető. Úgyhogy akkor erről le kellett mondani, erről a táncról, azaz arról biztosan, hogy ennyire magas óraszámba ezzel foglalkozzak. Utána akkor megint összetört minden, mert valahol a gyerek otthonba, ugye amikor bekerültem, ott még szerencsés volt, mert ott még mindig jártam külön órákra.
3: Meg volt ez a folytonosság.
4: Igen, igen, igen. Tehát nagyon nem is kellett idézőlesen, vagy nem is nagyon voltam részese a gyerek otthonnak, vagy ennek a közösségnek, mert hát táncórákra jártam, és én mindig én voltam az, aki későn ér be. És
3: megúszós volt a beilleszkedés is,
4: igen,
3: egy kicsit.
4: Igen, igen, és volt egy nagyon kedves csoportvezetőm, soha nem felejtem el, ő volt a Zsóka néni, és akkor ő úgy oda csapott gondolatokba, és mondta, hogy ez így nem lesz jó, hogy ezt amúgy egészségileg sem lehet, és hogy én amúgy nem fogok tudni beilleszkedni. És akkor ezt így szépen fokozatosan úgy mondta, hogy szeretné, hogy akkor ezt befejezném. Nem járnék ennyit táncórára, és valahol igaza volt. Tehát tényleg én esténként estem be, tehát hogy ilyen vacsora időre, vagy még arra se, Úgyhogy szépen ez így fokozatosan abba maradt, mind egészségügyi probléma miatt, mind az, hogy akkor a csoportvezetőm úgy látta, hogy ez így nem biztos, hogy jó lesz. És akkor hát ott kezdődött, amikor én ezt éreztem, hogy húha. Tehát ott volt egy ilyen ébredés, egy ilyen érzet bennem, hogy oké, akkor most nem járok táncórára, oké, akkor most itt vagyok a gyerek otthonba, akkor most itt be kell illeszkedni. És ott kezdődtek el az igazi felismerések bennem. És ott kezdődött el az, hogy én elkezdtem magamat büntetni mindenért. És akkor itt már kezdődött az önbüntetés, az önsértés, az élettől való elmenekülés. És akkor valahogy megint csak szerencsés fordulat jött. Most azt mondom, hogy szerencsés, akkor nem éreztem szerencsésnek. A gyerekotthonnak az igazgatója, ő művészetterápiával foglalkozott, meghívott egy rajzszakkörére, ami ott volt bent a házban, ez egy program volt. És hát én mondtam, hogy én nem szeretnék menni rajzolni, én nem tudok rajzolni, valóban nem tudok rajzolni, és ezt neki is akkor ott elmondtam, hogy ez nekem így nem fog menni. Láttam, hogy mások tudtak rajzolni, szépen tudtak rajzolni, szépen használták a színeket. Én meg ott ültem, és gondolkodtam, hogy na most mit is lehet rajzolni, ami számára jó lesz, és megfelelő lesz.
3: Tehát megint előjött ez a jó legyek, ügyes legyek, értékes
4: igen.
3: legyek.
4: Igen, ez valahogy végig kísértett az életembe, és akkor ott rajzoltam valami semmit mondott, tehát azt éreztem, hogy a többiekéhez képest az enyém az egy semmi. És soha nem felejtem el, akkor ott már zenére rajzoltunk. És az ott egy kicsit segített nekem, mert a zenében megint csak találtam valamit, amiben egy kicsit úgy a lélek ki tudja magát fejezni, vagy én tudtam magamat kifejezni. Most a papíron nem ez látszott, de... És akkor mondtam is neki, hogy én nem tudok rajzolni. És akkor ő odajött, és azt mondta, hogy nagyon szép ez a rajz. És mondtam, hogy nem értem, hogy mit lát szépnek. Mi a szép rajta? Tehát, hogy valahogy magyarázatot kértem. Mert a mellettem ülő láttam, hogy nagyon szépen rajzolt, nagyon szép színes, és ő tényleg nem a formákat nézte. Ő nem azt nézte. Ő a kifejezést nézte. Még mondta is, hogy erre pontosan emlékszem, hogy nem a tökéletes formát kell keresni, hanem a kifejezést. És ezt akkor ugye nem nagyon értettem, és csak azt láttam, hogy ott a könyvei közt ott nagyon pakolászik, és hozott egy hatalmas nagy könyvet, és kinyitott, és azt mondta, hogy nézd, ezek a híres festők is hasonlóképpen rajzoltak. És akkor ott azt éreztem, hogy valami kis hitet ő adott nekem, tehát valamit ő próbált velem elhitetni, hogy jó az a rajz, még akkor is, hanem a tökéletes formák vannak ott. Úgyhogy így kezdtem el járni az ő művészetterápiás foglalkozására. Ott egészen végig jártam. Hát 3-4 évet biztosan rajzoltam nála, és amikor kikerültem az állami gondozásból, akkor utána még visszajártam hozzá rajzolni. De nem azért, mert hogy milyen szuperül rajzoltam, hanem mindig látott benne valamit, amit bennem azért nem nagyon láttak meg akkoriban.
3: Milyen volt kikerülni ebből az egészből? Hogyan indul el egy gyerek, vagy egy fiatal felnőtt az életbe?
4: Hát igen, ez igencsak nehéz, mert azért ezek a fiatalok, vagy mi fiatalok, ugye először is azért küzdöttünk, hogy valaki értékesnek lásson minket, hogy mi is vagyunk elég jók, vagy lehetünk elég jók, és tehát ez volt az elsődleges megküzdésünk. Jók vagyunk, szerethetők vagyunk, és elfogadhatók. A következő az volt, hogy kevésbé éreztem én ott, hogy ismertetik-e a lehetőségeinket, hogy amikor majd kimegyünk, akkor mi az, ami vár ránk. Tehát ott is gyerekként inkább azt hallottuk többen, hogy mert ha kimész az életbe, akkor majd aztán meglátod, hogy ez sem jár, meg az sem jár, tehát hogy semmi sem jár végül is az életbe, ha kimegyünk, és hogy majd az élet megmutatja, hogy tehát nem nagyon éreztem ennek a felkészítését, a lehetőségét, vagy az, hogy ha kikerülsz, akkor mik a lehetőségeid, hogyan tovább, mik a jogaid, tehát hogy ezeket nem ismertették velünk. csak valahol megint ezt a gyerekkori dolgot, hogy mert ha kikerülsz, akkor veled hogy lesz, mint lesz, és nem tudod megállni a helyedet az életbe. Mint hogyha így visszaköszönt volna ez a gyerekkori dolog benne.
3: Újra jött az ijeszgetés.
4: Igen, igen. Tehát nem a lehetőségekről beszéltünk, nem arról, hogy ez az út áll előtted, és ez jó lehet, és. Arról pedig végképp nem, hogy mik a jogaink. Tehát ez így, az így teljesen elcsúszott, és a legfájóbb ebben a témában az, hogy több társam, vagy sorstársam sajnos pont ezért, amiért nem ismerte akár az értékeit, a lehetőségeket, a jogait, elvesztek, és ez az elvesztek, ez pontosan úgy értem, ahogy ezt megfogalmazom, ezt nem tudom szebben, vagy nem szeretném másként megfogalmazni. Tehát ők valóban elmenekültek az élet elől, mert nem volt ott senki, aki azt mondta volna, hogy oké, itt vagyok, ez a lehetőséged, és segítelek ezen az úton. Ki lettünk engedve a nagyvilágba, és mindenki találja meg a saját útját. És úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos lett volna nem rémizgetni, vagy ijesztegetni, hanem ezeket a gyerekeket, minket valóban segíteni, és megtalálni azt az utat, ami lehetőségünkben áll.
3: Ezt olyan nehéz elképzelnem, hogy 18 évesen azt mondják, hogy akkor eddig tartott a mi dolgunk, és becsukódik mögöttetek az ajtó, és onnantól hol laktok, hol dolgoztok, hogy vannak ezek a dolgok?
4: Az egyik lehetőség az, hogy van, aki tud kihez menni, akár nagyszülőkhöz, testvérhez, vagy az van, hogy ahogy kikerülünk, akkor valamit dolgozni kell gyorsan, tehát valahogy fent kell tartani magunkat, és természetesen van egy állami támogatás, ami mindenkinek jár, ez az otthonteremtési támogatás, de hát ezért is például nekem volt egy elég hosszú utam, mire ezt végig kijártam, hogy hogyan működik, miként működik, hiszen tájékoztatást erről nem kaptunk, hogy ezt hogyan és miként lehet. Úgyhogy ezt addig végig kellett járni, hogy akkor hogyan működik az otthonteremtési, hogyan kaphatjuk meg, mire használhatjuk fel. Tehát ez egy hosszadalmas út volt, és igen, el kellett tudni dönteni, hogy akkor arra van a lehetőségünk, hogy tovább tanulunk, vagy arra van lehetőségünk, hogy gyorsan valami munkát találunk, és az idő alatt akkor ezt az otthonteremtését mi megkaphatjuk, és elkezdhetjük a saját életünket úgy, ahogy mi tudjuk, vagy amit addig fejlődtünk.
3: Ilyenkor így összefogtok páran, vagy tudtok egymásba kapaszkodni, akik ott voltatok egy fedél alatt? Van egyébként ilyen kapocs, vagy mindenki tényleg így, amerre tud helyezkedik?
4: Én azt láttam, hogy voltak. Emlékszem, egész pontosan volt két nagyon jó barátnőm, és mi mindig azt terveztük, hogy na majd kimegyünk az életbe, és akkor mi majd együtt fogunk lakni. Nyilván addig az élet, és mi magunk is változunk, és talán valahol mindenki a kis lelkében, mert hogy hiszem, hogy ezekben a gyerekekben mind az van, hogy majd akkor én egyedül megállom az életben magamat, nem kell segítség, tehát hogy igyekezett mindenki a saját talpán megállni, vagy ugye korán férjhez mentek, vagy ami nagyon sajnálatos, teljesen más életútba, gondolok itt a szerhasználattól kezdve, hogy ez egy menekülés volt, vagy akár abba, hogy az élet elől való elmenekülés. Tehát ez a kikerülés a rendszerből, ez túl sok mindent hozott magával, ez azt is hozta magával, hogy akkor érezte magát valóban, vagy akkor éreztük magunkat valóban az a legelveszettebbnek. És ott szerintem ott úgy minden úgy elveszett az is, hogy na most akkor nekem van egy jó kis barátom, és akkor ővele kapcsolódok, és akkor mondjuk esetleg együtt megyünk egy albérletbe. Tehát hogy én azt éreztem, hogy ott úgy minden elveszett, és ott valóban az jött, hogy mindenki saját magára számíthat.
3: Neked hogy alakult az élete? Mihez kezdtél?
4: Hát én az életemben, én az igazságérzetem valahogy pici gyerekkorom óta az úgy elég erős, és én azt mondtam, hogy én másként szeretném élni az életem, teljesen másként, és én mentem, és én végigjártam, hogy mégis ez az otthonteremtési hogyan működik. Olvasni kezdtem, nyilván segítséget is kértem, ez idő alatt megpróbáltam munkát keresni, hiszen akkor már keresett igazolást kellett felmutatni, hogy ezt az otthonteremtését mi megkaphassuk, és ezt fel tudjuk használni albérleti díjra. Úgyhogy én mentem, és hát rengeteg elutasítást kaptam már akkor is, hogy ez jár, vagy nem jár nekem. És hát én csak mentem, hogy azért csak jár, csak, de ez nem volt egy egyszerű feladat. Mindig azt érezni, hogy valahogy nem jutok oda, hova kell, mert mindig az volt, hogy ez nem jár, ezt így nem lehet felmenni, tehát hogy nem nagyon volt ott segítségem, ott pontosan magamra számíthattam, hogy mégis ez az út, ez hogyan járható. És valahogy akkor addigra úgy összeszedtem magam, és akkor elég határozottan bementem, hogy én ezt így és úgy szeretném, természetesen azért is, hiszen volt akkor már keresetem. És akkor nagyon szerencsésen alakult, egy nagyon szép albérletet sikerült kivenni, ami elfogadható volt ugye az államnak, és akkor én már egy szép albérletbe éltem, és akkor utána már tovább dolgoztam. Úgyhogy nekem valahogy ez sikerült ezt kijárni, ezt az utat, de több társamnak nem.
3: Mit gondolsz, hogy mi volt a különbség, vagy mi volt az, ami benned megvolt ez a csak azért is, hogy miből fakadhatott ez?
4: Az igazságérzetemből és abból a fájdalomból, amit láttam több társamon, hogy elvesztek azért, mert nem volt segítség. Hogy feladták, mert nem állt mellettük senki, és nem kellett ehhez annyira, hogy bárki, én legalábbis ezt érzem, hogy ott legyen mellettünk, hiszen mi folyamatosan, én azt gondolom, hogy nem csak én egyedül, hanem ez a 60 gyerek is ugyanúgy, a kis lelki sebeit azt úgy vitte magával, hogy vajon neki sikerülhet, vajon ő elég lehet. Tehát nem ismertették a lehetőségeinket és a jogainkat. Így ez nagyon nehéz volt így kikerülni az életbe 18 évesen, vagy esetleg 21 évesen, hogy na akkor mégis mit lehet kezdeni. Ez volt a legnehezebb, de bennem talán ez volt, hogy nem szeretnék elveszni. És addig kerestem és kutattam, amíg egyszer csak egy könyvet találtam a kezembe, és akkor láttam, hogy nagyjából mik a lehetőségeim.
3: Ugye most itt vagy egyben felnőtt nőként, hogy alakítottad, hogy dolgoztál magadon, hogy sikerült ezeket a sebeket megdolgozni, tanúságot levonni az életed alakulásából, tehát ez hogy?
4: Ez egy nagyon-nagyon nehéz út volt, és nehéz út is, tehát hogy ez nem ér véget. Talán úgy sikerült, hogy civil szervezeteknél és alapítványoknál dolgoztam, és én azt hittem, hogy sok mindent láttam az életbe. De hogy így tényleg mindent. És amikor ehhez a civil szervezethez, alapítványhoz kerültem, na ott egy igazi szegregátumba kerültem. Pici, fiatal gyerekek. És ez ott teljesen meghökkentett, hogy van más is, és másnak is micsoda

0: ezekhez a fiatalokhoz olyan valaki kell, aki, mert hogy ők aztán nagyon kemények, és hát itt. És akkor én azt gondoltam belül itt a lelkembe, hogyha én 3 hónap alatt, nem tudom miért ezt a 3 hónapot szúrtam ki, ha én 3 hónap alatt nem tudok értéket adni, akkor nincs itt a helyem. Tehát én így kerültem ebbe a tanodába. 30 gyerekről van szó, 30 gyerek járt a tanodába. Azért nem mindig, meg nem egyformán, de azért 30 gyerekkel foglalkoztunk. És ott láttam, és ott emlékszem, hogy az első 2 nap próbanapomon volt. Hazamentem, 8 órás munka után, amit a fiatalokkal együtt töltöttem, azértem, leültem, és megsirattam őket. Pont azt láttam rajtuk, és éreztem mindenből, amit saját magamon. És valahol újra visszaköszönt a múltam. Ezért fogalmazom még mindig azt, hogy a múlt az megkísért. Mert újból szembe jött, és ezek a gyerekek iszonyú tehetségesek voltak. A legkisebbtől egészen a 18 évesig. Tényleg hihetetlen volt. Tehát volt olyan fiatal, aki nagyon ügyesen táncolt, és volt, aki pedig hangszeren nagyon ügyesen tudott játszani, és voltak gyerekek, akikbe teljesen más, mondhatom azt, és fogalmazhatom azt, hogy szeretett nyelv mutatkozott meg. Nyilván azért valamennyit kellett együtt dolgozni, és az együtt dolgozás az azt jelentette, hogy valahol egy ilyen rendszert próbáltam felépíteni. És a rendszer az az volt, hogy tanuljuk meg a varázsszavakat. A kérem, szeretném, köszönöm. Ezeket kezdtük el gyakorolni, mert hogy itt azért voltak hiányosságok, de a hiányosság az nem belőlük fakadt.
1: Nem tanulták meg.
0: Így van. Tehát nem volt, aki átadja, vagy jól átadja. Elkezdtük tanulni ezeket a varázsszavakat, és elkezdődtek a programok. Ezek általában ilyen szabad vagy fejlesztői programok voltak. Csoportos játékok is voltak, vagy játék által való fejlesztés. És ott azért elég sok minden kiderült a személyiségükről, vagy arról, hogy miféle dolog érdekli, mire nyitott, vagy az, hogy egymással kapcsolatban ők hogyan gondolkodnak. Végül is az én programom az volt, hogy ezek a fiatalok, akik szintén valahol lebélyegeztek, vagy lematricáztak, mondhatom így, hogy ővelük elhitessem, hogy sokkal értékesebbek. És az új programom az lett, nem az, hogy én jól ülök-e, és elég jó vagyok, hanem hogy az ő értékeiket megtaláljam. És amikor közösen a gyerekekkel találtuk meg az ő saját értékeiket, akkor utána egy foglalkozás által elkezdtük a társaik értékeit is kiemelni. És akkor láttam, hogy tényleg aki ügyesen táncolt, akkor őt például kértem, hogy táncoljon. Aki ügyes volt, és például szépen meg tudott teríteni a többieknek, akkor őt megkértem, hogy ő terítsen meg. Tehát folyamatosan az értékeiket emeltem ki. Ott, aki nagyon szépen tudott színezni, akkor kértem, hogy a húsvéti ablakra való színezőt, azt ő készítse el. Ilyen apró dolgokból tevődött ez össze, és amikor azt láttam, hogy nekik sikerélményük van, akár jött a szülő, és megkérdezte, hogy ezt hogyan csináltam, nem volt benne semmilyen titok, és nem volt benne semmilyen, én azt mondom, hogy nagy tudás. Én azt gondolom, hogy nem csak ennek a 30 gyereknek, vagy akkor nekünk ott a 60 gyereknek, hanem összességében az embereknek szerintem arra van szüksége, hogy részese legyünk a pillanataiknak. Szerintem ez a titok és a varázslat. És nem tudsz ott ülni 30 gyerekkel, mert nem tudsz ott ülni. De az a 2-3 perc, vagy az az 1 perc, és az ő valóságába, az ő minőségébe, lehet, hogy ez az ő kis gyermeki világa, de akkor legyünk ott abba. És ettől működött ez jól. Nem azért, mert én bárki lennék, hanem az ő pillanataik, és az ő valóságaik, és ugyanezt látom az embereknél is, hogy valahol, mintha mind minőségi időre vágynánk, és keressük is, meg igyekszünk megadni, de vajon ezt jól tesszük? Megtanultunk jól kérdezni? Úgy, hogy meghalljuk a másikat is?

0: a másik lelkét is, vagy képesek vagyunk ezt jól kihallani esetleg. Mert a csendből hang, az nem véletlenül csendből hang. Úgy vélem, hogy senki nem szeretné túlmagyarázni az érzéseit, de ha jó hallgatóság vagyunk, és szeretettel tudunk figyelni a másikra, akkor pont meg tudjuk hallani. És ugyanezt gondolom, hogy az értéket is igenis képesek tudunk lenni meglátni a másikba. És hogyha csak az az érték, csak idézőjelbe mondom, hogy ő meg tudja szépen teríteni az asztalt, akkor ezt emeljük ki, akkor ezt erősítsük benne. Szeretném, ha te terítenéd meg az asztalt, mert szerintem te nagyon szépen meg tudod teríteni. Így kezdett el ez működni, és az ő sikerélményeikbe lett nekem is sikerélményem.
1: És akkor ez gyógyított téged tovább? Vagy ez volt a terápiád?
0: Igen, végig ez volt az én terápiám. Igen, ők a fiatalok, és ezt megelőzőleg bekerültem egy olyan iskolába, ahol pontosan tudták, hogy számomra mit jelent a tánc, és egy nagyon kedves tanárnőm megkérdezte, hogy nem ezt szeretném ezt oktatni problémás gyerekeknek. Ó, mondtam, hogy szuper, megint csak ezzel találkozok, megint a matrica, megint a bélyegzés, és megint nem értettem, hogy lehet folyamatosan embereket, lelkeket állandóan matricázni, bélyegezni, tehát hogy miért tesszük mi ezt? És persze belül zakatolt bennem, hogy tanítani és élni nem ugyanaz. És a problémásnak mondott fiatalok megérkeztek a táncórámra. Fiúk, lányok, vegyesen, és hát azért itt már nem kis fiatalokról beszéltünk, itt elég komoly kis kamaszok jöttek, és ott is azt éreztem, hogy ezeknek a fiataloknak, akik kaptak megint csak egy minősítést, na, akkor ővelük szeretném elhitetni, hogy mennyire is értékesek. Azért gondoltam, hogy na, akkor bum bele, úgyhogy legyen akkor a tánc csoportomnak a neve Kreatív Tánc, és azért kapták ezt a nevet, hogy Kreatív Tánc, mert itt mindent szerettem volna belevinni, mindent, amit akkor én tanultam, úgyhogy itt a fiatal fiúk itt balettoztak. Modern tánc is volt benne, jazz balett és hip-hop is. És persze jöttek a fiatalok, hogy ők nem tudnak táncolni, ők csak jönnek, állnak és nézelődnek, hát mondtam, hogy akkor ezt próbáljuk meg újból, és úgy gondolom, hogy mindenki tud táncolni. Olyan nincs. Tényleg úgy gondolom, hogy nincsen, aki ne tudna táncolni. És azért 7.-8. órára ők bejöttek, tanultunk egy koreográfiát, és ezt előadtuk pedagógus napon. Majd aztán akkor egy egész iskola előtt és a tanári kar előtt. Próbákon mindig szuper volt. Nagyon ügyesek voltak, hiba nélkül, nem is mondom, hogy hiba, mert nem szeretem ezt a szót, inkább elcsúszás nélküliek voltak. Amikor előadtuk a táncot, akkor ott ügyesek voltak tényleg, és iszonyú tehetséges volt itt is mindenki. Tehát azért fiú létükre megtanulni, balettozni pár hónap alatt, és a lányok is nagyon ügyesek voltak. Előadtuk a koreográfiánkat, és képzeld el, hogy elcsúsztunk. Nem jól sikerült. És hát egy egész iskola, egy egész tanári kar ott állt, és csak egy pillanatra néztem hátra, és láttam a csalódottságot az arcukon. Hatalmas tapsot kaptak, de úgy éreztem őket, hogy... És újraindítottam a zenét. Emlékszem, hogy az első sorban ott állt egy nagyon kedves tanárnőm, és jelezte, hogy nem, jó volt ez így, tökéletes. És mondtam, hogy nem. Visszarendeződtünk a koreográfiához, és azok a tehetséges fiatalok hibátlanul megoldották és eltáncolták másodszorra. Ott valami olyan dolgot mutattak önmaguknak és a hitetlenkedőknek, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy nekem is leesett az állam. Tehát másodszorra kiállni és ezt így megcsinálni, és akkor így kezdődtek, hogy szalagavatókat, azokat mi mutattuk be, a mi táncunkkal készültünk, pedagógus napok, nyílt napok, úgyhogy ezekbe találtam meg magam, igen. Valahol abba találtam meg magam, amit én is hordoztam. Hogy le lettünk kicsinyítve, hogy mennyi és mennyit érünk, mi az értékünk, a bélyegzésünk, tehát, hogy mindenkivel elhitetni, és a hitetlenkedőknek, hogy igenis mind értékesek vagyunk, és mind hordozunk valami értéket. Csak az a kérdés, hogy hogy ezt más meglátja bennünk, képes-e ezt meglátni, és hogyha ezt képes meglátni, akkor vajon ezt képes-e bennünk erősíteni, vagy ezt le akarja nyomni.
1: Szerinted mi múlik az, hogy valaki ilyen lelkülettel van, hogy nagyon az értékekre szeretne koncentrálni, és nagyon a jót látni és támogatni, és mi múlik az, amit mondjuk te nem kaptál meg, és ahogy mondjuk hozzád álltak, hogy címkéztek téged is. Tehát, hogy a kétféle ember között mi a különbség?
0: Az én gondolatom az, hogy az önismeret nagyon-nagyon fontos. És csak azt tudom megfogalmazni, ami bennem mindvégig dobogott, hogy én soha nem szeretnék olyan lenni, mint ezek az emberek, akik folyamatosan címkéztek. Nem szeretnék ilyen lenni. Egész fontosan nem tudom, hogy ez a határa a kettő között hol húzódik, mert még mindig valahol vívódom én is, hogy ebben, hogy a társadalom hol tart, és hogy úgy látom, hogy a földi dolgok lettek itt az értékek, a külsőségek. Mekkora házad van? Milyen autóval jársz? Legyen versenyautód, ha nincs versenyautód, legyen repülőd, tehát, vagy pedig a rangokról szól. Olyan, minthogyha az emberi érték, a lélek, az ember, tehát hol van ezekbe? Tehát én valahol mindig ezt kerestem, de azt látom, hogy ez a világ, minthogyha átrendeződtünk volna, és az az érték tényleg, hogy a divatos ruhát meg tudod-e venni, és nem maga a szemét nézzük, és azt gondolom, hogy azért nem, mert az munka. Az munka, az idő. És ugye pont ezt gondolom és fogalmazom meg neked, hogy az önmagunkkal való folyamatos munka és dolgozás az fájdalmas. Még mindig fáj nekem is. És szerintem az is nagy munkát kíván, hogy a másikba észrevegyük. Idő, energia, és akár önmagam befelé tekintése is, hogy vajon bennem ez megvan, amit a másik hordoz. Nem tudom, hogy a világ hol csúszik el, de én azt gondolom még mindig, hogy minden ember egyed és különleges. Ebbe biztos vagyok. Csak rosszul mérünk embereket. Kimerem azt jelenteni, hogy ha jól tudom, akkor a legtöbb embernek a Kis Herceg a kedvenc könyve, ugye, vagy meséje, és a kérdésem az, akár önmagamnak, akár a világnak, hogy lehet, hogy a Kis Herceg egy rózsában meglátta az értéket. Tehát egy rózsában látta meg az értéket. És hogy mi emberek most miben látjuk meg az értéket. Válaszolva a kérdésedre, küzdöttem önmagamért, hogy nem szeretnék olyan lenni, mint a bélyegző emberek, mert valahol onnan soha nem kaptam jót, és ez a kevés, akár itt a tánctanárokat említem, akár itt a pedagógusokat, akik azért hittek ezekbe a fiatalokba, és a fiatalok meg tudták mutatni, és erre képesek voltak.
1: Az jutott eszembe, ahogy így mondod, hogy hol csúszott, és az emberek sokkal inkább törekednek a külsőségekre, hogy amikor mondtad, hogy kiskorodban kihúztad magad a kanapén, hogy hát úgy néz ki egy jó gyerek, és hogy belül mennyi kétséged volt, és hogy mennyire szerettél volna visszaigazolást, és hogy valószínűleg a felnőttek is így működnek, hogy hát ilyen autóm van, ilyen házam van, hát dicsérj meg, ugye szeretsz, ugye értékes vagyok, és hogy az érzés, meg a kétség, meg ugyanaz, mint benned pici korodba.
0: Lehetséges, hogy van egy ilyen érzet benne, de hiszem azt, hogy én ott akkor gyermekként, tehát más lehetőségem nem volt a kifejezésre. De az, hogy most a médiában, a közösségi oldalokon, tehát csak azt nyomja ránk, hogy a külsőségeket, így van, de hogyha most akár a bárki, aki hallgat minket, vonatkoztassunk el ezektől a külső jegyektől. A házunktól, az autóktól, a szupercipőtől, a rengeteg utazástól. Mi van itt legbelül? Itt a szívünkbe. És mi van itt a fejünkbe, itt az elménkbe? Tehát ki vagyok én? És én mit adok tovább?
1: Hogy állsz Istennel?
0: A nevelőanyámat elég sokat hallottam imádkozni, és hogy már gyerekként nem értettem ugye az imáit, mert hogy ebbe a szeretetlenségben nőttem fel, és ebbe az elfogadhatatlanságba, és utána a következő, akitől hallottam, az pont egy művészetterápián, a gyerek otthonnak az igazgatóját, és számomra az volt a kérdés, hogy Isten, oké, de hol volt Isten akkor, amikor látta az én szenvedéseimet, az, hogy én nem kellettem gyerekként, tehát hol volt, patogatott kukoricát készített? Mert hogy én valóban ezt a kérdést tettem föl. És később, most lassan, mert azért még vannak vívódásaim Istennel, hogy mit szeretne tőlem és mit nem, lehet, hogy ő azt gondolta, hogy annyit, ha nincs is más útám, legyen az, hogy itt a gyerekekbe találd meg az értéket, aztán menj, amerre szeretnél. Tehát, hogy vívódunk. 2023-ban át kellett élnem egy gyászt, és akkor azt kérdeztem tőle megint egy zöld mezőn állva, könnyekkel a szemembe, hogy mi a terved? Mi a terved? Ez a terved? Tehát ott egy elengedésről volt szó, és az a kiskutyám volt, tehát nagyon hirtelenséggel, és azt gondoltam, hogy ilyen nincs, hogy egyik napról a másikra veszítem őt el, és megint azt kérdeztem, hogy hol vagy. Álltam, és veszekedtem a Jóistennel, hogy mi a terv.
1: És most még tárgyalás alatt van a dolog.
0: Tárgyalás alatt van, de ez idő alatt azért én úgy gondolom, hogy ő ad némi utat, hogy merre kell menni, és a gyászba azért, és minden egyes helyzetbe azért tanulunk, és valahol talán gyógyítjuk is magunkat, és hát próbálom gyógyítani, és azt kivenni, amit valahol még az Úr szeretne, hogy mi az, amit nekem még tennem kell. Ha elfelejtenek, vagy elhanyagolnak, ha tudatosan mellőznek, és te mindezt alázattal vállalod, és Uradnak hálát adsz minden sértésért és megaláztatásért, akkor az győzelem. Ebbe találtam meg a vígaszomat.
1: Lenne hozzád egy olyan utolsó kérdésem, mert sajnos kifutunk az időből, hogy ha megfogalmazhatnál egy-egy üzenetet, mondjuk az állami gondozásban dolgozóknak, tehát hogy ezeknek a szakembereknek mi az, amit üzennél, mi az, amit a gyerekeknek üzennél, akik ennek a rendszernek a részei, vagy éppen már kikerültek onnan, és mi a te vágyad, álmod, amit te szeretnél az életedben, vagy akár ami a legnagyobb tanulságod volt.
0: Jó nehéz kérdéseket tettél fel, mert az embereknek azt üzenném, és a hallgatóságnak, hogy legyen minden nap a programunk, a jóság, kedves szó, figyelmesség, vagy akár egy mosoly, vagy az, hogy találjuk meg az értéket a másikba, és értem én ezt a digitális világot, akkor a digitális világba közösségi oldalon küldjük el a másiknak, hogy mit szeretek benne. Mert úgy gondolom, hogy attól, hogy valakinek kiemeljük az értékét, vagy elmerjük neki mondani, hogy szeretem benned ezt és azt, attól mi nem veszítünk az értékünkből. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy mi nem veszítünk az értékünkből. De mondjuk azt, hogy akkor azt a másikat meg tudom ajándékozni egy kedves szóval. Tehát mind hordozunk valami sebeket, akkor arra a lelkisebbre tudunk tenni egy tapaszt. És hogy mit üzennék, akik a rendszerben fiatalokkal foglalkoznak, az üzenetem az, hogy ezek a fiatalok mind értékesek. Rajtunk múlik, hogy ezt meglátjuk-e, és ismertessük a lehetőségeiket, hogy mennyi lehetőség áll előttük, és nem csak az, hogyha kikerül az életbe, akkor aztán ez lesz és az lesz. Ők állnak a hátuk mögött, segítsék a lehetőségekhez, és ismertessék a jogaikat. Ahhoz, hogy ezek a fiatal felnőttek valóban virágozni tudjanak. Most jön az, hogy magamnak mit üzennék? Na, ez a legnehezebb. Önmagamnak talán azt üzenném, hogy talán egy kijelentés, hogy egész életemben a szerethetőségemet, az elhagyatottságomat, minden fájdalmamat és üldözöttségemet, azt valahol az állatok szeretetében találtam meg, mert ők nem hagynak el minket, tehát akkor sem, ha hibázunk, és akkor sem, hogyha mondjuk fel a mászoknit húzunk fel, tehát ők minket szeretnek, a mi értékünket, ami belül van, nem az, hogy éppen most milyen színű zokni van rajtam, és nem fog ő sem matricázni. Talán ami valódi gyógyulást hozott, vagy azt mondhatom, hogy ez rendben volt. Ezeknek a rengeteg fiataloknak felismerni mindenkinek az értékrendjét, és az ő sikerélményeikben osztozni, mert az ő sikerélményük lett az én sikerélményem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és meséltél magadról. Hát még nagyon sokáig tudnám folytatni ezt a beszélgetést.
0: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa fogadta a Pápai Magyar Intézet és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársait. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. A hírszerkesztő Kovács Néppap Ágnes. A mikrofonnál Horváth Nellit hallják. A Pápai Magyar Intézet közössége és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársai részt vehettek Leó pápa egyik szerdai általános kihallgatásán, és személyesen is találkozhattak a Szentatyával májusban. Adta hírül a Pápai Magyar Intézet. A találkozón jelen volt Veres András győri megyés püspök, a Pápai Magyar Intézet korábbi rektora, Törő András olaszországi főlelkész, az intézet jelenlegi rektora, és Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet is. Az audiencia során a résztvevők kifejezték szeretetüket és imádságos támogatásokat a Szentatya iránt, valamint jó kívánságaikat megválasztásának első évfordulója alkalmából. A rövid személyes találkozás nagy örömet jelentett a közösségek számára, valamint megerősítette a Magyar Egyház és a Római Magyar Intézmények kötődését Péter utódához. A találkozást követően közös fénykép is készült a Szentatyával. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Csesz Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térdenállva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között. Írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képél rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is. Hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Súlyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. A hírszerkesztő Kovácsné Pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
4: Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megállotta annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
5: A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacuina questa bella città.
4: A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. Kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülőfélben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát, és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A keresztornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsősége megvilágítson minket. Az Atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a Fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek és értelmet az épületnek, amelyben együtt lagunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretti, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján, Gaudira emlékezve, köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
5: La bellezza da questo templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor l'art de viure secondo il suo evangelio.
4: E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangélium szerinti élet művészetét. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
3: Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasba nyúló Jézus Krisztus torony tetején a kereszttel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a Szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiúkórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
6: XIV. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység, a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Augusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szent Atya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. Arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeim gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szent Atyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség: Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
5: Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
6: A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket, és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szent Atya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek, Szent II. János Pál szavaival, olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szent Atya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
3: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
2: Szent Jakab apostol levele, az első fejezet. Jakab, Istennek és Urunknak, Jézus Krisztusnak szolgálja, üdvözletet küld a szórványokban élő 12 törzsnek. Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának álhatatossága gyümölcse. Az álhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és fedhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá. Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére vetné, és meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, melyeket fölkorbácsol, s ide-stova vet a szél. Az ilyen ember ne higgye, hogy bármit is kap az Úrtól, hiszen a lelkében megosztott ember nem tart ki semmiben. A szegény testvérnek dicsőségben lesz része, a gazdagnak ellenben megaláztatásban, mert mint a mező virága semmivé lesz. Ha a nap fölkel, perzselő heve kiégeti a növényt, virága lehull, szépsége elenyészik. Így lesz semmivé a gazdag is vállalkozásaival. Boldog az az ember, aki a kísértésben helyt áll, mert miután kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik szeretik őt. Senki ne mondja, amikor kísértés szenved, az Isten kísért, mert Istent nem lehet rosszra csábítani, és ő sem csábít rosszra. Minden embert a saját kívánsága vonza és csábítja, így esik kísértésbe. Aztán a kívánság, ha megfogant, bűnt szül. A bűn pedig, ha elhatalmasodik, halált von maga után. Ne legyetek hát tévedésben, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden ajándék fölülről való, a világosság atyától száll alá, akiben nincsen változás, még árnyéka sincs a változásnak. Szabad akaratából hívott minket életre az igazság szavával, hogy mint egy első termése legyünk teremtményeinek. Értsétek meg, szeretett testvéreim, legyen minden ember kész a hallgatásra, de késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert haragjában az ember nem azt teszi, ami Isten előtt igazságos. Ezért hagyjatok föl minden tisztátalansággal és gonoszsággal. Fogadjátok tanulékony lélekkel a belétek oltott tanítást, ez képes megmenteni lelketeket. A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, különben magatokat csaljátok meg. Ha ugyanis valaki csak hallgatja a tanítást, de nem követi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki természettől kapott arcát tükörben nézegeti. Megnézi magát, aztán odébb megy, és nyomban elfelejti, milyen is volt. Aki ellenben figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál. Ha valaki vallásosnak tartja magát, a nyelvét azonban nem fékezi, hanem áltatja magát, annak vallásossága semmit sem ér. Isten és az Atya szemében ez az igazi, tiszta vallásosság, meglátogatni nyomorúságukban az árvákat és az özvegyeket, és tisztán maradni a világ szennyétől. Szent Jakab apostol levele, a második fejezet. Testvéreim, Urunk, a megdicsőült Jézus Krisztus hitének gyakorlásakor, ne tegyetek a személyek között különbséget. Ha közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékben, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűjt ruhában, figyelmetek a pompás öltözékű felé fordul, és így szóltok hozzá, foglalj itt kényelmesen helyet. A szegénynek meg azt mondjátok, állj oda oldalra, vagy ülj ide a zsámolyomhoz. Hát nem megkülönböztetés ez? Nem ítéltek-e szívetekben helytelenül gondolkozva, részrehajlóan? Hallgassatok rám, szeretett testvéreim! Hát Isten, nem azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Ti mégis lenézitek a szegényt. Hát nem a gazdagok zsarnokoskodnak fölöttetek, és hurcolnak benneteket bíróság elé? Hát nem ők gyalázzák meg azt a fönséges nevet, amelyről el vagytok nevezve? Természetesen, ha megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeresd embertársadat, mint saját magadat, helyesen jártok el. De ha a személyek között különbséget tesztek, bűnt követtek el, s a törvény, mint törvényszegőket elmarasztal benneteket. Aki minden törvényt megtart, egy ellen azonban vét, mindegyik ellen vét. Mert aki azt mondta, ne törj házasságot, azt is mondta, ne ölj. Ha nem törsz is házasságot, de ölsz, törvényszegővé válsz. Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akik fölött majd a szabadság törvénye szerint ítélkeznek. Mert az ítélet irgalmatlanul lesújt arra, aki nem irgalmas. Ám az irgalom győzelmet arat az ítélet fölött. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, belőle fakadó tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti-e a hite? Ha valamelyik testvérnek nem volna ruhája, s nem volna meg a mindennapi tápláléka, és egyik őtök így szólna hozzá, menj békében, melegedjél és lakjál jól, de nem adnátok meg neki, amire a testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is. Ha tettek nem származnak belőle, önmagában holt dolog. Azt is mondhatja valaki, neked hited van, nekem meg tetteim. Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet. Hiszed, hogy csak egy Isten van? Jól teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek. Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor oda tette fiát, Izsákot, áldozatul az oltárra? Láthatod, hogy hitének része volt tetteiben, és tettei teljesítették a hitét. Így teljesült az írás szava, Ábrahám hitt Istennek, és ez megigazulására vált, és Isten barátjának nevezték. Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában. Ugyanígy a bűnös életű Ráháb is nem a tettek által igazult-e meg, amikor menedéket adott a hírszerzőknek, aztán más úton engedte őket tovább. Mert ahogy a lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül. Szent Jakab apostol levele, a 3. fejezet. Testvéreim, ne akarjatok annyian tanítók lenni, hiszen tudjátok, hogy ránk annál súlyosabb ítélet vár. Mert sokban vétünk mindannyian. Ha valaki a nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes egész testét is megfékezni. Ha ugyanis a lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek, akkor egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat is, bármilyen nagyok, bármilyen erős szelek hajtják is őket, a kis kormány oda irányítja, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy parányi testrész a nyelv is, mégis nagy dolgokat valhat magájénak. Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, és egész életkörünket lángba borítja, maga meg a pokoltól fogott tüzet. Mert az összes vadak, madarak, csúszómászók és tengeri állatok természetét meg lehet szelídíteni, és meg is szelídíti az ember, de a nyelvet senki emberfia nem képes megszelídíteni, az nyugtalan, gonosz, tele van halálos méreggel. Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik Isten hasonlóságára vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és átok fakad. Testvéreim, ennek nem volna szabad megtörténnie. Vajon a forrás, ugyanabból a nyílásból, édes víz is, meg keserű is? Testvéreim, teremhet-e fügefán olajbogyó, vagy szőlőn füge? Nem törhet elő sós forrásból édes víz. Van köztetek bölcs és értelmes ember? Tegyen magatartásával bizonyságot róla, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ellenben, ha keserű irigység és önzés van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal ellentétben. Ez a bölcsesség ugyanis nem felülről származik, hanem földi, érzéki, sátáni. Mert ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van, és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Szent Jakab apostol levele, a 4. fejezet. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nem de onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban. Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek,

tennek. Vagy azt hiszitek, hiába mondja az írás, féltékenyen szereti Isten a lelket, amelynek ő adott bennünk otthont. Annál nagyobb a kegyelem, amelyet ad. Ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Vessétek alá magatokat Istennek, szálljatok szembe a sátánnal, és elfut előletek. Közeledjetek Istenhez, és majd ő is közeledik hozzátok. Mossátok tisztára a kezeteket, ti bűnösök, és tisztítsátok meg a szíveteket, ti megosztott lelkűek. Ismerjétek el nyomorúságtokat, bánkódjatok és sírjatok. Nevetés helyett gyászoljatok, örömötök változzék szomorúsággá. Alázkodjatok meg az Úr előtt, és akkor megdicsőít benneteket. Ne rágalmazzátok egymást, testvérek. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik fölötte, az a törvényt rágalmazza, és a törvény fölött ítélkezik. Ha a törvény fölött ítélkezel, a törvénynek, ahelyett, hogy megtartanád, a bírája vagy. Egy a törvényhozó és a bíró, aki megmenthet, vagy elpusztíthat. Ki vagy te, hogy ítélkezel embertársad fölött? Rajta hát mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, ott maradunk egy évig, kereskedünk és nyerészkedünk. Ti, akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert mi a ti életetek? Pára csak, amely egy kis ideig látszik, aztán eloszlik. Ahelyett, hogy ezt mondanátok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk tenni. De most, nagyra vágyástokban dicsekszetek tetteitekkel. Minden ilyen dicsekvés gonoszság számba megy. Aki tehát tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el. Szent Jakab apostol levele. Az 5. fejezet. Rajta gazdagok, jaj veszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt. Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly, aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúság ellenetek, és megemészti a testeteket, mint a tűz. Vagyonotokat szaporítottátok még az utolsó napokban is. Íme, a bér, amelyet a földeteket arató munkásoktól levontatok, fölkiált, és az aratók szava fölhatolt a seregek urának fülébe. Bőségben éltetek a földön, és tobzódtatok, hizlaltátok szíveteket a leölés napjára. Az igazat elítéltétek, megöltétek, és ő nem tanúsított ellenállást. Legyetek hát türelemmel testvérek az Úr eljöveteléig. Íme, a földműves türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik. Legyetek türelemmel ti is, erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetelének ideje közel van. Testvérek, ne panaszkodjatok egymásra, nehogy ítéletet vonjatok magatokra. Nézzétek, a bíró már az ajtóban van. Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Boldognak mondjuk azokat, akik hűségesen kitartanak. Hallottatok Jób türelméről, és láttátok, hova juttatta az Úr, hiszen az Úr igen irgalmas és könyörületes. Testvéreim, először is ne esküdjetek sem az égre, sem a földre, sem egyébre ne tegyetek esküt. Legyen körötökben az igen, igen, a nem, nehogy ítélet alá essetek. Szenved valaki köztetek? Imádkozzék. Jó kedve van? Énekeljen Zsoltárd. Beteg valaki köztetek?
hívassa el az egyház elöljáró

0: Id, és azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése. Illés, hozzánk hasonló esendő ember volt, de esedezve imádkozott, hogy ne essék az eső, és nem is esett a földön 3 évig és 6 hónapig. Majd ismét imádkozott, és esőt adott az ég, mire a föld termést hozott. Testvéreim, ha valaki közületek letér az igazság útjáról, és akad, aki visszatéríti, azt tudja meg, hogy aki a bűnöst letéríti a tévejgés útjáról, megmenti lelkét a haláltól, és tömérdek bűnre fátylat borít.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Radio. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül, Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A betegek adatainak védelmére szólított fel Leó pápa. Miskolcon és Sárospatakon rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. 28. alkalommal imádkoztak első szombati térdeplő rózsafüzért a férfiak a Szent István Bazilika előtti téren. A hírszerkesztő Kovács Nép pap Ágnes, a mikrofonnál Horváth Nellit hallják. Leó pápa üzenetet küldött Peggioráro püspök címzetes érseknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének Parolin bíboros aláírásával. Tudósít a Vatikáni Rádió. Az akadémia június 1-én és 2-án tartott ülést az egészségügyi adatok megőrzéséről szóló dokumentum a Taipei nyilatkozat felülvizsgálatáról Rómában. Az orvos etikai dokumentum határozza meg az egészségügyi adatok és a biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. A gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a személyes életet hasznosítható adatokká próbálja alakítani. Ez ellentétben áll minden ember méltóságával, hangsúlyozta a pápa. Minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, szólított fel a Szent Atya. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarság tudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, melyet 5 évente rendeznek meg. A 2026-os találkozót a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen rendezik meg augusztus 24 és 29-e között, írja az MTI. A találkozó központi témája, hogy látja magát a magyarság a 21. században, és milyen képél rólunk a világban. A témák között szerepel még a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is, hangzott el a sajtótájékoztatón. Az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarság Tudományi Társaság nevet. Az idei fórum központi témája a nemzeti önismeret és a magyarság kép kölcsönhatása lesz. A rendezvény fővédnökei Súlyog Tamás köztársasági elnök és Pósfai Mihály az MTA elnöke. 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban a Szent István Bazilika előtt, június 6-án. Írja a Magyar Kurír. A magyar férfi testvérek párhuzamosan imádkoztak velük számos helyen. Csess Zoltán atya a kereszt alatt álló szűzanya hídben való álhatatosságáról és hűségének példájáról beszélt. Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. A térdenállás Isten előtt a lélek igazi felemelkedését és hódolatot jelenti. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett. A térdenállva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren. Szól a felhívásban. A hírszerkesztő Kovácsné pap Ágnes nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Horváth Nellit hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
0: Híreinket hallották.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
1: Az örvendetes rózsafüzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, tetszartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban leírik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozat belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülbelül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordoz a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordozzál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódolatteljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben. Csodálkozol által örvendezve, az ő békéjében indulsz haza. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Isten.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szűrtél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szűrtél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld, Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítését nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi a legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg mindet a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott, amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét. A megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van.

0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérjünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasónak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kakucs Adél Petra domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Kakucs Adél Petra nővérrel beszélgetünk, az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkoslendi nővérek apostoli kongregációjának általános főnök nőjével.
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Kedves Petra nővér, mesélj nekünk, hogy kezdődött. Gyermekkorodtól hitben éltél, vagy felnőtt megtérő vagy? Kik voltak a legnagyobb hatással rád a hited fejlődésében?
1: A hit az életemben azóta jelen van, amióta az eszemet tudom. Vallásos családban születtem, második gyerekként a három gyerek közül, és édesanyám már egész korán, tehát én nem is emlékszem, hogy mikor, az mindig természetes volt, hogy együtt imádkozunk, és ugye a Jóisten az úgy szereplője a mindennapjainknak, tehát hogy valóságos személy ő számunkra. Úgyhogy így a kérdésedre válaszolván azt hiszem, hogy az első és legfontosabb segítőm így a hit útján az az édesanyám volt. Aztán természetesen később a papbácsi, mi úgy neveztük, illetve az ő testvére, aki kedves nővér volt, ezt még ott akkor a kommunizmus idejében nem igazán tudtuk, hogy mit jelent, hiszen szerzetesi ruhát nem viselhetett, de arra tisztán emlékszem, hogy ő készített például esváldozásra, és hogy hát azok a hittanórák, amelyeket ő tartott így elsáldozási előkészítő gyanánt, azok egy életre megmaradtak számomra. A hit, tehát hogy hogyan formálódott, nagyon érdekes, de még így kora gyerekkorban volt egy olyan élményem, amikor így megvilágosodott előttem, hogy mi a különbség véges és végtelen között. Hogy az ember élete, az ez a 60-70 jó erőben lehet, tán 80 is, mondja a Zsoltáros, és a végtelen, tehát az idő nélküliség között valami olyan mérhetetlen a különbség, hogy hát, hogy ezt nem lehet nem észrevenni. Akkor, amikor én ezt a különbséget felfedeztem, akkor született rögtön egy vágy arra, hogy de én a végtelent akarom. Tehát nem a végest, hanem valami a végtelent, nem valami, hanem a végtelen.
0: Mennyi idős voltál ekkor?
1: Nem emlékszem pontosan, de az biztos, hogy kisiskolás, vagy maximum 12 éves, de szerintem még annyi nem. Tehát, hogy még a számok világával úgy nem voltam teljesen tisztában, ahogy például aztán később majd gimnazista korában az ember tisztában van a számokkal. De erre magára, erre a pillanatra, illetve erre az élményre, erre tisztán emlékszem, és arra is, hogy a végtelent, és ehhez kapcsolódik még egy élmény. Lehet ebben bejátszódhatott valamennyit az olvasmányaim is szerepet játszhattak, hiszen nagyon szerettem olvasni, és még egy vágy volt a szívemben, hogy valami szépre, valami érdemesre odaadni az életet. Tehát, hogy ha az élet az ilyen rövid, akkor nem szerettem volna játékozolni. Tehát, hogy azt szerettem volna, hogyha ennek, ha valami értelmesre használom föl.
0: Oké, az ember otthonról hoz hitet, de hát azért azt valamikor a tinédzserkorban vagy később mi magunk is megerősítjük, vagy eltávolodunk, vagy közeledünk, tehát saját döntésünket meghozzuk ezzel kapcsolatban. A te életedben hogy volt ez?
1: Hasonlóképpen. De azt hiszem, hogy olyan nagy kérdés, tehát hogy például így, hogy a Jóistennek a léte az annyira valóságos volt nekem mindig, hogy azt nem kérdőjeleztem meg egyetlen pillanatra sem. Az, hogy én akarok-e az ő útján járni, az nyilván föltevődött kérdésként. Arra is tisztán emlékszem, hogy akkor, amikor gimnáziumba kerültem, és akkor elkerültem a faluból, ahol éltem, egy közeli nagyvárosba, akkor bennem volt a vágy, hogy akkor most már nem lesz szülői kontroll, és akkor irányíthatom úgy az életemet, ahogy én szeretném. És akkor senki nem fogja ellenőrizni a vasárnapi szentmisére járást, hát akkor úgy élek én ezzel, ahogy szeretnék. Egyetlen egy vasárnapi szentmisét sem bírtam kihagyni. Mert akkor, amikor oda került a sor, tehát hogy megtehettem volna, akkor rájöttem arra, hogy de hát, hogy én ezt akarom. Tehát, hogy ezt nem csak az édesanyám akarta, vagy nem csak a szülői kontroll, hanem ez valami olyan érték az én életemben, hogy akarom. És akkor valahogy így tevődött mellé az én szabad döntésem.
0: Igen, tehát szabadságodban meghoztad ezt a jó döntést.
1: Igen.
0: És ez hogyan befolyásolta a továbbtanulásodat?
1: Erősített. Tehát akkor, amikor megszületett ez a döntés, aztán ott, tehát kollégista voltam, és nagyon érdekes, hogy a kollégiumban a barátnők, tehát hogy egykorú lányok, nagyon gyorsan felfedeztük, hogy akkor kinek az életében milyen szerepet játszik a hit, és egymást erősítettük. Akkor kezdődött az én életemben például az, hogyha kimentem a városba, nyitva volt a templom ajtaja, és hogy akkor csak ilyen 1-2 percre betérni így szentséglátogatásra, és hogy valahogy úgy idézőjelben igénybe venni a Jóistennek a segítségét, hogy hát így a mindennapokban, tehát a gondjaimban így hozzáfordulni, de nem csak a gondjaimban, hanem természetesen az örömeimmel is hozzáfordulni. Tehát valahogy ez így alakult.
0: Hol tanultál?
1: A középiskolát azt Marosvásárhelyen végeztem, aztán utána tanítónőképzőt végeztem, majd matematika tanár, aztán később teológiát tanultam. Tehát így rakódtak ezek egymásra. Tehát, hogy a hitem útján a kiemelkedő szakasz, az talán a hivatásnak a harca volt. Az előbb említettem, hogy gyerekkoromban ott a véges és a végtelen között ilyen nagyon éles különbséget tettem, és ugyancsak még így gyerekkoromnak egy élménye, egy meghatározó élménye a Bognár Mária Margit életének az elolvasása, és az az életrajz hatott rám úgy, hogy amikor letettem azt a művet, Sávosi Elemérnek volt az írása egy sír a Duna fölött, akkor bár nem sokat értettem a könyvből, de az megmaradt bennem, hogy de jó, hogy nincsenek apácák, ne lennének, akkor nekem is azzá kellene lennem. Ez így körülbelül ezzel a mondattal. Aztán nyilván pörgött az idő kereke, vele az események, és egyszer csak rendszerváltás, és hát a rendszerváltás után lehetőség nyílt arra is, hogy az ember nyíltan élje a hitét. Hála Istennek, vagy inkább azt mondanám, hogy a gondviselésnek köszönhetően bekerültem egy ifjúsági csoportba, egy nagy ifjúsági közösségbe, a szeretett városban, melyiknek aktív tagja voltam, és nagyon jól éreztem magam benne, és ezzel párhuzamosan erősödött föl bennem a hívás. Kemény évek voltak, hiszen azonnal nem mondtam igent. Tehát azzal teljesen tisztában voltam, hogy hivatásom van, hogy pontosan hová hív az Isten, azzal nem, de abban biztos voltam, hogy meg fogja mutatni az utat, hogyha én egyszer igent mondok neki. És hát ez az igen nem, vagy pontosabban az igennek a kimondása vett tőlem időt igénybe, úgyhogy ide évek kellettek.
0: Ekkor már tanítottál,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, igen, igen. De aztán megszületett ez a döntés is, és ebben a döntésben, ami nagy szerepet játszott nekem, az a beismerés, vagy felismerés, hogy hát kinek a szava számít, vagy hogy ki az, aki bölcsebb. És arra rájöttem, hogy hát az Isten végtelenül sokkal, de sokkal bölcsebb, mint én, és mivel ő szeret engem, nagy valószínűséggel ő jobban tudja azt, hogy nekem mi a jó, mint saját magam. Úgyhogy ez volt számomra a döntő érv, ami mentén döntöttem és kimondottam az igent. Talán abban különbözik így más hivatásától, vagy én abban láttam különbséget, hogy nálam nem egy ilyen óriási pozitív érzelem sodrása alá kerültem, hanem egy józan megfontolás és hát ilyen higgadt döntés nyomán mondtam ki az igent.
0: És akkor elkezdted keresni, hogy milyen szerzetes rendek vannak?
1: Nem. Nem, arra nem lettem volna képes. Azt nem tudtam volna, hogy most kilincselni, és akkor végignézni nem tudom hány rendet. azt éreztem, hogy ez nem is az én műfajom, meg nincs is hozzá erőm, meg időm se. Rövidebb utat választottam, azt kértem az úrtól, hogy mutassa meg ő nekem. Tehát, hogyha ezt ő akarja, akkor biztos tudja, hogy hova szeretne hívni, és hát adjon egyértelmű jelet, hogy hova menjek. Akkor így született meg, hogy egyszer elolvastam egy írást a vasárnapban a domonkos nővérekről, és amikor elolvastam azt a rövid írást, és letettem a lapot a kezemből, akkor tudtam, hogy akkor ide szól, tehát ilyen egészen biztosan. Aztán tanév végén írtam egy levelet, egy érdeklődő levelet az akkori általános előjárónak, Ladisza nővérnek, és az ő válasza, amikor megérkezett, akkor pedig azt is tudtam, hogy nekem most már csak egyetlen feladatom van összecsomagolni és menni.
0: És hol éltél ekkor?
1: Nyárádömetén. Akkor kerestem ki Szombathelyen vagy Szombathelyt a térképen, hogy akkor egész pontosan milyen messze van, és mennyit kell utazni, akkor a domonkos nevérek Szombathelyen
0: voltak. De ez Magyarország.
1: Igen. Hát ez kért egy országváltást, vagy csúnyábban kifejezve, akkor azt is mondhatom, hogy kérte azt is, hogy a szülőföldemnek az elhagyását, ami egyébként meg így nem állt szándékomban, tehát hogy sosem terveztem én úgy, hogy az életemet valahol máshol fogom leélni. De hát ezt kérte az úr, úgyhogy engedelmeskedtem. Akkor nem tudtam még, hogy az engedelmesség az ennyire fontos egy domonkos nővérnek az életébe. Később aztán rájöttem, hogy igen, tehát hogy valahol már ott mutatkozott az, hogy hát így a domonkos vonalon próbálok élni.
0: És akkor Szombathelyen kezdődött a te domonkos életed?
1: Igen. Igen, Szombathelyen léptem be a közösségbe. Hát így az a váltás után, vagy a változás után, újraindulás után nagy létszámú noviciátus volt. Fölöttem heten voltak noviciák, mi meg nyolcan kezdtük a jelöltséget. Tehát egy meghatározó pár év volt az életemben, tehát a jelöltség, noviciátus, illetve a juniorátusnak az évei, tehát ugye a formálódásnak az évei. Nem volt könnyű időszak, de nagyon szép volt. Ha visszatekintek, akkor most is így kiemelkedő, így így az egész életemből az a pár év.
0: Ezek a közösségben megélt kezdő évek nagyon nagy hatással lehetnek az emberre, hogy együtt is éltek, közös cél van. Nekem kívülről, ugye régóta ismerem a domonkos nővéreket, mint világi domonkos, de nekem kívülről így nagyon szépnek tűnt mindig, amikor együtt vagytok, együtt imádkoztok.
1: Igen, a közösségnek nagy szerepe van valóban. Például azt is egyébként mindig tudtam, hogy én egyedül nem tudnám. Tehát az urat követni, én csak közösségben tudok neki szolgálni, úgyhogy egyedül valahol messze az úgy nem menne. Tehát a közösség nagyon fontos, de nem csak a közösségi hatás volt a meghatározó, hanem hát így ez a belegyökerezés egy másfajta életformába. Tehát így meggyökerezés, így tudnám mondani. Tehát egy olyan, tehát a kapcsolatnak a mélyülés, az Isten kapcsolatnak a mélyülése, ami aztán meghatározóvá válik a későbbi évekre is. Természetesen ezt nem úgy mondom, hogy akkor ott kézbe fejeződött, hanem inkább azt mondanám, hogy ott kezdődött az a folyamat, ami tart a mai napig, illetve hát remélem, hogy tartani fog az életem utolsó napjáig, ami így az Isten kapcsolatomat érinti. Talán azért volt még kiemelkedő ez a rész, mert ott akkor még lehettünk így felhőtlenül fiatalok, tehát a felelősség még így nem a mi vállunkat nyomta, és az úgy meghatározó volt ennek a pár évnek a szépsége, meg ilyen szempontból a könnyedsége.
0: Miként van jelen a hit az életedben most?
1: Visszafordítanám, nem is azt mondanám, hogy hát nincs olyan, hogy nincs jelen. Tehát, hogy ez annyira természetes, tehát sok évvel ezelőtt egyszer azt mondtam, hogy az ima számomra olyan, mint a lélegző gyökér. Hogyha nem lenne az Isten kapcsolatom, nem lenne az imádságom, az állandó imám, akkor nem lennék itt, és nem lennék az, aki vagyok. Tehát ez teljesen természetes, átszövi a mindennapjaimat, és próbálok az imában élni, és az imából élni.
0: A sok feladatot között. Számos feladatot között az egyik legfontosabb, ami valószínűleg a legtöbb idődet viszi el, az most a...
1: A Magyar Rendfőnöknői Konferenciának az elnöknője vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy azt teszi ki tehát, hogy a munkaidőmnek a legnagyobb részét az foglalja el, nyilván, hogy azzal is foglalkozni kell, de nem az viszi el, ezt csak így az igazság miatt mondom. Igen, a számos teendőm között, vagy a számos teendőmmel együtt, hogyha nem lenne az ima, akkor nem tudnám ezeket a teendőket végezni. Szóval ezt így nem, tehát nem az van, hogy az ember vagy dolgozik, vagy imádkozik, hanem ez a kettő így együtt van. Ha nem imádkoznék, nem tudnék dolgozni.
0: Hogyan tudsz részt venni a közösségi imákban nap mint nap, a hétköznapi életedben?
1: A Domongos nővéreknek fontos a közösen végzett zsolozsma. Mi naponta 4-szer imádkozunk közösen. Ezen legtöbbször részt tudok venni. Csak akkor nyilván, hogyha nem vagyok itthon. De hogyha nem vagyok itthon, hanem valamelyik másik házunkban vagyok, hiszen van más házunk, tehát másik házunk van még Kőszegen, Szombathelyen, illetve Hódmezővásárhelyen, akkor nyilván az ottani nővérekkel veszek részt a közös zsolozsmán. Ha más teendőim vannak, tehát hogy például utazás miatt, vagy valahol máshol vagyok, akkor is van a napnak egy kezdete, és van a napnak egy vége, ami egészen biztosan a Jóisten társaságában történik, tehát másképp ezt nem lehet. És hát azért napközben is lehet. Tehát, hogy lehet ezt az életet úgy élni, hogy vele együtt.
0: Mit jelent számodra a Szentírás?
1: Az Isten szava. Nap mint nap olvasom, ez természetes. Ugyanúgy, ahogy természetes az is, hogy naponta részt veszünk Szent Misén. Szóval az Istennek a szava, az éltető szava, az éltető igéje. Ez hozzátartozik. Nélküle nem lenne a nap az, ami... Tehát nincs értelme a napnak nélkül, meg a szent áldozás nélkül.
0: Milyen szentírási résszel készültél?
1: Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Ez Izajás könyvéből van. Nagyon mély ennek az igazsága az életemben. Rácsodálkozás arra, ahogy bomlik ki előttem az Istennek az útja, a terve, a gondolata. És semmi ellentét nincsen a között, hogy én nem így gondoltam volna, vagy én nem így alakítottam volna, hiszen tudom azt, hogy az én feladatom az semmi egyéb, csak a ráhagyatkozás, vagy az elengedés, vagy a bizalom. Talán igen, ezt tudnám mondani, hogy így a bizalomnak a szava. Tehát, hogy ezt a szentírási részt, vagy ezt a szentírási mondatot ahányszor olvasom, vagy nem is olvasom, hogy ahányszor cseng bennem, annyiszor így a bizalmamat erősíti.
0: Van-e egy konkrét történeted esetleg ehhez kapcsolódóan?
1: Nem, most így konkrét történetet nem tudok mondani, inkább úgy mondanám, hogy egy folyamat. Úgy egy folyamatnak a része, hogy hát vezetőként nagyon fontos a tervezés. És hogy nem is lehetne vezetni egyébként tervezés nélkül. Maga az, hogy ez a terv hogyan válik valósággá, hogy nem az én elképzelésem, vagy nem az én ügyeskedésem révén, hanem valahogy ez a ráhagyatkozva, tehát így az Isten, vagy a Szentlélek erejére, vagy a Szentlélek bölcsességére hagyatkozva válik valósággá ez a terv. Nem tudok most erre így úgy egy konkrét példát mondani, hogy akkor itt voltam, és ez történt.
0: Nem baj, ez itt teljesen jó, hogy így napi szinten. Mi az a meghatározó domonkos vonal, ami a te lelki fejlődésedben felelhető? Mi az a domonkos karizmának az a része, ami a legközelebb áll hozzád?
1: Szent Domonkos, mielőtt megalapította volna a rendjét, éveken keresztül élt az eretnekek között. próbálta őket az igaz hitre téríteni. Nem erőszakkal, hanem jó példával és az igazságnak a hirdetésével. Az igazság pedig nem valami volt, hanem valaki, Krisztus. Azt hiszem, ez a legmeghatározóbb számomra, hogy úgy élni, ahogy Szent Domonkos élt, és nem valamit adni az embereknek, hanem valakit, Krisztust. Úgy, ahogy Szent Domonkosnak is évekbe telt, amíg maga ez az életforma így kikristályosodott, és megszületett, és eldöntötte, hogy igen, akkor ezt szeretné, és egy új rendet hoz létre. Most én ezt a folyamatot látom így a mi életünkben, vagy a saját életemben is, hogy nagyon fontos ez az odahallgatni csendben a Jóistenre, figyelni azt, hogy ő mi az, amit szeretne, és akkor ezt így hordozni. Élni úgy, hogy ráfigyelve, és akkor egyszer csak kikristályosodik, tehát látszik, hogy merre szeretne ő vinni, mit szeretne mutatni. És ugyanígy élni az emberek között, tehát mindazokkal, akikkel kapcsolatban vagyunk. Nyilván nekem most nincs egy konkrét apostoli feladatom, ahogy éveken keresztül addig, amíg tanítottam, volt konkrét apostoli feladat. De ez érvényes nem csak kifele, hanem befele a közösségen belül is.
0: De most a nővérek között, a saját nővéreid között apostolkodsz, ők vannak rád bízva.
1: Igen, a saját közösségemnek a szolgálata van rám bízva, és hát, hogy ezt a szolgálatot próbálom ellátni. Úgy szolgálni valahogy, ahogy Szent Domonkos szolgálta a többieket, tehát a testvéreit, vagy úgy szolgálni, ahogy Krisztus szolgált, ahogy ő jelen volt az apostolai számára.
0: Sok áldást kívánok a feladatodhoz, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.
2: Kakucs Adél Petra domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélgetett.

Kedves hallgatóink! Sostársak gyógyító szeretet a gyászban címmel két hetente jelentkezünk. Csütörtökön este 21 és 22 óra között. A sostársak tapasztalata hiteles segítség lehet a tovább lépéshez. Műsorainkban szeretnénk felelni, milyen kincset rejt veszteségünk. A gyászolók tanúságtételében felismerhetjük Isten gyógyító szeretetét. A műsor házigazdái Kovács Ferenc diakónus és felesége Kovácsné Trehr Mária gyásztanácsadó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten áldotta szép jó estét kívánva, szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójába. Beszélgetésünknek közös zarándoklás címet adtuk. Mai témánk nagyon fájó az érintetteknek, még sokszor évtizedek múlva is. A gyerekbetegség okozta szomorúságról, fájdalmunk megnyilvánulásairól, jellegzetességeiről elég keveset tudunk. Így nem is szoktunk beszélni róla. A gyermekét elvesztő szülő fájdalma pedig mérhetetlenül nagy. Hogyan fogadják a gyermekek a halál közelettét? Hogy kell őket és szüleiket kísérni ezen az emberileg elfogadhatatlan, nehéz úton? Ezekről kérdezzük németné Tóth Szilvia evangélikus lelki gondozót, aki a Pécsi Gyermekklinika gyermekonkológiai osztályán évek óta foglalkozik kisebb, nagyobb beteg gyermekekkel és a szüleikkel. Szeretettel köszöntjük a stúdióban ma esti vendégünket, németné Tóth Szilvia evangélikus lelki gondozót. Csinos, mosolygós fiatalasszony, édesanya. Máriával a lelki gondozói képzésen együtt vettek, illetve vesznek részt. Szilvia, miért fordult figyelmed a gyermekek lelki gondozása felé?
1: Jó estét kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a rádió előtt ülőket. Annak, hogy a gyerekonkológián dolgozom, annak megvan a maga története. Mi 6 évvel ezelőtt kerültünk Pécsre a férjemmel, aki evangélikus lelkész, és ott kapott lelkészi állást, meghívta őt az evangélikus gyülekezet. És 3 évvel ezelőtt nyáron dr. Ottofi Gábor eljött hozzánk látogatóba. Ottofi Gábor gyülekezetünk tagja, evangélikus orvos, és egyben a pécsi gyerekonkológia vezető, osztályvezető orvosa. Nem volt céltalan az ő látogatása, nagyon sok mindent átszervezett 3 évvel ezelőtt a pécsi gyerekonkológián, voltak személyi változások is, és német mintára úgy gondolta, hogy ő szeretné, hogyha abba a csapatba, akik a gyerekek körül vannak, egy lelki gondozó is dolgozna, abszolút német mintára, nem kért kórházlelkészt, hanem lelki gondozót kért. És kaptam tőle 1 hét gondolkodási időt, nagyon-nagyon lelkes volt, és ami neki nagyon fontos, és mindannyiunknak ezt mondta is nekem is, hogy mielőtt döntök, tudnom kell, hogy a gyerekonkológia az az életről szól, és hogy a gyerekek 2/3, 3/4 meggyógyul. Vannak, akiket elveszítünk, de hogy alapvetően az életről szól.
2: A kórházban a munkaterületet kiket ölel fel?
1: Már a beszélgetés kapcsán is, és azóta is az egyértelmű volt, hogy az időm legnagyobb részét a szülőkkel, azon belül is ugye az édesanyákkal töltöm, mert ők vannak bent, tehát az édesanyákkal és a gyerekekkel. De az már a legelején kiderült, ez az Ottofi doktor határozott kérése volt, hogy egy kicsit legyek az orvosoknak, az osztályon dolgozó orvosoknak és nővéreknek is a lelki gondozója, kísérője. Mert hogy ez egy olyan terület, ahol mindenki érintődik érzelmileg, mindenki meg van terhelve, és hogy mindannyiunknak szüksége van az, hogy azt mondjuk, hogy van egy emberem, akivel tudok beszélni. Ezért elsősorban persze a szülők, gyerekek, de az időm másik részében ott vannak az orvosok és a nővérek, akik elfogadtak, befogadtak, és nem volt kérdés, hogy ennek a csapatnak a tagja leszek.
2: Kisebb, nagyobb betegség is megviseli a gyerekeket. Te, mint lelki gondozó, mit tudsz nekik adni? Gondolom, kivel, hogyan, mint ez korosztályfüggő is.
1: Igen, meg ez abból is adódik, hogy nálunk ott gyerekonkológián teljesen különböző korosztályú gyerekek vannak. Emlékszem, a legkisebb az 2 hónapos volt, aki hozzánk került, hát még szopott az édesanyja, szoptatta, és azóta persze már kedves fiatal ember lett ő is, óvodáskorú. Szóval a legfiatalabb 2 hónapos volt, de vannak olyan fiataljaink is, akik nálunk a kezelések ideje alatt lépik át a felnőtté válás küszöbét, de nem kerülnek be a nagy rendszerbe, vagy a felnőtt onkológiai rendszerbe, mivel hogy ott kezdődött meg a kezelés, ezért ott is lesz befejezve, tehát tényleg korosztályfüggő. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy mi ott bent egy csapatban dolgozunk, vannak kórházpedagógusok, akik órákat tartanak, megtartják a matematika órát, a magyar órát. Az óvónéni, aki van, ő a legkisebbekkel foglalkozik. Én, mint lelki gondozó, elsősorban az anyákkal beszélgetek, a kisebbekkel játszani szoktam, és hát a nagyobb gyerekekkel, a fiatalokkal, a kamaszokkal megbeszélgetni. Hát ez az egyik legnagyobb, legnehezebb terület, mert hogy azért az ő bizalmukat megnyerni, azért az egy ez óriási kihívás. És hogy mit tudok nekik adni, vagy hogy mit kapnak tőlem, hát csak az időmet és az odafigyelésemet adom, más nagyon nem is tudok. Hogy elhiggyék, hogy bár most a hétköznapi életből teljesen kiszakítottak, vagy kiszakítódtak ezáltal a betegség által, de hogy azért nekünk nagyon fontosak, nagyon kedvesek, és hogy mi végig kísérjük őket ezen a nehéz úton.
0: Szilvia, mit a tapasztalatod a bölcsödés, óvodáskorú, kisiskolás, kamasz gyerekekkel kapcsolatban? Mit jelent számukra, mi jelent számukra segítséget, biztonságot, megnyugvást?
1: Hát mi azt tapasztaljuk, hogy itt bent az onkológián egy kicsit az életkor az másképp meghatározó. Arra gondolok, hogy az életben ez úgy működik, hogy a pici óvodáskorú gyerek még csüng az édesanyján, az édesanyja a mindene. Aztán a kisiskolás ugye bontogatja a szárnyait, majd a kamasz pedig maga a lázadás, a kamaszkor ugye erről szól. Hát bent ez valahogy egy kicsit másképp működik, hogy akárhány éves az a gyermek vagy fiatal, aki bekerül hozzánk, legyen az óvodáskorú, iskolás vagy fiatal kamasz, nagyon-nagyon erős lesz a kötődés az anyához. Tehát, hogy itt nincs leválás, egy nagyon-nagyon szoros, szimbiotikus kapcsolatban élnek egymással, és az anya szerepe nagyon-nagyon fontos és meghatározó. Azt szoktam mondani az anyáknak, hogy hát igen, mert hogy ti vagytok az élet forrása, hát tőletek kapja a megnyugvást, egyáltalán a jelenlét, az anya jelenléte az a kisiskolás vagy az óvodáskorúnál és a kamasznál is ugyanolyan fontos, ugyanúgy ül az anya a gyermeknek az ágya mellett. És ez szerintem ez egy gyönyörű dolog.
2: Te édesanya vagy. Hogy éled magad, hogy szembesülsz rendszeresen a gyermekek nyomorúságával, esetenként halálával, vagy az anyukák mérhetetlen fájdalmával és aggodalmával?
1: Igen, van egy 9 éves fiunk, Bendegúz, akire ugye nagyon sokat is vártunk, 9 év után adatott meg, tehát hogy amúgy is egy ilyen nagyon szoros kapcsolat van a fiam és köztem, én ezt vállalom is. Hogy emlékszem, hogy amikor így ez az egész elkezdődött 3 évvel ezelőtt, és így ezek a sorsok, ezek a kísért anyai szemek így szembe jöttek velem, akkor én úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon erősen érintődöm, és hogy volt olyan, hogy éjjel bementem a gyerekemnek a szobájába, mikor már aludt, és csak néztem őt. És tényleg egy ilyen hála volt bennem, hogy itt fekszik, egészséges, boldog, kiegyensúlyozott, amennyire ez lehetséges, és mérhetetlenül hálás voltam. Ugyanakkor pedig valamit mégiscsak hazaviszek abból, hogy hol dolgozom, és szoktam róla beszélni a Bendegúzzal arról, hogy bent mi zajlik. Most nem arról, hogy elveszítünk valakit, hanem az, hogy van, hogy jött most egy gyermek, azt tudja, hogy klinikán dolgozom, hogy beteg gyerekek vannak, és azt szoktam neki mondani, hogy de doktor úr és a doktornő, doktornénik mindent megtesznek azért, hogy az a gyerekek meggyógyuljanak. Mert hogy valamit mondania kell egy anyának, nekem mondanom kellett valamit a fiamnak.
2: És hogy reagál erre?
1: Hogy hol dolgozom?
2: Meg amikor beszélsz a gyermekekről, akiket kísérsz napközben.
1: Igen, hát egyrészt kíváncsisággal, hogy mondj róluk egy-két dolgot, ugyanakkor pedig van benne egy ilyen egészséges önzés, hogy na jó, anya, de most hazajöttél, és akkor most foglalkozzál velem.

0: Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, elmondom azon kedves hallgatóinknak, akik mostanában kapcsolódtak be, hogy önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják, a Sorstársak Gyógyító Szeretet a Gyászban című műsorukkal. A gyermekbetegség okozta szomorúságról, a fájdalmak megnyilvánulásairól, a jellegzetességeiről elég keveset hallunk, így nem is szoktunk beszélni róla. A gyermekét elvesztő szülő fájdalma pedig mérhetetlenül nagy. Hogyan fogadják a gyermekek a halál közelettét? Hogy kell lehet őket és szüleiket kísérni ezen az emberileg elfogadhatatlan nehéz úton? Erről kérdezzük Németné Tóth Szilvia evangélikus lelkigondozót, aki Pécsi Gyermekklinika gyermekonkológiai osztályán évek óta foglalkozik kisebb-nagyobb beteg gyermekekkel és szüleikkel.
1: Sokan meggyógyulnak, de bizony akad kisfiú, kislány, akinek élete halál felé tart, ahogy kedves telefonálónk is jelezte ezt. Ezt ők, a gyermekek észreveszik? Félnek a haláltól? Beszélnek róla? Mi a tapasztalatod?
2: Szóval mi felnőttek mindig azt tapasztaljuk, vagy akik ott dolgozunk az osztályon, hogy a gyerekek többet tudnak, mint amit mi gondolunk. És éppen ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a verbális és a nonverbális közlésünk között összhang legyen, és hogy a kedves rádióhallgató értse, hogy mire gondolok, hogy például az erőltetett jókedvés viccelődés egy gyógyíthatatlan gyerek ágya mellett, gyógyíthatatlan beteg gyerek ágya mellett nagyon-nagyon visszás. Én emlékszem, egyszer a saját szememmel tapasztaltam, ez az intenzív osztályon volt, egy 14 éves lányt kísértem, hogy ott az orvosok összejöttek az ágya körül, és ahogy egymással beszélgettek, ahogy ez a 14 éves kislány nézte ezeket az orvosokat, de nem azt nézte, amit mondanak, meg nem arra figyelt, hanem a szemüket. Arra volt kíváncsi, hogy belemernek-e nézni a szemébe. Vágyott, vagy hát kereste a szemkontaktust, és az orvosok nem mertek belenézni a szemébe. És én éreztem, vagy úgy éreztem, hogy tudom, hogy ez a kislány tudja, hogy ő meg fog halni. Tehát, hogy a gyerekek mindig többet tudnak. Hogy beszélnek-e róla, az egy nagyon fontos dolog nálunk, és ebbe Otto Fi doktor szerintem ezt nagyon jól csinálja, hogy mindig elmondja a gyerekeknek, hogy bármit megkérdezhetnek, amit szeretnének. De mégis megvan a maguk ritmusa, és mindig az ő tempójukba haladunk, hogy mire gondolok. Hogy ugye szülőként mindig eljön az a retteget pillanat, amikor a gyerekünknek vagy gyerekeinknek már nem lesz elég az, hogy a babát, a kisbabát a gólya hozza, és akkor elkezdenek kérdéseket feltenni, és mi előre rettegünk, hogy majd mit fogunk a kérdésekre válaszolni. De hogy igazándiból csak arra kellene figyelnünk, hogy mit kérdez, mert ő mindig csak annyit kérdez, amennyit tudni szeretne. Tovább nem megy. És ez szerintem ez itt is így van, hogy megvan adva a gyerekeknek a lehetőség, hogy kérdezzenek, de ők mindig csak annyit kérdeznek, amennyit lelkileg elbírnak, és amennyit tudni szeretnének. A másik nagyon fontos ezzel, vagy a harmadik ezzel kapcsolatban, hogy a legtöbbször a szülő mindenen túl védeni akarja a gyermeket, ezért nagyon sokszor van az, hogy a szülő megkéri az orvost, vagy megkér engem, hogy ne mondjuk el a gyermeknek, hogy ő haldoklik, és nekünk ezt a kérést, vagy esetleg megtiltja, ezt tiszteletben kell tartanunk. És éppen ezért először külön szoktunk a szülőkkel beszélni a hanyatlásról, és hogy csak kevés esetben van lehetőségünk arra, hogy a gyerekkel magáról beszéljünk.
0: Kerényi Lajos atyával beszélgettem, aki a kórházak rendszeres látogatója. Ő mondta, hogy a halálos ágyon nincs ateista ember. Ott érzi az ember, gondolom a gyermek is, a transzcendens, az Isten jelenlétét. Milyen a haldokló gyermekek Isten kapcsolata?
2: Igen, egy második világháborús tábori lelkész is ezt mondta, hogy a lövészárokban nincsenek ateisták. És hogy ez egy általános emberi tapasztalat, hogy a gyötrelemben, a halállal való szembenézéskor igenis valahogy rendeződik az Istennel való viszonyunk. Azt gondolom, hogy a gyerekek ők még egészen másképp és egészen őszintén gondolkoznak és hisznek. Ők még nincsenek megfertőzve ezzel a felnőttekre jellemző kételyekkel és kritikákkal. Én például minden gyereknek el szoktam mondani, ez teljesen független kortól, hogy ő most 3 éves, vagy már egy kamasz, hogy mindenkinek van egy védő angyala, aki vigyáz rá, és hogy amikor megszülettek, akkor az Úristen odaintette az egyik angyalát magához, és azt mondta, hogy most pedig megszületett Piroska, és neked az lesz a feladatod, például, hogy Piroskára vigyázzál addig, amíg él. És hogy ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom, igyekszem is minden gyereknek, de a haldokló gyerekeknek feltétlenül mindig készíteni egy angyalt, és azt odaadom nekik, átadom nekik. Én evangélikusként is hiszem azt, és nagyon fontosnak tartom, és irigylem a katolikusoknak az angyalokba vetett hitét, és nekem is nagyon sokat ad ez a dolog. A másik ezzel kapcsolatban, hogy a fiam, aki 9 éves, ugye mondtam, katolikus iskolába jár, és a múltkor a hittanórán azt tanulták, hogy adventben, az adventi egyik hittanórán, hogy Mária 3 dologra mondott igent, és ő nekik otthon az volt a házi feladat hittamból, hogy ők is írjanak össze 3 dolgot, amire igent mondanak. És a fiam, mivel tudja, hogy hol dolgozom, és gondolom nekem is jót akart, vagy hát örömet akart szerezni, 3. pontban azt írta, anya, én most adventbe imádkozni fogok a beteg gyerekekért, akik közötte dolgozol. Ez lesz a 3. igenem. Úgyhogy most volt egy lány, akit elkísértünk az utolsó útján, és neki is vittem egy angyalt, és elmeséltem neki, hogy a Bendegúz imádkozik érte.
1: Jaj, de kedves. És ezeknek a gyermekeknek szoktál beszélni a halál utáni reményről? Hogy itt valahol nincs mindennek vége? Ha eljuttok odáig.
2: Igen. Hát erre azt tudom mondani, hogy kevesebbet beszélek a szóval, mint a jelenlétemmel. Alapvetően tudják, hogy ki vagyok. El szoktam mondani már az anyáknak is, hogy sőt, ők egymás között ugye meg is beszélik, az újonnan jövők mindjárt megtudják, hogy ki kicsoda. Én is el szoktam mondani, hogy teológiát végeztem, hogy bár nem dolgozom lelkészként, de az orvos is lelki gondozóként mutat be. Tehát, hogy alapvetően azzal, hogy ott vagyok az osztályon, képviselem azt, hogy igenis van valami ez az életen túl, és hogy igenis létezik az Isten. Meg szokták kérdezni egy beszélgetések közben, hogy én hiszek-e Istenben, és azt szoktam mondani, hogy igen, de hogy ez itt valahogy le is zárul, és hogy ritkán van az, hogy szavakkal hirdetem, hanem tényleg csak az, hogy ott vagyok, jelen vagyok, figyelek a kérdéseikre inkább, és azt, hogy kísérem őket ezen az úton. Én így hirdetem.
1: De nem csak a gyerekekkel, hanem szülőkkel, olykor talán nagyszülőkkel, édesapákkal találkozol. Nyilván nem a te dolgod, hogy a diagnózisról beszéljél, meg a várható kilátásokról, akár, de a háborgó szívüket a szülők, gondolom, hogy neked öntik ki. Ők tudják, hogy gyerek előtt talán nem olyan nagyon kéne sírniuk, de mégis milyenek ezek a találkozások?
2: Igen, tényleg valóban így van, hogy a diagnózist azt az Otofi doktor szokta közölni. De hogy amióta ott dolgozom az osztályon, ez úgy történik, hogy én mindig jelen vagyok a diagnózis közléskor, és csendben ülök csak bent az orvosi szobában, vagy a konzultációs szobában. Ez főleg azért fontos számomra, hogy utána tudjam, hogy mi hangzott el, és ezt a diagnózis közlést követően a következő napokban többször meg szoktam látogatni a szülőket, főleg az édesanyákat, akikkel újból és újból átbeszéljük a hallottakat. Nagyon fontos ez abból a szempontból, hogy bár az orvos részletesen elmondja, hogy mi minden van, mi a diagnózis, mi vár rájuk, de a sok hatására nagyon kevés dolgot képesek ebből fölfogni, ami ott történik. És így az elkövetkezendő napokban újból és újból átbeszéljük. Ugye az zakatol csak a fejükbe, hogy rákos a gyerek, daganat van benne, és nem képesek mást felfogni. És nekem az feladatom, hogy segítsem őket. Tehát, hogy további információ nagyon nem jut el. Azt tudni kell, hogy a körülbelül 4-6 hétben van, 4-6 hétig tart a krízis ideje, hogy addig kell, hogy tehát ez egy gyászidőszak, meggyászolják, hogy az életük megváltozott, hogy meg kell küzdeniük egy ilyen komoly betegséggel. Az első időszak, az egy nagyon-nagyon intenzív, érzelmileg nagyon nehéz időszak. Hogy a sírás hogy van? Igen, az anyák is azt szokták mondani, hogy a gyerek előtt nem szabad sírni. Én pedig azt gondolom, hogy a gyerek az egy tükör. Emlékszem egy édesanyára, aki a 2 éves gyerekével volt bent, és ott ült, a kislánya rettenetesen sírt, igen, kislánya volt, rettenetesen sírt az ölébe, ő így rázogatta, és mondta nekem, hogy nem tudja, hogy mi a baj, de hogy egész nap sír a lánya. És akkor kérdeztem, hogy és te hogy vagy? Hát gombóc van a torkomon. És akkor ilyen szempontból érzem, hogy, és mondom, hogy a gyerek az egy tükör, hogy bár az anya nem sír, mert hogy nem szabad, de a gyerekek ezt akkor is nagyon-nagyon jól tudják. Úgyhogy én biztatni szoktam az anyákat, hogy nyugodtan lehet sírni, csak el kell mondani a gyereknek a saját maga szintjén, hogy anya most szomorú, mert hogy most valami nehézség van. Lehet sírni, nem csak a folyosón, a szobában is.

0: Egyszer eljön az a rettegett utolsóra. Mi segít, mi ad vigaszt a gyermeknek, és mi a szülőknek?
1: Hát szerintem a rettegett utolsórában, ha már ezt így fogalmaztátok meg, én azt gondolom, hogy nem ad semmi sem vigaszt. Én azt láttam, hogy amikor láttam, hogy amikor egy gyermek meghal, akkor ott egy pillanatra megáll az idő. És hogy többször hallottam, hogy megszakadt a szülői, az anyai szív. Azt gondolom, hogy akkor csak a sírás és a jajgatás van, és én nagyon boldog vagyok, hogyha a szülők, az édesanyja megengedi magának azt, hogy sírjon, kiabáljon, mert akkor azt jelenti, hogy mi nem kontrollként szerepelünk az ő életében, hanem hogy a kapcsolatunk elbírja azt. Tehát én azt gondolom, hogy amikor megjön a rettegett óra, és meghal egy gyermek, akkor ugyanúgy, ahogy a templom kárpítja meghasad, ugyanúgy meghasad az anyai szív, és nincs vigasz. Talán később.
2: Ti munkatársak, akik azért ennyi idő alatt összenőttetek a gyerekkel, ha elveszítetek egy gyereket, gondolom nektek is fáj. Ti hogyan búcsúztok?
1: Igen, köszönöm a kérdést, nagyon fontosnak is tartom. Először is hagy hangozzon el még egyszer, hogy hisszük és valljuk, hogy a gyerekonkológia az életről szól, mert hogy a gyerekek háromnegyede, kétharmada meggyógyul. Igen, és de hogy ennek ellenére tényleg vannak gyerekek, akiket elveszítünk, bocsánat ezért a ragozásért, de hogy egy kicsit mi is elveszítjük őket. Azt kell tudni, hogy a gyerekonkológia ez egy nagyon-nagyon zárt világ saját nyelvvel. A családok, ami ugye elsősorban a gyereket és az édesanyát jelenti. Szóval, hogy a családok többsége több mint fél évig van nálunk. Egymás életének leszünk a részei, részesei, együtt szoktunk örülni, fontosak a születésnapok, most például együtt vártuk a Mikulást, együtt énekeltünk a gyerekekkel. Hogyha valaki közülünk, a gyerekek közül fölkerül az intenzív osztályra, akkor együtt szoktunk szurkolni, izgulni, kérdezni, hogy hogy van, visszajön-e már a mi osztályunkra. Szóval ez egy nagyon-nagyon közös, nagyon-nagyon szoros közös együttlét, egymás életének részei vagyunk. És akkor, amikor meghal valaki, akkor az nekünk is fáj. Elsősorban persze ez a családnak a fájdalma, a családnak a vesztesége. De hogy mi is gyászolunk. És hogy amikor oda kerültem 3 évvel ezelőtt, akkor megkérdeztem az Ottofi doktort, hogy hát van-e itt valamiféle búcsú rituálé, és hogy kialakíthatunk-e. És ő nagyon-nagyon nyitott volt erre is, úgyhogy mai naptól, vagy hát attól a naptól kezdve a mai napig, meg hát ezután is ezt úgy fogjuk csinálni, és úgy csináljuk, hogy először is összejövünk, lehetőség szerint minél többen, a személyzet, ugye orvosok, ápolónők,

0: gyógytornász, a pedagógusok, a pszichológus, meg én, és akkor először az orvos összefoglalja a betegség lefolyását, hogy, hogyan ment a kezelés, hogy hol léphetett fel komplikáció, aztán kérdéseket lehet föltenni. Utána pedig meggyújtunk egy gyertyát, én szoktam mondani egy pár gondolatot, és amit nagyon tényleg szépnek tartok, hogy a legvégén megfogjuk egymás kezét, kört alkotunk, elbúcsúzunk az elhunyt gyerektől, megköszönjük, hogy ismerhettük őt, és átadjuk őt az örökké valónak.
1: Említetted, hogy tanár, szomszéd, a nagyi, az ászoruló család, mindezeknek hogy lehet segíteni?
0: Hát igen, a nagyi valószínűleg ugyanúgy gyászol, mint a család többi tagja, de én azt gondolom, hogy a tanárnak, az otthon lévő tanárnak, tehát hogy a, nem a mi tanárainknak, hanem aki otthon van, ahonnan érkezik a család, a tanárnak fontos szerepe lehet akkor, hogyha van egy iskoláskorú testvér. A tanárnak már akkor is fontos szerepe lehet, amikor még csak a kezelések zajlanak, mert amit mondtam, hogy már egy fél évre beköltöznek hozzánk, ugye, hogyha van testvér, akkor a családok szétszakadnak, az anya bent van a beteg gyermekkel, az édesapa otthon próbál helytállni, és a testvért vagy testvéreket próbálja ellátni. Tehát, hogy a veszteség, vagy ez az életváltás, vagy igen, életmegváltozása, ez biztos, hogy jelentkezik például a testvérek tanulmányi eredményében, romlik az eredmény. Nagyon-nagyon fontos, hogy a tanár tudjon arról, hogy mi történik a családban, hogy empátiával segítse a gyermeket, hogy ő ezt valahogy föl tudja dolgozni, ami nagyon-nagyon nehéz. A szomszéd, hát arról pedig azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon fontos az odafigyelés és a beszélgetés lehetősége. Ugye, hogyha gyászolókkal találkozunk, akkor hajlamosak vagyunk tanácsokat osztogatni, meg hogy lenne jobb, meg hogy könnyebb. Én meg azt gondolom, hogy nekünk szomszédként, vagy tanárként, vagy munkatársként semmi más feladatunk nincs, mint hogy meghallgassuk őket. Porcelán ugye azt mondta, hogy a gyászt meg kell élni, és hogy ki kell fejezni. Hogy azzal segítünk a legtöbbet egy gyászolónak, hogyha meghallgatjuk őt, és ő nyugodtan elmondhatja éppen azt, amiben van, hogy most haragszik, hogy dühös, hogy szomorú, hogy most már oldódik, bárhol van, csak hogy beszélhessen róla.
2: Közeledik úgy műsoridőnk vége. Egy kérdésem, hogy testvér halálakor van-e, aki megkérdezi, vagy fölvetődhet, mikor születhet újabb testvér? Fiatalabb szülőknél lehet kérdés. Mire kéne ilyen, vagy kell ilyenkor figyelnie? Rendőszülőknek.
0: Hogy mikor, kiben, mikor jelentkezik a testvér vagy egy másik gyermekvállalás, ezt nem tudom, de szerintem nagyon-nagyon oda kéne figyelnünk a népi bölcsességre. Mert ma még falun tudják azt, hogy a gyászév az mennyire fontos, és hogy a gyászév az egy nagyon egyszerű, mégis nagyon mély üzenetet hordoz. Az azt jelenti, hogy minden évfordulónak, minden ünnepnek meg kell lennie, le kell folynia az elvesztett szerettünk nélkül. Nem tudom, hogy, és azt gondolom, hogy nincs is erre, tehát igen választ, tehát szerintem egy gyermek elvesztése az nem zárul le egy év alatt. Egyszer egy édesanya azt mondta nekem, amikor meghalt a gyermeke, úgy ér, hogy ahhoz tudja hasonlítani, hogy ez olyan, mintha egy hatalmas kő beesik a tó közepében, egy hatalmas szikla, és hatalmas hullámokat ver, majd évek múlva csillapszik a hullám, de hogy a végén is, még a parton is van egy pici hullám. Tehát, hogy életünk végéig hordozzuk az elhunyt gyermeket, de hogy a minimum az egy év, az biztos nagyon fontos tehát a vállalásba, az új gyermek vállalásba, ugye ezeket a gyerekeket, akiket túl hamar vállalnak, mécses gyermekeknek szokták hívni. És nagyon veszélyes az, hogy a feladatuk, hogy az egész életük arról szól, hogy az elveszített testvért, akit talán nem is, vagy hát akit nem is ismertek, hogy az őt pótolják.
1: Kedves Szilvia, sajnos műsoridőnk lejárt. Bizonyára sok kedves vagy szívszorító történetet tudnál velünk még megosztani. A beteg ember lelki kísérése nagy tapintatot, szeretetteljes odafigyelést igényel. Tisztelettel tekintünk fel rád, hogy a rákbeteg gyermekek és szüleik segítségét érzed életet hivatásának. Köszönjük a Mária Rádió hallgatói és a magunk nevében, hogy ebben a nehéz érzéseket felkavaró témában megosztottad klinikai tapasztalataidat.
2: Kedves hallgatóink! Több kedves testvérünk érdeklődésére jelezzük, hogy a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért templomban a gyászcsoportok januárban is folytatódnak.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. Műsorunkat szombaton éjjel 2 órakor megismétlik. 2 hét múlva csütörtökön 21 óra 15 perckor jelentkezünk ismét. A következő műsorunkig a mai témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. A műsorunkkal kapcsolatban saját élményét szeretném megosztani, szeretettel várjuk a következő címen. sorstarsak@mariaradio.hu Köszönjük kedves vendégük, Németné Tóth Szilvia evangélikus lelkigondozó közreműködését. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoztak értünk. Mára búcsúzik Kovács Ferenc.
2: Kovács létre, Mária.
0: És Németné Tóth Szilvia.
1: Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
3: Erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Gondolatok a júniusi életigéhez. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben, a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Nekünk is szól Pál buzdítása itt és most, egyénileg és közösségileg is. Törekedjünk a köztünk lévő Jézus jelenlétére, hogy megtaláljuk a teljes egyetértést és a békét. Ne felejtsük, hogy mindenki a testvérünk. Ma így tekintsünk azokra, akikkel találkozunk. Isten végtelenül szeret minket, mi is ezzel az életadó szeretettel tápláljuk közvetlen és tágabb közösségeinket. Nézzünk szét a szeretet szemével környezetünkben, és vegyük észre, ha valaki gondoskodásra szorul. Ma igaz és megújult szívvel fogadjuk be azt, aki a legközelebb áll hozzánk. Gyakoroljuk az irgalmasságot különösképpen azzal, akivel már régi a nézeteltérésünk. Imádkozzunk, hogy el tudjuk fogadni azokat, akik bizonyos kérdésekben másképp gondolkodnak. Szeretettel, ajándékként mondjuk el az igébe megélt tapasztalatainkat, és ugyanígy hallgassuk mások tapasztalatát. Ne álljunk az ellenségeskedők közül az egyik vagy a másik oldalára, hanem álljunk ki a békesség mellett. Ha Jézus békéje valóban él a szívünkben, a világ békétlensége nem ér fel hozzánk. Az egész világ békéjét mozdítjuk elő, ha nem haragszunk, ha megbocsájtunk, ha nem veszekszünk, ha nem utasítjuk el fele barátunkat. Nyári táborainkban lehetne ez az alapige, hogy közösségeink megerősödhessenek a krisztusi életben. Igino Giordani gondolatai, Krisztus mása. Egyszerű, isteni módon szeressünk. Legyünk a szeretet aktusában Isten maga, aki szeret. Krisztus pedig annyira szeretett, hogy életét adta az emberekért, miután megosztotta velük az igazságot. Ha ez így van, ha Krisztus módján kell szeretnünk, akkor a testvérhez közelítve fel kell benne élesztenünk az isteni szikrát. Ha szeretettel fordulunk felé, akkor a jó szándékot ébresztjük fel benne, és ezzel belé oltjuk az isteni szikrát. Általunk Isten gyúl ki benne. Örüljetek, legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, legyetek egyetértőek, éljetek békességben. A szeretet és békesség Istene veletek lesz.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év mindennapjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Június 12. A bérmálás és a küzdelem a gonosszal. Az első pünköstkor megváltunk, hatalmat adott az apostoloknak a bűnök bocsánatára. Amikor lelkünkbe választotta a Szentlélek ajándékát. Ugyanez a Szentlélek jön ma el hozzánk a bérmálás szentségében, hogy még jobban bevonja azokat az egyház küzdelmébe a bűn ellen és a küldetésébe, akiket most bérmálnak, hogy elősegítse a szentséget. Még inkább szívetekben fog lagozni, hogy megerősítsen titeket a gonosszal való küzdelemben. Hozzátok fordulok, bérmálkozó kedves fiatal barátaim. A mai világnak szüksége van rátok, mert kellenek az olyan férfiak és nők, akik elteltek a Szentlélekkel. Szükség van a bátorságotokra, és a reményetekre, a hitetekre és a kitartásotokra. A holnap világát ti fogjátok felépíteni. Ma megkapjátok a Szentlélek ajándékát, hogy mély hittel és tartós szeretettel dolgozhassatok, hogy segíthessetek elhozni a világ számára a kiengesztelődés és a béke gyümölcseit. Megerősödve a Szentlélek és sok ajándéka által, kötelezzétek el magatokat teljes szívvel az egyház küzdelme mellett a bűn ellen. Próbáljátok meg önzetlenként élni az életeteket, próbáljatok meg önzetlennek lenni. Legyetek Isten népének tevékeny tagjai, béküljetek meg egymással, és szenteljétek magatokat az igazságosság munkájának, mely békét fog hozni a földre. Próbáljatok meg nem rabul esni az anyagi javaknak. Pünkösd első napján a Szentlélek leszállt az apostolokra és Máriára, és megtöltötte őket az erejével. Emlékezzünk ma erre a perce, és nyissuk meg önmagunkat ugyanannak a Szentléleknek az ajándéka előtt. A Szentlélekben nyertünk megerősítést. A Szentlélek szólít minket, hogy vegyünk részt Krisztus küldetésében, hogy pünkösd népe lehessünk, korunk apostolai.
1: Ne féljetek!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Simon Dávid atya nagymarosi fakultációját hallják.
4: Hát testvéreim, a témát azt nem én választottam, hanem úgy választották nekem, mert történt, hogy körülbelül egy 5 hete én itt jártam Nagymaroson, hogy így a fiatalokkal, a szervező fiatalokkal így egy kicsit beszélgessek az evangelizációról, és azt mondta a Hadi Rita nekem, hogy ez annyira jó, hogy ezt el kell mondani mindenkinek. Tehát, hogyha mégse annyira jó, akkor a Hadi Ritánál lehet reklamálni. Jó testvéreim az Úrban, hát...